0: Közéleti összeállításunk 32. évfolyamának 34. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: A következő egy órában az elmúlt hetek egy-egy eseményét elevenítjük fel. Elsőként Szent Istvánra emlékezünk Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Dokumentációs Központ munkatársával.
1: Istvánról több középkori forrás is beszámol, ugye három legendája van, ezek mind a három első Kálmán király uralkodása során keletkeztek, az úgynevezett kis és a nagy legenda 1096 körül, és a kettőnek az egybe komponálását hajtotta végre Hartwig püspök, ezt a Hartwig legendának nevezzük 1100 környékén, de például az első Lajos idején keletkezett képes krónika is tartalmaz fontos információkat Istvánra nézve, ezeket természetesen azért az utókor kritikusan kell, hogy kezelje. Hát például István születési időpontja is meglehetősen bizonytalan, a képes krónika szerint 969-ben született, viszont éppen a Hartwig féle legenda számol be arról, hogy amikor István apja Géza fejedelem 997-ben elhunyt, akkor, és István lett a magyarok fejedelme, akkor ő még rendkívül fiatal volt, tehát emiatt az utókor inkább egy picit későbbre, 970-es évek közepére valószínűsíti a születését, és hát az is közismert, hogy a Vajk néven született ő meg. Ami biztos tehát, hogy 997-ben fejedelem lett, és ezt követően pedig 1001. január 1-én, illetve az akkori Julianus naptár szerint 1000 karácsonyán királlyá koronázták, és hát mint ez köztudott, ugye ez a keresztény magyar állam, a középkori magyar királyság megalapításának a mozzanata. István pedig egy rendkívül fontos szereplő volt a tekintetben, hogy ezt követően azonnal hozzálátott a magyar királyság állam és egyház szervezetének a kiépítéséhez. Természetesen ezt azokkal az ősi magyar törzsi normákhoz igazodóknak a visszaszorításával kellett kezdenie, akik nem fogadták el az ő hatalomra kerülését, tehát Koppány legyőzését követően az erdélyi vajdár, az erdélyi gyulával voltak különböző konfliktusai, akkor a Dunántúlnak a déli, délkeleti részén éltek az úgynevezett fekete magyarok, ők valószínűleg a kazároknak, kagánoknak valamiféle leszármazottai lehettek, akiket nagyjából 1009 környékére főként az itteni egyház szervezet kiépítésével sikerült visszaszorítania, de például a Maros mentét uraló Ajtony vezér csak 1028-ban győzte le, tehát mondhatjuk, hogy István uralkodásának szinte az egészét az ősi magyar törzsi normákhoz igazodókkal való szembenállás jellemezte.
0: Kultuszának egyik kifejezése a középkortól a templomok fali képeken, freskóin való ábrázolása.
1: Így van, ehhez talán azzal érdemes kezdeni, hogy Istvánt 1083-ban avatták szenté, augusztus 20-án egyébként, az ekkor regnáló magyar király első László közbenjárására 7. Gergely pápa kanonizált őt. Pontosabban nem csak Istvánt, hanem ezen a napon vele együtt fiát Imre herceget, két zoborhegyi remetét, Andrást és Benedeket, valamint Gellért püspököt is szenté avatták, és ezt követően majd 1192-ben, már harmadik Béla regnálása alatt történt, hogy az Istvánt szenté avattató első Lászlót is szenté avatták, tehát így jött létre az Árpád dinasztia három férfi szentje, István, László és Imre herceg, ugye a magyar szent királyoknak a latinul a forrásokban a Sancti Regis Hungariae néven kerülnek ők elő, és ez nagyon nagy hatással volt Istvánnak a középkori templomokban való ábrázolásaira, mert a legtöbbször, tehát ennek a hármasnak a részeként jelenítették őt meg. Van olyan ábrázolás, amikor csak Lászlóval kettejüket, valamikor Imrével kettejüket, de a legtöbbször mindhármukat. Különböző műfajokban is ábrázolták őket, tehát talán a legjellemzőbb ezek a falfestmények, de például oltároknak a táblaképein is feltűnnek, faragványokon is feltűnnek, erre is hoztunk majd példát, be fogjuk mutatni, illetve például István ábrázolása a kódexeknek a miniatúráin, könyvillusztrációin is megjelenik. Ugye a magyar szent királyok ábrázolásának az egyik legfontosabb forrása azok a bibliai három királyok voltak. És ennek megfelelően a bibliai három királyokhoz hasonlóan a magyar szent királyok is, hát tulajdonképpen egyszerre testesítik meg a háromféle vérmérsékletet, temperamentumot, a három életkort, a három uralkodói típust, a kereszténység szolgálatának a háromféle típusát, és hát ennek megfelelően nagyon sokszor, amikor a hármasukat ábrázolják, akkor az egyes szereplők egyéni és nagyon különböző viseletben, attribútumokkal jelennek meg. ami a Beszterce bányai vártemplomból származik. A kápolnának a falképeiről van szó. Itt is egymás mellett tűnik föl, egyébként egy ablaknyílásnak a két oldalán László és István, és itt viszont a viseletek is mások, hiszen László, akinek van egy ilyen vörös palástja, ő egyértelműen páncélt visel, tehát ez a katonai, harcosi, mi voltára jellemző attribútum. Istvánon pedig egy ilyen hermelin prémes, nagyon elegáns uralkodói palást és köpeny tűnik föl, tehát itt azért különbözőek a viseleteik is.
0: A faliképeket készítő mesterekről mit lehet tudni?
1: Nem is annyira a mester az izgalmas, hanem az a stílus, ez a luxemburgi Zsigmond korára jellemző stílus, ahol a közép-európai internacionális gótika tulajdonképpen a 14. század itáliai művészetének a stílusával is keveredik.
0: A faliképeken is látható, de az is megállapítható általánosságban, hogy Szent István király ábrázolásai főleg magyar koronával a kezében, vagy a koronázási palástón található.
1: István egyetlen ismert korabeli művészeti ábrázolása az a koronázási palástón tűnik föl valóban. Érdekesség, hogy a koronázási jelvények közül egyedül ez az a darab, ez az a tárgy, ami egyértelműen István korára datálható. Tehát a Szent Korona, az ugye tudjuk, hogy két különálló koronának abból jött létre, és ez egy egyértelműen későbbi, ugyanígy későbbi a jogar, az országalma és a kard is. Koronázási palást viszont eredetileg egy miseruha volt, ezen a mennyei és a földi hierarchia jelenik meg, tehát István, mint magyar király is föltűnik rajta, és van rajta egy felirat, amelyből kiderül, hogy ezt a kazulát, ezt a miseruhát, ezt 1031-ben adományozta István és felesége Gizella a székesfehérvári Szűz Mária prépostságnak, és egyébként később alakították át ezt koronázási palástá. Tehát ezen a darabon föltűnik István korabeli ábrázolása, ahol még ilyeneket találunk, vagy ilyenekkel találkozhatunk, hát azok ugye ritka esetben, de van néhány ilyen példa, azok az István korából fennmaradt érmék, amelyeken ugye az uralkodó képmása, vagy a pecsétek, amelyeken föltűnik, de hát nyilván hangsúlyozni kell, hogy a középkorban ezek nem olyan értelemben vett ábrázolások, nem portrészerűek, mint később, hanem ezek az uralkodónak a képmásaiként jelennek meg.
0: Kovács Gergely művészettörténésszel beszélgettünk.

0: Katolikus Caritas híreiről Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: A Legyen Öröm az iskola kevés elsősorban egy olyan program volt, amit 16 évvel ezelőtt indítottunk el. Az iskola kezdéskor akart segíteni családoknak a terheket enyhíteni, iskolatáskákkal, tanszerekkel, olyan támogatásokkal, utalványokkal, amelyek ehhez adnak segítséget, hogy az iskola kezdéskor a gyermekek ne szenvedjenek hátrányt. Azonban az elmúlt évek alatt ezt folyamatosan fejlesztettük ezt a program, és kicsit átalakult, hosszabb távú segítségnyújtásra is berendezkedtünk, arra, hogy ne csak tanszertámogatás legyen, hanem valóban egy ilyen speciális, személyre szabott segítséget is adhasson egyes gyermekeknek, családoknak, hogy éppen mire van szükség. Ehhez nyilván egy ilyen szorosabb együttműködésre van szükség, egy mentorálásra az önkéntesek, munkatársak részéről, de hát erre vállalkoztunk, hogy jobban, közösebb és valóban valódi változást hozóan tudjunk korrepetálásokban, gyógypedagógiai fejlesztésben, vagy ha egy tornacipőre van szükség, akkor abban, ha egy speciális tanórának a kifizetésére, akkor abban, ha tehetséggondozásra, akkor abban tudjunk akár zenei, akár sport tehetséggondozásban segíteni, és hogy már nem csak az iskola kezdéshez, hanem a tanév során felmerülő nehézségeket tudjunk orvosolni. Egy lépcsőfok elnevezésű program is csatlakozott most már ehhez, és figyelembe vettük azt is, hogy az állami támogatások ilyenkor, tanévkezdéskor vannak, tehát a teljes tanévre próbálunk fókuszálni, viszont most indítjuk el.
2: Tehát az összefogás célja, vagy az egyik célja az esélyteremtés.
1: Mindenképpen, és ezt most már szeretnénk kiemelni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek az esélyét, a jövőjét, az nyilván a tanulás tudja befolyásolni a leginkább azt, hogy ne hagyják el korán az iskolát, hogy be tudjanak fejezni egy szakmát, a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani az oktatás során, az emberi méltóságukat megtartva, hogy ne kelljen szégyenkezni az iskolában a tárgyaik, az eszközeik hiánya miatt, és így tovább. Tehát ezeket mind-mind szeretnénk figyelembe venni ezen program során. Szeretnénk egy olyan összefogást indítani, hogy még több gyermeket tudjunk segíteni, hogy még több lehetőséget tudjunk biztosítani számukra, és ehhez, ha csatlakoznak, ha több adomány érkezik be, akkor többeket tudunk becsatolni ebbe a programba.
2: Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: A kormány bejelentésére átalakítja iskola kezdési segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf ügyvezető elnök nyilatkozik.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet indított iskolakezdési segély akció célzottan már 2012-ben. Ennek az volt az oka, hogy már akkor is működött egy országos segélyközpontunk, és a segélyközpontban azt tapasztalták a kollégák, hogy ez az az időszak augusztusban, amikor a legtöbb segélykérés érkezik a szervezethez. Tehát mind a tapasztalataink, mind egyébként különböző felméréseink is azt bizonyították, hogy az egész évet tekintve a legtöbb kiadás egyszerre egy családban, az ilyenkor az iskolakezdésnél jelentkezik. És akkor mi elkezdtük egy első körben a saját intézményeinkben, aztán az intézményünk látókörében lévő gyerekek esetében, hogy igyekszünk nagyon praktikus és célzott segítséget nyújtani vadonatúj minőségi tanszerek formájában, hogy ők is egyenlőbb eséllyel tudják elkezdeni a tanévet. Ez így zajlott az elmúlt 14 évben, és az idejében, amikor a kormányzat bejelentette, hogy egyfajta iskolakezdési támogatást nyújt a feladóknak, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez lehetőséget ad arra, hogy mi is újra gondoljuk a programot, és egyel tovább lépjünk, és ne tanszerekre, vagy ne csak tanszerekre gyűjtsünk, hanem próbáljuk meg az évközbeni támogatását megerősíteni a gyerekeknek, hiszen ahogy szoktuk mondani, egy teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de még azért nem oldja meg a teljes tanévben az esélyegyenlőséget.
2: Ez a kapaszkodó program keretében fog megvalósulni?
1: Így van, tehát a hangsúly átkerül a kapaszkodó programra. Az elmúlt években is úgy működtünk, hogy amikor több pénz érkezett be, mint ami a kitűzött 2000 gyerek tanszeréhez szükséges, akkor azt a kapaszkodó programra költöttük, de ez persze sosem volt elegendő ez a pénz, hiszen a kapaszkodó program ugyanálunk azt jelenti, hogy egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, fejlesztő foglalkozások, közösségi programok, csoportos és egyéni foglalkozások. Ez egy nagyon drága műfaj, hiszen itt szakembereket kell fizetni, legyen szó egy fejlesztő pedagógusról, legyen szó egy logopédusról, egy pszichológusról, egy mozgásterapeutáról, bármiről, bárkiről. Reméljük most, hogy akkor ez a kormányzati intézkedés lehetőséget ad nekünk arra, hogy többet tudjunk fordítani erre a típusú munkára, és ezt jelentettük be tulajdonképpen gyakorlatilag a kormányzati bejelentés másnapján, hogy akkor mi is szeretnénk tovább lépni. Mindemellett, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebben biztos, hogy kell segítenünk, de a segélyszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen, ez sokat fog majd segíteni a következő hónapokban is.
2: A gyermekek személyre szabott iskolakezdési csomagokat kapnak?
1: Ez eddig így ment, igen, tehát 14 éven keresztül mi erre nagy hangsúlyt fektettünk. Most ugye a családok közvetlenül fognak kapni fajta támogatást a kormányzattól, tehát náluk lesz ez a feladat. Mi nyilván, hogyha kell, akkor tudunk segíteni mondjuk az átmeneti otthonban élők esetében őket, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, vagy segíteni akár a beszerzésben. A segélyszervezetnél ez tényleg egy egész éves munka, és az egész évről szól, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat leghatékonyabban, és ebben azért nem csak a tanszerekre kell gondolni, itt a ruhát, az élelmiszert, és ahogy említettem, a törődés, a fejlesztő foglalkozások, a szociális munka, az mind-mind része annak, hogy egy gyerek minden kapaszkodót megkapjon ahhoz, amire szüksége van.
2: Ebben a munkába a szülőket is be lehet vonni, illetve be tudják vonni?
1: Ez nem is kérdés, a segélyszervezetnél minden gyerekprogramunkra igaz az, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hiszen mi nem a szülők helyett szeretnénk valamit elvégezni, a szülőkkel együtt, és őket is támogatva ebben, és képessé téve a családokat arra, hogy megfelelően funkcionáljanak. A segélyszervezetnél, akár a legkisebb gyerekeknél végzett programok esetében is, tehát mondjuk egy biztos kezdett gyerekeknél is kezdettől fogva mindig mindenben a szülőkkel együtt dolgozunk, és azt igyekszünk elérni, hogy ők a saját lábukra tudjanak állni.
2: Úgy tudom, hogy a segélyszervezet az óvodakezdő családokat is támogatja csomaggal. Csomagokkal.
1: Igen, ez egy olyan terület, amiről sokkal kevesebb szó van, ugyanakkor talán sokan meglepődnének, akik mondjuk nem érintettek épp aktuálisan, vagy már nem emlékeznek rá, hogy egy óvodás esetében is mennyiféle kiadás van, és ebből is nagyon sok évelején jelentkezik, tanévelején. Úgyhogy emiatt indítottunk el mi az EON Hungária csoporttal évekkel ezelőtt egy közös programot, ahol óvodásokat is támogatunk. Én azt gondolom, hogy erre is majd nagyobb hangsúly tud esetleg kerülni, abban az esetben persze, hogyha az adományozóink idén is mellénk állnak. Azt is megerősítettük, hogy természetesen változatlanul el fogjuk indítani az iskolakezdés együtt segélyprogramot, ahogy az elmúlt 14 évben. Itt tényleg csak a hangsúlyok megváltozásáról van szó, nem többről, és természetesen az óvodások esetében nem, hogy elengednénk a kezüket, hanem szeretnénk még megerősíteni ezt a fajta támogatást, és lehetőség szerint még több óvodakezdő családnak támogatást nyújtani. Mi ugye ezért hívjuk ezt a programot kapaszkodó programnak, tehát hogyha az ember elképzel egy mászófalat akár, akkor ott az könnyen, hiszem, hogy szimbolikusan elmagyarázható, hogy hogyan is működik egy gyerekkor, hogy mindenképpen az a cél, hogy eljusson valahonnan valahova egy gyermek, csak nem mindegy, hogy hány kapaszkodóval teszi, mint hogy egy mászófalon is nem mindegy, hogy az ember hány helyre tud nyúlni. Egy jobb helyzetben lévő családnál a gyerek nagyon sok kapaszkodót kap. Természetes az, hogyha beteg, orvosi ellátást kap, hogyha lemaradt, akkor kap esetleg fejlesztő foglalkozást, korepetálást, ha szüksége van egy cipőre, akkor a cipőjét megkapja, a ruháját, és így tovább, és így tovább. Ezek mind tulajdonképpen kapaszkodók, amik ahhoz kellene, hogy egyenlő eséllyel tudjon egy gyerek előre haladni. Én azt gondolom, hogy a segélyszervezetnek pedig ott lehet egy hiánypótló szerepe, hogy ezeket a kapaszkodókat pótolja, amit esetleg egy-egy család saját erőből nem tud megadni a gyermekének.
2: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető elnöke nyilatkozott.

0: Az Országos Rendvédelmi és Gyermekvédelmi Szakmai Konferenciáról Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Zóna Alapítvány, aki a rendészet területén dolgozó félárva, árva gyerekek felkarolásával és a családok támogatásával foglalkozik, egy rendhagyó háromnapos gyermekvédelmi fókuszú szakmai konferenciát rendezett, ahol igyekezett egy asztal köré ültetni a gyermekvédelem különböző szereplőit. A konferenciának az adta a rendhagyó varázsát, hogy olyan szakemberek is egy asztalhoz kerültek, akik lehet, hogy a mindennapokban nem is találkoznak, vagy nem tudnak egymásról, úgyhogy ez a konferencia a szakmai tapasztalat cserén túl a kapcsolatépítést is segítette.
2: Milyen témák kerültek napirendre?
1: Nyilvánvalóan, amikor meghallja valaki azt a témát, hogy gyermekvédelem, az talán egy egészen sokat sejthető dolog, úgyhogy egy ilyen általános áttekintéssel indult a szakmai tanácskozás, hogy a gyermekvédelem jelenleg hogy áll, kinek milyen gondoskodásra, támogatásra van szüksége, hogyan teremthetők meg azok a feltételek, hogy a gyerek minél hosszabb ideig családban maradjon, és valóban a gyermekvédelmi intézkedések közül csak legvégső esetben kerüljön arra sor, hogy egy gyermeket ki kell emelnie a családból. De az is fontos dolog, és szerintem ezt is érdemes tisztázni, hogy a gyermekvédelem nem csak arról szól, hogy amikor egy gyerek bajban van, vagy nehéz helyzetben, hanem akkor is szüksége van a támogatásra, amikor mondjuk a tehetségét szeretné kibontakoztatni, amikor a család átmenetileg egy kicsit nehezebb helyzetbe kerül, vagy egyszerűen csak azt, hogy olyan feltételeket biztosítani, hogy mondjuk művészeti tevékenységet folytat, és hogy minél több eszköz, minél több láthatóság legyen. Szóval a gyermekvédelem egy komplex folyamat, amiben a családsegítő szolgálaton át a gyámhatóság és maga a bíróság is aktív szerepet vállal. Az első nap arról szólt, hogy ezeket a klasszikus gyermekvédelmi szereplőket, intézkedéseket áttekintették a résztvevők, majd egy kerekasztal beszélgetés keretében arra próbáltak választ adni, hogy a jövőben hogyan lehetne a jelzőrendszer tagjai, így hívják a gyermekvédelem szereplőit, a köztük lévő kommunikációt hatékonyabbá tenni, hogy időben észrevegyék, hogyha egy család életében egy gyerek mindennapjaiban támogató segítségre van szükség.
2: El is hangzott a konferencián, hogy a gyermekek viselkedése mögött sokszor feldolgozatlan traumák húzódnak meg.
1: És a gyermekvédelem áttekintése után bizonyán ez a nehezebb falat volt a konferencia közepén, vagy egyébként milyen traumákkal is találkozhatunk. Én azt gondolom, hogy a konferenciának az is a sajátja volt, hogy nem csak a gyerekek oldaláról tekintett át a traumát, például mondjuk egy bántalmazást, akár családon belül, kortársak közti bántalmazás esetében, vagy az elhanyagolás bármely más formájával kapcsolatban, vagy egy olyan traumatikus állapot, amikor mondjuk egy baleset, bűncselekmény következtében a gyermek elveszti az egyik vagy a másik szülőjét. Ezek ugyanúgy traumatikus mozzanatok, hanem bizonyám az is előkerült, hogy azok a szakemberek, akik ebben a helyzetben próbálják segíteni és támogatni a gyereket, a családot, hogy bizonyám számukra is mennyire megterhelő egy ilyen helyzettel szembesülni, és hogy számukra is nagy szükség lenne arra, hogy legyenek támogató és segítő szakemberek, akik a gyógyulás útjára léptetik mind a gyereket, a családot, és a szakembert is, hiszen az a szakember, aki ennyi traumával foglalkozik, ahhoz, hogy ő is úgy tudja végezni a munkáját, hogy egyetlen egy apró részlet se kerülje el a figyelmét, és valóban erőt, bátorítást, bíztatást tudjon adni, arra van szükség, hogy ő is jól legyen. Úgyhogy ez a nap ebben csúcsosodott ki, hogy minden traumát átélt helyzetnek, szereplőnek, akár csak másodlagos kapcsolatban szüksége van a támogató segítségre.
2: A rendezvényen részt vett Gyurkó Szilvia államtitkár. Felhívta a figyelmet arra is, hogy jelenleg közel 600 gyermek él tartósan szökésben.
1: Akkor itt van egy egészen érdekes és izgalmas helyzet, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik már egyébként benne vannak a gyermekvédelmi jelzőrendszerben, és elméletileg mondjuk egy gyerekotthonnak kéne biztosítani azokat a feltételeket és körülményeket, amit egy családnak, Az államtitkár asszonyit felhívta azt a figyelmet is, hogy igenis arra is komoly figyelmet kell fordítani, hogy vajon egyébként egy nem jó körülmények között élő gyermek, ha mégiscsak bekerül a gyermekvédelmi jelzőrendszerbe, akár intézményi szinten is, miért érzi azt, hogy ez neki egyébként nem jó hely, miért próbál visszajutni a családjához. Szóval a megfelelő kapcsolattartás kialakítása, az okok teljes körű feltárása is elengedhetetlen.
2: Ennél a témánál kiemelt szerepe van a krízisellátásnak.
1: Bizony, és azt gondolom, hogy nagyon jó szakemberek vannak hazánkban, de hogy pont abból adódóan, hogy lehet, hogy az adott településen nem tudnak arról, hogy ez a szakember ott van az elérhető közvetlen környezetükben, vagy épp azzal a problémával küzdenek, hogy hát én egy nagyon pici településen lakom, a legközelebbi krízis segítőpont is akár több száz kilométerre van tőlem. A rendszernek erre is gondolnia kell, hogyha valaki bajban van, segítségre, támogatásra van szüksége, akkor azt lehetőség szerint helyben minél közelebb el tudja érni.
2: A konferencia részeként megnyílt egy kiállítás is Gyermekszemmel címmel, amely képek az igazságra törekszenek.
1: Fontos törekvése a Zóna Alapítványnak, a konferencia életre hívójának, hogy ne csak arról legyen szó, hogy egy szakmai párbeszédet indítsana, hanem valóban aktív támogatója legyen a gyerekek és fiatalok művészi tehetségének kibontakozásához. És a konferenciának szerintem egy igencsak megható mozzanata volt az, amikor több fiatal alkotó jelenlétében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem aulájában megnyílt ez a rendhagyó kiállítás, ahol a fiatalok életkoruknak, művészi tehetségüknek megfelelően ábrázolták azt, hogy ők ma mit gondolnak a gyerekvédelemről, hogyan lehet ezt megjeleníteni, mit jelent a segítségnyújtás, hogyan kaptak segítséget, vagy hogy ők hogyan adnak segítséget a mindennapokban.
2: Augusztus eleje egy fontos szempont a mesterséges intelligencia történetében, mégpedig ettől kezdve a gyakorlatban is alkalmazzák az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének legfontosabb szakaszait.
1: Bizony, szerintem is sokan vártunk erre az időpontra, hiszen eltelt az a két éves türelmi idő, amíg volt lehetősége azoknak a szereplőknek felkészülni, akik valamilyen mesterséges intelligencia technológiát használnak, hogy a jelenlegi rendszerüket átalakítsák, még inkább biztonságossá tegyék. Úgyhogy 2024. augusztusa óta eltelt két év, és az az újdonság, és talán felhasználók szempontjából ez a legfontosabb mindannyiunkat érintő döntés, hogy augusztus 2. óta, hogyha valaki mesterséges intelligenciával előállított képet, videót, vagy bármilyen más mozgóképet használ a kommunikációja, a kapcsolattartása során, és ez nem egy emberi alkotás, nem a hagyományos technológiával készül, hanem valóban ezt az új technológiát, a mesterséges intelligenciát használja, akkor kötelessége feltüntetni. A weboldalon, a közösségi média bejegyzésben, ha elmulasztja ennek a tartalomnak a közlését, akkor komoly összegű anyagi bírságra számíthat. Hiszen ez nagyon fontos dolog, hogyha nem valódi tartalmat használunk, mondjuk egy adott termék népszerűsítésében, ez könnyen okozhat bennünk fogyasztókban félreértéseket, összezavarhat minket, vagy ha látunk egy nagyon szuper tökéletes emberi alakot, akkor könnyen azt gondolhatjuk, hogy tehát akkor én meg mégsem vagyok ennyire tökéletes. Szóval, hogy azt az illúziót, amit meg tud teremteni a mesterséges intelligencia, azt augusztus 2-től jelölni kell. És azt gondolom, hogy ez is egy fontos határidő, hogy az idei évben december 31-éig életbe fognak lépni azok a szabályok is, amelyek az engedély nélkül közzétett intim tartalmakat és a gyerekeket a mesterséges intelligenciával ábrázoló helyzeteket is a tiltott kategóriába emeli.
2: Ez már akkor az egyéni felhasználókra is vonatkozik.
1: Pontosan így van, hiszen mi történik? Hát a technológia szabadsága megadja azt a lehetőséget, hogy bármelyikünk használhatja a mesterséges intelligenciát bármire is, hiszen a lehetőségek tára végtelen. Én azt szoktam mondani, hogy bizonyos helyzetekben bizonyan nagyon jól meg tudja támogatni a kreativitásunkat, hogyha megfelelő promptokat, azaz utasításokat adunk. De éppen amennyi jóra és kreatív dologra lehet használni, sajnos a technológiának megjelent az a felhasználási oldala is, amikor egyébként engedély nélkül az interneten rólunk fellelhető felvételből csinálnak megalázó nevetségtárgyává tevő felvételeket, ruha nélküli felvételeket, és ennek nagyon gyakran gyerekek a szereplői. Az Európai Unió 2026. december 31-ig, azaz az idei év végéig adott haladékot arra, hogy ezek a technológiák kikerüljenek a rendszerbe, és itt már nem csak arról van szó, hogyha valaki ezt a technológiát használja, hogy egy X összegű eurós bírságot kap, hanem bizonyám ez a legtöbb országban büntetőjogi kategóriába esik, és itt akár komoly letöltendő börtönbüntetések is lehetnek.
2: Tehát augusztus eleje óta rendelet kötelezi a cégeket a mesterséges intelligencia által generált tartalom megjelölésére, címkézésére.
1: Így van, pontosan ez a legfontosabb információ.
2: Baracsi Katalin internetjogász nyilatkozott.

0: Példátlan migránsroham Európa-afrikai kapujánál. Massai Viktorral, a Migráció Kutató Intézet igazgatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Nem precedens nélküli ez a hihetetlen nagy beáramlás. Történt már ilyen, ugye, Ceutában egy néhány évvel ezelőtt?
2: Igen, 5 évvel ezelőtt láttuk az utolsó hasonló esetet, de azért azt érdemes aláhúzni, hogy ott nagyjából 8 és 10 ezer közti ember rohamozta meg a kerítést, illetve jutott be a tenger felől a városba, vagy próbált bejutni, tehát azért a mostani eset ez nagyságrendileg nagyobb, mint az 5 évvel ezelőtti.
1: Mi történt? Hogyan tudott ennyi ember ott megjelenni gyakorlatilag 1 vagy 2 nap leforgása alatt?
2: Igen, ezt nagyon fontos aláhúznunk, hogy itt nem spontán eseményről van szó, tehát számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez a válság kialakult. Ennek van egy nagyobb és tágabb geopolitikai kontextus, erről talán egy kicsit később beszélhetünk. A közvetlen kiváltók, a spanyol legfelsőbb bíróság egy június végi döntése volt, ami arról szólt, hogy akik tengeren keresztül jutnak be Ceutába vagy Melillába, őket nem lehet automatikusan visszadeportálni Marokkóba, hanem le kell folytatni az adminisztratív eljárást, tehát lehet, hogy annak a végén ott találják magukat, de akkor is le kell folytatni az eljárást. És ugye ez a hír több hét késéssel kezdett megjelenni különféle közösségi média felületeken, amik egy részét ugye az embercsempésztek és különféle hálózatok osztották meg a helyi lakossággal.

0: Ez fizikailag hogy történt? Miért kellett a tengeren keresztül menniük, hogyha tulajdonképpen ez Afrika földjén van ez a Ceuta?
1: Azért, mert a világ egyik legbiztosabban őrzött határkerítése állja útjukat, 10 méteres két darab határkerítés van, amin egészen fizikailag nagyon nehéz átkelni. Éppen ezért az elmúlt években már általában nem az történt, hogy megromozták a határkerítést, mert így sem tudtok átjutni rajta, hanem a tenger fölött próbálkoznak, ahol ugye egy ponton túl nincs fizikai zár.
0: Utalt erre, hogy közösségi oldalakon terjedt el ez a pletyka, a határ megnyitásáról szóló pletykák tulajdonképpen, és Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök úgy nyilatkozott pénteken, hogy a maffia tisztességtelenül értelmezte a nemrég hozott bírósági döntést. Tulajdonképpen elismerte Pedro Sánchez, hogy itt emberkereskedőkről van szó. Milyen volumenű itt ez az emberkereskedelmi hálózat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy Spanyolországba szállítsa az embereket?
1: Különféle beszélések vannak arról, hogy mekkora pénzek mozognak az Európába, Észak-Afrikából irányuló embercsempészetben. Itt az éves szinten több milliárdos, mármint eurós üzletről van szó. És ezek a hálózatok, ezek aktívak, jól működnek. Ugye nyilván maguk ugye a bevándorlók egy része is aktívan vesz részt ezekben a hálózatokban. Én egy picit azért azt érzem, hogy Pedro Sánchez a mostani esetben eltúlozza ezeknek a hálózatoknak a jelentőségét. Itt azért alapvetően, nagyon egyszerűen kimondva, a Marokkó részéről egy hibrid támadás történt egy EU-s tagállam ellen. Tehát, hogy ezt most kerülgethetjük a forró kávét, de itt valójában ez történt. Tehát még egyszer utalnék erre a militarizált határa, tehát itt nem tűnik fel csak úgy 50-60 ezer ember úgy, hogy a marokkói hatóságok ne tudnának erről azonnal, és ne tudnának fellépni, ha akarnának. Ez most nem történt meg. 2021-ben is ugyanezt történt a marokkói határőröknek hirtelen a szünetet rendeltek el, ennek következtében 80 embert tudott átkelni. Marokkó az egyik lieblingje az Európai Uniónak, Észak-Afrikában, a terrorizmus és a migráció ellen küzdelemben kulcs szerepet, vagy nagyon fontos szerepet játszik különféle stratégiai nyersanyagokban, mint a foszfát kitermelésben és szállításban Európában. Nagyon óvatosak az európai tagállamok, hogy hogyan kritizálják Marokkót, akkor be is jön egy geopolitikai tényező, hogy Nyugat-Szaharán a feletti marokkói fennhatóságot sorra ismerték el az uniós és nem uniós tagállamok. Marokkó azt látja, hogy a migrációval a Spanyolországra és egyébként az EU egészére tud nyomást gyakorolni. Ugye részben most is ez történt. Magas szintű spanyol látogatás történt pár héttel ezelőtt ugye Algériában, Marokkó legfontosabb stratégiai riválisában. Többek között erre is volt egy jelzés az, ami most Ceutában történt.
0: Érdekes, hogy Algéria és a marokkói királyság között már másfél évszázada dúl a konfliktus. A volt spanyol gyarmatot, a nyugat-szaharait, amit ön mondott, ezt Marokkó ellenőrzi. Most Marokkó a válság kezelésére felvetette, hogy ők Ceutát is átvennék, és hogy át kellene adni Marokkónak, és ezzel megszűnne a probléma. Tehát itt nem csak a Nyugat-Szahara ellenőrzéséről van szó, hanem akkor azt mondják, hogy miért spanyolországi az a terület.
1: Igen, ugye ez egy próbálkozás volt, és ugye valóban azt látjuk, hogy a Spanyolország részéről ugye ez a két terület az, ami enklávéként megmaradt Észak-Afrikában a hosszas gyarmati uralom után. Marokkó az még óvatos volt, hogy nyílt területi igényt jelentsen be, de azért ez mindig felbukkan. És tehát azért gondoljuk bele, hogyha ezek a támadásoknak az intenzitása és gyakorisága növekedni fog, akkor fölmerül az a kérdés, hogy valóban Spanyolországnak milyen érdeke van abban, hogy ezeket a területeket megtartja. Ugye ráadásul ugye említette Marokkónak ezt a libling helyzetét, ez nem csak EU szinten van így, tehát hogy hihetetlen erős támogatásra számított Marokkó diplomáciailag az Egyesült Államok részéről, különösen egyébként most a Trump kormányzat részéről. Az Ábrahám megállapodások miatt van ez, ugye Marokkó azon kevés muszlim országok közé tartozik itt az arab világban, amik felvették a diplomáciai kapcsolatot Izraellel az Ábrahám megállapodások tükrében, és keretében emiatt kapott egyébként ugye Rabat elismerést az Egyesült Államok részéről először Nyugat-Szahara fölött, amit aztán ugye mások is követtek, ami azt jelenti egyébként, hogy ugye Marokkó Izrael részéről is nagyon erős támogatást kaphat. A másik oldalról viszont ugye Spanyolország elkövette azt a hibát, hogy nem támogatta, és ugye Pedro Sánchez, hát azért valljuk be, nem túl bölcs módon, nagyon nyíltan kritizálta az amerikai és izraeli fellépést Iránnak szemben, vagy akár ugye a gáz elleni háborút. Ugye

0: Voltak olyan NATO és EU államok, amelyek csendben, de Spanyolország nyíltan megtagadta a bázisai légtere használatát az amerikai gépek elől.
1: Ez Donald Trump szóvá is tette nagyon keményen.
0: Így van, tehát hogy Spanyolország nagyon rossz pozícióból indul ebben a vitában, és hát ezt látjuk is, hogy gyakorlatilag nem volt szinte olyan ország, ami kiállt volna mellette. És azért ne felejtsük el, tehát ez is egy fontos történet, vagy része ennek a történetnek, hogyha megnézzük a spanyol bevándorlás politikát, egyik spanyol migrációkutató barátomat intézem, az elmúlt évek legnagyobb katasztrófája talán Spanyolország számára. És nem véletlen egyébként, hogy sokan emlegetik azt, hogy azért az, hogy Spanyolország itt két hónap alatt 1,2 millió illegális bevándorlót legalizált, és hát az előző évtizedekben is láttunk sok legalizációs hullámot. Ez egy elég erős jelzés azoknak, akik megpróbálnak illegálisan bejutni Spanyolországba, hogy hát tegyük meg, mert előbb-utóbb rá fogunk tudni kerülni arra az útra, aminek a végén ott van a spanyol állampolgárság.
1: Így van, ez egy meghívó levél. Pedro Sánchez szocialista politikus, és most ő azzal is magyarázta ezt a legalizációt, amit ön mondott, hogy 1,2 milliót mondott talán, Viktor, hogy ennyit legalizáltak. Azzal magyarázta, hogy fogy a spanyol népesség, gazdaságilag szükség van munkaerőre, és most pedig azzal takarózott itt a válság kapcsán, hogy ja, hát ő nem az észak-afrikaiakra gondolt, hanem elsősorban a latin-amerikai spanyol ajkúakat akarta ő legalizálni.
0: Erre nehéz nem elmosolyodni a magát az embernek. Ugye Spanyolország az egy bevándorló nemzetté vált az elmúlt 30 évben. Tehát most a változó bevándorlás politika eredményeképpen mára a spanyol lakosság 20%-a az, aki külföldi. Tehát 3%-ról ez felment 20%-ra, 10 millió külföldi van.
2: Marsai Viktorral, a Migrációkutatóintézet igazgatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: A Rubikon Intézet Fény és Árnyék USA 250 című konferenciája kapcsán Háner Péter főigazgatóval beszélgetünk.
1: Egy radikális röpirattal hívta fel magára kortársai figyelmét 1774-ben.
2: Igen, azt próbálta bebizonyítani, hogy az amerikai brit gyarmatokat csak a király személye köti össze Nagy-Britanniával, tehát a féle laza personál unió létezik, ezen kívül semmilyen más kapcsolat nincs, és a brit kormányzatnak, a brit képviselőháznak nincsen joga törvényeket hozni amerikai gyarmatok számára, mert az amerikaiaknak nincs ott képviseletük.
1: Kormányzói pályafutása előtt tevékenységének melyek voltak a fő jellemzői?
2: Hát a legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztották abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember, rendben van, írja meg ő. Benjamin Franklin és négy másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az öt személy rábízta kettőre, Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jeffersont, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy három érvem is van emiatt. Az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy Virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyarmat. Harmadik, hogy maga tízszer jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
1: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
2: Amikor amerikai függetlenség háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellene, de felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
1: Az Egyesült Államok franciaországi nagyköveteként szemtanúja volt a forradalom kitörésének. Ez milyen nyomokat hagyott a életének, tevékenységének, munkájának a jövőbeni idejére?
2: Ez egy második forradalmat élt át, mert ugye ők úgy értelmezték, hogy az amerikai függetlenség háború is egy nagy forradalom volt, máig is így értelmezik az Egyesült Államokban, és nagyon különös módon a személyiségének az utópista vonásai kerültek előtérbe. Radikális utópista vonások. Többször megfogalmazta, hogy szeretek olykor egy kis lázadást, olyan ez, mint a vihar az atmoszférába. Sokszor kerül rá sor tévedésből, de akkor is jobb, mint hogy soha nem kerülne rá sor. Kifejezetten védte a felkelőket, még az erőszakot is elfogadta a lázadás érdekébe. Olyan utópista nézetek bukkantak fel az írásaiba, francia forradalom hatására, és talán egy szerelem hatására is, amit ott egy festőnő és ő között lejátszódott, hogy hirtelen megfogalmazta, hogy minden törvénynek csak 19 évig kell érvényesnek maradnia, hiszen a föld az élőké, semmilyen nemzedék nem kötheti meg a következő nemzedék kezét, se törvényekkel, se kölcsönökkel. Annak is szerepe volt ebben nyilván, hogy az a francia forradalom az állam eladósodása miatt robbant ki. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, amikor az Egyesült Államok éppen megfogalmazták a máig működő alkotmányt, törvényt hoztak, ami máig működik, és minimális módosításokra szerint működik az Egyesült Államok politikai rendszer. Jefferson megtagadta az egészet, és kijelentette, hogy minden nemzedéknek saját magának kell gondoskodnia a megfelelő törvényekről, szabályokról, életkörülményekről, egyik nemzedék sem kötheti meg a másikat, mert a föld az élőkhez tartozik. Akkor a legokosabb politikai gondolkodója Jefferson virginiai barátja Madison volt az, aki felhívta a figyelmét ennek a elképzelésnek az abszurditásai, hogy a nemzedékek nem választhatók el egymástól, és nem egyszer olyan törvényt is lehet hozni, amely jótékony a következő nemzedékekre, olyan kölcsönt is fel lehet venni, amely hasznos a következő nemzedékek számára. Amint Jefferson hazatért Egyesült Államokból, ezek az utópista tervekről megfeledkezett, és többet nem foglalkozott vele, de azért hangoztatta, hogy mindig jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, valami ilyesmit mondott ez John Adamsnek.
1: Ön is írta egyik elemzésében, hogy Jefferson elnöksége alatt legnagyobb sikere az ország területének kétszeresére való növelése volt. Ez az elnökségének az első időszakában.
2: Igen, 1803-ban az amerikai kormányzat, Jefferson kormányzata már ekkor ráébredt arra, hogy a Bonaparte első konzul az megszerezte Spanyolországtól Etruriai királyság fejébe, ami a mai Firenze és környéke, a mai Toszkánát jelenti, Etruria fejébe megkapta a spanyol kézen lévő vízgyűjtő medencéjét a Mississippinek, ez kb. A mai Egyesült Államok középső halmada. Riasztó volt a számukra, hogy egy nagyon gyenge, szerencsétlen, távoli spanyol kormány helyett egy nagyon aktív, tevékeny kormányzat veszi át ennek a területnek az igazgatását, és főleg attól rémültek meg, hogy New Orleans városa, amit ekkor még franciásan Nouvelle-Orléansnak neveztek, New Orleans városa lezárhatja a Mississippi torkolatát, és így meggátolhatja a kereskedelmet, a nyugat kereskedelmét, el is szakíthatja a akkor nyugatnak nevezett területet Egyesült Államoktól. Úgyhogy elküldte nagykövetét Párizsba azzal, hogy vásárolja meg New Orleans városát és környékén egy nagyobb vidéket. Bonaparte akkor már belátta, hogy ha nem tudta megvédelmezni, visszaszerezni az aprócska Haiti területét Franciaország számára, amely függetlenné vált, egykor francia gyarmat volt, akkor hatalmas nagy Louisiana-nak nevezett vízgyűjtött területet végképp nem fogja tudni megvédelmezni a kiújult háborúba, és föltették a kérdést, hogy mit adnának egész Louisianáért. Ez akkor üzlet volt, hogy ezt meg kellett vásárolni, és így kétszeresére növelte Egyesült Államok területét. Még abba hittek, hogy ez több évszázada elegendő föld lesz a farmerek békés terjeszkedéséhez.
1: Így is történt?
2: Nem, mert néhány évtizeden belül eljutottak a csendes óceánig.
1: Mi a különbség, mert említette, hogy ez egy másfajta republikánus párt volt, mint a napjainkban. Mi a különbség a két párt között, hiszen az elnevezése ugyanaz?
2: Jefferson és köre, James Madison és mások azzal vádolták a kormányhoz közel álló federalistákat, hogy monarchisták, hogy monokraták, hogy a személyes túlzottan megősítik a központi kormányzatot, túl nagy hatalmat adnak az elnök kezébe. Tehát monarchista elvek szerint gazdagokat támogatva az országot a Nagy-Britannia útjára térítik, a nagyipar, a nagykereskedelem, a nagyvárosok útjára, ehelyett ők a republikánus szellemiség nevében az egyéni jogokat hangoztatták a központi kormányzat jogaival szembe, az államok jogait akarták megerősíteni, egyéni személyes szabadságot, és külpolitikában inkább Franciaország, a forradalmi Franciaország támogatását tervezgették, szerették volna elérni.
1: Jefferson békepolitikájának növekvő államadósság, nyugtalanság és megosztás lett az eredménye.
2: Így van, eléggé szomorú öregkor vált rá, visszatért Monticellói birtokára, amit máig mutogatnak a turistáknak, és máig megcsodálhatjuk, én is voltam ilyen szerencsés, azt a fantasztikus házat, amelyet ő építetett, újra és újra átépítetett fiatalkorától kezdve, az európai ókori építészet mintájára, amelyben ha egy ajtót kinyitunk, egy ajtószárnyat, akkor a másik ajtószárny magától nyílik, amelyben van olyan falió, amely a fal mindkét oldalán mutatja az időt. Egy kis étellift vezet le a pincébe, amibe palackokat helyezett el Jefferson, tehát hogyha télen hideg italra vágyott, akkor csak följebb húzta az ételliftet a pincébe, amelybe ott sorakoztak a palackok. Olyan ágya volt, amely egy falba volt, vastag falba volt beépítve, és két szobába lehetett kilépni belőle. Saját ülőbútorokat tervezett, és rendkívül tehetséges személyisége ebben is megnyilvánulhatott.
3: Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk.

0: Babaringató programot indított a Bács-Kiskun vármegyei Oktatókórház és az SOS Gyermekfalvak. A program céljáról Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét kérdezzük.
1: Azért most már az ország hallott arról, hogy van egy olyan helyzet Magyarországon, hogy sok kisbaba marad szülő nélkül kórházakban, akiket nem engednek haza valamilyen okból kifolyólag, tehát nem biztonságos az otthonlétük, és ugyanakkor nem tudják hova elhelyezni őket. Tehát nincs nevelőszülő, aki befogadná őket, és nincs elegendő örökbefogadó szülő sem, tehát egy csecsemők a kórházban várnak, ma már több éve van ez a helyzet, és gyakorlatilag ott van egy-egy kórházi osztályban egy, kettő, három, négy, öt, akár 10 csecsemő is, akinek nem ott lenne a helye. És ott vannak átlagban 3 hónapot, amíg várják azt, hogy elkerüljenek onnan.
2: A híradások szerint gyermeket örökbefogadó szülők éveket várnak arra, hogy egy-egy babát hazavihessenek.
1: De most megfordult a tendencia, tehát hogy lecsökkent az utóbbi években az örökbefogadni vágyok száma, tehát most több olyan gyerek van, aki örökbefogadható lenne, de nincs elegendő örökbefogadó szülő. Tehát itt van egy érdekes tendencia, hogy ez megfordult. Volt egy jogszabály, ami megkönnyítette az örökbeadást, és rövidebb várakozási idő után örökbe lehetett fogadni gyereket, de ezek a gyerekek ki is mentek, meg mennek fokozatosan, de hagyom, tehát örökbefogadó szülők száma is csökkent, és még mindig azért létezik előítélet is a roma származású gyerekekkel kapcsolatban, meg azért ezek között, a gyerekek között vannak betegséggel élő gyerekek, és őket nem szívesen fogadják örökbe, vagy hogyha megtudják, hogy mennyire nehéz volt a terhesség időszaka, vagy súlyosan mentálisan sérült a szülő, tehát hogyha tudnak olyan információt, ami komoly kockázatot jelent a gyerek egészséges fejlődése szempontjából, akkor nem feltétlenül vállalják az örökbefogadást. Tehát sok tényezős a dolog.
2: Miért fordul az elő, hogy évek óta országos nevelőszülő hiánnyal küzdünk?
1: A nevelőszülő hivatás nem egy könnyű hivatás. Egyébként Magyarországon viszonylag sok a nevelőszülő szomszédos országokhoz képest, tehát nem lehet azt mondani, hogy kevés, és azért, tehát hogy mondjam, tehát ez egy nehéz hivatás, tehát nem mindenki alkalmas nevelőszülőnek. Ezt nem lehet végtelen rugalmassággal bővíteni a nevelőszülők számát. Egy gyerekvédelmi rendszernek viszont, hogy is mondjam, tehát hogy a nevelőszülőkön kívül jó minőségű lakásotthonokra és gyerekintézményekre is szükség van. Magyarországon ezt az utóbbi területet teljes mértékben elhanyagolták, és nagyon nehéz sorsú gyerekek is maradnak nevelőszülőknél, ami viszont nehezíti az ő helyzetüket. Hogy mondjam, tehát itt a gyerekvédelmi rendszer fejlesztésében van egy olyan nagyon komoly probléma, és szerintem a nevelőszülőség azért is nehéz, mert nem feltétlenül kap meg a nevelőszülő minden segítséget ahhoz, hogy mondjuk egy problémás gyereket neveléséhez megfelelő segítséget kapjon. Értek itt az iskolákra, tehát állandóan szembesülünk azzal, hogy az iskolák nem felkészültek arra, hogy egy eltérő fejlődésű, egy lassabban fejlődő vagy fejlődésében vagy gyereket jól tudjanak integrálni az iskolába, az osztályba, hogy jól tudjanak vele bánni, hogy fel tudják zárkóztatni ezt a gyereket. Tehát, hogy a nevelőszülők nem csak azzal szembesülnek, ami így szűken a családjuk számára jelent terhet, hanem azzal is, hogy a külső szolgáltatások sem eléggé segítőkészek abban, hogy együtt fölneveljenek egy-egy nehezebb gyereket.
2: A Babaringató programban az önkéntesek milyen feladatot látnak el, milyen feladatot láthatnak el?
1: Nagyon fontos volt végigbeszélni a kórházzal, tehát, hogy ugye ők nem egészségügyi személyzet, tehát nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem gondozási feladatokat látnak el, de azon belül is elsősorban a szabadidős foglalkozásokat, tehát ölben tartják a csecsemőt, sétálnak vele, beszélgetnek vele, dúdolnak neki, rendszeresen járnak egy-egy csecsemőhöz. Alapvetően ugye az, hogy ne egy kiságyban legyen egy 5 hetes csecsemő, hanem ölbe legyen egy darabig, és legyen egy ilyen bőrkontaktusa, meg emberi érintése, és egy női kézben ölben legyen, ez is nagyon fontos. Tehát, hogy ki legyen emelve a kiságyból, hogy mozgassák, ringassák, tulajdonképpen ezt csinálják az önkéntesek.
2: Ki lehet önkéntes?
1: A mi programunkban az önkénteseket úgy választottuk, hogy képzettek legyenek, tehát hogy eleve olyanokat választottunk, akik vagy nevelőszüleink is, és mellette vállalják, vagy pedig nevelőszülőnek jelentkeztek, elvégezték a képzést, átmentek a szűréseken, de éppen az életük úgy alakult, hogy nem tudják vállalni a nevelőszülői hivatást, de ki elvégezték az összes képzést, ami szükséges volt. Tehát ezek felkészült emberek arra, hogy gyerekekkel, nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozzanak, és ugyanígy a munkatársaink közül is páran jelentkeztek. Tehát, hogy ez a három kör, nevelőszülők, nevelőszűrésen átestek, és a munkatársaink, tehát ez egy ilyen gyerekvédelmi szakember kör tulajdonképpen, és akkor pluszban még a kórháztól, meg tőlünk kaptak egy felkészítő képzést, és folyamatos szupervíziós támogatást kapnak emellett.
2: Összefoglalva, a program hosszú távú célja, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt is teljes testi, vagy legalábbis minél teljesebb testi és lehet a támogatást.
1: Igen, minél több, tehát itt törekedni tudunk arra, mert a csecsemőknek nem kellene kórházban lenni, és ez messze nem ideális helyzet, hogy kicsit enyhítsünk ennek a helyzetnek a nehézségén.
2: Szilvási Lénát, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetőjét hallották.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: a Margaret Island felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Szent István király napja, augusztus 20-a hetén egy különleges műalkotás készítője vendégeskedik a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm Réger Tibor, MS-mester és Kossuth Díjas szobrászművészt, akinek életműve része a magyar örökség értéktárának is. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm!
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Az önkeze munkája a Pannonhalmi Bencés főapátság bazilikájának milleniumi kapuja, a Moson-Magyaróvári 56-os emlékmű, a Kecskeméti II. Világháborús emlékmű, és számtalan nagyszerű alkotás, de én most elsősorban a Szent István király máig fennmaradt koronázási palástjáról formált bronz dombor művéről kérdezem. Mikor jutott eszébe, hogy egy 1000 éves textíliát próbál bronzban megformálni?
1: Hát ilyen megrendelésre soha nem várhattam, azt jól tudtam. De amikor Amerikából Jimmy Carter jóvoltából visszakerült a koronázó palástunk, akkor hát én is ott voltam, sorba álltam, hogy megnézem, de ez ilyen kegyeleti látogatás volt, annak a szépségét azért ott nem tudtam érzékelni. Azt láttam, hogy messziről is, hogy valami nagyszerű dolog lehet, de hát alkalom se volt arra, hogy csak el lehetett menni mellette. Viszont előtte még gimnazista koromban Pannonhalmán láttam a koronázási palástunk másolatát, amit még az 1600-as években készítettek. Hát az is számomra dekoratív textília volt, különösebb benyomás nem keltett.
0: Meg egy gimnazista fiúban ezek szerint.
1: Igen, de hát az is közre játszott persze, hogy egy gimnazista, de azért én már akkor képzőművésznek készültem, és éppen ezért azért minden ilyesmi azért úgy vonzott, megnéztem, de hát sokat nem jelentett, be kell valljam. De aztán, amikor hazakerült, akkor is attól kezdtem úgy fölfigyelni igazán rá, hogy Szelényi Károly kitűnő fotóművész a koronázási jelvényekről nagyon jó fotókat készített, így a palástról is, és szinte a szövet szerkezetébe beleláttam, elhomályosodott sok részlet benne nagyon, de olyan izgalmas volt, ettől lett igazán izgalmas, hogy úgy beleláttam szinte a rostok közé is.
0: Ez érdekes, amit mond, mert szerintem a legtöbben, hogy a koronázási ékszerekről beszélünk, akkor hát magára a Szent Koronára gondolnak, esetleg a jogarra, az is egy rendkívül látványos része. Persze a legnagyobb nyilván a palást maga, de a legizgalmasabb a Szent Korona, és önnek ezek szerint mégis a palást is felkeltette az érdeklődését.
1: Hát több okból. Egyrészt, hogy nagyon beszédes, nagyon gazdag tartalma van, és sok mindent nem is értünk, rejtélyes, és az ember kíváncsian nézi, szeretné megfejteni. De hát azért is különösen fontos volt számomra, mert egyértelmű, hogy a palást az abszolút hiteles erekje. Mindent meg lehet kérdőjelezni manapság, ez nagy divat, hogy már semmi se szent, és mindent megkérdőjelezünk, de a palástot, aki megkérdőjelezi, hogy az nem eredeti, ilyen is van, de azokat már a idióták közé sorolom, szóval az már annyira komolytalan. Hogy
0: innen esetre a tudomány is azt eredetinek tartja nyilván.
1: Igen, szóval ez megkérdőjelezhetetlen.
0: És hogy egy textília megmaradt ennyi időn, egy évezreden keresztül, hát ez már önmagában egy csoda, nem? Nem
1: is az tudom, egy óriási csoda, és hogy mit élt át az a textil, földbe elásva, meg bádok hordóba, 200 literes hordóba betéve föld alá. Hát na, hát szóval, és különösen akkor, hogyha a mi történelmünk jóvoltából, sajnos Szent István korából csak kőtöredékeket találunk, annak is nagyon örülünk, pedig hát sok minden volt, ami akkor készült.
0: Szóval ez azt jelenti, hogy akkor ön gimnazista korában látott erről egy másolatot, Majd pedig ezek szerint mikor 77-78, mikor került
1: 78
0: vissza?
1: 78-on,
0: ha igen, az amerikai külügyminiszter hozta vissza a hidegháború kellős közepén, ez hatalmas dolog volt akkor, tehát akkor ezek szerint újra találkozott magával a Palástal, és azóta már érlelte ezt a gondolatot, hogy előbb-utóbb ezzel foglalkoznia kellene önnek, mint szobrásznak?
1: Az, hogy szobrászatilag úgy nem, de a Palást, mint nemzeti erekje, és egy beszédes erekje, és abszolút hiteles, azért az érdekelt. Ahogy a magyar történelem érdekelt, hát ebbe az beletartozik. De ami aztán egy nagy lökést adott, hogy a millénium előtt, ugye pályázatokat írtak ki a millénumra készülve, és akkor ennek a kormány biztosa Nemes Kürti István volt, és Veszprémben fölkértek, hogy vegyek részt egy pályázaton. És akkor nekem kapásból eszembe jutott, hogy de hiszen a koronázási palástot, ugye a legenda szerint a veszprémi apácák szőtték, ami egyáltalán nem biztos, sőt, hát nem ilyen egyszerű, mert olyan gazdag tartalma van, hogy egy rendkívül művelt, igen nagy tudású klerikus tervezhette meg. Az, hogy még Gizella királyné is részt vett benne, az nagyon is elképzelhető.
0: Tehát, hogy biztos, hogy megérintette, ő maga is
1: igen, hát
0: rajta.
1: Egyrészt női mi voltában érdekelte is a textil, mert a textil az egy női műfaj, és egy nagyszerű műfaj. Tehát elképzelem, hogy valóban részt vett, már annál is inkább, hiszen Veszprém közelében van egy Takácsi nevű község. Nyilván azért, mert valamikor sok takás műhely volt, de ott egy jelentős textil műhely volt, vagy takás műhely, és hát nagyon elképzelhető, hogy esetleg ott szőtték, ki tudja. De minden esetre hozzávaló anyaghoz nagyon fölkészült, meg Bizáncból hoztak sejmet, meg aranyszálakat, tehát ez egy nagy akció volt, hiszen Bizáncba elmenni, és onnan ilyet ide szállítani, hát az ma se lenne olyan könnyű, akkor meg hát gondoljuk végig, hogy milyen út volt ez.
0: Igen, és az ilyen szállítmányokat ugye támadták meg.
1: Hát igen, és ez
0: nagyon egy komoly, mai szóval éve logisztikára volt szükség
1: komoly
0: ahhoz, hogy
1: katonai kísérret kellett mellé, szóval nem volt egy olyan egyszerű.
0: Ez számított már
1: igen,
0: akkor is.
1: Igen, tehát nem úgy volt, hogy én megrendelem a interneten, és akkor majd itt lesz.
0: És hányszor látta az eredeti Palástot, mielőtt a munkához hozzáfogott?
1: Hát valami. Utána már azt nem nagyon, mert az, megmondom őszintén, már segíteni nem tudott, mégpedig azért, mert a Szelényi féle fotók olyan kitűnőek voltak, hogy annál többet nem tudott, mert azt szabad szemmel én nem láthattam volna sosem, már csak azért is, mert még a világításra is vigyázni kellett, hiszen üveg alatt van, meg vigyáznak is rá nagyon, szóval nem lehet kukucskálni sokat.
0: A Magyar
1: sokat.
0: Nemzeti Múzeumban
1: igen,
0: van.
1: Igen, úgyhogy csak éppen az ember ránéz, úgyhogy ez tiszteletadás volt.
0: Ha egy légtérben lenni vele. Igen.
1: Hiszen önmagában a Szent Koronával is így vagyunk, hogy én, ha ott megállok a közelében, akkor egy áhítat fog el engem, úgyhogy az egy szent pillanat, hogy na most itt lehetek.
0: Akkor rokon lelkek vagyunk, mert én voltam a parlamentben tudósító, tehát mondhatom, hogy sokszor eljöttem, mentem a Szent Korona mellett, de igen, én is minden egyes alkalommal megéreztem, hogy valamilyen szakrális hát, helyen vagyok, és tényleg én is megálltam. Nem csak a koronaőrök miatt, igen, hanem a Szent Korona miatt is.
1: Én azt szeretném, hogyha az egész magyarság olyan lenne, hogy ezt így érezné, és ne idézőjelben mici sapkának nézem, mert sajnos volt egy ilyen gúnyoros megjegyzés.
0: Hát ezt most felejtsük el. Igen. Térjünk vissza oda, hogy említett, hogy a Mille Centenáriumra volt erről egy felhívás, említett, hogy Nemes Kürti István is ebben
1: igen,
0: szerepet játszhatott. Mi történt akkor?
1: Akkor aztán egyből eszembe beugrott szinte, hogy a Palástot kellene megfogalmazni, de egy elképzelt trónusra terítve. mert akkor lesz igazán szobrászi plastika, hogy az a palást majd ott mozog rá terítve, hogy akkor lesz izgalmas. És ezt a tervet én meg is csináltam, de hát hatan vettünk részt, ha jól emlékszem, és nem én nyertem meg. Voltak, akik részvétüket nyilvánítottak, biztosra vették, hogy én nyerem meg. Nem, hanem ehelyett egy olyan mű nyerte meg, ami egy homokóra, tehát hogy az időt szimbolizálja, hogy hát az 1000 év, az mégiscsak nagy idő, arra meg kell emlékezni, de hát én azért sokkal többnek gondolom az idő fogalmát is, ugye. Többnek gondolom úgy, hogy a görögök is többnek gondolták, ugye volt fogalmuk, hogy a kairos és a kronos, ugye a kronos, amit mennyiség számunkra. A kairos,
0: a kronométernek pedig... is hívjuk az órát is.
1: Magát, igen, igen, hát az, igen, azzal mérjük igen. Az időt, de az mennyiségi mérés, de minősége, a kvalitást kell mérni, az a kronosz. Tehát, hogy az idő, vagy igen, a kairosz, bocsánat, az a kairosz, mert hát élhetünk egy 1000 évet is, de hol leszünk Petőfihez képest, aki csak 26-ot évt. És még sok-sok példát lehet mondani, szóval. Tehát az idő kvalitása a lényeg. Na most hát ezért aztán én úgy gondoltam, hogy a kvalitást ott tudjuk bemutatni, hogyha megidézzük Szent István korát, mert hiszen egész állami létünk, a létünket köszönhetjük Szent Istvánnak, államalapító királyunknak. Hát ezért egy trónus tervezet, de mint mondom, nem nyertem meg, és nem bánom, hogy nem nyertem meg. Mert utána fölmértem magamba, hogy ez akkora feladat lett volna, 1 év lett volna még rá, úgy szűkösen, de így trónussal együtt megfogalmazni szépen, komolyan, ez több idő kell.
0: Tehát 1994-95 környékén volt ez, hogyha ugye a Mille centenáriumra kellett elkészülni.
1: Hát nem, azért később volt, nem tudom most pontosan, mindegy, de hát lehet, hogy na szóval minden esetre 90-es évek végén, és akkor nem nyertem meg, ez a lényeg, de azért ott volt bennem, hogy na azért ezt meg kellene csinálni, mert én úgy éreztem, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, a tervet is én jónak éreztem, de mondom, nem bosszantott, hogy nem nyertem meg, bíztam benne, hogy egyszer valamikor én ezt még majd megcsinálom. De ugyanakkor azt is fölmértem, hogy ez olyan nagy feladat, hogy először kiterítve magát a koronázó palástot kellene szépen megmintázni, úgy, hogy semmi hamisítás ne legyen benne, de mégis azért az eltűnt hiányzó részeket úgy pótolni, hogy az hitelesnek hasson. És hát erre több éven át készültem, de erre persze megbízás nem volt, hanem lopott időkből, tehát más megbízások mellett évek alatt készült el, és aztán 2004-ben már akkor elkészült, és egy darabig ott álltak udvaromon, semmi reklámot nem csináltam neki, nem is tudtak róla sokan, de hát azért mégiscsak úgy látás módon terjedt a híre, és egyszer Kozma Imre atya járt ott éppen nálam, valami egészen más ügyben, és meglátta, és akkor úgy megdöbbent, és egyből jött az ötlete, hogy ezt állítsuk föl az Irgalmasok Dunaparti részén a kórház elé. És akkor aztán már a híre hirtelen megugrott, sokan látták, és akkor már kivitték Rimilibe, egy keresztény meetingen állították ki, ahol ott már ezrek látták, és akkor egyre jobban rá terelődött a figyelem, és végén aztán a Várnegyed galériában lett kiállítva. Ott egy kitűnő vezetője volt a Ince Ildikó, aki szintén meglátta ezt a palástot, és azt mondta, hát ezt ott ki kell állítani. Na, de az egy pince galéria volt. Na, de hát egy ház piszi udvarán, azt mondja, hát ott kiállítjuk, tehát meg kellett nyerni a lakókat hozzá, küzdelmes úton kiküzdötte, úgyhogy kiállítottuk. No, akkor már az első kerület is megismerte a polgármester, és látta, annak is nagyon tetszett, és beleegyezett, hogy állítsuk ki a Mária Magdolna templomromban.
0: A Budai Várban.
1: A Budai Várban.
0: Szent István király lovas szobrának közelében végül is néhány lépése van tőle. Úgyhogy eljutottunk akkor ezek szerint odáig, hogy akkor a mai végső színhelyen a templom romban.
1: Igen, Mária Magdolna templom, állítani. Ami egyébként, ne felejtsük, az volt a magyar templom.
0: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Riger Tibor, MS Mesterdíjas, Kossuth Díjas szobrászművész, és a koronázó palástról készült bronz szobráról beszélgetünk, és tehát most ott tartunk, hogy felállították, és egy kis zene után majd folytatjuk a történetet.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Rieger Tibor, MS-mester és Kossuth Díjas szobrászművész, akinek az életműve a Magyar Örökség értéktárába is bekerült, nem véletlenül, hiszen elkészítette Szent István király koronázási palástjának bronz dombormű mását. És akkor a zene előtt már eljutottunk oda, hogy a budavári Mária Magdolna romtemplom szentélyében áll most maga a mű. De olyan egyszerűen átugrotta, hogy hát én ezt lopott időkből, meg innen-onnan úgy megcsinálgattam. Hát gondolom, hogy azért ez ennyire nem lehetett egyszerű. Ugye éveken át tartott ez a munka is. Hogy dolgozott?
1: Hát először meg kell ugye ilyet rajzolni. Egy az egyes méretben. Úgyhogy a műtermemben azt le is foglalta a területet, ott kiterítve a padlózaton rajzolgattam, és úgy gondolkoztam, de volt időm bőven rá. Úgyhogy,
0: mekkora maga?
1: Hát az a átmérő, a körnek az átmérője 4 méter és 34 centi.
0: Tehát egy hatalmas darab, hogy ilyen profán módon fogalmazzon.
1: Ennek egy kicsivel fele, azért a fele a sugara, mert azért közben ebből le is vágtak, sok mindenen keresztül ment, nem csak a háború idején a palás, hanem az évszázadok folyamán, hiszen ezt sokáig használták, és a középkorban azért nem voltak ilyen kényesek az emberek, hogy az használni kell. Mi serő, ha használjuk, és akkor a kirojtosodott, hát akkor mit csináljunk, nincsenek restaurátorok, levágtak az ollóból egy sávot, úgyhogy ez most hiányzik, de attól még gyönyörű az egész. Meg aztán nem beszélve arról, hogy ez eredetileg nem palás volt, hanem kazula. Kazula, vagyis ház, illetve sátor jelentést fedel ez a kifejezés, hogy kazula, amiben a miséző papnak bele kellett bújni, mert a nyaknál volt egy nyílás, és egy, mint egy isteni sátor, ami alatt védelem alatt volt. És ez egész mise alatt a miséző pap orant a tartásban, tehát a két karját az ég felé kellett tartania. Így misézett. És ez egy nagyon szép is lehetett, és gyönyörű a magának, a palásnak, illetve kazulának a megjelenése is, de hát azt, ha jól tudom, a 2000-es években, vagy talán a 2300-as évek elején, ezt nem tudom biztosan, de akkor már volt egy ilyen reform gondolat, hogy...
0: 1300-as évek.
1: Igen, 1300 vagy 1200-as végén, nem tudom, de palástá alakították. Valószínű ez egy nyugati divat volt, hogy a papírruhát könnyebben lehet így viselni. Bár én úgy érzem, hogy ez nem volt valami okos dolog, szóval ez a reform, de ez csak az én gyanúm. Úgyhogy, és hát ugye a ma palástot látunk, de mindig arra kell gondolni, hogy ez kazula volt, tehát egy töltsérformát képzeljünk el, tehát térbe helyezkedett el. És így kell nézni rajta az eseményeket, és ez körbejárható volt, nem is síkba kiterítve, hogy most látjuk.
0: Igen, majd félkör tulajdonképpen.
1: Igen, egy félkör. Na hát...
0: És hogy dolgozott, engem az érdekel? Tehát ezek szerint lerajzolta nyilván abban a méretarányban, ahogy hát, elkészítette. Igen, és utána ez hogy lesz ebből egy bronz?
1: Akkor kellett egy olyan táblát készítenem ilyen bútorlapokból, amire ez ráfért. És hát... ezt megcsináltam, akkor ott is úgy rárajzoltam, és viaszból készült, hogy ezt hozzá kell tennem. Viaszom volt, mert a Pannonhalmi kaput, mikor készítettem, ott mázsaszámra kellett a viaszt.
0: Igen, a szobrászművész egyik legfontosabb anyaga a viasz.
1: Manapság, igen. Régebben az agyag volt, de hát ilyen finomságot
0: könnyebb
1: nem lehet.
0: A
1: reneszánszban a viasz volt az elsősorban az anyag, de ott is az agyag is szerepelt. Na hát ilyen részletgazdag, finom részleteket, ami hát ilyen ötvös munkában munkának is megfelel, azt, ahhoz viasz kell. Na, tehát mondom, viaszom az volt, mert ott beszereztem, és ugyanaz a pannonhalmi kapu elkészült, de az anyag, a viasz az megmaradt. Beolvasztottam, és az rendelkezésre, tehát azt nem kellett megvenni. Tehát minden megvolt hozzá, tehát anyagi befektetés nem kellett hozzá. Tehát itt szépen.
0: És a bronz anyag?
1: Hát az meg jóval később, mert ugye ez évekbe tellett, hogy a viaszban így elkészüljön, úgyhogy ez elég hamar elkészültem, elkezdtem a vesztes pályázat után, de mondom, az évekbe tellett.
0: Tehát akkor azt úgy kell elképzelni, hogy ott volt egy ilyen, maga a félkör alakú viasz, és ön abba belekarcolta a motívumokat?
1: Puha anyag, és az állaga az beállítható, lehet keményre készíteni, vagy lágyra, és akkor teszi szerint ezt így megcsinálja, és mint a gyúrma, hát az ember a két kezével gyurkálja, hát egy sikot persze, egy alapsikot meg kellett csinálni, és akkor hát ez a része, amit ugye az iskolásoknak is el lehet mondani, hogy ez egy élvezetes része, mert egy ilyen játékos rész, de maga a munka az nagyon is komoly munka, szóval.
0: És hogy értelmezte a Palásnak a művészeti rendszerét, vagy az üzenetét? Mert gondolom, önt ez nagyon foglalkoztatta, hiszen hogy ezzel dolgozott.
1: Nagyon mély teológiai tartalma van, tehát ugye most a Palásot, ahogy látjuk, egy ilyen Y-kereszt osztja, ugye három részre, és a felső rész, mondhatnám a Y-elágazásban, ami van, az az égi szféra, aztán alatta egy gyűrűszerűen jelenet sorok vannak, tehát van egy sor, a proféták sora, aztán a következő sor utána, az is egy nagyon jelentős, a mennyei Jeruzsálem sora, a mennyei Jeruzsálem gyönyörű épületei kapujában egy-egy apostol jelenik meg, tehát 12 kapuzatban, és nagyon érdekes például, hogy a mennyei Jeruzsálem építmények körül kívülről nyüzsögnek kis emberkék, akik nagyon is láthatóan e világunkban vannak, a mostani, a anyagi világunkban. Tehát nem az apostolokon, nem a Jeruzsálemen belül, hanem kívül, de szinte összeforva vele. Mindegy, kifejezve azt, hogy ez a földi világ és a mennyei világ az egy. Azt nem lehet ketté választani, az egy. Tehát nincs függetlenül egy földi világ és egy égi világ, szóval az abszolút egy. És így kell élnünk, és ennek tudatában voltak. Hát ugye a kitűnő nagy egyházatják voltak azért abban a korban, és ezt tudták, ezt láttam a Paláston. És azon belül is azért, hogy mennyi csodás jelenség, szól, ott van a mennyei Jeruzsálem, és közvetlenül mellette olyan jelenet, hogy az egyik emberke éppen a cipőjét, vagy a harisnyáját húzza, ezt lehet látni, a másik egy tálat visz a hátán, de legfőképpen katonák vannak, mert az egyházat védeni kell, a mennyei Jeruzsálemet, szóval. No, és akkor ez alatt van még egy sor, ami ugyancsak érdekes számunkra, ugye a vértanúk sora, a szentek, a vértanú szentek sora, és nagyon különös, hogy ha most megint a kazula formájában képzeljük el a Palástot, akkor hátul a miséző pap sarkánál, egészen lent ott jelenik meg a királyi pár, Szent István és Gizella. Hát ez számomra döbbenetes. Hát gondoljunk bele, hogy az adományozó királyi pár, akiket hát szokás volt abban a korban valami módon a művön föltüntetni. hát megmerték volna azt tenni a készítők, akik mélyen keresztbetétellel, a mellen keresztbetett kézzel meghajoltak egy király előtt, hogy oda tegyék a hátúra, alúra. Én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy a tervet megmutatták Szent Istvánnak, és ő kérte, hogy őt ott helyezzék el.
0: Hát elképesztő, ezt, hogy egy szobrász miközben dolgozik egy művön, ilyen mélységig értelmezi, és elképzeli, és megszemélyesíti.
1: Volt időm rá, én ezt nem vagyok történész, nem tudom bizonyítani, nem dokumentumokat keresek, hanem a érzéseimre hagyatkozom. Én ezt így érzem.
0: És úgy gondolja, tehát, hogy Szent István király szerénységből,
1: nem is,
0: hogy az apostolok sora, ő azok alatt kell, hogy elhelyezkedjen.
1: Ők közöttük van, de hol? Mert hogy a vértanúk, az apostolok alatt, igen, de a vértanúk
0: hát Szent István között, vértanú után kapta a nevét, ugye?
1: Igen, azért, hát a proto Szent István is ott mellette helyezkedik mindjárt, és hát na, szóval mindegy, lényeg az, hogy én ettől meghatottam, és ez hát, azt
0: most
1: is jelent...
0: Meghatodott, ahogy beszélt róla, én

Mária Magdolna romtemplom szentélyében áll. Bárki ezt megtekintheti, ehhez nem kell elmenni egy múzeumba, elég fölmenni a várba, és lehet vele találkozni. A beszélgetést egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy megkérdezem a művésztől, hogy amúgy milyen kapcsolata volt Szent Istvánnal.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Rieger Tibor, MS-mester és Kossuth Díjas szobrászművész, akinek Szent István király palástjáról készült bronz szobráról beszélgetünk. Hát nyilván nem véletlenül nyúlt Szent István királyhoz. Feltételezem, hogy akár már gyermekkorától kezdve is gondolkodott róla, érdekelte az akkor, ezért kezdett foglalkozni például ezzel a szoborral is, vagy ezzel a művével is.
1: Hát akit a magyar történelem érdekel, az akkor magától értetődik, hogy hát Szent István a magyar történelemben a számomra nem csak a legfontosabb személyiség, hanem számomra szó szerint egyértelműen szent, mint uralkodó, mint történelmi személyiség, mindenek előtt szent. Ugye hallok én olyanokat, hogy Szent István reál politikus volt, és ugye milyen ügyesen, hogy vacilláldát a nyugathoz csatlakoztunk, ő nem vacillált, ő szent volt, és a szentek nem vacillálnak, úgyhogy ez olyan idegen volt tőlem, szóval egyrészt ez is volt bennem, hogy tegyük egy kicsit helyre Szent Istvánt, mert még mindig mostanában, mintha nem lenne eléggé helyén.
0: Hát ugye ilyenkor augusztus 20-a környékén nagyon sokan beszélnek róla, ahogy említi, ugye megdicsérik tulajdonképpen, hogy jól választott. Ez nagyon érdekes, hogy valaki hogy veszi a bátorságot, hogy Szent Istvánt minősítse. De ezt sokszor halljuk mostanában. Tehát, hogy Szent István királyról azt mondják, hogy milyen jól döntött. Megdicsérik.
1: Igen, számomra egy kicsit megmosolyogtató ez a hozzáállás. Hát ebből az anyagi elvű világból következik, hogy csak így tudnak gondolkozni az emberek, hogy gyakorlatiasság és a tudományosság az alap, nem a hit. Pedig az egy óriási erő, és a hit nélkül ezt a magyar népet nem tudta volna a kereszténységre erre az útra rátéríteni, és mondják sokan, hogy ilyen-olyan kemény eszközök is voltak, de ugyanakkor a magyarság erre már előkészült, mert egy nagyon mély, mitikus hite volt a magyarságnak a keresztényé válás előtt is. Erre nagyon sok bizonyíték van. Hát kereszteket is találtak honfoglaló sírokban, szóval nem olyan hirtelen várat

0: és valami durva erőszakkal valósult ez meg. Ez bizonyítja az is, hogy úgy tűnik számomra, mintha a kereszténység korai fázisában már Magyarországon a Magyarország volt a legerősebb, hát a legtöbb szentet éppen mi adtuk magyarok, feltűnően sok szentet.
1: Igen, valószínűleg, hogyha mondjuk pont a Szent István korában kényszerítették volna keresztényi a magyar nemzetet, akkor alig, ha hiszem, hogy 1-2-300 év alatt az Árpád házból például ennyien szentek lehettek volna.
0: Igen, hogy egyből példát mutattunk a nyugatnak, azt kell mondjam. Hát azért érdemes lenne ezen elgondolkozni.
1: Ugye említette, hogy ön már számtalan remek művet alkotott, történelmieket is, egyháziakat.
0: Azt nem említettem, hogy remek művet.
1: Én mondtam a bevezetőben. És ugye egyháziakat is, mint Szentiről, 1848, 1956.
0: Hát meg Telekipáról.
1: Telekipáról, így van, második világháborús. Tehát, hogy valahol ezek a művek egy picit felkészítették erre, vagy előkészítették, hogy akkor most már belevághatok a nagy műbe? Ez az élete egyik legnagyobb műve? Ez a Szent Istváni palást? Tehát ebben érződik a korábbi munkák sorozata?
0: Nem mondanám, mert a legeket nem szeretem egyrészt. Ugye nehéz azt eldönteni, hogy az ember
1: kicsit más.
0: Úgy van azzal, mint az ember a gyerekével, hogy hát ne válasszunk. Hogy persze tudom, hogy voltak gyenge műveim is, kinek nem voltak, szóval. De az ember igyekszik minél jobbat csinálni, és a Palást elkészülte után is bíztam abban, hogy lesz még ennél nagyobb mű, és lett is, de most erről ne beszéljünk, és még mindig bízom, hogy lesz egy, mindig abba bízik az ember, amit éppen tervez, hogy majd az lesz a legjobb. Hát ezzel így van az ember, hogy ne legyünk elégedettek, ne üljünk le a babérjainkra.
1: Rendkívül sokat beszélt Szent Istvánról, tehát az azt jelenti, hogy felkészült, kifejezetten erre az alkotásra is készült. Volt valami tematikája, hogy akkor most elolvasok kódexeket, vagy nem, inkább
0: nem, hát
1: más műalkotásokat nézett Szent
0: István
1: korából, vagy
0: korából? Nem, más műalkotásokat egyáltalán nem is akartam nézegetni, de hát minden műalkotásra fel kell készülni. Hát a pannonhalmi kapura úgy kellett felkészülnem, hogy az ágyam mellett is egy méteres könyvek padlótól egy méteres könyvek halmaza volt, mert hát pótolni kellett az embernek a hiányos tudását, de ott különösen, mert azért ez egy nagy feladat volt. De az is ezer évről, sőt, még többről szólt, mert hiszen Pannonhalmát Géza fejedelem alapított, ezt ne felejtsük el, tehát az még idősebb, de hát azért itt is fel kellett készülni természetesen. De
1: mihez nyúlt?
0: Ha Szent István korához nem azért nyúlt az ember, mert hogy palástot akarok készíteni. Az elég volt látni a palástot, az említett kitűnő fotókat nézegetni a palástról, mert azok, mint valami röggenképek, annyira beleláttam, hogy ott rá lehetett érezni, hogy hiányzó rész milyen lehetett. Tehát egy kis rekonstrukció is volt benne. Tehát a fölkészülés Szent István korára az elemi kötelessége egy értelmiséginek, hogy azt megismerje. Hát, de lehetőleg jó forrásokat kell találni, mert történelem hamisítónk volt bőven, meg most is van, úgyhogy meg kell találni az igaz utat, és akkor az egy nagyszerű, élvezetes út. Az ember gazdagszik tőle.
1: Hát valójában ez egy hatalmas felelősség, egy ekkora és ilyen munkának nekilátni, hiszen én nem tudom, hogy korábban volt bármilyen művészi megfogalmazása, megformálása a palásnak?
0: Voltak, de hát azt kell mondjam, hogy ilyen felületes, inkább csak ilyen dekoratívításra törekvés. Tehát azt hiszem, hogy akik így megpróbálkoztak vele, a dekorativitást látták benne, tehát a szépséget, mert semmi kétség, azt mindenki látja, hogy ez nagyon szép.
1: Hát egyébként, bocsánat, tehát ha így ránéz most a Magyar Nemzeti Múzeumban az ember a koronázási palástra, akkor ezért azon látszik, hogy ez egy nagyon régi darab.
0: Nagyon műves.
1: És azért nem pontosan tudom követni én például nézőként, pláne ott a félhomályban, ott az üveg
0: nem is
1: alatt,
0: lehet,
1: hogy
0: nem,
1: ott mi
0: nem,
1: van.
0: Nem lehet.
1: Tehát ezt valóban csak aki nagyon jó fényképeket nézeget róla, mint ahogyan önnek szerencséje volt, azt tudja valójában értelmezni, és ehhez például el kell olvasni valószínűleg a művészettörténészeknek azokat az írásait, amelyek megmondják, hogy hát, mit is kell ott látni.
0: Az is kevés volt, de a legtöbbet a látás jelentett számomra, látni kell. De nem csak a szemünkkel, szóval nem csak nézni kell, hanem látni kell, szóval, és az ember sok mindent megérez. Na de a lényeg az, hogy én az egész munkának azért álltam neki, mert láttam, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora hatalmas érték van a birtokunkban. Ezt akartam láthatóvá tenni, közkincsé tenni. Hát amennyire sikerült, én remélem, hogy valamelyest sikerült, mert azért azt látom, hogy a várban mindig letesztek gyertyát, virágot, és turistabuszok állnak meg, és mindig vannak látogatók. Akik ott dolgoznak a városházán, mert onnan oda látni, azok is mondják, hogy akárhányszor az ablakon kinéznek, mindig vannak nézői a palásnak. Tehát ma már rengetegen látják.
1: Hát ez hozzátartozik már ugye egy budavári egy turista vezetése.
0: Hát igen, valóban.
1: Anélkül igen, nem megy le onnan ember,
0: oda,
1: hogy megnézte
0: eljutnak,
1: volna.
0: Igen.
1: És ön is szokta látni, jár arra úgy véletlenül
0: is? Hát én még sosem mentem azért föl, hogy azt megnézen, hiszen azt már én láttam eleget, nézze más, de hát várva persze, hogy föl kell menni az embernek más okok miatt.
1: És akkor ez milyen érzés? Most újságíró iskolában ezt tanítják, hogy ilyet nem szabad kérdezni, hogy milyen érzés, de most nem tudom, valahogy kifakad belőlem. Tehát akkor hogy veszi azt a pillanatot, amikor azt látja, hogy az ön műve előtt ott állnak, mondjuk akár magyar vagy külföldi turisták? Oda hallgat esetleg, hogyha ott van, hogy mit mondanak róla?
0: Nem, ez így nem. Meg ha bármit is hallok, az már úgy nekem úgy sokat nem jelent. Hát általában ilyen laikus megjegyzések, szóval nem, hát én nem vágyódom ilyen módon a sikerre, szóval ez ilyen színészi mentalitás lenne, hogyha én erre nagyon kíváncsi lennék. Az ember a saját lelkiismeretével számoljon el, hogy az a mű az jó vagy nem. Én egy kicsit itt megnyugszom, hogy azért ez nem rossz.
1: Hát nyilván nem véletlenül fogott hozzá annak idején, és ragadta meg ez a téma, és amikor megtudta, hogy hol helyezik el majd végső pozíciójára, ugye említett, hogy a galériában volt, az nyilvánvaló volt, hogy az még nem
0: hát
1: lesz
0: ott az udvaron, igen. Az ideglenesen volt ott, utána úgy került a várba, hogy csak ideiglenesen.
1: Még oda is ideiglenesen?
0: Ideiglenesen,
1: ez
0: igen.
1: Ez mikor 2004-ben adták át, vagy avatták fel, ha jól emlékszem, ugye?
0: Később. Hogy akkor én azt most hiszem. Látom, akkor zavarba vagyok, én így idős koromban már összefolynak az évek néha, mert ott volt, én ennek örültem, jó, láttam, hogy olyan sikere van, ezt látta a kitűnő akkori polgármesterünk is, és aztán megvásárolták. Úgyhogy akkor most már véglegesen ott van, mert akkor még számíthattam arra, hogy na jó, hát itt van, de hát ez mint kiállítási tárgy van ott, majd egyszer elviszik. De nem, most már véglegesen ott van, az a első kerületnek a tulajdona, Úgyhogy rájuk tartozik a karbantartás minden, hogy vigyázzanak rá. El is várom a mindenkori önkormányzattól, hogy vigyázzanak nagyon rá.
1: Amikor készítette, ugye éveken keresztül dolgozott rajta, hogy említette lopott időkből, hogy akkor már játszadozott azzal a gondolattal, hogy hova kellene esetleg ezt elhelyezni, hogy ez köztéren, szabadtéren, itt-ott, amott? Mit gondolt akkor a jövőjéről?
0: Hát én gondoltam arra is, hogy a székesfehérvári romkertbe is el lehetne helyezni. Fölismerült, és érdeklődés is volt Fehérvártól, de aztán valahogy úgy elhallgattak. Aztán tudattam Veszprémmel is, nem volt különösebb érdeklődés. Hát. De hát én ezt nem a város rovására írom, hanem hát egy ilyen mindenkori hivatalnok, a döntnök, aki dönt, nem tudom, hogy polgármester, vagy éppen kicsoda dönt, de hát ilyeneken múlik a dolog, azok valahogy nem csaptak le rá.
1: De hát így utólag szerintem nem bánja, hogy ott
0: nem
1: van,
0: ahol bánom,
1: van.
0: Egyáltalán nem bánom, mert ezt jobb helynek tartom, mint a, még a romkertnél is jobb. Hát Fehérvár döntött így, nem én.
1: És ugye hát ez egy mégiscsak egy felszentelt hely, ez egy szakrális hely, ahol most áll. Tehát egy templomrom, ahol valamikor szentmiséket tartottak.
0: Hogyne, sőt, hát ugye első Ferenc magyar király koronázása, és ott történt, pontosan ott, ahol most a palást áll. Tehát ott terítették rá a koronázó palástot is.
1: Úgyhogy maga a palást is
0: igen,
1: volt
0: járt
1: ott, azon a helyen
0: az eredeti palást. Úgyhogy ha másért nem, már csak ezért is, de hát millió egy okot lenne még sorolni, de hát nagyon indokolt, hogy ott van, de hát legfőképpen azért kell, hogy ott legyen, hogy lássák minél többen.
1: Kedves hallgatóink, hogyha valakinek kedvet csináltunk ahhoz, hogy megnézze Rieger Tibor, MS-mester és Kossuth Díjas szobrászművész alkotását Szent István király koronázó palástjáról a domborművet, a bronz domborművet, akkor megtalálja a Budai Várban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és az ünnep alkalmával beszélgethettünk.
0: Hát én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Brahms S-dur szonáta klarinétra és zongorára című művének harmadik tételét hallották Szatmári Zsolt és Fülei Balázs előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunkban elsőként az Évezredek asztalánál című műsorunkat hallják, utána jelentkezünk a Remény hírnökeivel, melyben a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjanné dr. Nizsalovszky Ritával, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk, s végül egy rövid imával búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
6: Moravszky József Pékkel Pálházán ültem le beszélgetni, egy nem akármilyen helyen, egy vízimalomban, mert hogyha a kedves hallgatók erre látogatnak, akkor szeretnénk buzdítani őket, mindenképpen keressék fel Pálháza egyik látványosságát, ezt a vízimalmot, amelyet nyugodtan kijelenthetek, hogy önépített, az ön ötlete és az ön tervei alapján készült. Legalábbis az alapgondolat mindenképpen.
7: Így van, ez szó szerint, hogy ez új építésű pékség. A középkori jelleget akartuk visszaadni a malomnak, tehát egy középkori jellegű malmot építettünk, ami köves malom, teljesen működőképes, tehát a víz hajtja teljesen természetesen, tehát ez volt a célunk, amit el akartunk vele érni, meg hogy be tudjuk mutatni a egyre ritkábban adódóan egy hagyományos szálaz őrdési módot, meg egy hagyományos kenyér, tehát végig a búzától a kenyérig egy ilyen folyamatot akarunk bemutatni, és mellette van egy sütőház, ahol meg is lehet kóstolni, meg is lehet készíteni a dolgokat.
6: Honnan jött az ötlet? A szakmából?
7: Igen, a szakmából adódott az ötlet, meg itt volt a pékség, mert egy terület, ami volt egy kis zógó a patakon, a Bisó patakról beszélünk konkrétan.
6: Ez a patak itt található a vízimalom mellett.
7: Így van. És egy felülcsapott patakmalmot építettünk vissza. Konkrétan ezen a helyen nem volt malom, de lejjebb volt vagy 6-700 méterre, ahogy megkutattuk a térképeken. És itt végülis ezen a területen ez adta magát pont egy zógó miatt, ami volt egy szintkülönbség, egy 2,60 m, és ezt tudtuk kihasználni, és erre tudtuk ráépíteni a malmot.
6: Ha már malom, akkor ez egy különleges malom, mert egyrészt nem akármilyen látványosság, másrészt pedig általában a vízimalmok, nekem úgy vannak az emlékeimben, hogy egykerekűek. Ez a malom azonban, végigjártuk, a riportra készülve bemutatta nekem, kétkerekű. Miért?
7: Azért lett kétkerekű a malom, mert menet közben én is az egykerekűnél kezdtem, tehát 2009-ben kezdődött ez az egész pályázati dolog, mert pályázati pénzből építettük a dolgot, a svájci alapú, az Sátorajhely közeli nagyvárossal együtt egy közös projektből lett építve ez a malom, és menet közben 2012-ben találtunk egy kivitelezőt, aki Magyarországon ezzel foglalkozik, a Tamás Péter nevezetű vállalkozó, és neki volt meg a kapcsolata a Szentendrei és Kanzennal, a Balázs György úrral, egy népdalkutatóval, és ő világosított föl, hogyha a középkori jelleget akarunk építeni, az tehát egy kőjárathoz egy kerék tartozik. Tehát ami modernebb, amiket most Erdélyben sok helyen lehet látni, a hagyományos köves malmokról, tehát nem engelszégekről beszélünk, ott már színmeghajtással teszik át a két meghajtás, az egy ahogy György nevezte, egy modernebb változat, ami 1800-as évek második felében a németektől lett átvéve.
6: Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ez egy középkori malom modern köntösben?
7: Hát egy középkori malom újonnan építve, középkori malom. Tehát azt nem mondanám, hogy modern, nem, mert ugyanúgy hogy a kő meghajtás, az áttételek annyi, hogy ahol régen fa részek voltak, mint az orsókerék, meg ilyesmi, azt már mondjuk vasszerkezettel oldottuk meg. Tehát ilyen a szárazkerék is fából van, még, tehát minden, ami régen volt fából, az itt is ugyanúgy van.
6: Nem régen nyílt ez a vízimalom, nagyon fiatal még az épület.
7: Így van, sikerült megnyitnunk ezt a malmot. Emiatt várunk mindenkit szeretettel, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg egy működő középkori vízimalmot, mert ez a nagyon nagy szó, hogy működőképes, tehát nem műemlék, emiatt tudom bemutatni, hogy működik, megnézhetik az emberek, nincs azok a kötöttségek, mint egy műemlék jellegű épületnél.
6: Nézzék meg a kedves hallgatók, erre szeretnénk buzdítani őket, de azért írjuk le szavakkal, hogyha eljönnek ide, akkor mit is láthatnak, milyen főbb részei vannak a vízimalomnak.
7: A vízimalom két részből áll, van a konkrétan a malom része, ott a két kőjáratot meg lehet nézni, meg lehet konkrétan nézni egy őrlést, és van egy sütőház része, ahol finom ételekkel tudjuk önöket várni, tehát az alapvető ételünk a kenyérlángos, az klasszikus, mint a pékség meg a dolgokkal kapcsolatosan. Van a molnárok eledele, ez egy csülökkel megtöltött lepénykenyér, ez is nagyon finom, és elsősorban csülkös ételeket gyártunk, tehát ez a kemencére alapozott ételeket gyártunk mostan is, ezeket tudom ajánlani előzetes bejelentkezésre.
6: Nagyon lényeges, előzetes bejelentkezés fontos és szükséges.
7: Így van, nagyon fontos, mert a csülöknek, hogy jól elkészítjük, egy kicsit több idő kell neki, tehát meg kell főzni, megsütni, tehát az egyik pillanatra a másikra nem tudjuk megoldani. Még ez hagyományosan, tehát hagyományos még a konyha, tehát így ez csak úgy tudjuk megoldani, hogy előzetes bejelentkezésre.
6: És úgy kell elképzelniük a kedves hallgatóknak, hogyha bejelentkeznek, eljönnek ide, akkor valóban megláthatják a kezdetektől egészen a kész termékig a gyártási folyamatot, mert hogy megörli a búzát, liszt készül belőle, bedagasztja a tésztát, megsüti a kemencében, szóval minden egyes lépést itt a kedves látogató végig kísérhet.
7: Így van, tehát ezt meg tudjuk csinálni, erre akarunk rámenni, hogy teljesen a búza szemtől a készkenyérig, tehát egy ilyen címszóval akarunk kitalálni programokat elsősorban diákoknak, hogy tudják, hogy mi a kenyérnek a háttere. Az őrléstől egészen a kenyérig, tehát szépen megvan a dagasztással egybekötött, mielőtt nekem pék a szakmám, tehát ezzel össze tudom nagyon jól kötni, még tudok egy folyamatot vinni, és meg tudják a gyerekek főleg, meg akit érdekel a dolgot mutatni.
6: És ha jók az értesüléseim, jártak itt diákok, olyan diákok, akik cukrászok és szakácsok lesznek, és valóban ők már kipróbálhatták mindazt, amiről mi most itt beszélgetünk.
7: Így van, voltak kint ide a Sátorójuhelyből, a mezőgazdasági iskolából, a cukrászpék másodikos évfolyamosak voltak kint, és velük ezt a dolgot itt megejtettük. Nagyon sikeres volt a gyerekeknek. Az elején, ahogy szokott mondani, kicsit noszogatni kellett, utána még nagyon lelkesedtek, és nagyon aktívan részen vettek az egész folyamatba. Egy 4-5 óra hosszás folyamat, tehát ez egy félnapos programnak mondható dolog, mert azért mindennek megvan az ideje, tehát kelési idő, dagasztási idő, tehát mindennek az tészta és sütési idő. Tehát azért mondom, hogy ez egy kicsikét hosszabb program, de nagyon megéri, meg nagyon érdeklődő.
6: És hát jó munkához idő kell. Milyen kenyér és milyen pékárú készül itt? Van egy tuti receptje, amelyet nem árul el, de ami erre a térségre, erre a vidékre jellemző?
7: Hát ez annyira, ahogy mi is tanultunk annak idején a magyar szabványok felett, mondjuk kifejlesztettem egy kimondottan, de Erdélyben nekem nagyon tetszettek a vert kenyerek, ezek a krumplis vert kenyerek. Arra fejlesztettem ki egy dolgot, egy receptet, az vagy 3-4 évvel kikísérleteztük. Megvannak benne a részletek, savóval kovászolni, meg krumplit nem főzzük bele, nem sütjük bele, tehát ilyen apróságokkal, hogy kicsit vissza tudjuk adni jobban az ízeket, meg ilyesmiket megpróbálni ebből a lisztből, amit környék 8 km a szomszéd faluba öllik a búzát, onnan veszem, és ebből helyi búzából előállított kenyeret.
6: És mekkora kenyerek készülnek? Olyan igazi, szép, nagy kenyerek, amelyeket már tényleg csak azokban a falvakban láthatunk és kóstolhatunk, ahol még élnek a régi hagyományok?
7: Igen, 2,5 kilósba szoktam elkészíteni gömbölyűbe ezeket a kenyereket.
6: És meddig kell sütni? A sütési idő is gondolom, hogy ahogy mondtam is, jó munkához idő kell, hát hogy szépen megpiruljon, megbarnuljon, olyan igazi szép sült színe és illata is legyen, ahhoz azért idő kell.
7: Hát általában 1 óra körül vannak ezeknek a kenyereknek a sülési ideje. Tehát az 1 kilós kenyereknek azok 35-45 perc között szoktak, de ezeknek 1 óra, még néha egy kicsit több idő kell, hogy átsüljenek.
6: A pék szakmát tanultak évekkel ezelőtt. Mi miatt döntött emellett a mesterség mellett?
7: Hát végül is nekem a nagyapám volt pék, tehát ő neki volt Pálházán, ő nyíregyházi származású, Budapesten tanult, és lekerült Pálházára, és itt is volt péksége, még a múlt századi, még a rendszerváltás, mikor ráfőszítették a dolgokat, akkor meg kellett neki szüntetni, és be kellett menni a pékségbe, de addig 54 vagy 55-ig volt Pálházán saját péksége, tehát innen jött a dolgok, tehát van egy kis hagyománya a családba pék dolgoknak.
6: És volt a nagyapjának olyan receptes könyve, amelyet ön örökölt, és mind a mai napig azon receptúra alapján készíti a péksüteményeit, a kenyereit?
7: Igen, megvannak nagyapámnak a szakmai könyvei, a 30-as évekbeli szakmai könyvei. Egy-két süteményt, mikor nagyon ráérek, és van egy kis kedvem is hozzá, akkor szoktam belőle sütegetni. A töltelékanyagai nagyon jók, tehát a hagyományosan tejjel forrázott dió mágtörtelék, tehát azok a receptek szerint megpróbálom. A pozsonyi kiflit például azt megpróbáltam, nagyon verhetetlen volt, tehát az mindenki úgy kéri. Csak egy kicsikét ez időigényesebb, tehát ez időkérdése mindig.
6: És a jó alapanyagok kérdése.
7: Így van. Magyarországon megvannak a jó alapanyagok, csak az a bajunk van, hogy mindent szeretünk műanyagokkal megcsinálni, mert sokkal gyorsabb és egyszerűbb.
6: A keresztény ember számára is a legfontosabb táplálék a kenyér, hiszen legszebb imádságunkban, a mi atyánkban is imádkozzuk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy manapság ebben a rohanó világban, amikor már olyan kevés pékség működik, amikor a multikban megvásárolhatjuk a kenyereket, a pékárukat, akkor mit is mondhatunk el, milyen is a jó kenyér? És mitől is jó a kenyér?
7: Nagyon nehéz a kérdés, mert manapság pont, ahogy beszéltük, nagyon fölgyorsult a világ, hogy tetszett említeni, és pont emiatt van, hogy a jó kenyert akarunk, ahhoz idő kell. Tehát normálisan kell első a lelke a kenyérnek a kovászolás. Középérésű kovászról beszélünk, az lenne az igazi, szerintem egy a 8 óra hossza körül, és utána a dagasztáskor már nem élesztőznek a kenyert, csak simán adul rá dagasztani a kovászra, akkor kerül bele a só, és akkor utána megint a tésztaérés folyamat. Már ez is sajnos föl van gyorsítva, tehát már 20 perc, fél órákat hagyjuk pihenni a tésztákat. Ezenek is egy órószának lehetne egy átszellőztetése egy hagyományos dagasztógépnél, és utána a kelési idő megint a következő dolog, ami még emiatt ez is hosszabb lenne. Tehát magyarán mondva, lenne ideje a zemzineknek dolgozni, a kenyérbe végigvinni a folyamatot, tehát a savtartalma, ami az ízét adja a kenyérnek, ami már sajnos adalékanyagokkal adjuk bele a kenyérbe. Tehát az idő, ami szerintem az első dolog, meg a pékeknek a lelkét, hogyha beletesszük, akkor nagyon jó kenyereket lehetne még mai nap sütni mindenféle adalékanyag nélkül.
6: Ugyanez elmondható a péksüteményekre és a többi pékárúra is?
7: Ami hála az égnek egy kicsikét megváltozott most megint Magyarországon a sütőiparban, hogy már most eljutott odáig a Magyarországon is a hatóságok, hogy már most nem a műanyagokat kell annyira beletenni, hanem már most visszatérhetünk a tojáshoz, a vajhoz, a zsírodék, természetes zsírhoz, tehát nem a műanyagokat kell beletennünk. Emiatt most látok rációt, hogy az a baj, kicsit drágább ezekből az előállítás, de megérné, hogy ezekből dolgozunk, mert egy egészségesebb terméket tudnánk a vevőink elítenni.
6: És mit tapasztal, működik a vízimalom, milyen iránta az érdeklődés? Gondolom a pálháziak örülnek és büszkék arra, hogy van egy ilyen látványosság már a településen.
7: Így van, ezt próbáltam is nagyon úgy, hogy a pálháziak, tehát a település magának érezze ezt a malmot, tehát a köztudatban is, tehát szívesen látjuk a helybelieket, nagyon sokszor csak kijönnek sétálni, mert szép egy kis malomtól kialakítva, és emiatt egyre sűrűbben járnak ki az itteniek.
6: És mivel egy pékkel beszélgetek, hát szubjektív véleményére is kíváncsi lennék, önnek van-e kedvenc péksüteménye, vagy olyan kenyere, amelyet különösen szeret valami miatt?
7: Hát a klasszikus a kifli, amit minden nap azért meg tudok enni. A süteményekben az ember váltogat, a túrós dolgokat szeretem, a túrós batyot, a hagyományosakat. A kenyérbe pedig ez a verkenyér, ez verhetetlen.
6: Szó szerint. És ha jól veszem ki a szavaiból, nem csak kenyeret, idézőjelben a csak, hiszen egy vízimalomban és egy pékségben természetesen a kenyéri a főszerep, de más finomságot is kóstolhatnak az ideérkezők, például a csülköt.
7: Így van, hát már ez is már most mondhatom, hogy már egész jól tudom csinálni.
6: Ennek is megvan, gondolom, a csínya, bínya, hogyan kell pácolni, hogyan kell elkészíteni, hogyan kell sütni.
7: Igen, hát ami az eddigi tapasztalatom, tehát ez, hogy előtte meg kell főzni, tehát van egy pászleves főzési technológia, és akkor utána szépen sörbe megpárolni, és amit tapasztalatom, hogy a frissesség, tehát az mindennek a legnagyobb alapja. Tehát mindig minden frissen próbáljuk, és ezért ragaszkodunk az előre bejelentkezéshez, mert akkor tudjuk ezt megcsinálni.
6: Ha pedig felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, akkor mondjuk el, hogy hogyan is vehetik fel önökkel a kapcsolatot.
7: Pálháza vizimalom.hu, van egy honlapunk, és azon keresztül rajta vannak a telefonszámok, és akkor úgy fel tudják velünk venni a kapcsolatokat.
6: Moravszky József Péknek köszönöm szépen a beszélgetést, szívből gratulálok ehhez a vízimalomhoz, és köszönöm szépen a riportot.
7: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mindenki szeretettel várok, aki a Szent István Rádiót hallgatja. Örülök, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget. Viszont hallásra.

0: Műsorunk folytatásában Vas Andrással beszélgetek a kenyérsütésről. Riportom egy korábban elkészített hanganyag, szerkesztett változata.
1: Valóban házi jellegű kenyeret sütünk, kovászos technológiával készülnek a kenyereink. Ennek a folyamata a következőképpen volt. Beragasztották a teknőbe a kenyeret, utána egy óra tészta érés volt, és a egy órás tészta érés után szaggatták ki a szakajtókba a kenyeret, abba is kelt egy órát, és utána vetették be a kemencébe. Mi most ugyanezt a technológiát, és csak ezzel a technológiával dolgozunk. Tehát a beragasztás után van egy tésztaérlelő csészénk, ahol egy órát érik a tészta. Na most, a tésztaérés az egy nagyon fontos folyamata a kenyérsütésnek, azért szerintem talán az egyik legfontosabb, mert ez az az időszak, amikor kialakul a sikérváz, kialakul a kenyérnek az aromája, tehát az íz és az amatanyagok a kenyérbe lezajló mikrobiológiai folyamatokon keresztül itt alakul ki. És még el ne felejtsem, hogy a dagasztásnál kétféle kovászt használunk, egy hosszú érésű és egy rövid érésű kovász. Tehát kovász nélkül kenyeret nem sütünk. Éppen ezért én lényegesen kevesebb élesztőt használok. Tudnék, a mostani korszerű pékségekben már kelesztőkamra van, ahol beragasztják a tésztát, rögtön kiformázzák, kimérik arra a súlyra, amelyet akarnak sütni, és utána szakajtóba teszik, betolják ebbe a kelesztőkamrába, ahol hőmérsékletet, páratartalmat lehet állítani, és akkor meg kell egy óra alatt, vagy fél óra alatt, utána rögtön teszik a kemencébe, sütik ki. Tehát én ezeket a kenyereket gyors talpaló kenyereknek nevezem.
0: Szükséges a finom kenyérhez a megfelelő idő. Tehát, hogy a kovász is megérlelődjön, és megdagadjon az a bizonyos kenyértészta. Mindennek megvan a maga ideje.
1: Mi a egy óra tésztaérés után kezdjük el feladni és formázni a kenyeret.
0: És egymás után ki vannak fejlesztve, hogy úgymond a kenyérkészítés lépései?
1: Nagyon fontos, minden kenyérkészítésnek természetesen megvan a folyamata, de nagyon fontos, hogy én ragaszkodok a hagyományos kenyér minőségéhez, és éppen ezért is tudom azt mondani, hogy az én kenyerem az nem savanyodik meg egy-két napon belül, hanem valóban tartja a minőségét több napon keresztül. Ez nem azt jelenti persze, hogy arra biztatom az embereket, hogy több napos kenyeret egyenek, de lényegesen ezzel a technológiával, tehát kovászos technológiával és tésztaérési folyamatot betartva lényegesen kevesebb élesztő mennyiség kell a kenyér gyártásához, mint ezekhez a úgynevezett gyors talpaló kenyerekhez. Mert ott arra megy a technológia, hogy sok élesztő gyorsan megkeljen, nálam viszont lényegesen kevesebb élesztővel, hogy úgy mondjam, megadjuk a módját a kenyérsütésnek. Tehát betartjuk azt a régi technológiát, ami az én kenyeremre az van ráírva, hogy házi jellegű kenyér. És ha nem ezt a technológiát alkalmaznám, és nem ezt a technológiát szerint sütném a kenyeremet, akkor nem lenne házi jellegű kenyér.
0: Ezek a gyors talpaló kenyerek, ha fogalmazok most már én is így, mint ahogy ön, kölcsönveszem öntől ezt a kifejezést, nem is olyan tartósak.
1: Nem tartósak. Azok a kenyerek nem tartósak. Igen, hamar meg savanyodnak úgy, hogy úgy mondjam, penészednek. Mi megadjuk a módját a kenyérsütésnek igazán valóban. Betartjuk azt a technológiát, ami a jó kenyér készítéséhez valóban szükséges.
0: És az öngyártási technológiájával mennyi idő alatt készül el egy kenyér?
1: A dagasztás kezdetétől számítva nálam 3,5-4 órán belül van kész kenyér. Mert, amint mondtam, a dagasztás az legalább 20 perc, utána egy órás tésztaérés, utána a feladás az szintén egy ilyen 20 perc, utána egy óra kelés a szakajtóba, tehát ott a formába, és utána pedig a kisütés az szintén 3/4 óra vagy 50 perc, és ez, hogyha ezt összeadjuk, akkor ez 3,5-4 óra hossza között jön ki. Természetesen, hogy a minden árunál, de a kenyérnél is a vizualitás az nagyon fontos, mert amikor ránéz a kenyérre a vevő, és látja, hogy az nem elég dombos, hanem lapos, vagy esetleg nagyon éget, vagy nem eléggé sült, mert ilyen is van, akkor természetesen, hogy nem veszi meg. Maximálisan törekszünk a jó minőségre.
0: Többször említettem, hogy az én kenyerem az én általam készített kenyér. Hát most nagyon nehéz kéréssel fordulok önhöz, mert az ízekről beszélni nagyon nehéz. De mégis, ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az ön kenyere, milyen a finom Vas András féle besenyőtelki kenyér, akkor hogyan tudnánk ezt szavakkal leírni?
1: Hát igen, valóban elég nehéz az ízekről beszélni, mert lényegesen egyszerűbb, hogyha megkóstolja az ember, és akkor megfelelő savfok, megfelelő sótartalom, és ezen kívül természetesen, hogy a tészta érés során kialakult íz és zamatanyagok, amik a nem lehet másként mondani, hogy kenyéríz, tehát adalékanyagot minimálisat használunk.
0: Ez nagyon fontos kérdés, főleg a mai világon, amikor oly sok mindent hallatunk, hogy az élelmiszeriparban milyen problémák vannak az adalékanyagok használatával kapcsolatosan. Ön akkor ezt lecsökkentette a legminimálisabb szintre?
1: Az adalékanyagot minimális szintre csökkentettük, 0,02%-ot használunk lisztmennyiségre számítva. Tehát ami azt jelenti, hogy a technológiai folyamatnak a pontos betartásával pótoljuk azt, tehát a térfogatnak a növelését, mint ahogy mások esetleg térfogat növelő szerekkel érnek el. Mi viszont a technológiának a betartásával, tehát nem használunk ilyen térfogat növelő és ilyen állagjavító adalékanyagokat, csak teljesen minimális mennyiségben.
0: Milyen lisztből készíthető a legfinomabb kenyér? Több éves tapasztalata önnek mit mond erre a kérdésre?
1: Az én véleményem az, hogy a kenyeret is, a jó házi jellegű kenyeret többféle lisztből kell készíteni, tehát nem egyféle lisztből. Én háromféle lisztet használok, és minden kenyeremben háromféle liszt van. Akik ismerik a lisztet valamelyest, azoknak mond valamit az, hogy BL55-ös, tehát ez a finom liszt, ebből használunk 30%-ot, 60% 80-as, tehát BL80-as, búzaliszt 80-as, és 112-es teljes kőrlésű lisztet is használunk minden dagasztáshoz. Tehát 55-ös, 80-as és 112-es lisztből sütjük a kenyerünket.
0: Annak idején olyan szép szokás volt még nagymamáink korában, hogy amikor hazavitte az ember a kenyeret, akkor természetesen keresztet vetett és úgy szegte meg. Mi az ön tapasztalata szakemberként? Valóban az emberek még gondolnak a kenyér megszelésekor arra, hogy hálát adjanak a jó Istennek, hiszen az egyik legfontosabb imádságunkban, a mi atyánkban is benne van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mennyire él ez a mai korban?
1: Én úgy látom, hogy mint ahogy minden, az élet minden területén a manapság, az erkölcs és a tisztesség az sajnos eléggé felhígult, meglazult. Én vallásom a gyakorló, hívő ember vagyok, katolikus, az Egri Bazilikába járok minden vasárnap templomba. Én természetesen, hogyha megszegek kenyeret, akkor előtte ugyanúgy, ahogy az édesapám tette, a késsel keresztet rajzolok rá, és utána szegem meg. Úgy tapasztalom, hogy van egy olyan réteg még, akik megfelelően tisztelik a kenyeret, mert dolgoztak nem csak ebben a szakmában, hanem a vetés, aratás, cséplés, tehát ezt a munkafolyamatot ismerik. És ezért tudják, hogy ez egy nagyon nehéz munkával járó folyamat, és megadják a tiszteletet a kenyérnek. Hiszen a régi parasztember, a régi falusi ember úgy hívta a búzát, hogy élet. És nem csak a búzát, hanem a kenyeret is. Úgy mondták, hogy az élet. És valóban így van, hogy most sajnos fölnőtt már egy olyan, nem egy, hanem több olyan generáció, aki nem adja meg ezt az igazi tiszteletet a kenyérnek se, és annak se esetleg, aki készíti. És ha valaki nem adja meg a tiszteletet az életnek, akkor bizony olyan dolgokat követele ellene, ami az én értékrendemmel nem egyezik.
0: Nagyon örülök, hogy megemlítette a kenyérnek járó tiszteletet, hiszen régen még olyan szokás is volt, hogyha leejtettünk egy darabot a kenyérből, akkor felvettük és megcsókoltuk.
1: Ezt én még mai napig is így csinálom, mert ha véletlenül, bár nem nagyon fordul elő ilyen, de ha véletlenül leesik kenyér, akkor igenis fölveszem, és utána megpuszilom, és utána aztán oda kerül esetleg, ahová éppen való.
0: A kenyér az nagyon fontos a mindennapi táplálkozásunkban, elvitathatatlanul, első helyen áll mindenki táplálkozásában, még akár a lisztérzékenyek esetében is, hiszen ők is tudnak olyan kenyereket készíteni, amely olyan típusú alapanyagokból készül, melyeket ők is ehetnek. Önnek a kedvenc étele a kenyér, a zsemle és a kifli?
1: Természetesen, hogy én a kenyeret szeretem a legjobban. A kifliét is szeretem, azt a kiflit, amit én sütök, de természetesen én, mint régi falusi gyerek, a kenyér a mindenek előtt a kedvenc péksüteményem, hogy így mondjam.
0: Elhangzott riportunkban Vas Andrással beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
5: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a 4. vallásturisztikai fórum volt, itt az EGRI Egyetemen pedig már a 2. tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
6: Tényleg ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt, és mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbejárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdasági ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a 2. napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó Emmivel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak 3 szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani, ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az Emmával való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozástípusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is, a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a 3. típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy ez egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységek, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a 3. típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul, van mesterséges intelligencia által kreált Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol még magát a hitet, Istent nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
5: Ezen kívül még milyen előadások voltak?
6: 2 napos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt Két fontos előadást hallgattunk, az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást nemzetvallás identitás kérdései címmel, illetve a Turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

0: Ennek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakciókban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a bibliai idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van. Tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban is, így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen mondjuk az, hogy a sima turizmus, az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
1: Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
0: Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell az zarándokutakat. Az infra és szuprastrukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat vagy a benne lévő tárgyakat mutatjuk be az ide érkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt, ki is kell emelni.

0: Kétnapos rendezvény volt tehát ez a 4. Vallásturizmus Fórum Budapesten. Mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
1: A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet-kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közösség egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését, és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumbach utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumbach utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
0: Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszony a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
1: Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
0: Az egyetem szempontjából egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
1: A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetőségei is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Mazsi Hisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Mazsi Hisz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
0: Műsorunkban a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

a Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Uram, add, hogy mindenben eleget tegyek az igazságosságnak, mert ez az út vezet az örömhöz. Az öröm a jutalom, az igazságosság az érdem és az ok. Amikor te, Krisztusunk, életünk majd megjelensz, mi is megjelenünk majd veled a dicsőségben, s akkor majd pontosan az igazságosságból fakad az örömünk, mint hogy te leszel az Atyaisten által számunkra rendelt igazságosság. Valóban boldogok azok, akik lelkiismeretükben már most élvezik az igazságosság gyümölcsét. Igaz, most fáradtságos ennek az erénynek a gyakorlása, de eljön az a nap, amikor minden fáradtság nélkül szeretjük, birtokoljuk, megértjük és élvezzük magát az igazságosságot. Uram, ne engedd, hogy hátat fordítva az igazságosságnak beérjen valami hiú és mulandó örömmel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel már összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Farkas Erzsébet, Sinkovics Andrea és Varga Ildikó nevében is. A szerkesztő Vasvári Detti volt. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Tizenkét nap múlva becsengetnek, kezdődik a 2026-27-es tanév. Amíg a szülők az iskolás gyermekeikkel megindították a rohamot a papírírószerboltokban a tanszerekért, addig az intézményekben is készülnek a tanévkezdésre. Érkeznek a tankönyvek is, amelyeket aztán gondosan szétválogatnak, nem csak osztályonként, hanem gyermekenként. A közelmúltban véglegessé vált a 2026-27-es tanévrendje. Ez alapján szeptember 1-én kedden csengetnek be először, és 180 tanítási napot követően 2027. június 18-án pénteken lesz az utolsó kicsengetés. A tanévkezdés előtt azonban fontos feladatok hárulnak mind az intézményekre, mind a diákokra és szüleikre. Ugyanis érkeznek a tankönyvek az iskolákba, amelyeket pakolni és szortírozni kell. Az iskolásoknak és szüleiknek pedig be kell szerezniük a kellő tanszereket. A papírírószerboltok tapasztalata alapján augusztusban élénkül meg a forgalom az üzletekben. Vannak azonban, akik kivárnak az utolsó pillanatig, és a végső roham augusztus 20-a után indul meg a tanszerekért. Az eladók szerint ugyanakkor nem érdemes halogatni a kérdést, mivel a készletek végesek. Van, ami elfogyhat, és akkor nem lehet maradéktalanul kiszolgálni az igényeket. A Békéscsabai Tankerületi Központ 32 intézményt tart fenn a Békéscsabai, a Mezőkovácsházi, az Orosházi és a Szarvasi járásban. Ezek az iskolák összesen több mint 91 ezer tankönyvet rendeltek, több mint 8800 tanuló számára. Elmondták, hogy augusztus 1-től folyamatosan érkeznek az intézményekbe a tankönyvek, legkésőbb augusztus 31-ig mindenhova befutnak. Kiemelték, hogy ezúttal is minden diák számára ingyenesek a tankönyvek, és ahogy azokat várhatóan augusztus végén, a közelgő tanév előtti utolsó héten vagy a tanévnyitó során vehetik át a diákok, a szüleik. Szokás szerint az alsósok és a felsősök tankönyveit külön-külön teremben helyezik el. Az alsósok tankönyveinek szortírozásával már végeztek is a szakemberek. A felsősöknek szánt kiadványokat ugyanakkor még rendezni kellett, többek között a sok-sok tantárgy és a több tankönyv miatt. Bár a tankönyvek olyan anyagból készültek, hogy nem szükséges rá borítót tenni, a gyermekek és a szülők jelentős része tesz rá. Ingyenes nagy koncertet ad a Blaha Louisiana augusztus 22-én szombaton 21 órától Orosháza főterén. A zenekar energikus koncertjein a modern pop-rock, a bluesos hangzás és Soblóher Barbara karakteres énekhangja találkozik. Az Orosháza 84 nap programsorozat egyik legjobban várt zenei eseménye lesz a Blaha Louisiana nagy koncertje. A Blaha Louisiana a hazai könnyű zenei élet egyik meghatározó együttese. Dalaik egyszerre dallamosak, érzelmesek és energikusak, ezért azok számára is könnyen befogadhatók, akik korábban még nem követték rendszeresen a zenekar pályáját. A csapat egyik legismertebb tagja és meghatározó arca Soblóher Barbara énekesnő, akinek karakteres hangja és erőteljes színpadi jelenléte különleges hangulatot ad a koncerteknek. A zenekar élő fellépésein a visszafogottabb, érzelmesebb dalok és a közönséget megmozgató, lendületes számok egyaránt helyt kapnak. A Blaha Louisiana több ismert dallal is jelen van a hazai rádiókban és a zenei felületeken. Kedvencei közé tartozik az Ahol összeér, a Túltávol elég közel, a Szeressetek, a Nem ereszt és az Ott van a nap. Ezek közül több olyan dal van, amelynek refrénjét azok is felismerhetik, akik a zenekar nevét eddig nem ismerték. A Blaha Louisiana azonban igazán koncerten mutatja meg az erejét. Fellépéseiket közvetlen kapcsolat, erős zenei megszólalás és felszabadult hangulat jellemzi. A zenekar rendszeresen szerepel hazai fesztiválokon, klubokban és szabadtéri rendezvényeken, így az orosházi közönség egy tapasztalt, összeszokott csapat produkciójára számíthat. Az augusztus 22-i nagy koncert nem csak a rajongóknak szól. Jó alkalom arra is, hogy azok, akik eddig csak egy-egy dalukat hallották, élőben is megismerjék a zenekart. A főtéri helyszín a nyáreste és a közös ünneplés közös közösségi élményt ígér. A Blaha Louisiana koncertje ingyenesen látogatható. Érdemes időben érkezni a főtérre, hogy minél többen együtt ünnepelhessék Orosháza 80. születésnapját. A pusztaotlakai Safari Parkban a táborlakók a játékos programok mellett rengeteg hasznos tudnivalóval gazdagodtak.
Szakdolgozók mutatták be az állatok gondozását. A szafari állatorvosának idegen vezetésével járhatták be a parkot, és érdekes előadásokon vehettek részt. A Magyar Vöröskereszttel történő együttműködés keretében hősképzőt is tartottak a táborban, ahol a táborozók megtanulták a váratlan balesetek kezelését, a sebek ellátását, sőt az újraélesztést is. Önkéntesektől hallhatták, miért fontos a bérodás és az önkéntes munka a társadalom minden szegmensében, legyen szó olyan emberekről, akik segítségre szorulnak, vagy állatokról, akik menhelyen várják új gazdájukat. A táborozók a park minden vidámparki elemét használhatták, a hullámvasúttól a körhintáig, a Dodge-ig. Az állatok mellett az egyik kedvence a vizes Exlaton pálya és a medencés habparti, amely egyébként minden pénteken, szombaton és vasárnap 15 órától 18 óráig ingyenes programként várta a Safari Park minden látogatóját. A másik kedvenc a Ranger kihívás akadélypálya, amit a gyermeknap óta változatlan formában minden nyitvatartási napon 12-től 17 óráig megtart a Safari Park. A hatnapos tábor során minden napra jut egy állatsimogató, amit együtt fedeznek fel. A tábor vezetése pedig fontosnak tartja, hogy a messziről idejött családok és gyermekek megismerjék Békés megye nevezetességeit, például a Szarvasi Arborétumot és a Mini Magyarországot. Meglátogatták már a Békéscsabai Munkácsi Múzeumot és Emlékházat, de jártak már a Napsugár Bábszínházban is. Péntekenként pedig látogatást tettek a Gyulai Várba, az Erkel Emlékházba, ahol megtekinthették Erkel Ferenc iskoláját, az aranybabérkoszorút, amit az operaház elindításáért kapott. Megnézhetik a zongorát, amelyen a himnusz dallamait komponálta Erkel Ferenc. A tábor célja a Safari Ranger képzés teljesítése, melynek eredményeképpen szombat délelőtt ünnepélyes fogadalomtétellel és a Ranger igazolványok átadásával zárul a tábor. Az országosan egyedülálló programokkal működő tábor rendkívül népszerű, amit mi sem mutat jobban, mint hogy a jövő évi nyári szünet mind a 9 turnusa már egy évre előre le van foglalva a visszajáró kis rangerek által. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Feloldották az útzárat a Budai Nagy Antal utca Vámospercsi út felőli végén, tudta meg a Dehír. Ez az utolsó fázisába ért a csomópont kapacitás növelő átalakítása. A tervek szerint a kivitelező tanévkezdése teljes egészében kész lesz a beruházással, ami várhatóan gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé a nagy forgalmú kereszteződésben és környékén. A Budai Nagy Antal utca egy szakasza július közepétől volt lezárva a Rújter utcáig az új kopórétek terítése, valamint az útjelek felfestése miatt. A munka során a jelzőlámpákat is leszerelték, hogy a szükséges karbantartást elvégezzék rajtuk. A tervek szerint azonban szombattól már ismét a közlekedési lámpák irányítják a Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út csomópontjában a forgalmat. Az útburkolati jeleket is most festették fel oda, ahonnan még hiányzott. Ezen kívül térkövezik még a járdaszigeteket és aszfaltozzák a járdákat is. Az 1,4 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházás során a kereszteződésnél minden irányból egy jobbra kanyarodó sávot hoztak létre, amelyhez a teljes pályaszerkezet újjáépítése kellett. A közlekedési tárca beruházásának legnagyobb forgalomkorlátozással járó munkáit kifejezetten a nyári szünetre időzítették. A fejlesztésnek köszönhetően akár 20%-kal is nőhet a Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út csomópontjának áteresztő képessége, ami Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése. Július 1-től Szabó Szilárd professzor, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék vezetője, az MTA levelező tagja vette át a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának vezetését. Az új dékán célkitűzéseinek középpontjában a kar eddigi kimagasló nemzetközi és hazai eredményeinek megőrzése mellett az oktatás módszertani modernizáció, a hallgatói utánpótlás bázisának kiszélesítése, valamint a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek etikus és hatékony kiaknázása áll, tudatta az UNIDEB. A Debreceni Egyetem egyik legmeghatározóbb idén 77 éves múltra visszatekintő kara az elmúlt években a kutatás, fejlesztés és innováció egyik kiemelkedő regionális központjává fejlődött. Szabó Szilárd kiemelte, hogy drasztikus irányváltásra nincs szükség, sokkal inkább a meglévő értékek finom hangolására törekednek. Az egyik legfontosabb új elem a mesterséges intelligencia integrálása lesz mind az oktatásba, mind a kutatásba. 20. éve lépi át a magyar-román határt a Debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21-e és 22-e között Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók, közölték a szervezők az MT-vel. A Debreceni Virágkarnevál pár kocsija először 2006-ban lépte át a határt és jutott el Nagyváradra a két testvérváros közötti együttműködés részeként, idézte fel Bors Imre Lóránt, a Bihar megyei karaván szervezője, a Bihari Napló online kiadásának beszámolója szerint. Az együttműködés megmaradt, a debreceni virágkocsik közül pár augusztus 20-a után évről évre eljut Nagyváradra, és 2018 óta Bihar megye több magyar lakta településén is végigvonul. A virágkocsik idén a dél-bihari szorvány településeken vonulnak végig, melyek lakói korábban nem láthatták őket. A kompozíciók augusztus 21-én Ártánnál lépik át a magyar-román határt, majd napközben Nagyváradon lehet megtekinteni őket. Innen este Köröstarjánba vonulnak, ahol a templom téren műsorral várják őket. Idén 4 virágkocsi érkezik Bihar megyébe, hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Milyen élet költözzön a civis házba? Debreceniek ötleteit várja egy új kezdeményezés, olvasható a Dehíren. Segíts eldönteni, mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. Mint közösségi oldalukon írják, a Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést. Választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennének kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. Augusztus első hetében az Assisi Szent Ferenc Lelki Gyakorlatos Ház adott otthont az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola nyári lelki gyakorlatának.
A tábornyitó szentmisét Gáspár Mátyás atya iskola lelkész celebrálta a tiszafüredi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban, ahová a Szent Kamil leányai szerzetes nővérek is elkísérték. A lelki feltöltődés mellett a hét során rengeteg élményben volt részük a diákoknak. A nyári hőségben természetesen a tiszatavi strandolás nagy sikert aratott, de a kincsvadászat, a számháború, a sportversenyek, a vízivetélkedők is felejthetetlen élményeket nyújtottak. Az ügyes kezűek kézműves foglalkozásokon is részt vehettek, az elkészített karkötőket, virágokat, mécsestartókat ajándékként hazavihették. Már tartanak a Bernarda Alba háza próbái a Csokonai Fórumban, írja a Dehír. Federico García Lorca méltán ismert drámája, a Bernarda Alba háza lesz a 2026-2027-es évad második bemutatója, amely letaglózó élményt ígér a közönségnek. Szeptember 18-án a Csokonai Fórum Latinovics Zoltán termében mutatkozik be Federico García Lorca drámája Keresztes Attila rendezésében. Zárt spanyol falusi közeg az előadás színhelye, ahol a korlátozott mozgásteret biztosító külvilág tökéletesen korrelál a falu egyik házában uralkodó folytogató légkörrel. A férje halála óta 8 éve gyászban élő, 5 lányát egyedül nevelő idős édesanyját pedig koloncként kezelő címszereplő megkeseredett, sérelmekkel és fájdalmakkal teli lelkivilága akarva, akaratlan átsugárzik a lányaira, akiknek választaniuk kell. Vagy pártában maradva egy életre elássák magukat az anyjuk akaratának megfelelően, vagy az egyikük előtt felcsillanó lehetőség a férjhez menetel illúziója keríti őket hatalmába. Keresztes Attila rendezésében Tokai Andrea alakítja a főszerepet. Pikniket tartanak a Csorda legelőn, írja a Hajdu Press. A Hajdu hét keretében augusztus 21-én pénteken megrendezése kerülő program két részből áll, délután a Csorda legelőn Hajdu Böszörmény külterületén. A rendezvény célja a hajdu népi hagyományok és a természetvédelem népszerűsítése, valamint az esti könnyűzenei élményprogramba csomagolva a Csorda legelő természeti értékeinek a bemutatása egy természetfotókiállítással. A programban szerepel a többi között természetvédelmi információs stand és vándorkiállítás, tájbejárás szakvezetéssel, gyógynövény ismereti foglalkozás, méhészeti bemutató, madárismeret. A helyreállított Csordakút kútgémjének felavatása, egy kapcsolódó irodalmi mű részletének felolvasása Ószabó István színművész előadásában, valamint Verez Zoltán táragató muzsikájának kíséretében 17 órakor kezdődik majd, ami után Hajdúsági Táncok címmel a Bocskai Néptánc Együttes bemutatóját is megtekinthetjük a Bakator zenekar közreműködésével. A rendezvény díjmentesen látogatható. Már zajlik Hajdúnánáson a 30. ötvös kupa, olvasható a Dehíren. Augusztus 18-a és 23-a között rendezi az ötvös DS-e az ötvös kupa nemzetközi röplabda tornát. Időrendben először a strand röplabdára kerül sor. Imár 13. alkalommal ad Hajdúnánás helyet a versenynek, ahol évek óta kiváló feltételek mellett zajlik a verseny. A lányok és hölgyek küzdelmeit augusztus 18-án rendezték, a fiúk, férfiak és a vegyes párosok pedig augusztus 19-én játszottak. A hagyományos terem ötvös kupát augusztus 21-e és 23-a között rendezik a 2009-ben és ezután született játékosok részére. A fiúknál 8 magyar csapat nevezett, közülük a Deac már nyert ötvös kupát, a Tiszaújváros amatőr diák olimpiai címmel büszkélkedhet, a Dunakanyar Elesen együttesének pedig nagy tervei vannak. A többi csapat Hajdú-Biharból kerül ki, szeretnék felvenni a nevesebbekkel a versenyt. A lányoknál 24 csapat nevezett, az elmúlt évek kupa győztesei mind itt lesznek. A csoportküzdelmekre augusztus 21-én 14 órától Derecskén a sportcsarnokban, illetve Debrecenben a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumában, a Tóth Árpád gimnáziumban és a DSC kereskedelmi és vendéglátóipari technikumában kerül sor. Augusztus 22-én és 23-án reggel 8 órától minden mérkőzést a Tóth Árpád gimnáziumban rendeznek. A döntőkre előreláthatólag vasárnap 14 órakor kerül sor. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Egy különleges program sorozattal várta júliusban és augusztusban is az élmények szerelmeseit a nyári melegben a hűvös templomtérbe, a debreceni református nagy templom gyülekezete. Az építészet, a zene és a helytörténet csodáit ismerhettük meg közelebbről. A szerelmes nagy templom sorozat egy tárlatvezetéssel egybekötött túra, amely során a templomteret, az állandó és időszaki kiállításokat, valamint a padlásteret is megismerhetik a látogatók. Ezen túl kiegészítő, különleges program elemeket kínáltak egész nyáron. Az ötletről és a megvalósításról még a záró rendezvény előtt beszélgettünk Kósáné dr. Nagy Máté Nórával, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjével.
1: Ez a szerelmes nagytemplom, ez a nyári nagytemplomi turisztikai program kínálatnak a része, és már évek óta ezzel a címmel megy, és emellett az első hallásra talán kicsit figyelemfelkeltő cím mellett arra kell gondolni, hogy az a tematika, hogy szeressünk bele a nagy templomba valódi élmények által, illetve egy templomban nyilván az Úrnak a szeretete is itt van velünk. Tehát nem csak a szerelem, hanem nyilván a szeretet, amit minket körül tud venni. És a nyári időszakban, már évek óta mondhatom azt hálával és örömmel a szívemben, hogy nagy sikerrel zajlik ez a programsorozat, tehát júliusban és augusztusban tűzzük programunkra ezeket a programokat, ami arról szól, hogy nyári estéken megnyitjuk a templom ajtaját. Egyébként ezekben a igazán meleg napokban a templom falai kellemesen hűsek, de nem zavaróan hidegek, úgyhogy már emiatt is érdemes természetesen betérni hozzánk, de amit kínálunk a hozzánk látogatóknak, az ugye tematikus esték. Tehát akit érdekel mondjuk egy ilyen nagyon szép épített építészeti érték, a helytörténet, az is el tud hozzánk jönni, vagy akár ugye a zenei tematikára is fűztünk fel estéket. Itt van egy csodálatos hangszer, egy nagyon szép, nagy, grandiózus orgona. Vannak orgonakoncertjeink is ennek az esti programnak a keretében, illetve egy-egy helytörténeti értéket is kiemeltünk. Például lehet, hogy nem mindenkinek ismerős az a tény, hogy itt a nagy templomban lakik Magyarország legnagyobb református harangja, úgyhogy volt harang tematikájú programunk is, illetve lesz még olyan alkalmunk is, amikor például a nagy templom élő gyülekezetéről fogunk mesélni.
2: Évről évre vannak-e visszatérő elemek, és mennyire kellett, vagy jó, hogyha törekszik az ember, vagy a csapat a megújulásra?
1: Így van, ugye egyrészt azt mondhatjuk, hogy van egy ilyen programunk, egy ilyen turisztikai kínálatunk, amit szeretnek a látogatók. Egyébként megcélozzuk mind a városunkba érkező turistákat, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak azzal kapcsolatban is, hogy debreceniek, akár akik évek vagy évtizedek óta itt laknak, nem feltétlenül ismerik belülről a nagy templomot, vagy az ahhoz kapcsolódó történeteket, mert bármi ok miatt még nem jártak erre, nem kellett bejönniük, úgyhogy erre is nagyon jó lehetőséget ad. Úgyhogy ezeket az elemeket és ezt a programot mindenképpen szerettük volna megtartani, de amivel idén különlegesebbé, vagy egy kicsit másabbá tettük, megváltoztattuk a programot, az az, hogy esti időpontra tettük a programokat. Ez nem biztos, hogy tényleg ezekben a forró nyarakban, a déli órában olyan szívesen elindul az ember orgona koncertre, úgyhogy ez is most már ugye este 7 órától van, illetve tematizáltuk a programot, tehát akit inkább a helytörténet érdekel, vagy aki inkább a zenében gyönyörködik, az is el tud hozzánk jönni. És még egy nagyon érdekes programot szeretnék megemlíteni, ez is az Élmények szerelmesei címszó alatt működik, ez is kedd esti programban lett beidőzítve, bizony van olyan, hogy nagy templombora. Nagyon finom rozé és vörös kadarka bor, úgyhogy olyan esténk is voltak, és még lesznek is a virágkarneválig, amikor ezt is meg lehet kóstolni. A nagy templom panoráma járdájáról 40 méter magasul a két terasz, ugye egy terasz van ott a két torony között, és ez is egy gyönyörű program. Én már nagyon sokszor láttam onnan a naplementét, de nem tudom megunni.
2: Nagyban turisztikai fókusszal beszéltünk, de hál' Istennek említette, hogy itt fontos akár az is, hogy mint helyszín a Jóisten házában, akár a lelkiség is nyomokban felfedezhető legyen. Ezt azoknak is, akik mondjuk nem feltétlenül ezzel a céllal érkeznek, de hogyan igyekeznek ezeket a magokat elhinteni egy-egy ilyen szerelmes alkalmon.
1: Személyes tapasztalatom is az, hogy a hozzánk látogatók között van olyan, aki akár a gyülekezet tagja, akár presbiter, de abszolút jellemző az, hogy a városba érkező turisták, vagy debreceniek, akiknek nincsen olyan kapcsolódásuk, olyan direkt kapcsolódásuk a valláshoz bármi miatt, mégis eljönnek erre a programra. És nyilván egy ismertető során a helynek a szellemiségében azért lehet olyan dolgokat mondani, hogy csak egy-egy gondolat erejéig is, ami talán hát, ha egy jó érintést, egy pozitív élményt ad az ide betérőnek, és hiszük és reméljük, hogy talán ennek is tud ereje lenni. Tehát ilyen missziós cél is van emögött a program mögött.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Az északi sarkvidéken keresztül tart Európába most először egy dél-koreai kereskedelmi hajó, hogy tesztelje, használható-e rendszeresen ez az útvonal. Jelentette be szombat este a szőuli tengerhajózási és halászati minisztérium. A Penstar Akro nevű hajó a délkeleti Puszán kikötőjéből indult el, körülbelül egy hét múlva ér az északi sarkvidékre, amelyen körülbelül egy hétig halad majd, és Európában több helyen ki fog kötni, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Lengyelországban. Az egész út mintegy 45 napig fog tartani, ami sokkal rövidebb, mintha az Indiai óceánon, a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán keresztül jutna el Európába. De a minisztérium nem csak a menet időt akarja mérni, hanem az üzemanyag fogyasztást és az út egyéb költségeit is. Ha az útvonal beválik, akkor Puszán kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, tették hozzá. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni Spanyolország keleti részén erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítottak az evakuáláshoz. A Valencia mellett lévő Gátova településnél csütörtök éjjel kitört tüzet, amelyet egyelőre nem sikerült megfékezni, feltehetően villámcsapás okozta. Az oltást tűzoltó helikopterek is segítik. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, az aszály és a hőség pedig rendkívül gyúlékonnyá tette az aj növényzetet. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint idén összesen 425 erdőtűz, már több mint 297 ezer hektárnyi földet emésztett fel Spanyolország szerte. Nem akarnak házakat látni a leégett erdők helyén. Kevesebb mint 48 óra alatt több mint 30 ezeren írták alá azt a petíciót, amely azt kezdeményezi, hogy Szerbiában legalább 30 évig ne lehessen más célra használni a tűzben elpusztult erdőterületeket. Ez azt jelenteni, hogy a

Azelőtt távozott, hogy betöltötte volna 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya, Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az élet ajándékáért, és méltatta kivételes személyiségét, aki zongorajátékával hosszú éveken át varázsolta el közönségét itthon és külföldön egyaránt. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Napközben megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn 26 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Natánaellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Natánael. Jöjj és nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Natánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom neked, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az emberfia felett. Ezek az evangélium igéi.

Szent János evangéliumának első fejezetéből, a 45-től az 51. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Elhangzott Vivaldi A-moll versenymű trombitára és vonósokra. A harmadik tételt Boldocki Gábor és a Capella Gabetta szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini Meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
2: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a székesegyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
3: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
2: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Comunione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leó pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leó megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leó pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leó rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálvány imádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét, Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrálta szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot,
1: celebrare il mistero,
2: amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lehajol, hogy megmossa a tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio,
2: állapította meg a Szent Atya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn és annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási, erkölcsi, társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek. Nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa, és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, plébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásról beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével, tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mint sem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül, a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételetöteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Az északi sarkvidéken keresztül tart Európába most először egy dél-koreai kereskedelmi hajó, hogy tesztelje, használható-e rendszeresen ez az útvonal, jelentette be szombat este a Szőuli Tengerhajózási és Halászati Minisztérium. A Penstar Akro nevű hajó a délkeleti Puszán kikötőjéből indult el, körülbelül egy hét múlva ér az északi sarkvidékre, amelyen körülbelül egy hétig halad majd, és Európában több helyen ki fog kötni, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Lengyelországban. Az egész út mintegy 45 napig fog tartani, ami sokkal rövidebb, mintha az Indiai óceánon, a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán keresztül jutna el Európába. De a minisztérium nem csak a menet időt akarja mérni, hanem az üzemanyagfogyasztást és az út egyéb költségeit is. Ha az útvonal beválik, akkor Puszán kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, tették hozzá. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni Spanyolország keleti részén erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítottak az evakuáláshoz. A Valencia mellett lévő Gátova településnél csütörtök éjjel kitört tüzet, amelyet egyelőre nem sikerült megfékezni, feltehetően villámcsapás okozta. Az oltást tűzoltó helikopterek is segítik. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, az aszály és a hőség pedig rendkívül gyúlékonnyá tette az aj növényzetet. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint idén összesen 425 erdőtűz, már több mint 297 ezer hektárnyi földet emésztett fel Spanyolország szerte. Nem akarnak házakat látni a leégett erdők helyén. Kevesebb mint 48 óra alatt több mint 30 ezren írták alá azt a petíciót, amely azt kezdeményezi, hogy Szerbiában legalább 30 évig ne lehessen más célra használni a tűzben elpusztult erdőterületeket. Ez azt jelenteni, hogy a leégett erdők helyén 3 évtizedig nem lehetne például építkezni, vagy kereskedelmi célú beruházásokat megvalósítani, írja a Vajdaság.ma. Mint a cikkből kiderül, a Mentsük meg az erdőket elnevezésű kezdeményezés ezen kívül egy nyilvános adatbázis létrehozását is kéri, amelyben nyomon lehetne követni az erdőtüzeket és az általuk érintett területeket. Elhunyt Fajlóni Donatella zongoraművész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. A művésznő halálát hosszú, fájdalmas időszak előzte meg, és alig egy héttel azelőtt távozott, hogy betöltötte volna 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya, Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az élet ajándékáért, és méltatta kivételes személyiségét, aki zongora játékával hosszú éveken át varázsolta el közönségét itthon és külföldön egyaránt. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre lehet számítani, az észak-nyugati, északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Napközben megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn 26 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Mozart E-moll szonátájának Allegro tételével folytatjuk, előadja Yuko Shiokawa és Schiff András.

Yuko Shiokawa és Schiff András szólaltatta meg Mozart E-moll szonátájának Allegro tételét. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

nőnek nagy fájdalmat okoz, ha férje elhagyja őt. Elválik tőle, fontosabbnak ítélt munkája, vagy egy másik nő miatt. Az asszonyban ilyenkor sok kérdés és érzés kavarog. Nem vagyok elég jó. A férjem más nőt szeret. Mit csináltam rosszul? Már semmit sem érek. Hágár közel kerül ahhoz a ponthoz, hogy feladja maga és a fia életét. Ám az angyal, aki látta a nő és a gyermek kilódását, felnagyította Hágár szemét, aki meglátott egy kutat, amelyből ihatott. Az angyal megmutatta Hágárnak, hogy nem csupán egy elhagyott nő, hogy igenis ott rejlik benne egy forrás, amelyből meríthet. Vannak rejtett erőforrásai, amelyekre támaszkodhat. Nem függ a férfitől, nem a férfi alapján határozza meg magát. A saját lábán áll. Soha ki nem apadó források rejtőznek benne. Ha a nőnek sikerül kapcsolatba kerülnie ezzel a belső forrással, akkor a magány nehéz állapotában is ki tud tartani, nem adja fel. És így új élet fakad belőle, amelyet önnön belső forrása táplál. Saját méltósága alapján határozza meg önmagát, azaz végül is Isten felől. A férje által elhagyott asszonyban önkéntelenül is óriási haragot szül az, ha a férfi azzal távozik, hogy sok minden hiányzott neki a kapcsolatukból. A nő ilyenkor úgy véli, hogy ha a férje erről korábban nyíltan beszélt volna, akkor ő reagálhatott volna rá valahogyan, ám így tehetetlennek érzi magát, hiszen utólag már nem tudja pótolni azt, ami korábban hiányzott a kapcsolatukból. Amikor ilyen esetben rákérdezek a nőknél arra, hogy valóban semmi jele nem volt-e annak, hogy férjüknek hiányzik valami, sokszor azt a választ kapom, hogy de, voltak előjelek, de azokat nem vették annyira komolyan, mert nem gondolták, hogy azon múlik a kapcsolat. Ilyenkor ébrednek rá, hogy nekik is voltak olyan kívánalmaik a kapcsolatot illetően, amelyeket nem fejeztek ki. Az elhagyottság okozta mély fájdalom ilyenkor több mindent érint a nőben. A visszautasítást, a hogyan tovább félelmét, valamint a férjükkel kapcsolatos bizalomhiányt. Annak a bizalomnak a hiányát, amely ahhoz kell, hogy szembe tudjunk nézni a problémákkal. Beszélgetéseink során a nők megérezték, hogy az a feladatuk, hogy érzékenyebbé váljanak a saját érzéseik és vágyaik iránt. Mert ők ezek elevenségét viszik bele a kapcsolatba, és a kapcsolat ezek révén lesz élővé. A hétköznapokat azonban gyakran teljesen kitöltik a kötelességek, ami gyengíti a nők ezen érzékenységét. Azonban az a tapasztalat, hogy a férjük elhagyta őket, arra ösztönözheti az ilyen helyzetbe került nőket, hogy ne hagyják el magukat, ne hagyják figyelmen kívül az érzéseiket, és ne csak másra legyen gondjuk, hanem önmagukra is. Egy nő, aki indián sámán férjével a németországi Algőben él, mesélte, hogy az indiánoknál arra is van példa, hogy egy idősebb férfi eltávolodik a feleségétől, és egy másik nőhöz költözik. Az asszony ilyenkor természetesen egyfelől fájdalmat és az elválás okozta gyászt éli át, de nem ragad le annál az érzésnél, hogy elhagyták, hanem kezdeményező szerepet vállal. Elengedi a férjét, és ezáltal maga is szabaddá válik, mondván, szabadon engedem őt, és mindig a férjem marad. Azaz semmit sem veszel az együtt töltött évekből. A férfi új kapcsolata nem hasonlítható össze az ő házasságukkal, hanem egyszerűen valami más. Ez nem sebzi meg az ő értékességüket olyan mértékben, ahogy a nyugati társadalmakban élő sok nő tapasztalja. Az indián nő inkább úgy éli meg ezt a helyzetet, hogy a természethez hasonlóan a szerelemben is van születés és elmúlás. És kár azon gyötrődni, hogy mindenből mi a mi hibánk. És az indián férfi az új asszonnyal bekerül a családba. Ebben a történetben tiszteletre méltó az aktív elengedés motívuma, amit a természet gyakran megkíván az embertől, és amit az indiánok a férfi és a nő szerelmére is vonatkoztatnak. Nálunk egy válás kapcsán mindig azt keresi az ember, hogy ki volt a hibás, ki mit mulasztott. Sok sértettség és neheztelés van benne, és az az érzés, hogy veszített az értékességéből. Az indiánoknál inkább az élet elfogadása dominál. A nőknek is könnyebb, mert ha ilyen helyzetbe kerülnek, a közösség hordozza őket.
A Hágár történetében szereplő kultmotívum több zsidó költőt is inspirált. Nelly Sach számára a remény ős szimbóluma az a kút, amelyhez az angyal elvezette Hágárt. De kútjaid a te naplóid, ó Izrael! Ben Korin pedig így énekel a kínok kínját átélő Hágáról, aki mindeközben mégis bízik a segítségben. Fáradt szolgáló tenyerébe rejtette az arcát, a könyvtől ázót, és egy angyalt sejtett a távolban, egy idegen isten angyal seregéből. Csak gondolta, de igazi angyal lett belőle. Odahajolt hozzá fényes ragyogással, és vigasszá lett, és otthonná, és védelmet nyújtott. A nők számára mindenkor ismerős az a helyzet, amelybe Hágár került. Újra és újra megtörténik, hogy egy férfi elhagyja feleségét, akár el is taszítja őt. Gyakran, mint Hágár esetében, egy másik nő miatt, akit jobban kedvel a férfi. Ilyenkor a nő valóban rabszolgának érzi magát, aki mindent megtett a férfiért, aki most elveti őt, mert már nincs szüksége rá, egy másik nő érdekli. Az asszony úgy érzi magát, mint egy szolga, akit kihasználtak, aki rendben tartotta a férfi otthonát, ruháit, és most kiűzik a sivatagba, mert immár nincs szükség rá. Ha a nő túlságosan az anyai oldalát éli meg, a benne lévő érzéki nő gyakran már nincs előtérben, eltűnik. Az is elképzelhető, hogy a túlzott anyaisággal a nő saját nőisége érzéki oldalától védi magát, mert etéren nem érzi magát szabadnak. Talán a korábbi megítélések akadályozzák abban, hogy nyitottabb legyen. Vagy úgy érzi, hogy meg kell felelnie a férfi elvárásainak, és ezért leginkább védekező magatartást vesz fel. Mindez érzékeny pontja lehet egy kapcsolatnak, és többnyire hiányzik, hogy megbeszéljék, pedig erre mindkét félnek szüksége volna ahhoz, hogy azt érezze, hogy a másik figyelembe veszi az ő szükségleteit. A nőnek különösen mély sebet okoz, ha ezért hagyja el őt a férfi, és választ új nőt.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Karl Stamitz F-dur zongora versenyének harmadik tétele hangzott el Elena Pinkiaroli és a Rami Muzikáli Zenekar előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában. Ukrajna függetlenségének napján, augusztus 24-én az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa közös imára hív a háború sújtotta országért. A The New York Times riportja szerint a Karmelita Kolostor Magyar Péter által megnyitott helyiségei csalódást okoztak a látogatók egy részének. A kolozsvári magyar napokon az RMDS sátrában tárt a közönség elé átfogó összefoglaló helyzet elemző képet Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Elhunyt Fajlóni Donatella zongora művész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni. Nem csak azt látta, ami körülötte van, hanem azt is kereste, merre vezet az út tovább, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában augusztus 20-án este. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, amelyet Prokop Péter, egykori festőpap alkotásai, Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek, és amelyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Ukrajna függetlenségének napján, augusztus 24-én az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa közös imára hív a háború sújtotta országért. Felhívását a világ vallási vezetőihez, a papsághoz, a vallási közösségekhez és minden hívő emberhez intézi. A szöveget a szerkesztő idézi fel.
3: Azzal a megszólítással, hogy tisztelt vallási és lelki vezetők, kedves testvérek, indul a felhívás, amely indokait részletezi is a következőképpen. Az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa, amely Ukrajna különböző keresztény egyházait, valamint zsidó és muszlim

0: civilek deportálását, városok és falvak pusztulását, a logisztikai rendszer és az élelmiszer raktárak megsemmisítését, a vallási közösségek és a különböző felekezetekhez tartozó hívők üldöztetését, valamint az Oroszországi Föderáció által kirobbantott háború egyéb következményeit írták a dokumentumban. Kiemelték, ukránok milliói vesztették el otthonukat és családok tízezrei a szeretteiket. Az orosz hadsereg nyílt terrorhoz folyamodik a civil lakossággal szemben, ballisztikus és cirkáló rakétákkal, sugárhajtású drónokkal és légi bombákkal ostromolja Kijevet és Ukrajna más városait. Az ukrán nép azonban kitartóan és egységben küzd szabadságáért és függetlenségéért. A súlyos próbatételek idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is, imádságos támogatásra, együttérzésre és testvéri jelenlétre. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világ vallásos közösségének lelki egységére. Hisszük, hogy a közös ima képes egyesíteni a népeket, megerősíteni a hitet, támogatni a szenvedőket és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak a hatalmas tanúságtételévé válni. Ukrajna függetlenségének napja történelmi jelentőségű esemény, amely a szovjet totalitárius rendszer az állami ateizmusra, az alapvető emberi jogok és szabadságok megtagadására, valamint a hit üldözésére épülő rezsim összeomlásának jelképévé vált. Ma, amikor a kremli rezsim a birodalmi, gyarmati uralkodási modell felélesztésére törekszik, ez a közös ima nem csak az Ukrajnával való szolidaritás lelki tanúságtétele lesz, hanem a szabadság, az emberi méltóság, a béke, valamint a népek saját jövőjükhöz való jogának megerősítése is. Az Ukrajnáért tartandó világima célja a világ hívőinek egyesítése egy közös, a mindenhatóhoz intézett imában, kérve a háború és a szenvedés végét, az ártatlanok védelmét és az emberi élet megőrzését, az igazságos és tartós béke megteremtését, az igazság, a szabadság és az emberi méltóság helyreállítását. Hozzáfűzték, kérjük Önöket, hogy 2026. augusztus 24-én, vagy az ehhez a dátumhoz legközelebbi istentiszteleti napon templomaikban és más imahelyeiken saját vallási hagyományaiknak megfelelően forduljanak híveikhez a szenvedőkkel való lelki szolidaritás jelentőségét hangsúlyozva, és mondjanak külön imát Ukrajnáért és az ukrán népért. Az Ukrajnáért tartandó világimára vonatkozó szükséges információk és anyagok a prayforukraine.org.ua weboldalon érhetők el. Legyen az Ukrajnáért mondott közös imánk a jó akaratú emberek egységének tanúságtétele, a remény forrása a szenvedők számára, és lelki támasz mindazoknak, akik a békéért, a szabadságért és az emberi méltóságért küzdenek. A záromondat: az irgalmas Isten adjon mindannyiunknak békét és áldást, így tette közzé a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye.
1: Két ipari létesítményt ért drón törmelék az oroszországi Orenburg régióban, idézte a Reuters hírügynökséget a Magyar Hírlap. Jevgenyi Szoncev kormányzó szerint az orosz légvédelem 6 ukrán drónt semmisített meg, személyi sérülés nem történt. Az egyik megrongálódott létesítmény az Ozon Online kereskedelmi vállalat logisztikai központja, ahonnan több mint 300 embert evakuáltak, a munkát pedig leállított. Szombaton a cég egyik Szamara régióban található központját is dróntámadás érte. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 328 ukrán drónt lőttek le. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és

0: és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az atomerőműveket és óriási bajba kerültek. A The New York Times riportja szerint a karmelita kolostor Magyar Péter által megnyitott helyiségei csalódást okoztak a látogatók egy részének, akik luxus és pompa helyett inkább egy elegáns szállodára emlékeztető, puritán berendezésű épületet találtak. Ugyanakkor továbbra is kérdéses, mi lesz az egykori miniszterelnöki rezidencia sorsa. A The New York Times egy riportjában a karmelita kolostor megnyitása utáni lakossági reakciókról számolt be, és megállapítottam, hogy nem pont erre számítottak a látogatók. Szerintük Magyar Péter ugyan azzal számolt, hogy az egykori kolostor az előző kormány luxizását tárja fel, de az eredmény elmaradt a várakozásoktól. A cikk szerint ugyanakkor a látogatók egy része csalódott, és inkább egy elegáns szállodának gondolták, mint egy palotának. Ugyanakkor a felsorolt tárgyakon kívül az épületben nem sok minden maradt hátra a korábbi vezetéstől, például egy biblia feküdt az asztalon Orbán Viktor irodája előtt. A kolozsvári Magyar Napokon az RMDS sátrában tárta közönség elé átfogó, összefoglaló helyzet elemző képet Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Gáspár Sándor tudósít.
1: Józan ésszel a romániai politikai káoszban. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke és Rostás Szabolcs, a Krónika főszerkesztője e cím alatti beszélgetésében Kelemen Hunor előrevetítette. Arra számít, hogy szeptemberben egy új kormányfőjelölt megszerezheti a szükséges többséget a teljes értékű kormányalakításhoz Romániában. A válság legfőbb okának a két nagyobb párt közötti bizalomvesztést tartja. Kelemen szerint a több mint 100 napja tartó kormányképtelenség azt az üzenetet közvetíti, hogy Romániában a 2024-ben megválasztott politikai osztály nem tudja működtetni a demokratikus intézményeket. Az áur úgy erősödött 10 majd 20%-ról 35-40%-ra, hogy lényegében semmit sem kellett tennie. De ha így haladunk, nem kerülhetjük el az áur kormányzást, véli Kelemen Hunor, aki fenntartja, hogy kisebbségi kormányt ügyről ügyre lehet támogatni vagy elutasítani, de az előrehozott választásokat el kell kerülni. Az RMDS érdekérvényesítő képességét meghatározza, hogy csak 31 szavazata van a román parlamentben. A Tisza kormánnyal kapcsolatban egyelőre az ismerkedés szakaszában vannak, szögezte le az RMDS elnöke. Meg kell ismernünk egymást, meg kell hallgatnunk egymást. Meg kell várni az új kormány első nemzetpolitikai döntéseit ahhoz, hogy az RMDS tudja, mire számíthat. Kelemen politikai diverziónak minősítette, miszerint Budapestről a lemondását kérték volna. Szerinte a híresztelést román és erdélyi magyar körökből táplálják. Saját politikai döntései közül hibásnak tartja, hogy nem lépett föl elég határozottan az áfa emelés ellen, az adó emelés ugyanis tovább táplálta az inflációt. Hibának nevezte azt is, hogy ellenőrzés nélkül fogadta el a pénzügyiek állítását, emiatt többé nem fogad el bemondásra olyan adatot, amelyet előzetesen nem támasztanak alá írásban. Ez most különösen időszerű a közalkalmazotti bértörvény miatt, amelynek elfogadásától 770 millió euró uniós alap függ, de az RMDS csak úgy hajlandó megszavazni a törvényt, ha a jelenlegihez képest senkinek sem csökken a jövedelme, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke.
0: Elhunyt Fejlóni Donatella zongoraművész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. A művésznő halálát hosszú, fájdalmas időszak előzte meg, és alig egy héttel azelőtt távozott, hogy betöltötte volna a 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya, Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az élet ajándékáért, és méltatta kivételes személyiségét, aki zongorajátékával hosszú éveken át varázsolta el a közönségét, itthon és külföldön egyaránt. Isten veled, édesanyám, a művészetek a szép, az elegancia tanítója, írta Oszter Alexandra. A színésznő azt is elárulta, hogy édesanyja életének történetét mindenképpen meg szeretné írni, hiszen az példaértékű és nem mindennapi. Fajlóni Donatella életét alapjaiban változtatta meg férje, Oszter Sándor színművész halála, akivel mintegy 50 évet éltek együtt. Fajlóni Donatella a hangversenyek mellett a zenei élet szervezőjeként is jelentős szerepet vállalt. 1991 és 97 között a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként és külügyi osztályvezetőjeként, majd 2012-ig a Magyar Állami Operaház művészeti főtitkáraként tevékenykedett. Közlekedési hírek következnek.
2: A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Lezárják mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Mától a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell készülni szegélyépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Meghibásodott a biztosító berendezés a Budapest-Pécs vonalon Dombóvár és Szentlőrinc között. Ív 40 perces késésekre kell számítani. A csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező mecsek Intercity-ket, az átszálló utasok mentesítő buszos közlekedésre számíthatnak. A Dombóvár-Pécs közötti személyvonatok helyett Szentlőrinc és Bükköst között pótlóbusz közlekedik. Járműhiba miatt keddestig a 60 Somos-Kújfalu vonalon több vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások a vasúti közlekedésben. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűben induló járatok, étkezőkocsik, valamint több kerékpárhely várja az utazókat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balatonra. Hétvégente telt házas járatok is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Újraindul a személyforgalom a Miskolc-Tiszaújváros vasútvonalon. Szeptember 1-től a korábbinál sűrűbben a pótlóbuszoknál gyorsabb eljutást biztosítva közlekednek a vonatok. Az új járatok S889-es jelzéssel 2 óránként indulnak. Miskolcon csatlakozást biztosítanak a budapesti és a kassai Intercity vonatokhoz. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mászcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: A várható időjárásról. Sok napsütésre lehet számítani, az északnyugati, északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Napközben időnként megillénkülhet az északias szél. A derült szélcsendes, hidegre hajlamos részeken alacsonyabb, míg a nagyvárosokban, vízpartokon, magasabban fekvő részeken kisé magasabb értéket is mérhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn általában 26 és 32 fok között várható. Főbb híreink még egyszer röviden. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában. Ukrajna függetlenségének napján, augusztus 24-én az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa közös imára hív a háború sújtotta országért. A The New York Times riportja szerint a Karmelita Kolostor Magyar Péter által megnyitott helyiségei csalódást okoztak a látogatók egy részének. A kolozsvári Magyar Napokon az RMDS sátrában tárt a közönség elé átfogó, összefoglaló helyzet elemző képet Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Elhunyt Fajlóni Donatella, zongoraművész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Multidéző, Iványi Balást hallják.
5: 2026. augusztus 24-e van, hétfő, Isten éltesse Bertalan nevű hallgatóinkat. A Bertalan egy arámi eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia. Augusztus 24-én az egyház Szent Bertalan apostol ünnepét tartja. A 12 apostol egyike volt, akit a hagyomány Nátánellel azonosít. A feltámadás után Kis-Ázsiában és Örményországban hirdette az evangéliumot, ahol vértanú halált szenvedett. A hagyomány szerint elevenen megnyúzták, majd lefejezték, ezért a tímárok, a bőrművesek és a cserzővargák védőszentjeként tisztelik. Ünnepét már az ókeresztény korban is számon tartották, a művészetben pedig gyakran saját lenyúzott bőrét, vagy a mártíromságára utaló kést tart a kezében. Krisztus után 79-ben ezen a napon tört ki a Vezúv, amely néhány óra alatt elpusztította Pompeit, Herkuláneumot, Stábiát és több környékbeli települést. A katasztrófát évekkel korábban már egy pusztító földrengés előzte meg, ám a lakosság nem sejtette, hogy a vulkán ekkora pusztításra készül. A kitörés során izzó hamu, vulkáni törmelék és mérgező gázok temették maguk alá a városokat, ahol ezrek vesztették életüket. A tragédia egyik legismertebb szemtanúja az ifjabb Plinius volt, aki nagybátyja idősebb Plinius haláláról és a kitörésről Tacitusnak írt leveleiben számolt be. Ezek a beszámolók ma is a vulkánkitörés legfontosabb történeti forrásai. A 18. században megkezdett ásatások során szinte érintetlen utcák, lakóházak, freskók és használati tárgyak kerültek elő, a habumban megőrződött emberi testek lenyomatai pedig megrázó közelségbe hozzák az ókori katasztrófát. 1572. augusztus 24-én Franciaország több városára is átterjedt a Szent Bertalan éji vérengzés, amelynek kezdete előző éjszaka volt Párizsban. A katolikus vezetés támogatásával hugenották ezreit gyilkolták meg, és a mészárlása a francia vallásháborúk egyik legsötétebb fejezetévé vált. Az események hosszú időre ellehetetlenítették a katolikusok és protestánsok közötti megbékélést. 1804-ben ezen a napon Joseph-Louis Gay-Lussac és Jean-Baptiste Biot hidrogénnel töltött léggömbbel mintegy 4000 méter magasra emelkedett, hogy a Föld mágneses terét és a légkör tulajdonságait vizsgálja. Gay-Lussac néhány héttel később egyedül is felszállt és 7016 méteres magassági rekordot állított fel, amely csaknem fél évszázadon át megdönthetetlen maradt. Mérései jelentősen hozzájárultak a légkör és a meteorológiai jelenségek tudományos kutatásához. 1823. augusztus 24-én nyitotta meg kapuit Miskolc első állandó kőszínháza, a mai Miskolci Nemzeti Színház elődje. A nyitó előadáson Kisfaludy Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. Az első épület 20 évvel később tűzvészben elpusztult, ám a város nem mondott le a magyar nyelvű színjátszásról. A ma is álló színház a 19. század közepén épült fel, és napjainkban Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő magyar nyelvű kőszínháza. 1838-ban ezen a napon halt meg Kölcsey Ferenc költő, a himnusz szerzője és a reformkor egyik legnagyobb szellemi alakja. Nem csak költőként, hanem országgyűlési követként és politikai gondolkodóként is jelentős szerepet játszott a reformkori Magyarország közéletében. Következetesen kiállt a magyar nyelv ügye, a polgári átalakulás és a nemzeti felemelkedés mellett. A himnusz mellett a Parainézis Kölcsei Kálmánhoz című erkölcsi útmutatója és irodalomkritikai munkái is a magyar művelődés történet kiemelkedő alkotásai. Szatmárcsaként temették el, síremléke ma is a magyar irodalom egyik fontos emlékhelye. 1991. augusztus 24-én az ukrán parlament elfogadta az ország függetlenségi nyilatkozatát, kimondva ezzel Ukrajna elszakadását a Szovjetuniótól. A döntés néhány nappal a moszkvai puccskísérlet bukása után született meg, és fontos állomása lett a Szovjetunió felbomlásának. A függetlenséget még ugyanabban az évben népszavazás is megerősítette. Augusztus 24-e így azóta Ukrajna nemzeti ünnepe. 2006-ban, ezen a napon a Nemzetközi Csillagászati Unió újra definiálta a bolygó fogalmát, és a Plútót törpebolygóvá minősítette. A döntés világszerte nagy visszhangot váltott ki, hiszen addig generációk tanulták úgy, hogy a Plútó a naprendszer 9. bolygója. Az égitest azóta is a törpebolygók közé tartozik, a tudományos vita pedig jól példázza, hogy a tudomány új felfedezések hatására időről időre felülvizsgálja korábbi ismereteit.
4: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
6: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: végét, nagy örömmel üljük tiszteletét.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit is, természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is, Szent Bertalan apostol ünnepén. Mai reggeli szentmisénket elhunyt Mária édesanyjáért ajánljuk fel, valamint leányáért, Máriáért. Elhunyt édesanyjának a Jóisten adjon örök nyugodalmat, leányának pedig jó egészséget, sok-sok kegyelmet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
2: Mert kegyelkeztél benne.
1: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen. Amen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott fiadhoz. Közbeni járására add, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
1: Szent Lecke a Jelenések könyvéből. János apostol így beszél látomásában a megdicsőült egyházról. Szólt hozzám az angyal, és ezt mondta: Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány jegyesét. A hét angyal egyike lélekbe elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent város, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu és nyugaton 3 kapu. A városfalának 12 alapköve volt rajtuk, a bárány 12 apostolának 12 neve. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, egy igaz izraelita, nincs benne semmi kétszínűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél, majd így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim, Szent Bertalan apostolról keveset tudunk. A hagyomány úgy őrizte meg, hogy később Örményországban hirdette az Úr Jézus evangéliumát, és itt halt vértanú halált is. Hát meglehetősen kegyetlen módon halt meg, élve megnyúzták őt. De a mai evangélium, mert ha az ő személyéről valójában keveset is tudunk, de én azt gondolom, hogy a mai evangélium mégis nagyon fontos üzenetet tartogat számunkra. Egyrészt megmutatja azt, hogy hogyan terjed a tanítványok köre. Egyrészt Jézusnak a varázsa, másrészt pedig a már meghívottaknak a tanúság tétele alapján. Fülöp találkozik Nátánaellel, a többi evangéliumban, Máté, Márk és Lukásnál és az apostolok cselekedeteiben az úgynevezett apostol névsorban Bertalan néven szerepel. Szóval Fülöp találkozik Nátánaellel, és ő már találkozott Jézussal. És Jézussal való találkozásának az örömét valakivel meg akarja osztani, és találkozott az ő barátjával, vagy jó ismerősével is, rögtön elújságolja neki, hogy megtaláltuk azt, akiről beszélnek a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, minden bizonnyal ő a Messiás. És akkor egy nagyon érdekes jelenet, hogy Nátánaelnek van ez a megjegyzése, hogy mi jó jöhet Názáretből. Lehetséges, hogy két falu között, két falu lakói, hát akik vidéken éltek, élnek, azok jól ismerik ezt a jelenséget, hogy sokszor az egyik falu lakói lenézik a másik falu lakóit. Minden bizonnyal így a galileai Kánából származó Nátánael és talán éppen a Názáret lakóit így lenézte, és ezért is mondja, hogy mi jó jöhet Názáretből. Igazi izraelita ő, aki mentes attól, hogy ő valahol másként lásson, mentes attól, hogy másként ítélje meg a másik embert, mint ahogy a kortársai teszik, és akkor így mondja, jó hete valami jó Názáretből. És amikor az Úr Jézus Krisztussal találkozik, akkor Jézus a szívébe lát. És azt kellett megtanulnia Nátánaelnek, vagy ha tetszik Bertalan apostolnak, hogy van valaki, aki megfelfedezi benne a jót, aki meglátja benne a jót. Ő most, Jézus nem azt a valakit látja Nátánelben, aki adott esetben öntelt, beképzelt, lenézi a másikat, előítélettel rendelkezik, hanem ő azt a valakit látja Nátánelben, amivé lehet, amivé lesz majd. Éppen az ő kegyelme, az Úr Jézus Krisztus kegyelme által. Ezt kellett megtanulni a Nátánelnél, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy valahol, ha bennünk is van ilyen előítélet, vagy különbnek tartom magamat, ez így gyakrabban előfordul, különbnek tartom magamat a másiknál, akkor meg kell tanulnunk a másikban felfedezni a jót. Rendszerint mindig csak a rosszat látjuk, ami bánt, ami kellemetlen, ami nehéz, amit nehéz elviselni a másikban. Lássuk meg a jót. És éppen az, ahogyan ezt Jézus teszi, meglátja Nátánelben a jót, ezzel Nátánelt fölemeli. És ebben a pillanatban Nátánel egészen más lesz, és kimondja, hogy Rabbi, te vagy Izrael királya, te tényleg az vagy, ami. Krisztusban, kedves testvéreim, fontos, hogy igen, meglássuk a másikban a jót, és nem csak, hogy meglássuk, hanem ki is tudjuk fejezni ezt egyfajta dicsérő szóval. Merjük elhinni, hogy így tudjuk egymást felemelni. Merjük elhinni azt, hogy az a közösség, amiben élünk, ha meglátjuk a másikban az értéket, a jót, ami kiegészíti az én életemet, és természetesen én magam is kiegészíthetem az ő életét, ha ezt megláthatjuk egymásban, akkor igazából tud jó közösség kialakulni. A mi feladatunk ma talán ezeknek az előítéleteknek a legyőzése. Annak a legyőzése, hogy különbnek tartom magamat a másiknál, hogy jobb vagyok, okosabb vagyok, szebb vagyok. Igen, meglátni a másikban a jót. Én ezt kívánom a mai napon a kedves testvéreknek, hogy Szent Bertalan ünnepén, ahogyan azt az Úr Jézus Krisztus elénk állítja, lássuk meg a másikban azt, amivé lehet, és legyünk mi is Jézus Krisztus által, az ő kegyelme által egyre jobbakká. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Bertalan és a többi apostol közbeni járására hallgassa meg kéréseinken.
1: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Hallgass meg, Urunk! Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok a lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Árazd, Urunk, áldásodat népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged,
1: végül engedd, Urunk, hogy Mária, édesanyja testvérünk, és összes elhunyt szeretteink már most és majdan is, mi is az apostol boldog társaságának örvendezhessünk. És kérjük, add bőséges kegyelmedet élő Mária testvérünknek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk!
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, ami Urunk által.

0: bocsátok,
1: mert a te
0: bűnbilincsét nekünk feloldjátok.
1: Ebből lesz számunkra a lélek itala, alázatos lélekkel és törődelme szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt állunk. Most le valamit, imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Szent Bertalan apostol ünnepét megülve, Istenünk, arra kérünk, hogy elnyerhessük segítségedet annak közbeni járására, akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk előtted, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veleten.
2: És a tennek.
1: Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó is.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennyek országáról minden népnek. Ezért az angyalok egész seregével együtt most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljünk.
0: Szent vagy, szent vagy, szent

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkon. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkan, aki Krisztus testében és ő vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a Szent Apostolokkal, Szent Bertalan Apostollal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő fele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökkém. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekkel.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelked.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.
0: Béke
1: veled.
0: Béke veled. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Irgalmazz nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak itt szóval mond, és megy otthon. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepén magunkhoz vettük az örök élet zálogát. Kérünk, legyen az mind jelen, mind eljövendő életünk segítője, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veleten.
1: És a te lelkedben.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános. Orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Az északi sarkvidéken keresztül tart Európában most először egy dél-koreai kereskedelmi hajó, hogy tesztelje, használható-e rendszeresen ez az útvonal. Jelentette be szombat este a Szöuli Tengerhajózási és Halászati Minisztérium. A Pánsztár Akró nevű hajó a délkeleti Puszan kikötőjéből indult el, körülbelül egy hét múlva ér az északi sarkvidékre, amelyen körülbelül egy hétig halad majd, és Európában több helyen ki fog kötni, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Lengyelországban. Az egész út mintegy 45 napig fog tartani, ami sokkal rövidebb, mintha az Indiai óceánon, a Vörös-tengeren és a Suezi csatornán keresztül jutna el Európába. Ha az útvonal beválik, akkor Puszan kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, tették hozzá. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni Spanyolország keleti részén erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítottak az evakuáláshoz. A Valencia mellett lévő Gátova településnél csütörtök éjjel kitört tüzet, amelyet egyelőre nem sikerült megfékezni, feltehetően villámcsapás okozta. Az oltást tűzoltó helikopterek is segítik. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, az

0: cikkből kiderül a Mentsük meg az erdőket elnevezésű kezdeményezés, ezen kívül egy nyilvános adatbázis létrehozását is kéri, amelyben nyomon lehetne követni az erdőtüzeket és az általuk érintett területeket. A jelentősebb tűzkárok után kötelező helyreállítási és erdőfelújítási terveket is előírnának, az újratelepítésbe pedig szakembereket és civileket egyaránt bevonnának. A kezdeményezés akkor indult, amikor Szerbia ismét kiterjedt erdőtüzekkel küzd. Elhunyt Fajlóni Donatella zongoraművész a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. A művésznő halálát hosszú, fájdalmas időszak előzte meg, és alig egy héttel azelőtt távozott, hogy betöltötte volna a 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az életajándékáért, és méltatta a kivételes személyiségét, aki zongorajátékával hosszú éveken át varázsolta el a közönségét, itthon és külföldön egyaránt. Végül a várható időjárásról. Általában sok napsütésre lehet számítani, az északnyugati északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt, napközben időnként megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn általában 26 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttal, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút alatt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, illetve a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Mától lezárják a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Lezárják a félútpályát mától a 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Meghibásodott a biztosító berendezés a Budapest-Pécs vonalon Dombóvár és Szentlőrinc között. 10-40 perces késésekre kell számítani. A csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező mecsek Intercity-ket, az átszálló utasok mentesítő buszos közlekedésre számíthatnak. A Dombóvár-Pécs közötti személyvonatok helyett Szentlőrinc és Bükköst között pótlóbusz közlekedik. Járműhiba miatt keddestig a 60 Somos Kújfalu vonalon több vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások a vasúti közlekedésben. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűben induló járatok, étkezőkocsik, valamint több kerékpárhely várja az utazókat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balatonra. Hétvégente telt házas járatok is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Újraindul a személyforgalom a Miskolc-Tiszaújváros vasútvonalon. Szeptember 1-től a korábbinál sűrűbben a pótlóbuszoknál gyorsabb eljutást biztosítva közlekednek a vonatok. Az új járatok S889-es jelzéssel 2 óránként indulnak. Miskolcon csatlakozást biztosítanak a budapesti és a kassai intercity vonatokhoz. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle következik. A békét szolgáló diplomáciai és egyházi párbeszéd jegyében Moszkvába látogat Paul Richard Gallagher érsek, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között tárgyal az orosz hatóságokkal, valamint a moszkvai patriarkátus képviselőivel. A szentszéki diplomata az oroszországi katolikus püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és helyi közösségekkel is találkozik.

0: látogatás célja, hogy a Szentszék a feszült nemzetközi helyzetben is fenntartsa a diplomáciai és ökumenikus párbeszédet. Gereger érsek legutóbb 2021-ben járt az orosz fővárosban. Egy új geotermikus fúrási technológia jelentősen növelheti a földhő energetikai felhasználását, aminek Magyarország is az egyik nyertese lehet, írta a Portfólió. Az amerikai fejlesztés mesterséges föld alatti vízkeringéssel ott is lehetővé teheti a geotermikus erőművek építését, ahol nincs természetes tározó. Magyarország számára különösen kedvező, hogy a Kárpát-medencében az átlagosnál kisebb mélységben érhető el magas hőmérsékletű kőzet. A technológiával a jövőben villamos energiát és távhőt is elő lehetne állítani, ugyanakkor a beruházások egyelőre jelentős költséggel és földtani kockázatokkal járnak. Kanada megtorló vámokat vezet be egyes amerikai termékekre, miután kudarcba fulladtak a két ország kereskedelmi tárgyalásai, idézte a magyar hírlap a Reuters beszámolóját. Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, szeptember 8-ától többek között az amerikai acél és elektronikai termékeket sújtják új vámokkal, válaszul a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett 50%-os tarifákra. A háromnapos egyeztetés eredménytelenül zárult, Washington pedig egyelőre nem tervez újabb tárgyalásokat. A vita az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodás jövőjét is bizonytalanná teheti. A lapszemlét Rátonyi Sára állította össze.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. augusztus 24-e hétfő van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy az étvágy csökkenése mögött egy összetett idegrendszeri mechanizmus áll, amelynek feltárása komoly kutató munkát igényelt. Az ezzel foglalkozó magyar kutatócsoport munkájáról Balázs Zsenet beszélgetett Alpár Alán professzorral, a Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetének igazgatójával. Ebből a beszélgetésből hallanak most egy részletet.
2: A Harkány Tibor professzor úrral, akivel már több mint 10 éve dolgozunk együtt, azt a kérdést tük fel, hogy az étvágyunkat, a táplálék felvételünket befolyásolja-e az, hogyha a környezetünk hőmérséklete megváltozik. Gondoljunk arra, hogy ha valaki szaunázik, vagy egyszerűen csak nagyon nagy hőség van, főleg akkor, hogy ez a hőség hirtelen alakul ki a környezetben, akkor valamennyien tapasztalhattuk már, hogy nem nagyon van étvágyunk. Ez volt az a kérdés, ami kíváncsivá tett minket, ezzel kapcsolatban végeztük ezeket a kutatásokat.
0: 8 óra 21 perctől Messzelátó, 8 óra 37 perctől Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor pedig a Nemzetközi Lapszemlével várja Önöket a szerkesztő Kövér Tamás. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Szent Istvánhoz kötődő erekéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adták át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának. A cseh főváros és környékének több mint 100 fős magyarsága a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezett meg a magyar állam megalapításáról. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke a Facebookon közzétett videóban kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulós ünnepségének támogatására kérte fel a vállalati szférát a miniszterelnök paksi sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány döntése szerint úgy lenne méltányos és helyes, ha a magyar kis- és nagyvállalatok, akár a nemzetközi cégek is beszállnának a közös ünnepségbe. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében. Erre reagálva azt írta, a magyar vállalkozók is adófizetők, tehát beszállnak a közös ünnepségbe. A politikus szerint az lenne méltányos és helyes, ha Magyar Péter nem mindig mástól várná minden kormányzati feladat megoldását. Mennyivel kell drágulnia az üzemanyagnak, hogy indokoltnak tartsa az állami fellépést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, vetette fel a Mi Hazánk az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinettjének alelnöke szerint a védett üzemanyagárak kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy amennyiben ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, gyorsan és célzottan tud reagálni rendelettel. Az ellenzéki politikus hozzátette, azóta sem közölte sem a miniszter, sem a kormány, hogy mi az a pont, amikor lépéseket kívánnak tenni. Mérsékelten meleg, kellemes nyárias idővel kezdődik augusztus utolsó hete, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet csúcsértéke 30 Celsius fok körül alakul, és a hajnalok is frissítőek lesznek. A hét második felében azonban visszatér a kánikula. Kedden több felé lehet záporzivatar, de a hét nagy részében napos, száraz idő várható. A mai időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Késő este 16-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8:08. A meleg nyári napokon sokan tapasztalhatják, hogy az étvágyuk csökken, bár elsőre kényelmesnek tűnhet, hogy a forró időjárásban kevesebbet eszünk, ennek a jelenségnek az oka egyáltalán nem egyszerű. Az étvágy csökkenése mögött egy összetett idegrendszeri mechanizmus áll, amelynek feltárása komoly kutatómunkát igényelt. Harkány Tibor a Bécsi Orvostudományi Egyetem agykutatási központjának professzora és a Semmelweis Egyetem anatómiai, szövet- és fejlődéstani intézetének igazgatója. Alpár Alán professzor kutató csoportjaik segítségével vizsgálták meg ezt a jelenséget a Nemzeti Agykutatási Program keretében. Az általuk elért eredmények a tudományos világ egyik legelismertebb folyóiratában, a Nature-ben is megjelentek. Alpár Alán professzort, a Semmelweis Egyetem anatómiai intézetének igazgatóját, Balázs Zsanett kérdezi.
1: Harkány Tibor professzor úrral, akivel már több mint 10 éve dolgozunk együtt, azt a kérdést tettük fel, hogy az étvágyunkat, a táplálékfelvételünket befolyásolja-e az, hogyha a környezetünk hőmérséklete megváltozik. Gondoljunk arra, hogy ha valaki szaunázik, vagy egyszerűen csak nagyon nagy hőség van, főleg akkor, hogyha ez a hőség hirtelen alakul ki a környezetben, akkor valamennyien tapasztalhattuk már, hogy nem nagyon van étvágyunk. Ez volt az a kérdés, ami kíváncsivá tett minket, ezzel kapcsolatban végeztük ezeket a kutatásokat.
2: Hogyha végig gondolom és felidézem az emlékeimet, középiskolás emlékeimet, akkor azt tanultuk a középiskolában, hogy az éhség, a jól lakottság érzéséért a hipotalamusz felel.
1: Úgy van, a hipotalamusz agyunknak az a területe, ami a zsigeri funkciókat egészen magas szinten szabályozza. Bámulatos az, hogy különböző zsigeri funkciókért pár ezer, pár tízezer idegsejt felelős lehet, és hogy milyen nagy hatással bírnak egyes funkciókat befolyásolni. Valóban a hipotalamuszban külön idegsejtcsoportok szabályozzák azt, hogy felvegyünk táplálékot, illetve az, hogy ne vegyünk fel táplálékot. Az a kérdés viszont, hogy ez a környezeti hőmérséklettel hogyan függ össze, az nem volt ismert. Van az agytörzsben olyan idegsejtcsoport, ami a környezeti hőmérséklet változását jól tudja detektálni. De a kapcsolat, hogy ezek az idegsejtek az agytörzsben ott kapcsolatban vannak-e, és ha igen, milyen jellegű kapcsolatban a hipotalamusznak a táplálékfelvételt szabályozó sejtjeivel, erről nem tudtunk semmi. Az agytörzsben lévő idegsejtcsoport, aminek megint van egy jó bonyolult latin neve, a parabrahiális mag, erről annyit tudtunk, hogy a hőmérséklet megváltozását jól tudja detektálni, és ennek megfelelően válaszreakciókat képes előkészíteni. Például az ereknek a tágasságát befolyásolja, hogy a hőleadást itt szabályozni tudja. Mi a munkánkban arra hívtuk fel a figyelmet, és azt bizonyítottuk lépésenként, hogy ebben az agytörzsi magban lévő idegsejtek közvetlenül kapcsolatban állnak az agykamra falában lévő idegsejtekkel, aktiválni tudják őket, és ezek az idegsejtek, amelyek az agykamra falában vannak, ezek azok, amelyek közvetlen kapcsolatot létesítenek a hipotalamusz táplálékfelvételt gátló sejtjeivel.
2: Hány évig dolgoztak ezen, még rájöttek erre?
1: Egy ilyen mechanizmus, amit most 3 mondatban össze lehet foglalni, ez olyan 6-7 év munka. Rengeteg feltevés születik egy ilyen tudományos munka folyamán. Sok mindent tisztáznunk kell. Volt egy olyan mellékág, amire 1,5-2 évet szántunk, és kiderült, hogy nem úgy működik. Amikor rájövünk olyasmire, hogy nem így működik, az legalább olyan információ, és legalább olyan fontos információ, mint amikor arra jövünk rá, hogy hogyan működik valójában. A dolgokat kizárni is egy nagyon hosszú és fáradtságos folyamat, és miután több mindent kizártunk, ez a sok-sok év munka hozta meg a gyümölcsét. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos megfigyelés, és a tudományos világ is így gondolja, hiszen a világ legjobb természettudományi lapjában jelentek meg ezek az eredmények.
2: Az önök kutatása speciális abból a szempontból, hogy a meleg hatására vagy a hő hatására hogyan csökken, vagy miért csökken a bevitt táplálék mennyisége. Vajon ezt az egészet fel lehet-e használni, akár az elhízás gyógyítására, vagy olyan evés zavarok kezelésére, mint például a bulémia, vagy az anorexia, amik így nehezen gyógyíthatók?
1: Mi felfedező kutatásokat végzünk. Ez annyit jelent, hogy sejtszintű mechanizmusokat tisztázunk. Ez egy hosszú, fáradtságos, de nagyon szép folyamat, és támadáspontokat kínálunk fel a farmakológia, a gyógyszeripar számára. Abban bízunk, hogy ezeket az eredményeket most a klinikusok és a gyógyszerész kollégák fogják majd értelmezni. Meglátják a klinikai alkalmazásoknak a lehetőségét, hogy pontosan ez milyen állapotokban, esetleg milyen betegségekben válik majd az emberiségnek hasznára, most így megmondani nem lehet, felelőtlen lenne. Az biztos, hogy addig bármiféle terápián, bármiféle segítségen gondolkozni, amíg annak az egészen lebontott molekuláris magyarázata nincs meg, az egy lehetetlen és a mai orvoslás világában egy felelőtlen vállalkozás. Mi rakjuk le apró, rendkívül fontos megfigyeléseinket, de ezek tűpontos, hallatlanul fontos leírások, amikre aztán a klinikai vizsgálatok majd reményeink szerint a terápia is alapozódni tud.
2: Ezt a felfedezést Harkány Tiborral, a Bécsi Tudományegyetem neurobiológus professzorával közösen tették meg. Mióta dolgoznak együtt?
1: Harkány Tibor professzor úrral 15 éve dolgozunk együtt. Harkány Tibor professzor úr Magyarországon végezte a tanulmányait, és később aztán a Európa vezető intézményeiben dolgozott, illetve vált professzorrá. 15 évvel ezelőtt csatlakozhattam a laboratóriumához, még az Egyesült Királyságban, utána pedig Svédországban, a Karolinska Intézetben. Egy egészen elképesztő tudású emberről van szó, aki tele van új, nagyszerű gondolatokkal, és aki a magyar idegtudományt minduntalan segítette. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a munkában. Ennek a munkának a fő gondolata és a fő eredményei Harkány Tibortól születtek. Mi értékes, sok kísérlettel járultunk hozzá ez a munkához, és végül ennek a munkának a gyümölcse lett ez az eredménysor. Ezeket a kutatásokat a Semmelweis Egyetemen végezzük, az Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetben. A Semmelweis Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetében az idegtudományi kutatásoknak több mint 100 éves múltja van. Ezen idő alatt a legkiválóbb eredmények és szakemberek születtek az intézet falai között.
0: Alpár Alán professzort, a Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetének igazgatóját, Balázs Zsanett kérdezte.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Berkenye község néhány évtizeddel ezelőtt még Nógrád vármegye Málna termesztő központja volt.
2: 90-ben, amikor ugye ilyen rendszerváltozás féle volt, és ugye akkor még a Málna ment, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy például két helyi fiatal összekerült, már úgy, hogy házasságra léptek, és mind a két oldalból ment a Málna pénz. Egy év alatt megvolt a lakás, következő évben egy autó.
1: Csak Berkenyén foglalkoztak Málna termesztésre, vagy egy több községben is volt ilyen?
2: Először Nagymaros, Kismaros, Zebegény, onnan származtak a veszők, de ott aztán kipusztult. Itt aztán ment egy darabig, és aztán Berkenye, ez volt itt a központja.
1: A falu szinte minden utcájában találhatók hálakeresztek, útmenti feszületek, szenteket ábrázoló szobrok.
2: Vallásosak voltak az emberek, és nagyon sokat adtak arra, tehát az anyagiakat nem nézték, tehát ezen nem spóroltak. Gyógyulás, meg hála, ilyesmi.
1: Mindig egy-egy család emelte.
2: Mindig egy-egy család.
1: Egykor Frankenwald, ma Berkenye. A fa, melyet Nagybecsben tartanak.
2: És nagyon fontos megemlítenem ezt a berkenyefát. Ugye Berkenye, a berkenyefáról kapta nevét, népies nevén régen úgy hívták, hogy barkócafa.
1: Mióta Berkenye a település neve?
2: Eleinte Frankenwald volt 1718-ban, de aztán ugye mivel magyar területen laktak, akkor ugye a nyelv is mindig eltulódott a magyar nyelv iránt. Ilyen fa sok volt, de teljesen kipusztult, és szinte hihetetlen, hogy Csehországban sikerült egy olyan települést találni, ahol nagy berkenye kultúra van, Berkenye Pálinka Fesztivál is van például. És ez a fa, ez onnan származik, ez körülbelül 3 vagy 4 éve hozták ide, 5. évben fog termést hozni, de ma oldalt már lehet egy kicsit látni.
1: Milyen darabokból állt a berkenyei mennyasszony ruhája?
3: Mennyasszonyt korán kellett kelteni, mert az ő fejdísze az egy nagyon macerás dolog volt, ez élő rozmaringot kellett belevarni a hajába. Akkor utána meg aztán föl lett öltöztetve egy piros szoknya.
1: Ez van alul, egy rakott szoknya.
3: Igen, és akkor hát ugye volt alatta 5 fehér csipke szoknya, és akkor ez meg a fehér surc volt, úgy hívták ezt a kötényt, hogy surc.
1: Ez is rakott fehér kötény.
3: Igen, rakott fehér kötény volt. A templomban viszont nem a fehér csipke válkendővel mentek, mert ugye ősz volt, hanem fekete kis kabáttal mentek a templomba, és akkor, mikor hazajöttek a templomból, akkor levette a csipke válkendőt, fölvette, és akkor ezzel volt egészen éjfélig.
1: Messzelátunk mai adásában Berkenye településre hívom Önöket.
0: Szentirmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: Zenés nap köszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott vasárnap a prágai Magyar Katolikus Plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adták át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának. A cseh főváros és környékének több mint 100 fős magyarsága a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezett meg a magyar állam megalapításáról. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, a vizsgáló bizottság elnöke a Facebookon közzétett videóban kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulós ünnepségének támogatására kérte fel a vállalati szférát a miniszterelnök paksi sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva, a kormány döntése szerint úgy lenne méltányos és helyes, ha a magyar kis- és nagyvállalatok, akár a nemzetközi cégek is beszállnának a közös ünnepségbe. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében, erre reagálva azt írta, a magyar vállalkozók is adófizetők, tehát beszállnak a közös ünnepségbe. A politikus szerint az lenne méltányos és helyes, ha Magyar Péter nem mindig mástól várná minden kormányzati feladat megoldását. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul, késő este 16-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban telítettek a sávok a Rákóczi úton befelé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút előtt. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídnál, az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, illetve a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Mától a 3. kerületben a Cecc János közben a Cecc János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Lezárják mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Lapszemle következik. A békét szolgáló diplomáciai és egyházi párbeszéd jegyében Moszkvába látogat Paul Richard Gelger érsek, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között tárgyal az orosz hatóságokkal, valamint a moszkvai patriarkátus képviselőivel. A szentszéki diplomata az oroszországi katolikus püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és helyi közösségekkel is találkozik. A látogatás célja, hogy a Szentszék a feszült nemzetközi helyzetben is fenntartsa a diplomáciai

0: jelentős költséggel és földtani kockázatokkal járnak. Kanada megtorló vámokat vezet be egyes amerikai termékekre, miután kudarcba fulladtak a két ország kereskedelmi tárgyalásai, idézte a magyar hírlap a Reuters beszámolóját. Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, szeptember 8-ától többek között az amerikai acél és elektronikai termékeket sújtják új vámokkal, válaszul a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett 50%-os tarifákra. A háromnapos egyeztetés eredménytelenül zárult, Washington pedig egyelőre nem tervez újabb tárgyalásokat. A vita az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodás jövőjét is bizonytalanná teheti. A lapszemlét Rátonyi Sára állította össze.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír bárhol, bármikor.
0: Nyolc óra 37 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarell kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban visszatekintünk az idei Sziget Fesztiválon, az Iparművészeti Múzeum sátrában tett látogatásunkra, valamint arra a sajtótájékoztatóra, ahol a Magyar Művészeti Akadémia korábbi ösztöndíjasaival, dr. Vár Nagy Andrea zongoraművésszel és Csáki András gitárművésszel beszélgettünk. Mindemellett bővebben hallhatnak majd a Barabás Villa legújabb nyári színházi előadásáról, amely az úgynevezett képzelet színház műfaján keresztül ad különleges betekintést a 40-en túli női létbe. A Nő, ha elmúlt 40 című Janikovszki Éva írásai nyomán megalkotott produkcióról, annak rendezőjével, Toller Mónikával, Kovács Éva Rebeka beszélgetett. Ebből következik most egy rövid részlet.
3: A képzelet színház az egy olyan felolvasó színház, ami jóval több, mint egy felolvasó színház, mert bár a szereplőknek a kezükben van a példány, természetesen ismerik a szöveget, kívülről is tudják, hogy mit fognak mondani, és ez egyfajta közös játékra invitálása nézőkkel, hogy a szöveg elhangzása során arra buzdítjuk a hallgatóságot, hogy képzeljék el, a saját emlékképeik alapján rakják össze azokat a jeleneteket és azokat a női figurákat, akiket ugye a színpadon látnak, hallanak, és ez egyfajta olyan közös játékot eredményez, amiben mindenki investál abba, hogy ez az előadás aznap este a maga egyéni módján jöjjön létre, tehát ha mondjuk ülnek 150-en a nézőtéren, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a fantáziájuk segítségével a nézők 150 féle módon hozzák létre valójában ugyanazt az előadást, amit ugye ugyanaznap este látnak.
4: És mennyire alakítják a közönség reakciói az est menetét? Előfordul, hogy két előadás teljesen más hangulatú lesz?
3: A képzeletszínháznak az az egyik sajátossága, hogy nem tud ugyanolyan lenni egyik előadás sem, hiszen maga a szereposztás is folyamatosan változik, illetve a nézőknek a bátorsága, együttjátszási kedve, hangulata is nagyon meghatározza azt, hogy aztán merre kanyarodunk. Tehát ez nagyon nagy teret, azt hiszem, hogy nagyon nagy szabadságot ad mind a játszónak, mind a nézőnek az ügyben, hogy valóban azt érezhesse, hogy ő aznap este egy olyan produkcióban vett részt, ahol ő igazán fontos volt, hogy pont ő volt ott.
0: Toller Mónikával, a Nő, ha elmúlt 40 című előadás rendezőjével Kovács Éva Rebeka beszélgetett. A beszélgetést teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarellben hallgathatják meg. Várjuk majd Önöket a zenéket válogató Peresztegi Attilával, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóffal.

0: A nemzetközi lapszemle következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök csütörtök este Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem vesztette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa a bazilika előtti téren arról beszélt, a pápától kért korona azt is kifejezte, hogy Szent István Jézus Krisztusra és az ő tanítására építi népe sorsát. Mohos Gábor azt is mondta, a modern világban teljesen egymásra vagyunk utalva, ezért légy szükséglet az összefogás, és a megosztottság olyan luxus, amely végzetes következményekkel járhat. Az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős partnerséget dicsérte Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, abban az üzenetében, amelyben köszöntötte a magyarokat a nemzeti ünnepük alkalmából, és amely a Washingtoni tárca honlapján csütörtökön jelent meg. A miniszter felhívta a figyelmet arra, augusztus 20-a mindig felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. A barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Ezek együtt meghatározói mindkét köztársaságnak. Ezen a napon az Egyesült Államok megerősíti erős és jövőbe tekintendő partnerségét Magyarországgal, amit erős gazdasági kapcsolatok, közös biztonsági érdekek és a nyugaton régóta fennálló értékek iránti elkötelezettség táplál, írta mindenről Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. Donald Trump, amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy támadást indít Omán ellen, ha az tovább akadályozza a Washington és Teherán közötti a Hormuzi szorosról szóló tárgyalásokat, írta mindenről az Euronews. Teherán folyamatos tárgyalásokat folytat Ománnal a kereskedelmi hajózás számára biztonságos átjárás létrehozásáról a szoroson keresztül. A hónap elején Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy az Ománnal folytatott tárgyalások úgymond a záró szakaszban vannak, de hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a két ország közötti bármilyen megállapodás nem jelenti azt, hogy a Hormuzi szoros újra megnyílna, mivel ez, mint mondta, további feltételektől függ, amit az iráni állami média is közzétett. A tárgyalások ellenére Trump többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ellenőrzi a szorost, amelyet Teherán az iráni háború február végi kitörését követően gyakorlatilag lezárt. Az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi szorost. Úgy gondolom, meg is tartjuk, írta az elnök a múlt héten a Through Social-ön közzétett bejegyzésébe. Trump heves reakciót váltott ki Teheránból azzal is, hogy pénteken látszólag tréfásan kijelentette, hamarosan az Egyesült Államok területének fogja nyilvánítani a szorost. Az X platformon közzétett bejegyzésében Kazem Garibabadi, Irán jogi és nemzetközi ügyekért felelős külügyminiszter helyettese így reagálta a megjegyzésekre: a Hormuzi szoros mindig is iráni volt, iráni és iráni is marad. Ezt a szorost kizárólag Irán parancsára lehet lezárni és megnyitni, és amíg nem fogadjátok el a vereség valóságát, és nem hagyjátok abba a fantáziadús téveszméiteket, Irán továbbra is fenntartja a blokkádot, tette hozzá a külügyminiszter helyettes. Ezrével hordják Olaszországba az illegális migránsokat a német civil szervezetek. Az összesített adatok szerint 2022. január 1-től mindmáig közel 396 ezer bevándorló érkezett az olaszországi partokra. Az idei év elejétől 66 ezeren, ami a tavalyi év egészében érkezettek számának felel meg. Amióta Giorgia Meloni vezette kormány irányítja Olaszországot, tehát 2022. októbere óta, a nem kormányzati szervezetek, az úgynevezett NGO-k hajóival az olasz partokra érkezett bevándorlók több mint felét német szervezetek szállították, közölte a belügyminisztérium adataiból a Corriere della Sera. A felmérés szerint a Meloni kormány 2022. október 22-i beiktatása óta az NGO hajókkal érkezett több mint 44 ezer bevándorló 53%-át német szervezetek szállították Olaszország partjaira. A legtöbb bevándorlót, több mint 6600 embert, a francia alapítású Orvosok Határok Nélkül elnevezésű szervezet Geo Barents nevű hajója szállította olaszországi kikötőkbe. Második helyen a Németországban is bejegyzett SOS Mediterrane szerepel, több mint 6000 bevándorlóval. A harmadik a szintén német SOS Humanity volt, több mint 4000 emberrel. A Corriere della Sera közölte a földközi tengeren mentési tevékenységet végző 23 nem kormányzati szervezet listáját, 12 német, 4 spanyol, 4 olasz, 1 holland, 1 belga és 1 brit van közöttük. A napilap azt írta, a római kormány az adatok közlésével hárítani kívánta Berlin döntését, miszerint visszatoloncolja Olaszországba az olasz partokra érkezett bevándorlókat, akik tovább jutottak Németországba. Az összesített adatok szerint 2022. január 1-től a mai napig közel 396 ezer bevándorló érkezett az olaszországi partokra. Az idei év elejétől 66 ezeren, ami a tavalyi év egészében érkezettek számának felel meg. Végül arról, hogy Zelenszkijnek mennie kell, sürgősen új választásokra van szükség Ukrajnában, ilyen drámai felhívást tett közzé Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter. A 35 éves, rendkívüli tehetségű Fedorovot Zelenszkij július közepén rúgta ki, és az ország legnépszerűbb politikusának leváltása országos, több ezer ember részvételével zajló tiltakozás hullámot indított el Ukrajnában. Most videójában élesen bírálta a jelenlegi kormányt, mert az elvesztette a lakosság bizalmát, és arról is beszélt, hogy a választás nem csak a voksokról szól, hanem arról, hogy az állampolgárok értékelik a hatalmon lévőket, és eldöntik, jár-e nekik a további bizalom. Fedorov 2019-ben Zelenszkij elnökválasztási kampányának digitális felelőse volt. Majd az új kormány legfiatalabb tagjaként azonnal kormányfő helyettes lett, és megkapta a digitális átalakításért felelős minisztérium vezetését is. 4 évvel később oktatási, tudományos és technológiai fejlesztésért felelős miniszter lett, majd 2 évvel később visszatért a digitális tárca élére, ahonnan 2026 elején a védelmi miniszter székébe ült át. A Kyiv Independent szerint Fedorov visszautasította Zelenszkij ajánlatait a többi tárcára, mondván, hogy csak a védelmi miniszteri pozíciót fogadná el a felmentése után. Most azonban úgy tűnik, hogy nem elégedne meg ezzel, hanem az elnök választáson is elkíván indulni, ahol legfőbb riválisa Zelenszkij mellett Valeri Zsaluzni volt vezérkari főnök lehet.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofonnál Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent, hangsúlyozta 14. Leó pápa szombatesti homíliájában Riminiben. A Vatikán News beszámolója szerint az egyházfő a San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára látogatott, és a mintegy 25 ezer hívő előtt tartott szentmisén arra buzdította a romániai híveket, folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is. Keresztény közösségként is a nyitottságot és a vendégszeretetet kell képviselni, mind személyesen, mind intézményesen, emelte ki a pápa. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni a hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. 4 civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztási folyamatában, közölte Hantosi István a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke vasárnap a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus bejegyzése szerint a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási joggal vesz részt a kiválasztási folyamatban. A pozíciókra beérkezett pályázatok feldolgozása után kedden és szerdán lesznek a nyilvános bizottsági meghallgatások, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak. A hulladék azonnali elszállítására szólította fel a szolgáltatásért felelős Vertikál Grupot Komárom-Esztergom vármegye egyes településein a hosszú hétvégén elmaradt szelektív és zöld hulladék szállítások miatt a MOHU, tudatta a társaság vasárnap a Facebook oldalán. A közlemény szerint a MOHU elfogadhatatlannak tartja, hogy bármely alvállalkozója nem vagy nem megfelelően teljesítse a rábízott feladatokat, ezért megindítja a szükséges jogi és adminisztratív lépéseket. Új ajánlatokkal bővültek a Best of Balaton ajánlásai, amelyet még 2021-ben indított útjára a Zamárdi Strandfesztivált is szervező Weekend Event Kft. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Best of Balaton nagykövetei mellett idén új ajánlói kör is bekapcsolódott a programba. A közleményben idézték a szakmai partnerként együttműködő Visit Balaton 365 képviseletében Prinzinger Pétert, aki elmondta, egyik legfontosabb küldetésük a tó egész éves arcának bemutatása. A 2026-os új ajánlatokat a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul, késő este 16-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Messzelátunk mai adásában Berkenye község értékeivel, látnivalóival, vendégcsalogató és marasztaló pontjaival ismerkedünk. Ilyen a minden évszakban gyönyörű vérszilva fasor, a hársastó, a község tájháza, mely közösségi tér, s a falu sváb tárgyi emlékeit is itt őrzik. Felkeressük a római katolikus templomot, a közelében fakadó forrást, és azt is megtudjuk majd, hány útmenti kereszt, feszület található a községben. Műsorunk végén egy különleges baba gyűjtemény születésének történetét is megismerjük. Tartsanak velünk! Berkenye völgyben, nagyon szép természeti környezetben elterülő község. Vasúton is megközelíthető, de aki autóval érkezik, olyan vérszilva fasor között halad a község irányában, ami nyári időszakban is festői képpel fogadja az érkezőt. Sétánkat Schmidt Józseffel, a Berkenyei Tájház vezetőjével a település központjában kezdjük.
1: 2000 után kezdett ez lenni, mert akácfák voltak régen, és sikerült ilyen vérszilvafákat beszerezni, és akkor az önkormányzat a saját embereivel ugye elültette, és azóta...
0: Igen, itt a település központjában is látunk néhányat. Igen, itt egy Nepomuki Szent János szobor.
1: 1857-ben állította egy Grausmann Ferenc nevű ember. Az általában mindig folyók, partokon van, és itt ment is egy árok, azért is van ez itt. És járt itt Stuttgartból a múzeumban egy olyan házaspár, akik 44-ben mentek ki. Már nem nagyon tudtak magyarul, de elmondták, hogy kint Stuttgart környékén ugyanilyenek vannak.
0: Tető alatt van a szobor, igen, igen. Hogy ne ázzon.
1: Hát, mivel festő a szakmám, hát ezeknek a felújítása mindig én rám vár, ugyanúgy a kereszteknél is. 18 van a községben, és ezek mind német feliratúak, és mind 1800-as években, egy pár van, ami 1900-as évek elején épült, de a legtöbbje, ahogy ez is 1894-ben.
0: Tehát a legelsővel ott találkoztam, amikor erre a bizonyos bevezető útra, a vérszilvafás útra bekanyarodtam, ott is van egy feszület,
1: ott is van.
0: Az első talán.
1: Igen, igen, az.
0: És utána többször láttam a települést.
1: Még a tónál van még egy nagyon idős.
0: Van ennek története, hogy mi miatt van ennyi?
1: Igen, vallásosak voltak az emberek, és nagyon sokat adtak arra, tehát az anyagiakat nem nézték, tehát ezen nem spóroltak, mert vagy egy olyan, hogy egy gyógyuláshoz, vagy olyan is van, ami ottan a kocsi alatt van, például 20-ba épít, emelte a gazdája, mert az első világháborúból szerencsésen hazatért. Gyógyulás, meg hála, ilyesmi. Sőt, olyan is volt, hogy egy családban 10 gyerek meghalt. És akkor a 11. az megmaradt, az megérte a 88 évet, és ezért a szülők feszületet állítottak, és ezt úgy jegyezték be az egyházi történetbe, Vácon, a püspöki levéltárba, hogy aki arra adományozni akar, akkor arra a keresztre tud pénzt hagyni.
0: A házak előtt az előkert, most petúnia is virágzik,
1: igen, igen.
0: A rózsa, vasvirág, magasra növő sárga virágok is, nem tudom pontosan a nevét. Nincs olyan ház, amelyik előtt ne lenne valamilyen növény.
1: A svábok a virágot, meg a tisztaságot nagyon szeretik. És akkor itt van egy ilyen kis forrás.
0: 1963-as?
1: Nem? Addig is megvolt, csak a kőfalat akkor emelték, hogy kicsit szép legyen.
0: Hát akkor ugyanúgy ivóvíz, tehát ihatunk, csak ugye a csecsemőknek nem lehet.
1: Tegnap voltam itt Vízér és Nógrádról, egy fiatal asszony volt itt. 5 kannával vitt, mert az annyira jó.
0: Forrás egy tujabokor alatt csobog, folyamatosan csobog.
1: És megmutatom, hogy honnét jön.
0: Ösvényen a tujabokrok között egy lépcsőn föl sétálunk, és itt van a forrás?
1: A épület alatt van a forrás, és aztán az van is egy lelakatolt vasajtó, és akkor onnan jön itt a föld alatt.
0: Haladunk a templom irányában.
1: A templomnak a lábazatán ki volt téve régebben, most nincs ott, hogy 215 méterrel a tengerszint felett van ez a templomnak az alapja, és majd ott mindjárt meg tudjuk mutatni, hogy a csóványosra velünk szembe az 938 méter, tehát 700 valahány méter különbség van, és nem is tűnik annyinak.
0: Itt van a plébánia mellette, és meg kell kerülnünk a szentély. oldalát, a másik oldalról van a bejárat. Most érkezünk fel a dombtetőre.
1: És akkor most, ha visszanézünk egy kicsit, a két oszlop között 938 méter a csóványos, a Börzsön legmagasabb pontja, és ugye 700 méter van köztünk így különbség, az nem is látszódik annyira. Mert mi 215-ön vagyunk most.
0: Ó, de szép park rajzolódik ki, és innen a dombról látjuk a község, illetve a hegyvonulat másik részét, másik oldalát.
1: Menjünk először oda, vagy ide?
0: Nézzük elő meg a szobrot.
1: Ez a betelepülési emlékmű 2017-ben lett. Ez egy kőből van, tehát alul azt a három lépcsőt azt ne számoljuk, mert ez úgy van terméskőből csinálva, de onnan. És ugye a bejövő embereknek a szőlőfürtöt látjuk, és ez egy családi kép alapján készített, azt hiszem, Koltai László, fa és kőfaragó, tehát egy tömbölő kifaragta. Nagyon érdekes, menjünk közelebb, mert a ruhát is látni, például a szoknyának a ráncait, mert ugye a bőrszoknya az úgy ráncokba van rakva.
0: Egy férfi és egy női alakot látunk, mellettük a szőlőfürttel, és a férfi neki támaszkodik egy korlátnak, de kőből faragott korlátnak.
1: És azért mondom, hogy családi kép, mert ő kért ez a művész fényképet, hogy aminek alapján ezt a ruhákat megtudja, ugye a férfinek, és ott látjuk a magyaros díszítést a nadrágon, meg ugyanúgy a csizmán is, és akkor az volt a kikötés a anyósunknak, hogy rendben, csak az arc ne hasonlítson rájuk. És ezt ő betartotta, és azóta most már le lett tisztítva, mert itt a fáktól azért elég mohás, és egy 70 mázsás kőtömbből lett ez kifaragva.

0: Igen, és akkor itt van a templomnak a bejárata erről az oldalról.
1: Igen, 1777-ben épült barokk stílusban Migazi Kristóf Váci püspök vezetésével. Az összes kereszt föl lett újítva, ez például ez szintén 1894-ben készült.
0: Igen, szintén német felirat rajta.
1: Igen. Hát ennek is van egy története, mert a férfi a déd nagyapám volt, de gyerekük nem volt, akkor az hogy lehet? Tehát ez a Lónik Julianna volt a felesége. Gyerekük, családjuk nem volt, de a századforduló előtt még elvesztették, ugye eladták a földjeiket, és a pénz tönkrement. És ebben az asszony belehalt bánatába. És ez a Nerpel Mátyás, ez akkor elvett egy 28 évvel fiatalabb lányt, akitől 4 gyerek született, és az egyik, az én nagymamám, az ő lányuk volt. És ez a 300 éves évfordulóra épült, ez a lépcső, meg ez a kis karzat.
0: A lépcsőt mindenhol levendula sövények szegélyezik.
1: Ott pedig egy trianoni emlékmű van ott a zászlónál, ahol június 4-én volt egy kis megemlékezés.
0: Megjött a postaautó közben, igen. A távol van, a tavat látjuk, ugye?
1: Igen, igen.
0: A Berkenyei tó.
1: Igen.
0: Milyen története van ennek a tónak? Mennyire természetes, mennyire mesterséges? Most is nagyon szép, tehát érdemes kirándulni
1: oda. Amikor egy legelő volt, egy patak megy rajta keresztül, és mikor a málna termelés beindult, szükséges volt víznek. Na most ugye a falu tetején ugye az az adottság van, ott kevésbé van víz, mint itt a falu aljába, és akkor ezt 2000-ben megcsinálták ilyen mesterséges tónak, és ez a morgópatak, ez táplálja, sőt le is vezet, és utána elmegy ez a Dunába, úgyhogy ott, ahogy a vasút is megy, az erdő mögött elmegy oda-vissza, és ott, ahol régen van az erdő széle, ott megint vissza, és úgy van Szokolya, és akkor Magyarkút, Verőce, Verőcén elmegy a patak jobbra Dunába, a vonat meg megy tovább Vácra. Benn van egy ilyen nagy teljesítményű szivattyú, és az felnyomja oda a falu tetejéhez, és ott pedig úgy volt ez az öntözéses rendszer, hogy minden sorba ment műanyagcső, kilukasztva szelepekkel, és minden tő kapott általában egy nap 4 liter vizet.
0: Most mi van a tó körül, azon kívül, hogy nádas és kiránduló hely?
1: Csak kiránduló hely. Igen, az van. Nagyon 800 méter körbe, nagyon jó, mert egy fenyő erdő is van, és nagyon jó a levegő, tehát tiszta és egészséges.
0: És fotópont, mert a tó egyik oldaláról nagyon szép képeket lehet a környező hegyvonulatokról készíteni.
1: Általában fővárosi vagy fővárosi környékiek, akiknek ugye a levegő ott a nagyon rossz volt, és ide kijöttek, szippantottak ebből a jó levegőből, akkor már itt is ragadtak, és ezért a falu létszáma is egy kicsit így megnövekedett.
0: Ott is látok egy keresztet a vasúti is sínak is híd mellett.
1: Az 1929-ben készült, az is fel van újítva.
0: Most jön a vonat,
1: igen.
0: Távolban látjuk is.
1: Igen.
0: 3 kocsi, bézé, kék.
1: Igen. És minden 3-4-kor megy Vác felé, és minden 4-kor jön Vác felől.
0: Igen. És viszonylag jó helyen áll meg, mert a település központja, és föl tud jönni a hídon át, megközelíteni a települést.
1: Igen.
0: A másik domboldal is elérhető könnyen,
1: igen,
0: az állomásról. És busz is jön Berkenyére.
1: Igen, az a falunak a tetején. Mi úgy mondják a falu tetején, már földrajzilag az a teteje, és akkor a buszjárat meg oda van.
0: Akkor nézzük meg a templomot, ameddig tudunk, be tudunk esetleg a rácsig tekinteni. Nagyon szép kovácsolt vas rács, ami határolja bejáratot.
1: Ezt egy család készítette.
0: 2000?
1: Ez a betelepülő, a templom építés. Ez pedig a felújításnak az éve.
0: 1777 az egyik ajtón, a másikon pedig a 2000-es
1: felújítás
0: évszám. Igen.
1: A templomunk mérete 24 méter hosszú, 12 méter széles, és itt a kupolás részeken 9 méter magas. A falak vastagsága 80 centitől másfél méterig. Középen a erősítéseknél másfél méter vastagok a falak. A főoltárképünk érdekes, hogy 1774-ben Hans Martin Schmidt, osztrák festő készítette, a Szentkereszt felmagasztalása. Ezért van a templombúcsunk szeptember 14-én, és ugye akkor már kész volt a kép, akkor 4 évig őrizték, és utána tették ki. A felújításánál itt voltam, 2000-ben lett felújítva, nagyon sok helyen lukas volt, és a restaurátor befoltozta villanyvasalóval, meg ilyen viaszkos vászonnal, nagyon érdekes volt, és akkor ide le volt terítve, itt le lett egy szinten lakkal kenve, 4 méterszer 2 méteres, és 6 ember kellett, hogy föltegye a helyére, mert fel van akasztva.
0: Igen, de elég méretes, tehát látjuk, hogy méretes.
1: A mellékoltár kép az pedig angyali üdvözleti, és először azt hitték, hogy ez egy Maulpercs kép, még a Váci egyház történész is úgy tudta, de aztán, amikor restaurátorok fölújították, akkor megtalálták azt alul, hogy Wolhofer János, magyar festő 1790-ben vagy 80-ban készítette. A szobraink azok gipszből vagy műkőből vannak, egyedül egy ott fönt abban a vakablakban van Mária édesapjáé, Joakimé, az fából van.
0: Ott a beugró baloldali beugró.
1: Az a legértékesebb.
0: Joakimot is ritkán látjuk. Szobor alakban megformázva nézzük, csak meg így kicsit közelebb is kell jönnünk. Egy alak, tehát egy maga áll, mint igen. Szobor. Itt lent pedig Anna és Mária?
1: Igen, a Szent Anna és Mária. Gyerekkoromban az volt a szokás, hogy itt az áldoztató rácsot egyik minisztráns mindig a kaput becsukta, és akkor végig meg kinyitotta, de most már mindig csak így van.
0: Igen, most már nincs kapu, hanem ez a kő...
1: Igen, de nem oda térdelünk áldozásra, hanem itt középen.
0: Igen, kőkorlát van két oldalról, és középen az oltárnál van hely.
1: És ennél keresztkútnál pedig 1947-ben kereszteltek engem is.
2: Schmidt Józseffel beszélgetésünket hamarosan a Község tájházában folytatjuk.

0: A község nagy tárgy és képanyaggal rendelkező helytörténeti gyűjteménye a Petőfi utcai tájház szobáiban tekinthető meg, ahol a látogatók mindig kapnak szakvezetést. Az utcáról, a Tornác kapun át, a gangra lépünk.
1: Egy magángyűjteményként indult 1986-ban otthon a mi családunkba. A gyűjtemény is a darabok a családunké, és ott a saját házba lett kiállítva, de kicsinek bizonyult, és 92-ben az önkormányzat megvásárolta ezt a házat azért, mert egy ide betelepített család kihalt, és szabaddá vált. Egy kis támogatásból felújította, és azóta itt 95-ben lett ez hivatalosan átadva, és azóta itt mutatjuk, azóta én vezetem. Hát sajnos nincs, aki átvegye tőlem, és most már hát közel 40 éve vezetem, de ugyanúgy a falu történetét is gyűjtöm. Ezt nagyon szeretem csinálni. Néprajzi végzettségem nincsen, de úgy gondolom, és érzem, hogy mivel szeretem csinálni, azért így elég jó. Összejön, meg tudok mindenkinek mindent válaszolni, amit szükséges.
0: Akkor nézzük meg, hogy mi az, amit láthatnak a betérők. Hosszú udvar, nagyon szép rendezett a hátsó részen, látok kemencét, de majd még odáig eljutunk.
1: Az épület jellegzetesen sváb építmény, vályokból készült, 44 méter hosszú. Mindent igyekeztek ősenk egy sorba elhelyezni, tehát keskeny hosszú épület, keskeny hosszú udvar. A keskeny hosszú udvarnak az volt a jelentősége, hogy megrakott szekerekkel, ugye a kertben ott volt pajta, meg lerakat, és olyan pajta volt, hogy megrakott szekére be lehetett menni, ha hirtelen jött az eső, tehát nagyon fontos volt, hogy a takarmány vagy a gabona ne ázzon meg, és be tudtak tető alá állni. A folyosót azt mind gangnak hívjuk, és ez azért volt fontos, ott a végén egy ajtó is volt, hogy az udvarban voltak a szárnyasok, ugye libák, kacsák, tyúkok, ne tudjanak feljönni, és itt tisztaság legyen a folyosón, de ezen kívül még az is fontos volt, hogy a vályokfal ne kapjon esőt, tehát ez megvédte, mert ha nem kap esőt, akkor nagyon sokáig el van. Ez az épület 1850-ben épült, és nagyon jó állapotban van. Én szerintem még 100 évet ki fog bírni. Ugye a török időben teljesen elpusztult a község, itt nem volt élet. És a Váci püspöknek, mert itt földesúr soha nem volt Berkenyén, mindig a Váci püspöknek volt ez a birodalma. Nos, a Váci püspöknek érdeke volt, hogy itt emberek lakjanak, termeljék ki az erdőből a fát, mert rengeteg erdő volt, műveljék meg a földet, tehát, hogy itt az élet beinduljon. És ezért betelepítési biztosokat küldött Németországba, és Németországba is egy olyan vidékre, a Baden-Württemberg és Bajorország határán van, a würzburgi érsekséggel volt kapcsolata, és ezek segítették azt, hogy ezek a betelepítési biztosok, akik kimentek innen, olyan helyet keressenek föl, volt egy nagyon szegény vidék a Tauber folyó völgyébe, és ott sikerült családokat megnyerni arra, hogy jöjjenek ide Magyarországra. Ez 1100 kilométer, és bizony, hát manapság nem tudom egy család megetenni ezt, hogy bizonytalan be eljönni. De annak ellenére a püspök nagyon sok segítséget adott, tehát igavonó állatok, meg építőanyag, tehát itt beindult az élet. A Dunán jöttek tutallyal, nem csak ide Berkenyére, hanem sok vidékre. Ha ránézünk a térképre, ugye a Duna mellett le Bajáig nagyon sok sváb település van, főleg evangélikusok jöttek oda. Most ide célzottan katolikus családok jöttek. A Dunán jöttek körülbelül 7 kilométerre délre itt a verőcei Dunapart, ott szálltak partra, és ide jöttek 1718. október 4-én. Négy család jött, elmondanám a neveiket is, Toma, Klug, Weingarten és Wild nevű családok. Sajnos ezek a nevek kihaltak már, de aztán jött 15-én egy újabb család, és nagyon érdekes, annak a neve még most is megvan, és ezt majd családfán tudom majd megmutatni. Az őségnek, a sváboknak a szorgalma, az még ma is nagyon meglátszódik, mert a szorgalom mellett a takarékosság és a virág szeretet az megvan, mert ugye ablakokban mindenhol muskátli, az út szélén rózsák vannak, és ezt mind a lakók saját maguk intézik, ők kezelik.
0: Igen, nekem is ez volt az első benyomásom, ahogy beérkeztem a faluba, hogy rózsaillat fogadott, aztán láttam, hogy mindenhol rózsa van, és hogy nagyon szép tiszták rendezettek a porták, igen, az udvarok mindenhol, vagy muskátlé, vagy valami most virágzó nyári hát virágszínesítő.
1: A sváb embereknél, hogy szeretik a portát tisztán tartani, sőt, az én gyerekkoromban olyan is volt, hogy szombat este még az utcát is mindenki felsöpörte a ház előtt, hogy ez vasárnap, ugye ünnepnap lévén szép tisztaság legyen. Igen. Hát az ablakokban mindenhol muskátli van, itt is van muskátli, és hát ha sikerül esővízzel azzal locsolni, akkor azért az egész nyáron itten nyílik, és azért a vendégek ezt mindig észreveszik.
0: Egész más. Közben, hogyha visszatérünk a tájház udvarra, itt is most az almafa nagyon gazdagon terem, úgy öreg alma, de nagyon sok, már sok lehullott, de igen, nagyon sok a termés rajta.
1: Sokáig nem tudtuk a típusát, a nevét az almának. Valami szakembertől az csak sikerült, hogy Aranypál az az almának a neve. Kicsit hasonlít a Jonatánhoz, saványkás, de nem Jonatán, tehát azért más ízek vannak benne.
0: Szőlőtőkék sorakoznak. Régi,
1: mert ugye őseink nagyon érdekes, bútort nem hoztak, mert nem volt nekik, de ruhájuk, szaktudásuk, meg szerszámaik, azokat hoztak, de még szőlőtövet is hoztak magukkal, ez nagyon érdekes. És aztán ugye itt elültették, mert azért szerették a bort, pár év múlva ugye elkezdett teremni, de 1855-ben a filoxéra kipusztította. Utána ez a direkt termő noa szőlő, ez lett telepítve. Aztán a 60-as években, mikor beindult a málna termelés itt Berkenyén, mindenki kivágta a szőlőt, és málnát ültetett, mert legalább 10-szeres haszon volt a málnából. És most egy 2 éve polgármesterünk az is ilyen szőlőtermelő, és mondta, hogy mi lenne, hogyha a régi szőlőfajtákat itt megpróbálnánk, és 16 tő van elültetve, 2 vagy 3 kimaradt, de azt majd pótoljuk, és tavaly már volt termés, és most is láttam ott az egyiken, hogy már van.
0: Igen.
1: És nagyon fontos megemlítenem ezt a berkenyefát. Ugye a berkenyefáról kapta nevét, népies nevén régen úgy hívták, hogy barkócafa.
0: Mióta berkenye? Mióta a berkenye a település neve?
1: Eleinte Frankenwald volt 1718-ban, de aztán ugye mivel magyar területen laktak, akkor ugye a nyelv is mindig eltulódott a német nyelv a magyar nyelv irán, és akkor ilyen fa sok volt, de teljesen kipusztult, és szinte hihetetlen, hogy Csehországban sikerült egy olyan települést találni, ahol nagy berkenye kultúra van, berkenye pálinka fesztivál is van például. És ez a fa, ez onnan származik, ez körülbelül 3 vagy 4 éve hozták ide, 5. évben fog termés hozni, de ma oldalt már lehet egy kicsit látni.
0: Ez jó, magas fának tűnik, igen, nekem, és a berkenye, ez pici narancssárga bogyó, vagy milyen bogyó ez?
1: Ez a mezei berkenye. Igen. Ennek a gyümölcse fogyasztható olyan, mint a naspolya, és kell, hogy a dér egyszer megcsípje, és akkor olyan naspolya-szerű, tehát meg lehet enni. A madárberkenye, az a narancsszínű, az nem élvezhető, az a csontolú madaraknak van. De van aztán még itt a faluban még fekete berkenye, ami bokorszerű, és olyan a termése, kicsit a kökényhöz hasonlít, meg a áfonyához, és nagyon sok antioxidáns van, mert sötét színű gyümölcs, és ez a mezei berkenye, ez az év fája volt, és ott már van egy újabb is, egy
0: csemetet.
1: Igen, egy ilyen csemetét. Ez szintén Csehországból van, mert sikerült kapcsolatot teremtenünk a két község között, és Berkenyéről megy egy 6-8 tagú küldöttség csoport oda a Berkenye Pálinka Fesztiválra, és ők meg ide a disznőlésre február elején, január végén jönnek ide, és akkor egy ilyen partner kapcsolat van.
0: 2-3 év múlva ez már teremni fog?
1: Igen, igen.
0: És ez mikor? Nyár vége, ősz eleje? Milyen termést?
1: Ősz felé, mert amikor már ugye jönnek a hidegek novemberben, hát van, amikor októberben is, ha egyszer-kétszer megcsípi a dér, akkor jó. Hát tehát olyan durván szilvanagyságú, és olyan kásás a belseje.
0: 2 év múlva visszajövök ide, és megnézzük ősszel, jó? Megmutatod,
1: remélem,
0: nekem, hogy milyen lesz,
1: remélem,
0: már a termék.
1: Remélem, hogy lesz rajta.

0: Belépünk az egykori konyhába, mondjuk ez egy füstös konyha.
1: Füstös konyha, de mink hideg konyhának hívjuk. Nyári időszakban akkor itt is laktak, de téli időszakban akkor elől volt ott egy meleg konyha. Téli időszakban csak a kenyérsütés alkalmával jöttek ide. Na most ez egy ilyen szabad kémény, ami összegyűjtötte ugye a kemencének a füstjét, a tűzhelynek a füstjét, amit mi sparhernek hívunk, de ezen kívül még itt egy háromlábú rézüst is volt. Ha szüleink a mezőről hazatérve kevés idejük volt, akkor itt 20 perc alatt el lehetett készíteni az ételt. Hát a kemence ilyen régen minden svábházban volt, de a modernizálás során lebontották, és már csak ez az egy van Berkényén. Udvari kemence van több is, de lakáson belüli konyhámba lévő kemence csak ez az egy van. Régen a három generáció az együtt élt a sváb családokba, és ugye a gyerekek száma sok volt. Például 12 csésze itt azért van kitéve, mert az itt lakó családban 12 gyerek volt. Na most a kenyérsütés, nek volt egy fortéja, hogy rengeteg főtt krumplit tettek a kenyértésztába. Itt egy krumpli nyomót láthatunk, tehát a kicsi kézivel lassan ment volna, de ezzel egyszerre sokat lehetett.
0: Ez fából van.
1: Fából van, és ez biztosította azt, hogy egy hét múlva is még általában hetente sütöttek, az utolsó kenyér is még élvezhető volt, mert ez a krumpli, ez biztosította azt, hogy nem keményedett meg.
0: De ugyanúgy keltészta, tehát ugyanúgy kovászos kenyér volt, és abba raktak még plusz krumplit, törött krumplit?
1: Azt.
0: Főtörött krumplit.
1: Igen, és a kertbe megtermett ugye a zöldség krumpli, tehát az kéznél volt.
0: Igen. Padlón. Rongyszőnyegeket látunk, berendezve.
1: Mondanám azt, hogy ugye a sváboknak, tehát a szorgalom, meg a vallásosság mellett, még a takarékosság, de én helyben egy olyat gyűjtöttem, egy olyan tulajdonságot, hogy nagyon szeretik a pontosságot. Minden helységben volt óra, konyhában volt egy kakukkos óra, itt a szobában megint egy óra, mert így sokkal jobban be tudták osztani az idejüket. Aztán én 73 évvel ezelőtt kezdtem el az iskolát, és a berkenyei lányoknak ilyen iskolatáskájuk volt.
0: Gyékény?
1: Igen, akkor még ugye belefért, nem kellett annyi minden, mint most. A fiúknak ilyen deszkaládikó, és én egy különlegességet mutatnék be, ez a nagyapámnak volt az iskolatáskája, ő 1899-ben volt első osztályos, és ebbe palatábla és kréta van, mert ugye füzet nem volt, hanem erre történt az írás, és ez egy nagyon nagy kincs. Mondhatnám, nekem ez a legértékesebb a gyűjteménybe.
0: Több mint 100 éves. Olyan, igen, mint egy kis diplomatatáska, igen, csak fele akkora mondjuk, de fából.
1: Aztán ugye számítógép is volt, ez a Habakusz-féle számológép. Okostelefon nem volt, meg zsebszámológép, de nagyon jól tudtak ezzel, mert tudom, hogy a nagyszüleim meg szüleim ezzel tanultak számolni. Aztán faszenes vasaló, ezt is általában a gyerekeknek van, aki még a látott, de működését nem tudja, annak elmagyarázom, hogy történik.
0: Igen, és itt a családfátok, a Schmidt család fája, igen, és a Zegner család.
1: Az én ősöm volt az ötödik betelepülő.
0: Igen, és nem mondtál nevet, de akkor direkt nem kérdeztem, igen, de akkor igen, kiderült.
1: És akkor a megyei levéltár elkészítette, a Nógrád megyei levéltár, mert ilyet ugye nem lehet elkészíteni, csak úgy ott vannak az adatok. És ugye az én családom, meg a feleségem a Zegner család, és ugye itt vagyunk mi ketten, a zöld jelölésnél, 1970-ben találkoztunk, és itt vannak a gyerekeink, unokáink. Vallás mindig átszőtte a berkenyei emberek életét, és például itt egy zenélő szentképet látunk, ami 1910-ben készült Németországban, meg is szólaltatom. Minden családban volt, Németországban hozták.

akármilyen szegény volt a család, azért ez megvolt. Itt pedig egy olyan papunknak látjuk a ruháját, aki az én gyerekkoromban itt Berkenyén szolgált, egy nagyon okos ember volt, és a Pécelen élő hozzá

0: származik, kamgár nevű anyag, ez rendkívül erős, még a farmertól is erősebb, és ebből várt a helyi szabó, két szabó volt, de egyformán dolgoztak, és viccesen úgy mondhatnám, hogy egyenruha volt, mert minden férfinek ugyanaz a típusú ruhája volt. Aztán itt a nagymamának látjuk a esküvői menyasszonyi viseletét, és ugye az esküvő napján ott látni az eredeti koszorút, akkor került fel a menyasszony fejére, és a rozmaringot, mert a rozmaring a német meg a sváb embereknél a tisztaságnak a jelképe volt, és mindig így rozmaringot belevarták.
1: Láttam itt az udvaron is, a gang van, mentén, igen, be vannak ültetve a rozmaring bokrok, nagyon szépek.
0: Egy sváblány általában két szekrényt és egy ágyat kapott a szülőktől, tehát egy ilyen festett szekrényt és egy olyan diófa szekrényt, ami 1860-ban kapta az ők nagymama, és még mindig nagyon jó állapotban van. Itt a nagymamát látjuk, ő nem járt a mezőre dolgozni, szintén úgy, mint a nagyapa, és itthon ugye megfőzte az ebédet, a gyerekeket ellátta óvodába, iskolába, és ha volt csecsemő, akkor még annak is gondját tudta viselni, és ha még mindig maradt ideje, akkor pedig az imakönyvből tudott imádkozni.
1: Schmidt Józseffel, a Berkenyei Tájház vezetőjével a muzsika után folytatjuk beszélgetésünket. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: ugye innen tudunk tovább menni a gangon.
1: Kamra, pince és a présház.
0: Kerekeskút az udvaron.
1: Igen, az állatok kitatására volt.
0: Bejöttünk a hátsó színbe. Ez volt a présház?
1: Igen.
0: A szőlőfeldolgozás, ugye?
1: Az
0: ennek az eszközeit is.
1: Ugye a szerszámok, meg különböző dolgok. Legelőször ott ugye egy gyalupadot látunk, mert a nagyapa asztalos volt. Aztán ugye itt a mosóteknőt látunk, mellett egy rokkát, hozzávaló rosták voltak, és itt pedig ugye az étkező asztal, és ugye vallásos életük folytán egy feszület és egy vallásos tartalmú falvédőt lehetett látni, és akkor itt ugye nagyon régi leveses tál, ez a fajansz, a porcelánnak az őse.
0: Ez egy ilyen nyári konyha feladatát
1: igen,
0: is betöltötte?
1: Az is. Főzni lehetett télen, meg meleget adott. A konyhai felszereléseket látjuk. Aztán ugye, mikor még szőlőt műveltünk, akkor hazahozták a puttonyba a szőlőt, illetve hát hordókba, beletették a darálóba, ledarálták, a mustot lemerték a kosárból, és a megmaradt szőlőhéjat, amit törkölynek hívunk, az beletették a présbe, és kipréselték még az utolsó szem mustot is. Na most, ha csak ilyen lukas volt, akkor pedig ott a dézsába, ugye nem káda, hanem kicsi dézsa, kis darálóval ledarálták, a kicsi préssel lepréselték, és ide a kicsi hordóba beletöltötték. Na most a disznóvágás, az megint csak egy ilyen, szinte ünnep volt a családban, mindig karácsony és újév között volt, mikor a gyerekek otthon voltak, és csak a sváb településeken, egyébként Nógrád megyében csak két sváb település létezik, Berkenye és a szomszédos Szendely. És mi a hát földrajzileg egy kicsit szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert a megye legszélén vagyunk, 5 kilométerre már Pest megye van.
0: És akkor éppen Nógrád megye mind a két
1: igen,
0: település.
1: Csak a sváb településeken forrázták abba a teknőbe forró vízzel a disznót. Azért érdekes, mert például egy fekete szőrű disznónál a szőrtöve ott maradt, és akkor az látni lehetett. De ha így kihúzták, akkor nem. És milyen érdekes, a 60-as években, amikor munkahelyek meg házasságok révén keveredett már a nép a szomszédközségekkel, átvették, és most mindenhol forrázzák a disznót, utána pedig gázzal még megpörzsölik. Visszatérünk ide a málnáskocsihoz.
0: Itt a málnáskocsi, igen, igen.
1: 1960-61-ben kezdődött a málna termelés Berkenyén, akkor volt az, hogy a szőlőket kivágták, és mindenki málna veszőt telepített,

0: És reggel ugye a háziasszony ebbe belekészítette az ételt, gyerekek azért minden családban voltak, ha fiú gyerekek voltak, akkor elő a rúdnál ugye húzták, és ilyen farekeszekbe születeltük a málnát, és abba zsírpapír vagy pergamentpapír volt, abba került bele, és este meg behoztuk a fölvásárlóhoz, később aztán épült egy hűtőház is, ami most is megvan 100 vagonos, csak épp málna nincs benne, illetve Kínából hoznak málnát, de ég és föld különbség. És ez egy nagyon jó jövedelmező foglalkozás volt, az ugrásszerűen megemelte az életszínvonalat.
1: És ez milyen málna volt? Tehát nagy szemű?
0: Kicsi, először kicsi. Ez volt a marosi málna, de nagyon jó ízű, nagyon zamatos, édes volt. Később aztán jött a fertődi, az nagyon szép volt, mert egyforma volt, de már ízre nem volt olyan jó, és a ládába, már műanyag ládákba, de faládákba is, akkor már nejlonokat tettek, egy sorba volt azért, hogy ne nyomódjon, nagyon szépen mutatott, kiválóan, csak az íze nem volt olyan, és ezt mink, akik a régi málnát ismertük, mink ezt igazolni tudjuk, hogy ez így volt. És egy nagyon kicsi családi történet, ha belefér, hogy 1986-ban feleségemmel volt ugye munkájunk, volt két középiskolás gyerekünk, és egy nyári munkából, plusz munkából, egy személyautót, egy zsigulit tudtunk venni.
1: Csak a málna termesztésből?
0: 142 ezer forint volt akkor egy zsiguli, és azt tudtunk venni belőle.
1: Meddig tudták születeni? Tehát ezek olyan fajta málnák voltak, hogy azért több héten keresztül adta a termést?
0: Igen, pont egy hónapig volt.
1: És a ribizli, fekete ribizli, piros ribizli, josta, piszke, tehát ezek az egyéb bogyós gyümölcsűek mennyire voltak párhuzamosan a málnával, vagy ez egy külön korszak volt?
0: Kicsit mondhatnám, hogy külön korszak, mert mikor a málna már kezdett úgy kimenni, ugye bevezették a locsolást. Ott a falu aljába lévő tóból, onnan ment a locsolás. Ugye a nagy melegben nem volt ilyen klíma, mint most. Tehát a nagy melegben, még a kisebb melegben elment, hogy a tövek ilyen csepegtető öntözés, de mikor a nagy melegben ugye a lombja leégett, lesült, akkor már aztán megszűnt, mert azt már nem bírta ki a málna. És amikor a málna már szűnőben volt, akkor aztán a fekete ribizli, két családnak van berkenye is, az a bokros berkenye, ugye ezt termesztették, és akkor próbálkoztak itt a szomszédfaluban Szilvával, de most úgy néz ki, hogy ez a időjárás, az a nagy szárazság, meg a meleg, ugye múltkor itt a 42-43 fok volt, ez aztán tönkreteszi teljesen. És akkor kicsit megnézzük majd a kemencét.
1: Igen, ez itt van az udvaron fölállítva, de komplett kemence, ez nem csak egy egyszerű kemence, hanem tűzhelyjel együtt készült.
0: Kettős használatú, mert ott a bubos kemence, Igen. Itt pedig a tűzhely. A tűzhely független a kemencétől, ha bár a füstjük ugye egyesült, de mikor kisebb valami kell, akkor itt ebbe lehet, és oldalt meg van egy sütő.
1: Milyen berkenyei ételek vannak, amit általában itt főztek az asszonyok? Sváb ételek, gyümölcsös finomságok?
0: Tudok egy párat mondani, mert itt volt egy ilyen gyűjtés, és 1980-ban, még onnan emlékszem, a krumplis tészta. Máshol is csinálják, de ez jellegzetes, és mert napokra meg voltak határozva például. Pénteken akkor mindig bableves volt, gombóccal, hús nélkül. Szombaton meg paprikás krumpli. És még feleségemmel még kicsit még most is tartjuk, hogy paprikás krumplit szombaton. Aztán ugye, hát pénteken ugye mindig böjtöt tartottak, vasárnap akkor mindig vágtak csirkét, vagy füstölt húst, akkor hétfőn általában vagy a vasárnapi maradékot, vagy valamilyen tésztát csináltak, kedden akkor főzeléket, minden napra megvan, hogy mi volt a hagyományos étel.
1: A berkenyei helytörténeti gyűjteményt Schmidt József, a tájház vezetője mutatta be. Az épület első szobájában bölcsőtől a sírig Ünnepek és viseletek címmel baba gyűjteményt láthatnak az érkezők. A zene után a gyűjtemény megálmodóját, Gil Józsefnét kérdezem majd.

0: Gil Józsefné, Genzelman Anna vagyok, tőzsgyökeres sváb vagyok.
1: Milyen gyűjtemény az, amiben most bejöttünk?
0: 2000-ben voltam Erdélybe, és ott voltam egy múzeumban, ahol ilyen népviseleti kiállítás volt, és akkor ötlött nekem az eszembe, hogy a mi viseletünk eltűnik, már nincs is viseletünk, és ezért megörökítettem a babákon. Mikor hazajöttem, akkor a barátnőimnek mondtam, hogy ez a tervem, hogy szeretnék egy ilyen kiállítást csinálni a viseletünkről. Aztán hordták nekem sorra a babákat, úgyhogy a babákat én kaptam a barátnőimtől, meg volt, amit még Esztergomból is kaptam babát, képzeld el, és akkor ugye tél hosszú vartam őket. 3 évig tartott, amíg végig tudtam csinálni az egészet, és hát ez a bölcsőtől a sírig szól, ez a kiállítás, és akkor, hogyha akarod, akkor el is indulunk. Ulmer Schachtel, ezt a unokám csinálta, mert ilyen hajóval jöttünk egészen Verőcéig.
1: Igen, már itt az Ulmer Schachtelen is látjuk a családokat, miket igen, hoztak, állatokat, igen, egy-két ami, zsákot.
0: Igen, amit tudtak legszükségesebbet elhozni, azt elhozták. Igen. Aztán most elindulnánk, itten a születés van, ez egy keresztelői ruhácska, ez a ingecske, a férjemnek volt a keresztelői ingecskéje.
1: Ezt nem is kellett akkor megvarni, csak ráadtad a babára.
0: Igen, csak ráadtam a babára. Meg ugye manapság ugye van a badi, meg ilyen egyebek, amik elöltöztetik a kisbabákat, úgyhogy ez meg hát ugye régen pólyában voltak a kisbabák, amíg ki nem nőtték a pólyát.
1: És fiú viselet, ilyen szoknyaszerű?
0: Igen, most úgy képzeld el, hogy ez a két baba, mind a kettő kislánynak néz ki, de ez kisfiú, de addig, míg nem lett szobatiszta, addig ő neki is szoknyát kellett viselni. És amint látod, sötét a ruhácska, mert ugye annak idején nem volt mosógép, akkor ha lehetett, akkor igyekeztek olyan anyagokat vásárolni, ami nem koszolódik annyira, és nem olyan kényes, és akkor így tudtuk ezt is megőrizni. Akkor menjünk ide, ugye itten van egy bölcső, amiben a kisbaba volt.
1: Látjuk az asszonykán is nagyon szép rakott szoknya van, kendő a fején, igen, elegáns kis rövidújú ing, igen, zsabóval, úgy látom berakva, nagyon igen, kedves kis gallér, színes, igen, kötény, csipkés kötény, és a baba pedig a bölcsőben.
0: Igen, igen. Ezeket aztán már mind én vartam, csak ez a kettő...
1: Ami baba.
0: Igen, igen, ez a kettő, ez volt megörökölve ez a ruhácska.
1: Akkor itt folytatódik a berkenyei.
0: Itt folytatódik.
1: Középen, ugye
0: igen,
1: az
0: középen a... Ez a mennyasszony, meg a vőlegény. Hát nálunk ősztől tavaszig voltak az esküvők, mert ugye nyáron dolgozni kellett a határba, meg ugye ősszel a disznó meghízott, a bor kifort, kacsa, liba, minden adva volt, és akkor így tartották az esküvőt, hogy kipakolták a házat, szomszédoktól kapták a asztalt, meg a székeket, ugye padokat, és akkor így tudtak nagy lakodalmat csinálni, és annak idején vasárnap voltak az esküvők a nagy misébe. A mennyasszonyt korán kellett kelteni, mert az ő fejdísze az egy nagyon macerás dolog volt, ez élő rozmaringot kellett belevarni a hajába. A copfokba befonták először, és utána belevarták a rozmaringot, és úgy került rá ez a gyönyörű koszorú. Akkor utána meg aztán föl lett öltöztetve egy piros szoknya.
1: Ez van alul, egy rakott szoknya.
0: Igen, és akkor hát ugye volt alatta 5 fehér csipke szoknya, és akkor ez meg a fehér surc volt, úgy hívták ezt a kötényt, hogy surc.
1: Ez is rakott fehér kötény.
0: Igen, rakott fehér kötény volt. A templomban viszont nem a fehér csipke válkendővel mentek, mert ugye ősz volt, hanem fekete kis kabáttal mentek a templomba, és akkor, mikor hazajöttek a templomból, akkor levette a csipke válkendőt, fölvette, és akkor ezzel volt egészen éjfélig.
1: Én láttam máshol, hogy a sváboknál, lehet ez más településen jellemző, ott a mennyasszonyi ruha is teljesen fekete volt. Itt Berkenyén viszont már alkalmazták, igen, a fehéret, használták?
0: Berkenyén először, ami teljesen svábos volt, ez a piros szoknya, és akkor fehér surc, fehér ing és fehér válkendő. De az 50-es években akkor már a lányok megunták ezt a rozmaringos fejdíszt, mert nagyon macerás volt, és akkor váltottak. Akkor lett ez a fehér mennyasszonyi ruha, de ez is rakott volt, ugye, és akkor fátyollal.
1: És a vőlegénynél is.
0: A vőlegénynél is, igen, volt a
1: bokréta. Hogy mondják, ez a bokréta, ott is van rozmaring, a másiknál igen, pedig mirtuszvágszerű.
0: Na most itten ez a koszorús lány. Igen. Koszorús lánynak az volt a dolga, hogyha jöttek a vendégek, akkor mindenkinek adott egy szár rozmaringot, hogy ezzel jelezték, hogy ő a esküvőhöz tartozik. Itt van egy kendő, amibe a vőlegénynek a koszorúját vitte, ez volt a vőlegény koszorúja, rozmaring és kerek volt ez is.
1: És ezzel mit csinált a vőlegény? Tehát ezt vitte,
0: a vőlegény, mikor az esküt mondta a templomba, akkor a koszorús lánya fejére rakta a vőlegénynek, ugye a tisztaság jelképe, és akkor a vőlegény is koszorús volt.
1: Mellette áll a vőfény.
0: A vőfény, igen.
1: Szintén kalapban egy kis kabátka igen. rajta, és a mellényére bal oldalra kitűzve igen. egy nagy szalag. Igen.
0: De itt is, amint látod, a ruha ugyanaz, mint a mennyasszonyé. Úgyhogy nálunk nem volt nagyon különbség, a vasárnapi, meg a nagyünnepnapi, ez mind piros szoknya volt, és vagy fehér kötény, vagy fekete kötény. Ez meg egy keresztmama, amint látod, kisbaba van a karján, vitte a kisbabát keresztelni, de az anyuka nem mehetett keresztelni, csak a bábasszony meg a keresztmama mentek, mert pogány volt még a kisbaba, ugye addig a anyuka nem mehetett ki a házból. És még volt egy olyan szomorú dolog is, hogy nagyon sok kisbaba meghalt. Volt olyan esztendő, hogy 30 kisbaba született, és 2 maradt életbe. És azért is iparkodtak nagyon, hogy meg legyen keresztelve, hogy mint kis angyalka kerüljön a mennyországba.
1: A berkenyei viseletet fellépéseik alkalmával a helyi dalkör és tánccsoport tagjain is láthatjuk. Az iménti percekben Gil Józsefnével, a baba gyűjtemény készítőjével beszélgettünk. Messze látunk mai adásában Berkenye község látnivalóival ismerkedtünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A szeretet mozgat, mondta Danten isteni színjátékának utolsó sorából idézve Leó pápa augusztus 22-én Riminiben, ahol a találkozó a népek közötti barátságért résztvevőihez szólt. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről beszélt. A pápa azt mondta, a katolikus kultúrának a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A hatalom szolgálat, a hit felelősség hangzott el a Szent István tiszteletére rendezett hagyományos bécsi misén. A Magyar Kurír beszámolója szerint augusztus 22-én szombaton a bécsi Stephansdomban ünnepelték államalapító királyunkat. A Szent Misén Udvardi György érsek Szent István példájával tanított. A hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, amelyek segítségével örök boldogságát képes munkálni. Lelkiismeretesen, igazságban, az igazságosság felelős gyakorlásával, az isteni rend követésével, fogalmazott Udvardi György. A négyből immár három blokk teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook oldalán. A kormányfő hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Az alkalmazásban jelenleg belföldi vonat és buszjegy, bérlet, helyjegy, valamint nemzetközi vasúti jegy is vásárolható. A nemzetközi vasúti jegyekből augusztus 9-e és 16-a között több mint 10 000-et értékesítettek, 62 millió forintot meghaladó értékben, közölte Vitézi Dávid. Közel 5-szörösére nőtt az Emmit használó kínai ipari vállalatok aránya, írta az MTI. Tavaly az ipari vállalatok 47,5%-a használt Emmi modelleket vagy Emmi ügynököket, szemben a 2024-ben mért 9,6%-kal. Derül ki az International Data Corporation informatikai és távközlési piac kutató vállalat adataiból. Az Emmi gyors térnyerése egyre erőteljesebben alakítja át a kínai munkaerőpiacot, és különösen a fiatalok körében jelent kihívást. Kínában a városi munkanélküliségi ráta 5% körül alakul. A 16-24 éves oktatásban nem résztvevő fiatalok körében ennek mintegy 3-szorosa. A várható időjárásról: általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Késő este 16-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. Heti zene. Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm hallgatóinkat. Irodalmi és zenei aktualitása is van ma délelőtti mondandómnak. 1749. augusztus 28-án született az egyetemes és a német irodalom költő óriása Johann Wolfgang von Goethe. 100 esztendővel később pedig az ő drámájával, a Torquato Tassóval ünnepelték születése centenáriumát a Weimari udvari színházban. Az előadáshoz pedig nem mástól, mint az akkori udvari karmestertől és zeneszerzőtől, Liszt Ferenctől rendeltek nyitányt. Ez az előtörténete a zeneszerző Tasso című szimfonikus költeményének, ez egyik darabja annak a programzenei műfajnak, amely gyakorlatilag Lisztnek köszönheti a megszületését. 1848. január 31-én telepedett meg Weimarban, és alig 2 hét múlva debütált az udvari színházban karmesterként Flotó Márta című operájával. 13 évig élt és alkotott húzamosan a Szász hercegi fővárosban, de élete végéig gyakran látogatta. Ide már alkotó művészként érkezett, befejezve a koncertező virtuóz életét. Weimarhoz kötődik mások mellett az imént említett zenekari poémák sorozata, a 13-ból tucatnyi itt készült, kivéve az utolsót, az 1881-82-ben komponált Bölcsőtől a sírig címűt. A Tassóhoz írt nyitány szimfonikus költeményé alakulása logikus és szerves folyamat a műfajok történetében. Írta a 2018 májusában elhunyt egykori rádiós kollégám Papp Márta zenetörténész Liszt szavaival: a nyitány a programzene igaz előhirdöke, s azt mondhattuk, hogy a programzene előjogát magával hozta a világra. A műfaji átalakulása a Tasso esetében egy művön belül játszódik le, tartalmi és formai bővüléssel. A végleges átdolgozáskor Liszt kvázi menuetto középrészt illesztett a darabba, és a záró diadalmas indulózene arányait is lényegesen kiszélesítette. Emellett számtalan finom javításra és hangszerelésbéli változtatásra került sor az 1849. augusztus 28-i Goethe centenárium és a végleges verzió 1854-es bemutatója között eltelt 5 esztendő folyamán. 1848 után az első weimari években Liszt hasonlóképpen kísérletezik a zenekaron, mint ahogyan annak idején a zongorán. Természetesen ez egészen más, hiszen nem saját hangszerének és virtuóz egyéniségének szinte korlátlan lehetőségeit próbálgatja, hanem jobb-rosszabb muzsikusokból álló zenekar képességeit kell szem előtt tartania. Néhány évvel később így írt weimari zenekari próbálkozásairól egyik barátjának: az itteni zenekar, bár vonósokban még mindig gyenge, most nagyon megbarátkozott szimfonikus költeményeimmel, és elég lendületet is visz beléjük. Nem egy hasznos tapasztalatot köszönhetek neki a sok próba során, amellyel a 2 utolsó évben partitúráimat ellenőrizhettem. Amikor a Tasso 1856-ban nyomtatásban is megjelent, a zeneszerző a Lamento e Triunfo alcímet adta művének, és francia nyelvű előszót fűzött hozzá. A programnak nincs más célja, mint hogy előkészítően rámutasson azokra a momentumokra, amelyek a komponistát műve megírására késztetik, azokra a gondolatokra, amelyeket művével meg akar testesíteni. Tasso, e boldogtalan művész nehéz sorsa a művészi ábrázolás témájául szolgált az elmúlt évszázad 2 legnagyobb német és angol költőjének, Goethének és Byronnak. Nem akarom tagadni, hogy amikor 1849-ben felkértek egy nyitány írására a Goethe drámához, Byron hódolattal és megértéssel teli észrevétele, amelyel a nagy költőnek adózott, döntően befolyásolta az én alkotásomat. De Byron, miközben megragadó kifejezést adott a bebörtönzött Tasso panaszának, nem tudta ezt a diadalt gondolatával összekötni, amely diadalt a késői, de fényes elismerés hozta meg a megszabadított Jeruzsálem énekesének. Ezt az ellentétet én már a mű címében világosan ki akartam fejezni, és arra törekedtem, hogy hangokkal ábrázoljam az égbe kiáltó ellentmondást. Az életében el nem ismert géniuszt halála után dicsőség fénye ragyogja be, amely pusztító sugaraival megsemmisíti üldözőit. Tasso Ferrarában élt és szenvedett, Rómában bosszulták meg, és még ma is él a velencei népi énekesek ajkán. Ez a 3 momentum elválaszthatatlan dicsőségétől. Hogy ezeket zenében visszaadjam, először nagy árnyalakját rajzoltam meg, ahogyan ma is a Velencei lagúnákban vándorol. Azután megjelenik előttünk képmása, büszkén és szomorúan szemlélődve a Ferrarai udvarban, ahol mesterművét alkotta. Végül Rómába követjük, az örök városba, amely dicsőn megkoronázta, mártírt és költőt ünnepelt benne. Idáig Liszt előszava a Tassóhoz, a szimfonikus költeményt a Dallamív ma délutáni adásában 16 óra 30 perces kezdettel hallhatják. Előtte pedig Wagner Lohengrin előjátéka szólal meg. Az opera ősbemutatója a Tasso előjáték után éppen egy évvel, 1850. augusztus 28-án zajlott, ugyancsak a Weimari Hof teáterben, Liszt Ferenc vezényletével.

0: 10 óra 22 perc. A hazánkban is ismert magyar Schönstatt mozgalomnak sok ága van, ebből egy az ifjúsággal foglalkozik. 2020-ban alakult meg az MSKF, a Magyar Schönstatti Középiskolás Fiú Mozgalom, amelynek célja, hogy tagjaik Istent keressék, és Mária oltalma alatt szilárd, szabad jellemekké váljanak. A 17 órai híreket követően hitéletünk krónikájában, a magvetésben két gimnazistával beszélgetünk arról, hogy a nyári szünetben hogyan lehet tartalmassá tenni a szünetet.
1: Szerintem egyébként nem baj az, hogyha van technológia használat a nyárban. Nem baj az, hogyha játszunk játékokkal, mondjuk számítógépes játékokkal nyáron, mert nekem ehhez is nagyon jó közösségi élményeim kapcsolódnak. Az a fontos, hogy ne menjen erre le az egész napunk. Tehát én ezt mondjuk este 10-kor szoktam csinálni, amikor már le van fáradva az anyam, és mondjuk sok másnapra nem lennék képes. Utána mondjuk meg szoktam olvasni. De hogyha úgy érezzük, hogy ez nem veszel aktív időt tőlünk, akkor ez szerintem nem probléma. Én úgy vagyok vele, hogy én azt nagyon érzem, amikor az a technológia használat, amit épp csinálok, az max elvesz, vagy nem ad hozzá semmit. Egyébként ez nagyon ijesztő, hogy valamikor ezt érzem, és mégsem hagyom abba. Ez valószínűleg ez egyébként ez a függőség, meg hozzácsatolódás, ami mindenkinek az életében jelen van. Szerintem ennek kell tudni ellenállni. Amikor viszont képesek vagyunk másra, képesek vagyunk a valóságban jelen lenni, akkor menjünk ki, találkozzunk emberekkel, sportoljunk, menjünk be egy templomba, menjünk el kirándulni, vagy csak csináljunk bármi olyasmit, ami a valósághoz köt minket, meg a valós kapcsolatokhoz köt minket. Ez a nagyon fontos szerintem abban, hogy az ilyen időszakot jól kezeljük.
0: A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában, a magvetésben két gimnazistával beszélgetünk arról, hogy a nyári szünetben hogyan tehetik tartalmassá a szünidőt a fiatalok.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Mészöly Miklós. Emide és Amoda.

0: Élt egyszer két jó barát, Emide a dinnyefejű, Amoda a tojásfejű. Mióta az eszüket tudták, mindig együtt csetlettek a világban. Az egyiknek az inge volt rojtos, a másiknak a nadrágján fújt át a szél. Emide hordta a kalap karimáját, Amoda a csücskös maradékát. Mivel cipő is csak egy pár jutott nekik, azon is megosztoztak. Ha tehették volna a lyukat a cipőtalpon, még azt is megfelezték volna. Mégse jutottak soha semmire. Egyszer elhatározták, hogy házat építenek, és azon túl úgy élnek, mint a királyok. Egész nap esznek, meg alusznak. Egy kerek domb aljában ki is választották az alkalmas helyet. Szerencsére volt a közelben kő is, fa is elegendő, minden, ami kell a házépítéshez. Igaz ugyan, hogy még sohasem próbáltak olyat, de számít az. A madár se búcsúban veszi a fészkét, mégis van neki. Épp csak ők ne tudnának házat rittyenteni. Mielőtt nekifogtak volna a munkának, Emide így szólt a barátjához. Hallod-e, koma? Te hord csak a követ, Emide, meglátod, kész leszünk Izibe. Amoda így bólogatott rá. Jól van, koma, te meg csak vidd a fát, Amoda, estére kész lesz a kahiba. De még este is ugyanott tartottak, ahol reggel. Amíg az egyik Emide hordta a fát, a másik Amoda hordta a követ. A vége persze az lett, hogy csináltak két rettentő nagy rakást, az egyiket kőből, a másikat fából. De ahová a házat akarták építeni, ott nem maradt egyéb, csak a puszta föld. A két legény a fejét vakarta. Mindegyik azt hitte, hogy a másik a hibás, ezen szörnyen összekaptak. Ilyeneket mondtak egymásnak. Olyan buta vagy, mint a korpa a zsákban. Te meg olyan ügyetlen, mint a szög az ablakfában. Ezt a beszélgetést addig folytatták, még be nem rekedtek, akkor kibékültek és megfogadták, hogy reggel újra kezdik a munkát. Még pírja sem volt a napnak, már talpon volt a két legény. Hogy a haszontalan munkának elejét vegyék, ravaszul most mindent fordítva csináltak. Amit előző nap Emide cipeltek, azt most átrakták Amoda. De az eredmény megint ugyanaz lett. Csupán a farakás helyébe került a kő, a kőrakás helyébe a fa. Csak egy nem volt sehol sem, a vityilló. Nosza, törték a fejüket. Most mit tegyenek? Végre kisütötték, hogy többet nem cipelnek semmit sehová, hanem mindjárt ott helyben fölépítik a házat, ahol követ meg fát lelnek. Igen ám, de hiába rakták egymás hegyibe a követ, a négy fal sehogy sem akart összetalálkozni. Mindegyik külön-külön meredezett a magasba, de ez még semmi. Az ajtót a padlásra rakták, a kéményt a pincébe, az ablakot meg a kerítés végébe. Már délre járt, mire ráeszméltek, hogy hiba csúszott a számításba. Emide leült szomorúan az egyik fa tövébe, és így szólt. Té, nem nekünk való mesterség, ez hallod? Nem volna jobb, ha világgá mennénk.
1: Okos beszéd, hümmögött Amoda. De merre, hova menjünk? Lenek vagy főnek, jobbra vagy balra?
0: Emide így válaszolt. Menjünk egyenest előre. Úgy lett. Szépen összeszedték a cókmókjukat, belegyömöszölték két feneketlen zsákba, és elindultak. Emide jobbra vette az útját, Amoda balra, s már jó messzire baktattak, mikor egyszerre gyanút fogtak, hiszen ha így folytatják, soha többé nem találkoznak. Elkezdtek hát égtelenül kiabálni.
1: Hé, nem arra van előre, hanem erre!
0: De nem tudtak megegyezni. Helyette leültek a zsákjukra, és ott vártak, mint két csökönyös szamár. Talán még most is ott ülnének, ha nem jön arra egy kecskeszakállas ember. Ennek az embernek göcsörtös bot billegett a vállán, a boton pedig legalább két tucat nyúlbőr lógott. Már messziről bűzlött. A féle nyúlbőr kereskedő volt, lehetett látni. Egyéb iránt egy kutya is poroszkált a nyomában, s az rögtön ugatni kezdett, amikor a legényeket meglátta. Na, erre a bőrös is megállt, és csak úgy fokhegyről oda kiáltott. – Mink otlotok, legények? Féltek, hogy elszalad a zsák?
1: – Aj, dehogy is! – sóhajtottak azok. – Nagyobb a mi bajunk! Azt nem tudjuk, bátyó, merre van előre!
0: A bőrös nagy gazember volt. Tudta mindjárt, mit válaszoljon.
1: – Hát, azon könnyen segíthetünk – mondta nevetve.

Magát. Gyorsan összeszedte a két zsákot, a bőröket ügyesen belegyömöszölte, aztán a kutyája után füttyentett, hogy az se loholjon hiába. Most már fordulhatott vissza, megszolgálta a mindennapit. Ő pedig csendben elódalgott. Csupán a göcsörtös botot hajította a fűbe. Azt ott hagyta cserébe.

0: Mikor a két legény lihegve visszatért, elképedve látták, hogy se zsák, se bőrös, se kutya. Nagyon nekiszomorodtak, lógatták a búsfejüket. Egyszer csak Emide megszólalt. Ne búsulj, komám! Minden bajban akad jó is! Amoda úgy nézett rá, mint aki mindjárt parazsat köp.
1: Ugyan micsoda, nem mondanád meg?
0: Hát ez a bot.
1: Ez a bot? Mire jó ez a bot?
0: Ez arra, komám, hogy te megfogod az egyik végét, én a másikat, akkor bizonyosan egyfelé megyünk majd. Csak ugyan, ez okos gondolatnak látszott. Még hálások is voltak a bőrösnek, hogy a botot figyelmükbe ajánlotta. Ki tudja, hát ha azzal csinálják meg a szerencséjüket. És elindultak, amerre az első kéménycsücsköt látták. Ami azt illeti, nem akármiféle kéménycsücsök volt az, ugyanis a hozzávaló tornácos házzal együtt fönt a levegőben kevékedett, se messze, se közel, talán 2 óra járásra. De hogyan? Az egész ház tótágast állt a levegőben, mintha a szél mindenestül felborította volna. A kéményből lefelé gomolygott a füst. Az ólak, a bogják, a csűrök, de még a libák az udvaron, a birkák az akolban. Azok is úgy áldogáltak, mint a légy a mennyezeten. Égnek vetett lábbal. Egy szóval nem volt a helyén semmi sem. Ahol a padlásnak kellett volna lenni, ott szolgált az ajtó, ahol meg a pincének, ott a kémény pipált. Azért ne higgye senki, hogy a két legény meglepődött. Cseppet se. Inkább a kedvük szélesedett. Itt aztán biztosan jó helyre szegődünk, mondogatták. Úgy fest ez a porta, mintha mi építettük volna. És lelkesen kutyagoltak tovább, hogy még este előtt odaérjenek. De lám, alig bukott le a nap, a ház szőrin szálán eltűnt az ég aljáról. De még akkor sem lankadtak, eltökélték, hogy addig nem nyugosznak, amíg a házat meg nem lelik. Égen vagy földön valahol meg kell lennie. S mentek éjjel, mentek nappal, kocsinyom vizéből ittak, vagy sóska levélen éltek, de senki ember fiával nem találkoztak. Egy éjszaka, amikor már annyi erejük sem volt, hogy kettőt lépjenek, ledőltek az első bokor aljába, és elaludtak. De a göcsörtös botot még álmukban is szorongatták. Hajnalban írtózatos birkabégetésre ébredtek, mintha nem nyírtak, hanem nyúztak volna egy egész nyájat. Mindjárt felpattantak serényen. Kiderült, hogy éppen ott éjszakáztak a tanyaház szomszédságában, ahová napok óta el akartak jutni. Amit a déli báb mutatott nekik, az állott előttük valóságként. Csak most semmi sem hibázott rajta, se a kémény, se az ajtóablak, még a birkák is a lábukon álltak. A két legény csalódottan vonogatta a vállát, aztán legyintettek. Betérünk mi akkor is, ha nem áll tótágast, csak akadjon valami munka. És bekopogtak a házba. Nem is egy gazdát találtak oda bent, hanem 2. Két rettentő lusta testvéré volt a birtok, akik már egy álló hete azon birkóztak, hogy melyikük hajtsa ki a nyájat. Mikor rájuk nyitották az ajtót, éppen a földön gyurmolták egymást, így gondolván elosztani az igazságot. Emide és Amoda békésen támasztani kezdték az ajtófélfát, amíg csak a testvérek észre nem vették.

0: kérték őket. – Hát ti, hogy kerültök ide, mit akartok? – szóltak elképedve. – Elszegődnénk szolgálni, mondta Emide. – De nem akartuk fönnakasztani kigyelmeteket. Csak tessenek, puhítsák egymást, mi ráérünk. A két hájgombóc bosszúsan tápászkodott talpra. Aggügye mindeneteket, hiszen éppen ti kelletek nekünk. Akartok-e birkapásztorok lenni?
1: Akarunk, akarunk, hogy ne akarnánk, hangzott a felelet.
0: Hát akkor már is azok vagytok. Kaptok enni, inni, amennyi belétek fér. Csak a nyájat ellássátok. Egyiktek a fekete nyáj gondját viselje, másiktok a fehérét. De szét ne tereljétek őket, mert nincs Isten, aki összehajkurásza. A legények hümmögtek, hogy csak bízzák rájuk, amit ők elvégeznek, annak nem marad se híja, se föle, az tiszta munka lesz. Meg is állapodtak mindjárt. Első nap nem csináltak mást, csak belaktak jól, hogy erősödjenek a sok koplalás után. Aztán másnap kora hajnalban, mikor a gazdák még nagyban fújták a kását, kiballagtak az akolhoz. De a bökkenő az volt, mi legyen a bottal. Ha nem fogják a végit, megint szem elől vesztik egymást. Ha megfogják, hogyan tereljék a nyájat kétfelől? A megoldásra Emide talált rá. Azt tegyük, koma, hogy törjük ketté a botot, és úgy fogjuk a végit. Akkor te is, én is bátran járkelhetünk, nem lehet baj. És eszerint cselekedtek. De mi történt? Mint a förgeteg, a birkák kirohantak az ajtón, a feketék emerre, a fehérek amarra, a legények meg utánuk. Hiába szorongatták a botot, attól sem ők, sem a birkák nem terelődtek összébb. Csak rohangáltak, ordítoztak a sűrű porfelhőben. Egy-kettőre befellegzett a pásztorkodásnak. Kis idő múlva Emide egy lábon járó szamárrózsabokrot pillantott meg, s ez a bokor megszólalásig úgy csámpázott, ahogy az ő barátja szokott. Nem is tévedett, amoda volt az. A birkák feldöntötték, ott hagyták a földön, a föld tele volt széttiport tüskével, s az most mind az ő ruháján díszelgett. Rettenetes káromkodásban tört ki, mikor Emidét meglátta.
1: – No, hallod, ezt jól kitaláltad? Egy csempesz bicskának több esze van, mint neked. Mihez kezdjünk most? Oda a nyáj, oda a becsület, inkább a botot sose törtük volna ketté.
0: De sajna már nem volt mit tenni. Emide engedelmesen megtisztogatta barátját a tüskéktől, és így vigasztalta. Az igaz, hogy buta voltam, de okos te se voltál, mert hittél nekem. Hát lássuk, te mit tennél most? Menjünk vissza a tanyára, hogy verjenek 25-öt a hátunkra? Ezt egyikük sem akarta. Végre is odajukadtak ki, hogy ha már se házat építeni, se birkapásztorkodni nem tudtak, hát majd asszonyt keríteni tudnak. Mikor a két lusta testvér kikecmergett az ágyból, már csak a puszta legelőt találták. Szó, ami szó, nem nagyon búsultak a birkák miatt, így legalább nincsen gondjuk velük. De a jó világ mégsem tartott soká, mert csak hamar azon kezdtek veszekedni, hogy most a libákat kietesse. Szinte azt kívánták, bár toppanna be újra a két legény. De hol jártak már azok?

0: Emide és Amoda bot hiányában most már egymás kezét fogta, és úgy baktatott a hetedik határban. Éppen egy faluba igyekeztek, ahol farsangot ünnepeltek. A falu apraja nagyja kint tolongott a házak előtt. Az út közepén csizmás legények zsákokból pejvát szórtak a földre. A pejvát meg a lányok nagy fagerebjékkel szorgalmasan elboronálták. Emide és Amoda szájtátva nézték a csődületet. Azt hitték, meghibbant a sok ember, azért csinálnak ilyen haszontalan munkát. Megszólítottak egy réklis öregasszonyt, aki az út mentén állt.
1: – Mamóka, mondjad már meg, mit mívelnek ezek?
0: Az asszony jót kacagott a tudatlan kérdésen, aztán titokzatosan így szólt. – Tudjátok, édeseim, kevés a legény a faluban. Azért most pejvát vetnek, pejvát boronálnak, hogy több legény szülessék. A két barát vidáman kúrjantott, hiszen akkor jobb helyre nem is jöhettek volna. Ahol kevés a legény, ott éppen őrájuk van szükség. S büszkén kihúzták magukat, mintha a leányok már is őket lesnék. Így nézelődtek egy darabig, aztán beálltak sereghajtónak. A menet csak hamar befordult egy kacskaringós utcába, amelyiknek a végében a csárda állt. Ott olyan vigadalmat csaptak, hogy még a lovak is sört ittak, és ahányan csak voltak, mind táncra kerekedtek. Különösen két leány ropta vígan. Az egyik fekete volt, a másik szőke. Csak úgy suhogott a szoknyájuk, csak úgy szikrázott a szemük. Alig fordultak egyet, mindjárt másik legény kapta derékon őket. Egyszer csak Emide izgatottan meglökte Amodát. – Te melyiket választod a két gyönyörű közül?
2: – Én a feketét,
0: súgta Amoda.
1: – Az jó,
2: mert én a szőkét,
0: nyugodott meg Emide. – De hogyan kezdjünk hozzá?
1: – Hogyan? Hát úgy, hogy oda megyünk. Táncot járunk velük, aztán meg feleségül kérjük őket.
0: És bátran célba vették a maguk választottját. Hirtelen minden szem feléjük fordult. Csönd lett. Rettenetes csönd. Még a cigányok is elfelejtették a vonót húzni. De ők azért csak mentek, illő módon meghajoltak, és leemelték a fejükről, ami a kalapból nekik jutott. Az egyik a karimát, a másik a csücsköt. A két szépséges leányzó csodálkozva fordult feléjük.
1: Mit óhajtotok, legények?
0: S azok kivágták büszkén.
1: Előbb táncot járni, aztán lakodalmat ülni, azután pedig nyárson sült borjúból jól belakmározni.
0: Hát erre mindenki hahotázni kezdett, csak a két leány maradt komoly. Titokban egymásra kacsintottak. Jól van, legények, mondták.
2: Lesz lakodalom, lesz sült borjú, lesz minden.
0: Ha eljárjátok velünk a farsangi táncot. A két koma se látott, se hallott, mindenbe beleegyezett. A sok népség meg körülállta őket, és vártak kíváncsian. A fekete lány így szólt Amodának.
1: Ha azt kiáltom, ide lábam, ne oda, hátra van még a java,
0: ugrasz előre, ugrasz hátra, ameddig csak bírod szusszal. Aztán a szőke oktatta Emidét.
1: Ha azt kiáltom, ide kezem, ne oda, hátra van még a java, suhintasz előre, suhintasz hátra, ameddig csak bírod szusszal.
0: A két legény bólogatott, hogy érti, s akkor rázendített a banda. De alig játszottak egy dobbanásnyit, Amoda már ugrott is előre, mikor hátra kellett volna, és úgy odakoppintott a fejét a szépséges leányzó fejéhez, hogy annak rögtön diónyi púp nőtt a homlokán. Emide pedig a kezével suhintott rosszkor, és a párját úgy pofonlódította, hogy mind az öt ujja nyomát ott hagyta emlékbe. Erre olyan zsivaj támadt, amilyet még nem hallott a falu. Ki mit talált,
1: azzal rontott neki a két szerencsétlen flótásnak. A legények bottal, az asszonyok seprűvel, mindenki őket döngette, hogy így csúfá tették a szépséges két leányt. Bizony, ez lett az ő lakodalmukból. Az egyik főnek, a másik lenek futott. Stán még ma is a világban kódorognak és egymást keresik, ha azóta meg nem haltak.

Elhangzott Mészöly Miklós, Emide és Amoda. Felolvasta Snell Ádám. Hangmérnök Bixa Levente. Rendezte Elrománkata. Elhangzott a Varázsdoboz.

0: A Kakaó zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Imádságban fordult az ebola járvány sújtotta Kongó felé, megemlékezett az zambojei bányaomlás áldozatairól és a közép-olaszországi földrengés évfordulójáról is, 14. Leó pápa az augusztus 23-ai úrangyala után, írta a vatikáni média. Az egyházfő imádságát és közelségét fejezte ki minden érintett közösség felé, és a kongói járvánnyal kapcsolatban arra biztatta a nemzetközi közösséget, hogy adjon megfelelő választ a helyzetre, a megelőzés munkájába pedig a helyi közösségeket is vonja be, hogy sok ember életét meg lehessen menteni. Augusztus 24-én van a Lációt, Umbriát és Márkét sújtó közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója. Leó pápa imádságáról biztosította az érintetteket. 30 éve szentelték fel a Gödi Szent István templomot, írja a Magyar Kurír. Augusztus 20-án búcsú napján ezért hálaadó szentmisére hívta a harangszó az alsó gödi katolikus híveket. Az ünnepi alkalmon Bér Miklós püspök hirdetett igét. Homiliájában a püspök hangsúlyozta, Szent István intelmeit vagy a példabeszédek könyvének írásait alapul véve rá kell ébrednünk, hogy hasonlóvá kell válnunk Krisztushoz. A püspök arra biztatott szentbeszédében, hogy nem ulasszuk el felismerni, életünk legfőbb célja egymással emberségesnek lennünk. Aláírta a Gubacsi híd új híd szerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a híd újjáépítése, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy nagyon régi adósság ez a munka, amit most végre el fognak végezni. A miniszter jelezte, a beruházás még az idén megkezdődhet, 2029 végére pedig vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pesterzsébet és Csepel között. Palack visszaváltó automatát kér a MOHU-tól a Duna-Szentbenedeki építkezéshez a Honvédelmi Minisztérium. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára a Facebook oldalára hétfőn feltöltött videójában arról beszélt, a Duna-Szentbenedeken szolgálatot teljesítő honvédek rengeteg civil felajánlást és adományt kapnak, így több ezer visszaváltható PET palack is összegyűlt. A katonák azonban nem tudják visszaváltani a palackokat, ezért kéri az államtitkár a MOHU-tól az automatát. Jelezte, a katonák a visszaváltásból befolyó teljes összeget karitatív célra akarják felajánlani. Mi hamarabb fel kell venni az Európai Unióba a nyugat-balkáni országokat, jelentette ki Andrej Babis, cseh kormányfő hétfőn Prágában a cseh nagykövetek hagyományos éves értekezletének megnyitóján elmondott beszédében. A cseh miniszterelnök közölte, Csehország mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyugat-balkáni országok mi hamarabb az Európai Unió tagjai lehessenek. Andrej Babis úgy véli, hogy a Schengeni övezetet ki kell terjeszteni a Nyugat-Balkánra is, függetlenül attól, hogy a régió államai már tagjai-e az EU-nak vagy sem. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arra felé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul, késő este 16-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Kródi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak házigazdái. Ez a Szociális Testvérek társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Acián Zsolt pianista szerzetes, klasszikafilológus, egyetemi és középiskolai tanár. Zsolt, hogyha köszönjük szépen, hogy elfogadtam
4: a meghívást. Köszönöm a meghívást.
3: A beszélgetésünk nagy narratívákról fog szólni, de egész konkrétan elkezdjük azzal, ami mostanában mindenkit foglalkoztat, mert mindenki megnézte, akit én ismerek, aki él és hal, az Odüsszeia című filmmel, ugye a Christopher Nolannak ez a legújabb filmje, és mindenfajta híresztelés is megelőztetett, nagyon nagy volt körülötte a hype-olás, nagyon ügyesen csinálták, fölverték az érdeklődést, és hát mindenki nagy érdeklődése várta, és bizony jó is a film. Tehát legalábbis nekünk tetszett, bementünk, és úgy jöttünk, hogy kaptunk tőle valamit. Klasszikafilológusként, ugye, és pianista szerzetesként, mind a két hagyománynak, a két nagy narratívának ugye a részeseként, először is beszéljünk arról a filmről, hogy először is látta-e Zsolt atya a filmet, és hogy hogy tetszett.
4: Nem vagyok mozijáró, a filmet láttam, de azt mondjam el, hogy a filmnek a 90%-át láttam, tudnélik a nagyon brutális jeleneteknél nem mertem oda nézni. A film teljes egészét hallottam, és a 90%-át láttam. A Kyklopszokból viszonylag keveset. Láttam, nagyon érdekes helyre kaptam meghívást, egy különleges vetítésre, egy olyan városban, amely egyébként a saját elképzelése szerint kötődik a filmben is megjelenített Odysseus történet egyik eleméhez. Az egész város készült rá, könyveket pakoltak ki a mozi előterében, növelte a város büszkeségét, és ott kaptam meghívást, éppen ezért mondanám, hogy nem láttam még magyarul, és akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy az más élményt ad. Én az angol szöveget láttam. Úgy, és azzal kapcsolatban, ha voltak gondjaim, akkor leginkább ott voltak.
3: A szöveggel.
4: A szöveggel voltak néha gondjaim.
5: Ez melyik város volt?
4: De most egyébként a Sorrentói félszigeten volt egy kisebb turisták által nem ismert város, de a saját eredet mondájuk szerint a városnév is innen ered, a Szirénnek története ott játszódik. Egyébként már a Krisztus előtt 6. században kialakult ez a topográfiai azonosítás, amiket már félig meddig mi is ismerünk, hogy például a Scylla és Charybdis, az a messinai szoros lenne, meg ezeket a Magna Grecia, nagy Görögország, mai dél-itáliai területek felé lokalizálás már ókorban megkezdték, de mind a mai napig ez a helyiek öntudatának szerves részét képezi. Volt egy dísz angol vetítés, ottan ismerőseim miatt, mondjuk Sorrento városától ez 30 kilométerre van, ott meghívtak, ünnepi vetítés volt, sokat beszélgettünk utána, de érdemes a filmről beszélni, nem pedig erről. Bár nagyon izgalmas volt, hogy ez az öntudat részét alkotja, olyannyira, hogy a szomszéd csendőrségnek a kirakatába görög vázákat is kiraktak, mert kiderült, hogy nekik raktáron van. És bementünk megnézni, és megnéztem. A filmmel kapcsolatban azt kérdezte tőlem, hogy mit mondanék, mint klasszikafilológus, mint pap. Hadd nyilatkozzak először magyar tanárként, ha megengedik.
3: Persze.
4: A film nagyon nagyszabású, elismerem, és mégis vitatkoznék egy-két dologgal, és szerintem ez egy nagyon nagy esemény, hogyha egy film képes vitára ösztönözni, mint ott a helyieket is, tehát utána ott éjszakáig öltük egymást a vita témákon. Magyar tanárként hadd legyen egy megjegyzésem, és ezzel most nagyon sok ember haragudni fog. A mindenféle beharangozással ellentétben ezt a filmet nem tartottam elég provokatívnek. Nem értettem, hogy ebben mi a modern. És el is mondanám, hogy miért volt ez a kérdésem, és majd mondanék egy-két olyan példát is, ami szerintem sokkal merészebb földolgozása. Tehát, hogyha most okortudósként kellene válaszolnom, úgy is tudnék, és azt mondanám, hogy a homéroszi szövegekhez már az ókor sokkal merészebben nyúlt. Sokkal merészebben. Ókori görög drámákra gondolok, latinokra gondolok, Vergilius Éneiszére, amit most azért is említenék, mert megnéztem a recepciót, és nem nagyon említik, de nekem az a benyomásom, hogy sok szempontból nem a történet szintjén, egy-két helyen ott is, hanem inkább világlátás szintjén, ez inkább az Éneisz megfilmesítése volt, semmint az Odüsszeiáé. erősíti azt az érzésemet, hogy a mai társadalom inkább a latinok örököse, ebben a mostani általunk kritikusnak érzett társadalmi rendszereknek a forgatagában. De az is egy merész megközelítés.
6: Csak annyit mondjuk, hogy Énész kicsoda. Tehát, hogy Énész Trójában van, Trója királyfi, ugye? És hogy ő majdnem meghalt, tehát Achilleus majdnem megöli, megmenekül, és az éj leple alatt a gyerekével, meg az apósával, meg a felesége meghal, útközben kimenekült Trójából, és a végén az itáliai félszigeten vert anyát, ugye? És hogy a rómaiak tőle eredeztetik később, ugye az ő leszármazottja lesz Romulus és Rémus, aki aztán megalapítja Rómát, ugye? Ez
4: jó, és hát majd akkor erre térjünk vissza egy picit később a film után, mert ez egy akkor alapító mítosz. Gondoljunk bele arról, hogy keletről egy bukott világból elindul valaki, a feleségét elhagyja rögtön az első éjszaka, így is ábrázolják ókorban, hogy a vállán ott van apja, ott viszi kézen fogva a gyermekét, és meggörnyedve a 40-es férfi így menekülék, és szerintem ez most egy bármilyen átlagos családfő jelképe, hogy vállán viszi az előző nemzedéket, és próbálja az égő városból a saját ifjabb utódait újabb területre vinni, vagy kimenekíteni ebből. És hát azt is tudjuk, hogy egyébként ezt a reneszánszkor is nagyon szerette, Bernini szobrára érdemes gondolni, vagy éppen Vatikánban a különféle falfreskókon, például a Borgó égésében is megjelenik ez a jelenet, és pont azért, mert nem csak Róma alapítás mitosza lesz, hanem majd térjünk vissza rá, ez többek között például Amerika alapító mitoszában is majd nagyon fontos szerepet fog betölteni, hiszen az, hogy a transzláció imperia, a birodalom átvitele, átmenekítése keletről nyugatra, és nyugaton egy új birodalomnak a létrehozása, ráadásul azon az áron, hogy gyakorlatilag a helyi lakosságot ki kell írtani, és ez valami alapvető békétlenséget is ad, azért ez is talán érthetővé teszi, hogy az USA-nak nem értek a mostani politikai életéhez, de lehet, hogy most senki, de hogy ennek a államalakulatnak az alapító mitoszán a szerves része, Vergilius szöveg, az teljesen biztos, olyannyira egyébként, hogy erre a régi nevén Facebooknak nevezett alapító is sokat hivatkozott, hogy neki ez a kedvenc mítosza, mert ez az igazi amerikai mítosz. De mindegy, ez egy világbirodalom alapítása, de amiért úgy gondolom, hogy a film inkább a Vergiliusét, mert a Vergiliusnál megjelenik az, ami szerintem ebben a filmben egy nagyon erős vonulat, de itt szeretnék egy jó vitát is elindítani róla, mindenki már a diákim körében nyáron egy jó beszélgetésen részt vettem, ahol a gyerekek védtek, én támadtam. Szóval az az érzésem, hogy a film ahogy értelmezi Homérosz, az nagyon következetes. De ennek biztosan több eleme van, amit nem ismertem föl, nem vagyok gyakorlatfilmnéző, de kettőt fölismertem, az egyik nevezzük úgy a civilizációs szorongást. Talán ezzel egyetértünk, hogy ez a filmben nagyon erősen megjelent, hogy ez az egész civilizáció belülről számolja föl önmagát, ettől mi rettegünk, és van egy olyan érzés, ami az utolsó nemzedékek terméketlenségi frusztrációja. Ez a filmben nagyon következetes, szépen fölépített, és a végén nem akarjuk most lelőni, hogyha valaki még nem látta, nagyon szép csavarokkal is megoldott következetes, ehhez a rendezőnek azért a maga életműve ott van a háttérben. A másik, amit éreztem, és szintén a mai világ általános közérzetéhez, értelmezési módjához szerintem hozzátartozik, az a traumatizáltság fogalma, az áldozat fogalma, és ezek körül egyfajta pszichológizáló megközelítés, hiszen itt Kalipszó nimfa gyakorlatilag egy pszichológus. Egyébként pont a mű egyik gyenge pontja, mert szerintem sok minden indokolatlan maradt, de hogy pszichológus módon próbálja kezelni.
6: Disznóvá változtatva.
4: Az a kirké lesz, az kirké, és kirké is, és kalipszó is, de kirké is, és kirkében is megjelenik ez a fajta elem, de úgy gondolom, hogy ez a civilizációs szorongás, félelem az egésznek a pusztulásától, sötétek is a képek. Egyikben, amelyikét az volt, hogy kevés dolgot bíz a képekre, túl sokat a szövegre, és mintha nem lenne bizodalma elég, az egyébként szépen megkomponált képekre, ezek a képek sötétek, tükrözik ezt a fajta bizonytalanságot. Annak ellenére, hogy a végén a nap lemente, az annak ellenére szerintem gicsbe hajlik, hogy pontosan érezni vélem, hogy mögötte ott van a Dantétól is jól ismert utómítosz, amik nem egészen így szól, de annak egyfajta felhasználása, vagy Cavafisnak van egy csodálatos verse ennek kapcsán. Szerintem annak az ismerete ott van a mű végén, de ez ott dolgozik a filmben, a civilizáció szorongás, és ahogy diákokkal beszélgettem 2 héttel ezelőtt, úgy tűnik, hogy aki látta, azt ez nagyon megfogta, mert nagyon magára ismert, és ez zseniális dolog, mert Homérosz már eleve így dolgoztak föl ókorban is, hogy magunkra ismerünk-e. Ezért a legnagyobb mű szerintem az Iliász Odüsszeia, mert 2000, mondjuk úgy 600 év óta mondjuk, mióta nem teljesen ebben a formában, amik ezek folyamatosan elhangzanak, mindig az önértésre tudunk ezen keresztül rákérdezni. A másik ilyen a pszichológiai vetület, ami szerintem nagyon fontos. A pszichológiai értelmezés, megközelítés, akár a Deus Ex Machina, az Istenek megjelenésének egy pszichologizáló átköltése. De amiért úgy gondolom, hogy a Vergilius Éneiszének megfilmesítése nem csak azért, mert ez a híres jelenet Trója pusztulásáról, ez Vergiliusnál található, sokkal inkább azért, mert mind a civilizációs szorongás, mind egyfajta pszichologizáló megközelítés, az sokkal inkább jellemző Vergilius művére. Tehát, és a Vergilius művében ezért is lehet, hogy jó volt, hogy említettük az amerikai mítosz. Ott van áttételesen, szerintem az amerikaiaknak ez a fajta Vergiliuson alapuló öntudata. Egyébként Vergilius idézet szerepel az $1-osokon is. Azért érdekes körbe ez a film, és azért ez volt a kezdő provokatív állításom, hogy nekem ez nem tűnt elég merésznek.
6: Hogyan lehetne akkor merész?
4: Úgy, hogy kölcsönös, mint a nagy földolgozásoknál. Mindjárt mondok egy-két példát. Nem csak mi keressük önmagunkat Homéroszban, nagyon jól leírva egyfajta kortárs nyugati érzékenységet, különféle hallásmódot, ezt nagyon jól érzékelve, hanem fordítva is, mi nem csak Homéroszt kérdezzük föl, hanem a saját közgondolkodásunkat is. Nekem ez túlságosan aláment. Túlságosan is visszatükrözte, és ebben nem találtam elég izgalmat. Ha magát a műfajt is, a filmnek a műfaját jobban megújította volna, ha akár képekkel, beszédekkel, hisz egy, azért mondom, hogy jobban megújította volna, most nem azért, hogy neki ez lenne a feladata, de hogyha egy közel 3 éves szöveget veszünk elő, akkor önmagában adja magát az, hogy az alkalmas a bármiféle, akár irodalmi nyelv megújítására is, és majd minden mondok erre példát, hogy nem nagyon kérdezi meg, hogy egyébként a mi központi érzékenységünk mi a pontos fedezete? Ezen mi tudunk-e gondolkodni? Hogy ne csak a homéroszi hősökről tegyünk föl kérdéseket, hanem még inkább saját magunkról. Áttételesen sikerült, de jobban szerettem volna, ha emiatt a mű, a filmről beszélek, miként homéroszi sokkal nagyobb távolságot tart önmagától. 2 dolgot most rögtön jeleznék, ami engem elszomorított, nem mint filmnéző, hanem mint a kortárs környezetben mozgó ember, hogy ha ez nagyon pontosan letapintja a mi érzékenységünket, megközelítési módunkat, akkor arra is rákérdeztem, hogy hát akkor mi az, ami viszont nagyon hiányzik a homéroszi világból. Mert harc tényleg van. A harc utáni gyász van. A hazatérésnek a fájdalma, a lehetetlensége, a nemzedékek közötti viszály, Itaka sziget a modern társadalomnak a teljes leképezés, ezt nem én mondom, hanem egy Lacan tanítvány pszichológus, tökéletes. Ez ott van bennünk, ott van. De mi az, ami hiányzik? Az egyik dolog, nyilván több egyéb, hogy semmi tere nincs a humornak, ami viszont Homéroszban nagyon van. Hát az Iliászban kifejezetten burleszk jelenetek is vannak, Odüsszeiában kevésbé, de humor van. Nagyon emberi, nagyon mély megbocsátó humor. És itt azért a megbocsátásról elég sokat beszélnek, de arról nem, hogy ez kell egy felszabadító nevetés is, vagy egy nagyon mély humor.
5: Hát ez nem nagyon volt tényleg.
6: Ez nem, de hogy ezt a modern ember, vajon a mai néző ezt tudta volna értékelni, vagy kicsit csalódottan jön ki, mert nem erre számít. Tehát a humor, hogy mondjam, ebbe a filmbe, én ezt értem ezt a problémát, ebbe a filmbe nekem sem illene bele a humor.
4: Nem?
6: Lehet, hogy ez egy jó vita téma.
4: Igen, a másik, igen. Ami nagyon hiányzott nekem, hogy azért valahogy nem tudja maga ebbe a filmbe, igen, mert a maga módján nagyon következetes volt, és nem, és ezért mondom, hogy nem film művészként beszélek igen, most, igen, mert igen. Lehet, hogy a filmből nem hiányzott, de hogyha ez az a fajta modern értelmezői kulcs, amelyhez amelynek segítségével kinyitjuk a múltat, akkor viszont én aggódok. Tehát amit most mondok, az nem annyira egy esztétikai, mint egy általános megfontolás. A másik, ami nagyon hiányzott, ez a jó értelembe vett, a görögöknél ez teljesen felszabadult, és nagyon kedves erotika, amely a két műbolt volt. Ezzel a két témával nem nagyon akart mit kezdeni, távol is tartotta tőle, a traumatizáltság, a civilizáció szorongás nagyon uralta az elbeszélésmódot, de nekem például ez a kettő azért is hiányzott, mert azért a női figuráknál Penelope ott volt, Kirke jelen volt.
5: De mennyire szürke volt az ő jelensége, nem?
4: Igen,
5: valahogy egy
4: hát
5: ilyen nagyon...
4: A kalipszó az teljesen aszexuális jelenséget produkáltak belőle. Viszont nekem nagyon hiányzott itt. Nem az, hogy az egész filmet, vagy az egész művet kellett volna megfilmesíteniük, de úgy gondolom, hogy a Homérosz Odüsszeiában a központi női szereplő Nausicaa, aki a Fajják király lánya, vele találkozik Odüsszeusz. Nagy humoros jelenet, bőrleszerű jelenet, hogy teljesen anyaszült mesztelenül a tengerből mászik, kipróbálja magát elrejteni, és úgy találkozik Nausicaával, és ő neki meséli el a kalandjait. Itt meg már viszont volt egy olyan problémám, amelyre ad mondjam el, hogy egy diák megvédte, és erről kérem, hogy a kedves nézők gondolkozzanak, mert nemrégen felvetettem azt egy beszélgetésben diákoknak, hogy nekem az nagyon furcsa, hogy az egész homéroszi szövegvilágban Trója pusztulása az egy megtörtént tény, így kezeli a szöveg, viszont az Odüsszeusz kalandjairól tudható, hogy Odüsszeusz mondjuk így nagy rétor, és a műben folyamatosan hazudik. Vagy legalábbis akárhányszor megszólal, mindig ott van benne az a csalafintaság, amelyről ismerjük Odüsszeusz, amelynek ő aztán a jelképévé is vált, és azt is pontosan tudjuk, hogy amikor az élettörténetét, ezeket a mesés elemeket, amelyekből a film is sokat bevesz, ezt elmeséli a Fajekok udvarában, akkor ott azért például kihagy egyet, kihagyja Kalipszót, mert azt nem szeretné elmesélni, elég kellemetlen lenne, hogy egyébként egy belészerelmes királylány előtt mesél erről, hogy mit is csinált évekig. Ez egy gyönyörűen megszerkesztett a kalandok története, középen van az alvilágjárás, és az előtte, utána lévő történetek gyűrű szerkezetben rendeződnek el. Gyönyörűen van felépítve, de mégis ez egyfajta visszaemlékezés, valami, ami történt, de nem azon a mondjuk így narratív szinten van, mint Trója, hanem ez egyfajta elbeszélés, amelyről ezekről a kalandokról elsősorban a küklopszok voltak benne, kik voltak még benne, a szirén története volt benne, laisztrügonok, ők azok a veszélyes óriások, akik még a hajókig is kimennek, a hajókat is elpusztítják. Skylla Charybdis benne volt. Kirké. Egyébként az eredeti szövegben azért a Skylla az kifejezetten párja Küklopsznak. Mind a ketten barlangban laknak, és 6 társat pusztítanak el, és maga a szöveg is utal rá, hogy ez egy pártörténet. De hogy ennek már ókorban megindult az a fajta értelmezése, hogy ez mondjuk így egyfajta pszichológiai történet, és a film egyértelműen így kezelte, ugye? Tehát ha jól veszem, hisz ez egy, ha úgy tetszik, a lélek mélyébe való alámerülés.
5: De pont ezért hiányzott benne ez, hogy az Odüsszeusznak bármennyire is ez a csalafintasága, ez az élet. Szóval pont ezt az élettelisséget vette ki belőle. Ezzel,
4: hát mivel? Egyrészt az erotikával, másrészt a humorral, amely benne volt, és az a csalafintaság is. Miért? Igen. Mert egy trauma földolgozás allegóriájává tette, amelyik egy teljesen jogos, már létett ókorban is. Csak nekem az volt a bajom, hogy ezt ugyanarra a szintre helyezi, mint a trójai háborút. Mert hogy mind a kettőre ugyanúgy egyfajta drogos állapotot okozó lótuszevéstől megszabadulva a saját, nem tudom én, trénere hatására ott kezd megszabadulni és föltámad. És nekem ez például biztos, hogy gond volt, hogy ugyanarra az igazság fokra helyezi a Tróját. Tehát akkor az, hogy vagy az is csak egy pszichés történet, vagy ugyanúgy valós a Küklopsz meg a többi, de egy diák erre megvédte, és ezen tessék elgondolkozni, és azt mondta, hogy igen, a mai világban, a mi környezetünkben a lélek, a psziché belső története az ugyanazon a szinten áll, mint a külső történelem szintje. Az ugyanaz a szint. Elhallgattam, mert okos. Mert okos, hogy erre a szintre hozta, de azt válték fönntartom, hogy ez a csalafintaság, ez nekem nagyon hiányzott ebben a filmből, ezek a vonatok, vagy nem magából a filmből, hanem elszomorított, hogyha tényleg ennyire depressziósak vagyunk, bocsánat, ezt nem szeretem ezt a modern szót, de hát ez a film ezt nagyon jól kifejezi. És az viszont, amikor a végén az záró jelenettel ad ehhez egy föloldozást, na akkor éreztem azt, hogy ez de jó lett volna ez a film, teljesen Európában készül. Mert ehhez a filmhez logikusan nincs föloldozás. Ha az előtte lévő részekből ezeket a kis föloldozásokat, amit a Homilus szövegben a barátság, az erotika, a honvágy, a nem is tudom, ez a fajta humor, vagy ez jelez, akkor a végén ez a finálé jelleg, ez engem kifejezetten zavart, vagy azt mutatja, hogy ezzel nehezen tudunk mit kezdeni, vagy úgy gondoljuk, hogy a föloldás, kell adni föloldás, hogy a moziközönség ne menjen haza még rosszabb állapotban, mint ahogy jött a moziban, de megengedik, ha azt mondom, hogy ez hamis. És egyébként most jut eszembe, ebbe a pillanatba jut eszembe, hogy hát ez már maga a homéroszi szövegek probléma, és az Odüsszeia probléma is volt, ebbe a pillanatba jut eszembe. Mert most a film hatására egyre többen vesznek Odüsszeiát, földolgozásokat, Iliász földolgozás egyre többet, nagyon örülök neki. És hogyha a kedves nézők is, vagy hallgatók is újra visszatalálnak a homéroszi szövegekhez, amelyeket nagyon ajánlok, akkor azért észre fogják venni, hogy az egész európai irodalom azzal a szóval kezdődik, hogy harag. Ménina ejde te, haragot istennő zeng, Achilleusét. Achilleus irgalmatlan haragjával az első szó az európai irodalomban ez a gyilkos indulat. És az Iliászban az a gyönyörű, hogy egy teljesen következetesen fölépített történettel a végén egy gyönyörű kiengesztelődési szertartásnak vagyunk a tanúi, ahol Priamos megcsókolja fia gyilkosának a kezét, Achilleus kezét, és átmenetileg békességet hirdetnek. Gyönyörű föloldás. De ebben a pillanatban teszem be, hogy ezek szerint nem csak a film küzd a föloldás problémájával, hanem az Odüsszeia is. Mert emlékeznek, filmben is ez van, a kérők leülése az egy eléggé brutális jelenet Homérosznál is. Sőt, szerintem ahhoz képest, ezt még én is végig mertem nézni a kiklopszokkal ellentétben, ott még a Homéroszhoz képest finomított is, Homérosznál sokkal durvább események is ott történnek. De a föloldódásnál sokan írják, hogy ez egy nagyon furcsa a 24. könyvben, ez a legutolsó könyve az Odüsszeiának, bár tudom, hogy a könyvekre való felosztás az későbbi, ugyanis ott egy arról van szó, ami teljesen jogos, nem? Ilyenkor mi történik, ha kérőket leülünk? Jönnek a kérők rokonai.
3: Igen, és bosszú.
4: De hát és akkor nincs vége, ugyanúgy bosszú, és ez ott meg kell, hogy jelenjen Pallas Athéné, aki ott rendet tesz. És sokan más alapon is azt mondják, hogy ez Odüsszeiának ez egy későbbi betoldása, és pont azért, mert lezáratlannak érezték, az eredeti mű, hát eredeti, na, ezt így nehéz róla mondani, tehát az eredetibb változat, az valahol ott ért véget, ahol Penelopéval találkozik Odüsszeusz a fölismerésnél, és utána, hogy mi történik, ez valószínű már később is úgy érezték, hogy kell hozzá egy békítő zárlat, miként a film is érezte, és ezért kanyarítottak hozzá egy olyat, amit mai olvasó is úgy érez, hogy több kérdés vett föl, mint amennyit ténylegesen megold.
6: Akkor tényleg laikusként szabad-e ma, vagy bármit egyáltalán, szabad-e irodalmi művet a megváltásunk tudatában, ugye Krisztus után úgy befejezni, hogy reménytelenséggel, hogy megváltatlansággal, reménytelenséggel, tehát hogy lehet-e ilyen befejezést adni? Szabad-e ilyen befejezést adni?
4: Ha nagyon hirtelen akarunk a tragédiához föloldozást adni, az mint látható, akár az Odüsszeia, mint eposz, mint film esetében, nagyon könnyen hamis álvigaszokhoz ér. Néha jó, ha az ember kísírja magát. Mondjuk így általam ismert, mondjuk legrégebbi mű, vagy nem tudom, hogy ennél régebbit ismerünk-e, biztos, hogy igen, de mondjuk amilyen huzamosabban és nagyobb történetet ismerünk, a Gilgamesz-eposznál reménytelenebb nincs. Alig ismerek reménytelenebbet, amely folyamatosan aláról szól, és később is azért ez a reménytelensége benne van, de úgy, hogy azért az embernek ki kell hordani a magából, és az irodalom ehhez is segít ezt a fajta gyászt. De azért gondoljuk bele, hadd mondjuk, most jött eszembe egy-két példa, hogy azt mondtam, hogy irodalomtanárként is mondom, hogy nem eléggé merész. Hát akkor mondjuk akkor merész földolgozásokat, jó? Merész földolgozás Joyce Ulysses. Merész földolgozás az Odüsszeiához, hasonló témákat érint, merész, ezt a művet sokan olvasták, még többen elkezdték olvasni, még többen úgy tesznek, mintha olvasták volna.
6: Maguk is azok közé tartozik, elkezdték olvasni.
4: Bármennyire sok fordítás áll rendelkezésen, nyilván az ember kommentárokkal próbál.
6: Csak hát olyan hosszú.
4: Hosszú. Sok hosszú mi van.
6: És egy napra szól.
4: De mondjuk olyan példát, mondjuk szintén merész, és ritkán gondolunk rá, vagy talán egyáltalán. Mert a gyerekirodalomba száműztük, de hát van a magyar irodalomnak egy nagyon merész Odüsszeia átírás, amit úgy hívnak, hogy János Vitéz. Hát a János Vitéz teljesen egyértelmű a szövegutalásaival. Tessék újra elolvasni. Az nem gyerekirodalom, egyrészt akkor még nem is létezett ez a műfaji kategória, ez a fajta irodalom, egy picit, illetve már készülőben volt, de egy picit később kezd el Magyarországon legalábbis ez úgy standardizálódni. Nem volt. Az egy nagyon merész, és hát jó, azt mondhatjuk, hogy az feloldódással ér véget a tündér királysággal, már ha azt komolyan vesszük, mert ugye előtte az öngyilkosság mozzanata van, pont előtte, tehát ott zárójelben van téve, hogy mennyire fogadjuk el a műnek a zárlatát, őt vízből kitűnik újra Iluska, úgy, ahogy egyébként a mű elején is a patakból kiemelkedve jelenik meg. Vagy például nagyon merész újraírása ugyanígy a Toldi, amely szerkezetileg is, nagyon sok mindenben nagyon erősen követi. És hát jó, ezre a Toldira pont már azt mondhatjuk, hogy föltett kérdés, hogy az mondjuk jobban megfelel ebből a szempontból, ha ezt akarjuk mondani, a keresztény narratívának, mert hát ott a bűn után való megtisztulás történet, majd tessék megfigyelni, hogy a 12 ének milyen zseniálisan épül föl, hogy 6 plusz 6, és pont ugyanazok a történetek és szereplők jönnek elő az első, 7., 2., 8., 3., 9. és egyéb énekben, egyébként ezt a szerkesztés mondott ókori eposzokból veszi. Arany. És hát azt mondhatjuk, hogy feloldozás van a végén. Egyébként a mű egyik kulcsa az, és most hadd ne lőjem le, most, hogy jött eszembe, hadd ne lőjem le, de nagyon kérném, hogy esetleg a néző nem emlékszik rá, nagyon nézze meg, hogy a Csevitéznek, akit legyőz, mi a neve. Mert az a bűnnek az egyik kulcsa. Onnan fejtődik föl nagyon sok minden korábbi utalás ebben a műben, amely szintén, ha nem is gyerek, de azért majdnem gyerek irodalomba a számviszünk. És a végén emlékszünk rá, hogy a király azt mondja, hogy én megadom a kegyelmet. Jó Isten, az az ő dolga. Tehát mondom, ilyen bizonytalan haták vannak. Értem a kérdést, azt hiszem, de félig meddig nem, mert irodalomban nagyon szeretem, hogyha ki tudom hordani olvasás közben a gyászt, a félelmet, a szorongást, de azért abban igaz, hogy azért a humort is, mert az feloldod. De ez, amit mondtam, hogy amit én nagyon hiányoltam a filmben, mert azért egy Cervantesi humorra, amelynek gyógyító, föloldó jellege van, az mint Gilad balzsama az ember szívén, és az, annak tényleg van föloldó hatalma ennek a szép és nagyon tragikus mélységeket hordozó nevetés.

0: És hogy pont most olvastam egy ilyen értelmezést, hogy ezek mind-mind arról szólnak, hogy ezek mind Krisztushoz vezetnek, és ott találjuk meg a feloldást. Tehát, hogy az összes mitosz, meg az összes minden, az valahol Krisztusra mutat, mint egyetlen lehetséges megoldásra, hogy ez mennyire reális és valós, és hogy mennyire fontos ezért, hogy mégiscsak olvassuk az Ószövetséget, olvassuk ezeket a mitoszokat.
1: Alapító történetekre, mitoszokra szükségünk van, és ezeket nem feltétlenül helyettesítik mémek. Most direkt cinikusan fogalmazok. De ebbe a pillanatban eszembe jutott, hogy van, amikor mégis. Szükségünk van. És amikor mondtasz, hogy gyerekkorban olvassuk, de mégis erre is visszatérnék. Kezdjük ezzel. Gyerekkorban olvassuk, felnőtt korban olvassuk, nagyon szeretek újra olvasni, ha van rá idő, magyar tanárként muszáj újra és újra olvasni a műveket, újra. És lehet, hogy sok minden nem marad meg bennünk, és szokták mindig mondani, hogy miért tanulunk ennyi mindent, amikor úgy sem emlékszünk erre az adatra, arra az adatra. Na, nem emlékszem arra az ismerősömre, ki egy időben azzal foglalkozott, hogy pici kis repülőkkel, amelyeket permetezni szoktak, fölszállt, nyilván engedéllyel, meg ez egy nagy szervezett állami dolog volt, és fölülről nézte a Dunántúli tájat, fotózta, mert a fotókból kirajzolódott az ókori római úthálózat, hiszen az látható a talaj alatt sok helyen, hisz ott megváltozik a talaj alatt, talán a vízháztartás, az elszíneződés, akkor nem tudom pontosan az egésznek a földtani kémiai folyamatait, de az egy hogy fölülről látható hiába van betemetve, mert alul a mély rétegekben valami megváltozik, de hát szerintem milyen egyébként az, hogyha korán kezdünk el tanulni, hogy lehet, hogy nem minden van a felszínen, de alul az alsó rétegekben az már megváltoztatta az agyunk alsó rétegeiben ezeket a vízfolyásokat, más színezete van már fölülről, és jó újra és újra elmélyedni. Ez az első, ha ez így elfogadható, ez a kis allegória, vagy érdemes rajta gondolkodni, mert hát bölcsészkoron is emlékszem az ELTE-n mit csináltam, minden vizsgára elolvastam őrült mennyiségű regényt, abból mi maradt meg? Kevés és minden ebből a szempontból. Kevés, mert hamar felejtek történeteket, és minden, mert valahogy ott az emberben, tudjuk, a rossz képek is ott vannak, amiket mondjuk valaki túl hamar néz, vagy mi is felnőttként nézünk, nagyon hamar letepszik. Ez első, hogyha egy elfog. Másik, hogy mitoszokra, hogy mondta, hogy valami fajta alapító mitoszokra már fiatal kortól szükségünk van. Most tudom, megköveznek azért, mert hogy ez túl konzervatív, amit mondok, de nekem például annak idején igenis az, hogy létezik például magyar történeti mítosz, ahhoz nagyon hozzátartozott a Jókainak, ahogy megteremtette a regényeiben, egyrészt a reformkor, másrészt pedig akár a 48-49-es eseményeknek a mondjam azt, hogy alapító mítoszát, vagy az emlékezés mítoszát, ahogy ez, vagy a Mikszáth a Jókai életrajzában ugyanúgy gyakorlatilag ezekről az eseményekről egy olyan képet adott, amely megmaradt örökre bennem, vagy most jóval később esemény mondok, 40 évvel ezelőtt jelent meg az emlékiratok könyve Nádas Pétertől, amely szerint egyébként a 20. század irodalom egyik legnagyobb műve. Most annak például emlékszem, hogy az 56-os eseményről, a forradalomról írott hosszú-hosszú szakasza, az bennem annak idején egyfajta alapító mítoszként dolgozott egy nagy történeti leírásként, és erre mindig is szükség van. Az, hogy egyébként minden Krisztusra mutatna, szeretném azt gondolni, hogy nem egyszerű a rámutatás. Mindjárt mesélek a mitológiáról is, de előtte most csak az Ószövetségről, amiben szinte biztos vagyok. Hát már az egyházatyák ezzel szembesültek, Origen és Szent Ágoston, hogy az Ószövetségben vannak olyan jelenetek, amelyek megbotránkoztatók, vagy mesések. Azt a szövegértelmezési elvet már ők is érvényesítették, hogy ezeket

0: akkor és úgy értelmezzük, hogy a krisztusi tanítása vagy krisztusi életére igyekszünk vonatkoztatni, aztán kialakult a négy jelentés elmélete, később egyéb is, de első körben ez volt, hogy ebből próbáljuk megértelmezni, és ennek mi lett az egyik eredménye? Az allegorizálás. Hogy rengeteg történetet allegorizáltak, amely ugyanakkor, valljuk be, hogy valahogy az allegorizálásban sokszor egy-egy történet az erejét is el tudja veszíteni, de gyönyörű allegóriák is vannak. De például ez az allegorizálás, ez pont a homéroszi eposzok megbotránkoztató jellegén dolgozták ki már az ókori görögök. Volt egy Xenofanész nevezető, mondjuk így dalnok, vándordalnok, aki már igen korán, gyakorlatilag, amikor a homéroszi eposzokat elkezdik vándor énekesek énekelni, ő ennek a nemzedéknek a tagjaként már azt mondja, hogy erkölcstelennek a homéroszi istenek, ráadásul az is mondja, hogyha, mit tudom én, a tevék tudnának rajzolni, akkor az isteneknek púpjaik lennének, ha bárki egyéb, mert hogy a homéroszi istenek arra példát, arra jelentenek példát, hogy nem az istenek alkották az embereket, hanem az ember alkotta a saját képére és hasonlatossággal isteneket. És akkor, most, hogy kérdezi, akkor itt eszembe, hogy egy régióni Teagenész nevezetű emberhez kötik, ez a Reggio Calabria települése, ahhoz kötik az, hogy talán elsőként elkezdte akkor megmenteni az egész homéroszi eseményeket egyfajta allegórikus értelmezés. Hogy akkor ez nem arról szól, akkor itt például, amikor a négy isten öli egymást, akik között például ott van a tengernek, a levegőnek, a tűznek, az isten, akkor igazából itt a négy elem háborúzik egymással, rengeteg fajta morális vagy fizikai, a fizikai alatt itt most természetét értve, allegóriát dolgoztak ki, de azért valljuk be, hogy az új szövetségben, amikor Jézus azt mondja például, hogy amint Mózes a részkígyót fölmutatta a pusztában, úgy lesz az ember fia is, János evangéliumból ismert passzus, azért ugye ott allegorizáljuk a történeteket. De hogy mit tudunk kezdeni például a mondjuk így pogány történetekkel, ez már a kereszténység kezdőkorszakának. Nagyon fontos kérdése volt. Most eszembe jut egy nem olyan régi történet is, amit oltásképpen hadd meséljek el, utána eszembe itt most egy ókori párhuzam is. Hogy küzdöttek pont ezzel, hogy mit tudunk kezdeni a görög mítoszokkal. Na már most volt egy könyv, amit én összetettel olvastam, mert szükségem volt rá, mindegy egy nőhöz, amely egyébként nagyon érdekes, a szarkofágokról szól. Na, tudjuk, hogy ha elmegyünk akár Rómába, és azért a keresztény múzeumok teli vannak szarkofággal, és a szarkofágot a keresztények is használták, azokat is, amelyekre mitológiai történetek voltak fölvésve. Ezeket használták. Jó, elkezdett az időszak, amikor csak az értékes anyag és díszítő elem miatt, de azért az is benne volt, hogy ezeket a történeteket nem véletlenül faragták az ókorban is oda, mert úgy gondolták, hogy ezek a mítosz történetek valamit a gyászban segítenek, vagy a lélek túlvilági sorsáról valamit elárulnak. Ezt is gondolták, és a keresztények ezt felhasználták, és ebben a könyvben láttam egy nagyon izgalmas ókori mitológiai témai szarkofágot, és egyszer alkalmam volt eljutni, ezt egy nagyon pici, gyakorlatilag magángyűjteményben őrzik, teljesen véletlenül eljutottam oda egy kisvároskába, és eszembe jutott, hogy ott van ez a szarkofág, és becsöngettem a magángyűjteményhez, és ott egy hölgy leültetett, kifaggatott, hogy ugye maga nem olyan tudatlan turista. Tiltakoztam, hogy reményeim szerint nem, és akkor éreztem, hogy arra megy ki, hogy ő hadd meséljen órákig, még mielőtt megnézem. Erre ment ki, aztán ott sarokhoz is állított, hogy merem remélni, hogy ön tudja, hogy ki szulla, aki a városunkat elpusztította, és utána a kérdéseknek tényleg olyan élményem volt, hogy mint akkor a mesében vagy megölnek, vagy a kérdésekre válaszolok, utána beengedett a néni. Akkor egyébként ez a magángyűjtemény, ez egy templom oldalában van, mert annak az ásatásánál találták meg, és ő gyönyörűen végigvezetett az összes ókori római domborműnél, szarkofágnál, és mindegyikhez egy tökéletesen aranyos keresztény allegóriát adott. Neki, aki évtizedek óta azokkal van együtt, mindegyikhez kitalált saját maga, nagyon aranyos volt, nagyon szórakoztató volt, átestem a próbán, mint a Wagner Siegfriedjében, ott a elején az első felvonásban átestem, nem puszultam el, beengedett. És nagyon aranyos volt, de ez tényleg inkább csak egy ilyen naív bágyú, de látom, hogy ő sem tudta azt elfogadni, hogy egy templom aljában olyan témájú domborműveket ásnak ki, amelyekről ráadásul neki még azt is mondták, hogy abban keresztény sírok voltak, amelyek mondjuk mesztelen görög isteneket ábrázolnak.
1: De azt hiszem, hogy ez nem is véletlen, mert hogyha ugye sokan hallgatjuk a Biblia egy év alatt podcastet, Ószövetség, hát ha van valamire, amire az Isten haragszik, és megharagszik az ember, az az, hogyha idegen isteneket kezd el imádni. Hogyan tudtuk, hogyan tudjuk mégis? Tehát azt simán el tudom fogadni azt az érzést, hogy valaki azt mondja, hogy ezek az idegen istenek közé tartoznak az ókori görög és római istenek is, és nem áldozhatunk nekik, mert ők korumpálják mondjuk a hitünket, vagy nem, vagy rosszat fognak nekünk tenni. És ennek ellenére mégis, és ezzel együtt elutasítják az ókori irodalmat is, mert az azokról az istenekről szól, azoknak az isteneknek a hogy mondjam, a csodálatáról, meg hát tiszteletéről, hogy hogyan lehetett mégis ezt valamilyen módon, ha nem is így, hogy kitalálunk mindenfajta keresztény allegórikus történeteket rájuk, de hogyan lehetett, hogyan, szabad ezt egyáltalán? Mert szerintem nagyon sokan vagyunk az, amit te is említettél, Zsóf, hogy hogyan mutatnak ezek mégis Krisztusra, hogy meg tudjuk őket tartani, vagy ha nem mutatnak Krisztusra, akkor mit kezdjünk velük?
2: Vagy hogy nem vezetnek el az okkultizmus
1: felé. Valami olyan helyre, ahova nem szeretnénk keresztényként jutni.
2: Yeah.
0: Azt kérem, hogy majd valaki egyszer mutasson nekem olyan ókori szöveget, amely az isteneket kultikusan tiszteli. Nincs abban az értelemben, nem. Ahogy mi a keresztény Isten tiszteljük. Nyilván az állandó retorika szintjén meg ott vannak a folyamatos utalások, hivatkozások, tényleg hát ebben a körben élnek. Lehet olyanokat mondani, de hát azért azt már talán a múltkori beszélgetésünkkor is említettem, hogy az sem véletlen, hogy Vergilius az a szerző, akit pont ugyanolyan betűtípussal másolnak az ókor végén a keresztények, mint a Bibliát.
2: És az áldozat bemutatás?
0: Azon nem, az egy más kérdés, tehát szerintem az irodalmi hagyományhoz való, vagy egy művészeti hagyományhoz való hozzáállás, azért ebben a korszakban nagyon izgalmas volt. Nem nagyon félek attól, hogyha most valaki megtanul görögül, egyébként tessék megtanulni, mert szerintem a világ legjobb nyelv. Tehát egyébként annál modernebb nyelv nincs, és egyébként az evangéliumok nyelve. És szándékolt döntésként az az evangéliumok nyelve, és egyébként az egész ókori filozófia és tudomány nyelv is, amely egyébként már ezt a hagyományos szertartás megközelítés bőven kikezdte, tehát, hogy ahogy is mondjam, több olyan ókori szöveget fogunk találni, amelyel már a keresztények is könnyebben tudtak azonosulni, tehát azért mondjuk a Ratzinger nem véletlenül mondja, hogy az új szövetség az nem az ókori valláshoz, hanem az ókori vallás kritikához kapcsolódott, és az ókori vallás kritika legalapvetőbb megjelenési formája nagyon gyakran éppen a filozófia, vagy éppen az irodalom volt. Pont ez a kettő. Hát ezért lehet az, hogy Szent Pál azért ókori görög csillagászati tanköltemény idéz, hogy Lukács kétszer is a kor leghíresebb drámájából, Euripidész bakánsnőjékből idéz, és azért is érdekes, mert most jut eszembe egy nem nagyon ismert mű. Ez egy nagyon izgalmas, ezzel nagyon sokat foglalkoztam, főleg Covid időszak alatt, amikor az ember ráért. Egy nagyon izgatott. Tudnélik, ha van Isten, aki megbotránkoztatna minket, elég csak a párizsi olimpia nyitó jelenetére gondolni, az Dionysos. Aki viszont sokat foglalkoztam, és a Dionysosról írtak az ókor végén egy eposzt. Ez az eposzt, ez a leghosszabb ókori eposzt, 48 énekből áll, amely, vagyis 2024 utalva az odüsszeiai, vagy Iliász odüsszei a kettősére. Ókor végén egy Egyiptomban született, Panopolisban született Nonnos, aki aztán Beirutban, valószínűleg Beirutban tanult, és írta egy 48 könyves eposzt. Miért említem most így erre a kérdésre? Ez egy őrült, agyament mű. Az eposzok között nagyon sok az ilyen, tehát még mert az olvas azt gondolna, hogy az eposzok unalmas fennkölt törtetek, adárulja, hogy az eposzok fele kifejezetten burlesk jellegű. Kifejezetten. Ez egy létező hagyomány, ez teljesen benne van. És ennek a mű ez azért is izgalmas, mert mondjuk így tágam, Dionysos élettörténetét veszi végig, de soronként ezer utalással, soronként, tehát gyakorlatilag az egész ókori mitológia alulnézetből, még ahhoz képest is alulnézetből, miként még ezt gondolnánk, de közben az irodalom összes rétegét, látszik, hogy mindent fejből idéz, végig, nagyon művelteknek szórakozik, távolságot tart, nagyon szórakoztató és fárasztó mű, olykor inkább fárasztó, olykor inkább szórakoztató, de van egy központi kérdésünk. Ez legyen az első kérdés, utána egyre durvábbakat teszek föl, hogy a műről, ha csak ezt elolvassuk, nem tudjuk eldönteni, hogy keresztény vagy pogány mű. Mint ahogy, hadd mondjam el, hogy ebben a térségben, például Egyiptomban vagy a Közel-Keleten rengeteg korabeli ábrázolásról, mozaikokról van szó itt elsősorban, nem tudjuk eldönteni, például Dionysos vagy Krisztust ábrázolja. Nem lehet az élettörténet számos hasonló eleme, vagy az ikonográfiai azonosság miatt. Ezért még Rómában is van olyan templom, ahol nem egészen tudjuk eldönteni, hogy ez egy Dionysos jelenet, vagy Krisztus jelenet. A kettő, mint egyfajta megváltás mítosz, látszik, hogy persze a központi területeken ne legyen pogányság, csak látjuk, hogy azért a peremterületeken, ez például ott is kutester peremterületeken, akár legmagasabb szinteken is másképp zarod. Sőt, ez a szerző, ez ugyanakkor a János evangéliumot is átdolgozta, de a János evangéliumban meg Dionysos elemeket vitt be. Ez a szerző, aki a legnagyobb ókori mitológiai összefoglalást készíti, a leghosszabbat, ez egyébként minden bizonnyal Edessza püspöke volt, és részt vett az efezusi zsinaton.
1: Zsolt, hogy akkor most itt abba hagynánk a beszélgetést, mert nem értünk a végére. Úgyhogy a jövő alkalommal, a következő alkalommal egy hét múlva itt folytatjuk a beszélgetést. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, és akkor egy hét múlva találkozunk, ugyanígy Acél Zsolttal.
3: Elhangzott a Lélek szava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Acél Zsolt piarista szerzetessel beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A békét szolgáló diplomáciai és egyházi párbeszéd jegyében Moszkvába látogat Paul Richard Gallagher érsek, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között tárgyal az orosz hatóságokkal, valamint a moszkvai patriarkátus képviselőivel. A szentszéki diplomata az oroszországi katolikus püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és helyi közösségekkel is találkozik. A látogatás célja, hogy a Szentszék a feszült nemzetközi helyzetben is fenntartsa a diplomáciai és ökumenikus párbeszédet. Gallagher érsek legutóbb 2021-ben járt az orosz fővárosban. Összukrajnai felekezet közi ima, bűnbánati és bőti napot tartanak augusztus 29-én Munkácson, olvasható a Magyar Kurírban. A Szent József nővérek szeretettel hívnak mindenkit, hogy csatlakozzon az Ukrajna békéjéért megtartandó összukrajnai felekezet közi ima, bűnbánati és bőti naphoz, amelynek jelmondata egy Isten, egy nép, egy Ukrajna. Az esemény Vitali Skomarovszki az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia elnökének áldásával valósul meg. Szeptemberben ismét megrendezik a Szent Gellért komoly zenei fesztivált Szegeden, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke tiszteletére, Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva, szeptember 22-e és 30-a között újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A fesztivált Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, Kisrigó László Szeged Csanádi püspökkel közösen 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komoly zenei életét. Keresztény párkereső napot tartanak Debrecenben, tudatta a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök, a mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, írták. Speciális hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV a sorompóházaknál, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója hétfőn a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, a rendkívüli hőség a vasúti infrastruktúrát is próbára teszi, a vállalat ezért keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá tehetik a berendezéseket. A sorompóházak speciális hővédő bevonata az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Hegyi Zsolt ismertette, a MÁV az elmúlt egy évben teljesen megváltoztatta a sorompók üzemeltetését, hogy ellenállóbbá tegye azokat. Most 50 sorompóház kap ilyen hővédő bevonatot a Budapest Székesfehérvár és a Budapest Pusztaszabolcs vasútvonalon. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Késő este 16-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Natánaellel, és közölte vele: Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Natánael. Jöjj és nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Natánael közeledik hozzá, így szólt: Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natánael megkérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus így felelt: Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: Bizony-bizony mondom neked, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az emberfia felett. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának első fejezetéből a 45-től az 51. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
2: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a székesegyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
3: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
2: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leó pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leó megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leó pápa. Az idei Rimini meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leó rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálványimádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét, Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lehajol, hogy megmossa tanítványai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
2: Állapította meg a Szent Atya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése, miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn és annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek, nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa, és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, plébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szentatya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásról beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével, tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mint sem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül, a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Jánosi Együttes muzsikál.

0: a Jánosi Együttes felvételeit hallották mai guzsolyasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofonnál Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Imádságban fordult az ebola járvány sújtotta Kongó felé, megemlékezett a zambai bányaomlás áldozatairól, és a közép-olaszországi földrengés évfordulójáról is 14. Leó pápa az augusztus 23-ai úrangyala után, írta a vatikáni média. Az egyházfő imádságát és közelségét fejezte ki minden érintett közösség felé, és a kongói járvánnyal kapcsolatban arra bíztatta a nemzetközi közösséget, hogy adjon megfelelő választ a helyzetre, a megelőzés munkájába pedig a helyi közösségeket is vonja be, hogy sok ember életét meg lehessen menteni. Augusztus 24-én van a Lációt, Umbriát és Márkét sújtó közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója. Leó pápa imádságáról biztosította az érintetteket. A hatalomszolgálat, a hitfelelősség hangzott el a Szent István tiszteletére rendezett hagyományos bécsi misén. A Magyar Kurír beszámolója szerint augusztus 22-én szombaton a bécsi Stefánsdomban ünnepelték államalapító királyunkat. A Szent Misén udvardi György érsek Szent István példájával tanított, a hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, melyek segítségével örök boldogságát képes munkálni. Lelkiismeretesen, igazságban, az igazságosság felelős gyakorlásával, az isteni rend követésével, fogalmazott udvardi György. Szent Istvánhoz kötődő erekjéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adták át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának. A Csefőváros és környékének több mint 100 fős magyarsága a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezett meg a magyar állam megalapításáról. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válság helyzetben, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arra felé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északies szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Késő este 16-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól. amelyben ezúttal szívós győző Beörlő Főmolnárral beszélgetek majd különleges szakmája szeretetéről. Érdemes lesz velünk tartani. A folytatásban, a mustár magadásában pedig a szeminárium hivatástisztázó lelki gyakorlatára látogatunk el. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
6: Vizimalmok a Kistapolcán, 100-200 éves öregek, mohos, lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló, vidám Molnár legény. Idéztem ezeket a gondolatokat Erdélyi József egyik verséből, és idéztem még ezeket a szavakat mai műsorom vendégétől, szívós győző, Beörlő Főmolnártól is, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek.
5: Különleges szakmájáról kíváncsiskodok, már csak azért is különleges, hiszen manapság egyre kevesebb molnárral, főmolnárral ülhetek lebeszélgetni. Ön még ezen szakma egyik jeles képviselője. Kezdjük pályafutása elején a beszélgetésünket. Hogyan is emlékszik vissza a gyermekéveire és a pályaválasztás éveire? Miért emellett a szakma mellett döntött?
7: Igen, sajnos egyre kevesebben vagyunk. Hát úgy szokták mondani, hogy én a Lisztes ládába születtem. Édesapám a keresztnevemet már azért kaptam, hogy ő akkor eldöntötte, hogy ezt a szakmát folytassam. Ennek egy mondatban annyi a története, hogy a hajdunálási Csiha Malom, a Csiha Győző egy malom gépészmérnök volt, aki saját magának épített abban az így 30-as években egy korszerű, tényleg legkorszerűbb malmot, ami mai napig is átépítve most már üzemel. Innen van a nevem és a pályaválasztásom. Öreg molnárok meg úgy szokták mondani, hogy mindig ugye malom telepen lévő szolgálati lakásba értem, hogy a Lisztes ládába születtem, tehát a óvodás koromban már bejáratos voltam a malomban.
5: Édesapja tehát eldöntötte, hogy mit szeretne önből idézőjelben nevelni és faragni. Aztán, amikor a pályaválasztás elé került, akkor önben is már ez a irányultság megvolt?
7: Igyekeztek is azt hiszem így nevelni. Tehát én már általános 7. koromban Komádi még gőzmalom volt abban az időben. Én már ott a iskola szünetben segédfűtő voltam, ez ugye azt jelentette, hogy két kazán után a pincébe ki kellett hordani a salakot, a szenetbe hordani, meg a csepüt, és ez igen nehéz feladat volt abban az időben. És ami hozzátartozott, hogy a gyönyörű gőzgépet csodáltam, milyen szép tisztaság van, meg amit még nagyon szerettem, hogy áramfejlesztés volt, és minden szilveszterkor a főgépésznek segíthettem, hogy kikapcsoltuk az áramot éjfélkor, mert ugye a faluba éjfélkor az áramot el lett oltva. Ma pedig már, ha ugrok egy nagy lépcsőt, ha már exportra dolgoztunk Nigériában, magyar malomba, német áramfejlesztőt kellett venni, mert gyárak megszűntek. Hát ennyi a pályaválasztásomról, és édesapám ugye 56-ban felvitt a malomipari technikumba, ahol előtte felvételi volt, ez a Bánki Donát gépiparival volt egy épületben, és 56-ban kezdtem, tehát megértem az 56-os forradalmat, Budán volt a kollégiumunk, Óbudán, most is hálával gondolunk a Fodor István nevű kollégium igazgatóra, aki végig ott volt velünk éjjel-nappal, és utána 1960-ban a technikumot elvégeztem.
5: A technikumban mire tanították meg önöket?
7: Nagyon sok mindenre, tehát megtanítottak, azt gondolom, egyszer a mérnök előadó bejáró tanáraink a szakma szeretetre is, legnagyobb mérnök tanárok jártak be, ilyen Pénzes István, Őseér már Leidenbach József, aki egy különös egyéniség volt, szakgéptanra, technológiát, anyagismeretet tanított, ki is fejtette, hogy aki ezt az iskolát elvégzi, annak helye van a szakmában, vezetőhelye, tehát ő amellett kiállt az elvei mellett, és szerettük is. Nem lehetett kitalálni, hogy mikor felelünk, az sosem, és a feleletünk áll a 2 órát tartott. közben az osztálynak nagyon figyelni kellett, mert ha valamit nem tudott a kint lévő, akkor felszólított valakit, és az ugyanúgy kapta jegyet. Ajánlmondata az volt, hogy a jóisten tudja ötösre, talán ő négyesre, ti meg majd meglátjuk. És így tanított bennünket 4 évig, de emellett mindent tudott. Tehát ha kézilabda meccsen gólt dobtunk, vagy valami, ő avval kezdte, hogy gratulált annak. Aki valamit tett, azt figyelembe vette.
5: Néhány mondattal illusztráljuk és magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak azt, hogy mit is kell tudnia egy beörlőnek, egy molnárnak, egy főmolnárnak, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mit jelent ez a szakma?
7: A én időmben még, tehát az öreg szakmunkás szakemberek azt mondták, hogy a molnár szakma az félig asztalos, félig lakatos, és a harmadik teljes egészében molnár. Ez azt jelentette, hogy tanulnunk kellett általános géptant, a szakgéptant, és hát kellett tanulni az gyártás technológiát, gyártmány technológiát és üzem technológiát. Főleg a buza előkészítés egy főművelet, ahol magát a buzahalmazt meg kell tisztítani, utána magát a buzaszemet meg kell tisztítani, és ezután történik a tulajdonképpeni őrlés. Utána még mindig van egy készáru üzem, ahol vagy zsákos, vagy ömlesztett készáru szállítással fejeződik be a termelés. Tehát fiatal koromban az öreg főmolnárok azt mondták, hogy a csepeli gépgyár nincs ilyen fejleszt, hogy bemegy az acél, azt a végén kijön a bicikli. Hát egy komolyra fordítva. Tehát azért a technológia tényleg egy gyönyörű dolog. Mert ehhez kell aztán megfelelő rutin, meg elméleti felkészültség, hogy a választott gyártás technológiát megfelelő gépekkel és segédberendezésekkel válasszam ki. Ugyanakkor még ez tisztába kell lenni az erős áram üzembetartásához és a elektronika, tehát itt már a vezérléstől bármiék.
5: Hallgatva önt, meg kell, hogy állapítsam, nagyon összetett szakma és foglalkozás ez.
7: Igen, és gyakorlatot igényel, tehát az iskolai felkészítés az sokat jelentett. Említett tanárainktól, Pénzes István például, ő volt a malomgépgyár fő tervezője. A szakrajzot például a szabadkai malom tervein tanultuk, amit hadisarcba építettünk Jugoszláviának 8 új malmot. Rengeteg malmot terveztek Irakba, erre arra magyar malmokat külföldre, és ezt Pézes István volt mindig a fő tervező vagy tervezési osztályvezető. Tehát így azt is mondhatom, hogy szerencsénk is volt, hogy kitanított bennünket az iskolába.
5: Életének, pályafutásának főbb állomásait javaslom, hogy most ismertessük. Az iskolából kikerülve először a dombovári malomhoz került.
7: Igen, tehát a dombovári malom ugye kötelező volt 1 év gyakorlat, ami hasznos is volt. A dombovári malom az 30-as években épült, egy gyönyörű telephely, gyönyörű épület, Herceg Eszterházy építette azért, hogy a saját cselédségének őröljön. Tulajdonképpen egy nagy malom volt, volt benne egy rozsmalom, ami 2,5 vagon per 24 óra teljesítményű volt, és volt benne egy 5 vagy 6 vagonos bozamalom, 24 órás teljesítménybe. Tehát ez nagyon jó gyakorló hely volt, mert egyből kétfajta őrlésből szerezhetett az ember gyakorlatot, és nyilván kezdték a koptatóba, ami ugye a malomba azért porosabb hely volt, ahol a silóba beindul a buza, ott még por van, de utána a koptatás az már a buzának az előkészítése. Mikor ezt az ember jól csinálta, akkor kerülhetett be szitaőrnek. Utána voltam hengerőr is, műszakvezető is, tehát ezeket szépen csinált az ember, akkor így lépegetett előre.
5: A hierarchiát betartva, igen. Az egyes lépcsőfokokat ön, igen, is megtette.
7: És ennél a malomnál még azt meg kell említeni, hogy ebbe az időbe jött be a golyós csapágyosítás, tehát az országban abban az időben még szerintem 400 malom körül volt állami kézben, mert voltak az úgynevezett tanácsi malmok is, és az állami malmokat golyós csapágyosították, a vezérgépeket és a közlőműveket. Tehát ez mind jó tanulóiskola volt, és meg lehetett élni, hogy ezt az új dologba részt vettem. Ugyanakkor ugye meg lehetett tanulni, akkor még bőrszíjhajtások voltak még az üzemekben, ami nem volt egyszerű dolog, mert olyan értelemben, hogy nem voltunk nagyon ellátva anyaggal, külön öreglegény volt a malomba, aki az öreglegény feladata abból állt, hogy használt szíjakat, mondjuk félmétereseket összeragasztott, 10 méterre, amire egy hajtás kellett, ezt szépen meggyalulni, csikóra ülni, összegyalulgatni, összeragasztani. Ebbe is bele lehetett kóstolni a szakmának minden részében.

0: És hogy lépésről lépésre hogyan haladt elő a ranglétrán, ezt Michel bizonyítja jobban, mint hogy számos munkahely következett ezután az életében. Tolna megye, majd Kecskemét, aztán Szolnok megyére került, és érdekességként említette meg, hogy karcagi tartózkodása idején még egy kitüntetést is kapott.
1: Igen, hát az kormány beruházás volt, 4 üzem létesült ott, 1 kukoricamalom, az volt az én feladatom. Ezek már abban az időben korszerű üzemek voltak, és a malommal én jól haladtam. A malom már üzemelt, a helyi igazgató nem értett egyet a központi vezérigazgatóval. Fel voltunk 3-an terjesztve munkaérdemrend bronzfokozatra, mondjuk kedden délután ez elment, és szerdán reggel vagy délbe kellett volna lenni a nehézipari minisztériumban, állófogadás keretében. És akkor kaptuk a telefont, hogy a karcagiak maradjanak otthon. Így sikerült a munkaérdemlen kitüntetése, de nem nagyon keserített el a dolog, mert végül is ott nagyon sok minden az én tevékenységemen zajlott. Más üzemeknek a szerelésébe is beleszóltam, mint műszaki ellenőr.
0: Vagy például Miskolcon a malomgyár létrehozásában is.
1: Igen, tehát a karcagi történet az úgy fejeződött be végül is, hogy nagyon jó munkahelyem volt, és a harmadik gyermekem az ilyen légúti aszmás, tehát környezetet kellett változtatni. Ezt ki is próbáltuk, hogy az anyósnál ért 8 hónapig, ott nem volt beteg jásságba. Így Egerbe kötöttünk ki lakni, tehát itt ugye nem volt malomba hely, akkor kerültem a malomgépgyárhoz, és az első üzem volt Miskolca, amit kaptam, mint beüzemelő második ember, mert volt ugye a rangidős kollega, de hát nagy üzem volt, ugye a miskolci malom volt az országban az első PLC-s üzem, ami még magyar tervezésű alkatrészekből állt. Fiatal villamosmérnökök, ők maguk forrazgatták az élgépnek, a malomgépgyárnak a proto kísérleti műveibe. Hát egy ilyen PLC-s malom az közel 300-400 villanymotor, meg rengeteg automatika elemből áll össze. Ez volt az országban az első, ennek egyetlen érdeme volt, hogy be kellett vezetni, meg kiderült, hogy hát sok minden gépészetileg is változtatni kell, szállító csigákon, felvonókon, tehát hogy az automatika elemek jól működjenek, ahhoz a gépeken is kell minimális alakításokat végezni a gyártásba.
0: Ha már megemlítjük az új és a régebbi malmokat, akkor szakemberként hogyan fogalmazná meg, mi a különbség a mostani modern malmok és a régi malmok között?
1: Sok. Egyszer mentünk Baranyába, még a jársági tulajdonosommal, hogy valamilyen régi magyar gépet megvásárolni, és mikor beléptünk abba a malomüzembe, még a félig laikus tulajdonos is azt mondta, hogy ennek a malomnak lelke van. Tehát a régi malmokban meglátszott az a munkaszeretet, ahogy azt létrehozták, meg megtervezték. Az új üzemek már gyárak. Majdnem azt lehet mondani, mintha Holdon lennénk, vagy egy űrhajón. Hát a testvérbátyám majd vittem be Berettyói falun az új átépített új malomba, és azt mondta, hogy hát ez egy holdjáró. Tehát egy lehetne röviden megfogalmazni. Ebbe bejátszik azt hiszem a tulajdonosok érdeke is, hogy egy ember ül már a vezérlőpultba, a gépeket ha körbejárja, ha nem járja, nem járja. Tehát jellemző, hogy Szlovákiában van egy ilyen új malom, 4-5 év múlva kezdett mondjuk a negyedik töret nem őrölni rendesen, akkor mondták, hát most már ezt akkor szét kell szedni, rovást kolni. Tehát ugye ilyen a régi üzemekben nem volt, meg régi szakemberek az éves karbantartást megtartsák ma is, legfeljebb ma már a piac miatt nem úgy, hogy leállnak 18 napra és mindent rendesen kitakarítanak, hanem 4-5 napról tudnak leállni, vagy előre gyártanak a piacnak, tehát nem akarja egy üzem se elveszíteni a piacát, de a karbantartásokat elvégzik. Az új üzemeknél ez még 4-5-6 évre el lehet hanyagolni, hogy kevesebbet áll, vagy ha nagyon muszáj valami miatt.
0: Életének volt egy olyan időszaka is, amikor több külföldi országban foglalkozott a mesterségével, szakmájával, csak a felsorolás szintjén megemlíthetem Irak, Algír, Nigéria, India vagy Kína.
1: Igen.
0: Ezekben az országokban mind megfordult, és hát gondolom vannak emlékezetes események és történetek is. Egyet-kettőt ezek közül emeljen ki, legyen olyan kedves.
1: A Nigéria is elég érdekes volt olyan értelemben, hogy szakmailag mondjuk úgy volt érdekes, úgy nyerte el a magyar malomgépgyár a kivitelezést, beruházást, hogy egy technológiai soron kellett kukoricát, buzát, kölest és cirkot őrölni vagy hántolni. Most ezt Európában a nagy hírű nyugati cégek se vállalták, mi vállaltuk. És ketten voltunk beölő főmolnárok, a említett pénzes találóban kívül ő volt a főtervező, elég sok mindent hozzáadtunk ahhoz, hogy technológiába ez sikerüljön, és működjön, hogy buza is menjen rajta meg. Célok is, szerelés főidőszakában egy 150-200 benszülöttel, tehát fekete emberrel dolgoztunk, akit mi röviden boxosoknak hívtunk, és csodálatos nyelvérzékük volt. Egy év alatt tökéletesen megtanultak magyarul, úgyhogy amit mi mondtunk, azt ők tudtak. Szerettem dolgozni Indiában, az indiai miak szorgalmasak voltak, és primitív eszközökkel is bírtak dolgozni. Nem voltak szerszámgépeik. Egyszer nagyon sok áramszünet volt, még az üzemet szereltük, addig háztartási áramszolgáltatás volt. 4-5 óránként volt 3-4 áramszünet, már mérges voltam, és 4 furatot kellett volna ugye padló emeleten fúrni, de a Carpenternek, asztalosnak, hogy hát nincs nektek amerikán eretek. Ó, hát van neki. Hozza, nézem, egy ilyen vonó madzaggal, és akkor egy csavarhúzó elfordította. Tehát, mint az ősember madzaggal, vonóval húzta, és megkérdezte, hogy hanyas luk kell, akkorára kalapálta a csavarhúzó végét, gyönyörűen kifúrta a 8 vagy a 6 centis padlódeszkát. Vagy például meg kellett hajlítani egy 70-es szögvasat teljesen kör alakra, kis túlzással egy 2-3 kiló parázson, reggel odaült egy kisöreg meg egy fiú mellé, az mondott valamit, morgott, a kisfiú mozgatta a szögvasat, kalapácsuk se volt talán a kezükbe, déle kerek volt a vas. Szóval csodálkoztam, hogy hogy csinálgatják. Tehát ezeket az ősi módszereket tanult, és szorgalmasak voltak.
0: A rendszerváltás már kint külföldön érte önt, és amikor hazaért, igen, akkor kényszervállalkozóvá vált, de szakmáját és hivatását még így sem hagyta el, fontosnak tartotta azt, igen, hogy továbbiakban, igen, is malmok építésében vegyen részt.
1: Igen, érdekes volt, hogy a rendszerváltás ott ért, az Ceausescut, hogy meggyilkolták indián újságból olvasjuk, és a hazatérés után igen, ez a kényszervállalkozás történt, és így kiváltva az egyéni vállalkozást, egyszer csak lett egy malomszerelésem, ez volt az első Durántulom. Utána mindig volt, aki megkeresett. Így volt, hogy Hevesen építettem volna egy malmot, na ez is jellemző a rendszerváltásnak a helytelen dolgára, hogy Dánsz Gold malmot akartak építeni, de ez azt jelentette, hogy 3 malom kell, mivel az életben nem lehet, a Péksigmán üzemelt, ebből nem lehet olyan lisztet gyártani ezzel a 3 malomkővel, meg avval a primitív egy vájus kefeszitával, hogy abból kenyér süljön. Na először a tulajdonost is meg kellett győzni, fél országot, meg félvilágot bejártuk, hogy ahol ilyen malom van. Akkor terveztünk egy magyar malmot, beadtuk a banknak, azt nem lehet. Hitel itten magyar gépre nincs. Na, akkor jó van. Dunántúlon épültek ugyanebbe az időben olyan malmok, hogy a Németországból az Ócskavas telepről behoztak malmigépeket, arra volt hitel, de erre nem volt hitel. Na így folytattam, még bekerültem a Jászságba, ahol az 2 új malmot terveztem, Jászberényben is tevékenykedtem, ahol egy takarmánykeverő üzemnek a új üzemnek a tervezését, szerelés vezetését kellett elvégezni, tulajdonossal együtt, mert a tulajdonos a takarmánytápot, ő gyártott már régen, tehát ő neki a szaktudása is benne volt. De közben ő döntött, hogy malmot is épít, megvásárolta a Jászjákóhalmi régi malomüzemet, azért, mert annak olyan neve volt, hogy köszönhetően az előző Mészáros bácsinak, a főmolnárnak, aki szívén viselte a malom sorsát, és Nyíregyházától Zalaegerszegig az átmenő forgalom mindenki megállt Jászjákóalmán lisztet venni. Na, ezt az üzemet már teljesen én terveztem, levegőstől épületet, kivitelezését. Volt is vele sok dolgom, az biztos. Akkor ez befejeződött 99 Mária napra, és hogy a feleségem, aki Mária volt, akkor kértem a tulajdonost, hogy ennek a malomnak ott legyen a neve, és a mai napig az Mária malom. Mondjuk ehhez közbejátszott, hogy mondtam, hogy a Jászságban nagy hagyománya van a Mária kultusznak, amellett a tulajdonos felesége is Mária.
0: És milyen érzést tölti el az embert akkor, amikor most is jó néhány évvel később visszatér és látja az ön által létrehozott komplexumot?
1: Igen, tehát ennek megvan az a nyugalmas előnye, hogy ránézek, hogy ottan bizony sok dolgom volt. Tehát igazi magyar malom lett, és édesanyámtól az, amikor egy versre rá felhívott, ha szerintem az egy magyar nemzetben lehetett, mert azóta se találom Erdélyi József összes verses kötetében ezt tett meg, hogy vízimalmok a kis tapolcán, 100-200 éves öregek, mohos lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló vidám Molnár legény. Na hát ez ilyenkor megtörtént, hogy vándoroltam malomról malomra, amiket én talán meg is építettem, vagy csináltam. És ugyanebben a versben van, hogy a vége valahogy úgy van, hogy a boldogabb korban atomszampók járjanak, ne bűnt, baj, tragédiát, tehát ugye a csodamalom. Hát a csodamalmok épülnek, de inkább azon fárad azok most is, hogy dolgozok, hogy egy meglévő régi magyar malom, ami magyar tulajdonban van, korszerítést szeretnék rajta részt venni, tehát a műszakilag, és ezzel megmentenénk még egy magyar malmot az országban, mert azért már a 30-40% van igazán magyar kézben az új üzemeknek.
0: Kiegészítésként annyit mondjunk el, hogy most már nyugdíjas éveit tölti, de egyáltalán nem tétlenül szeretné akkor ezt a magyar malmot megmenteni az igen. utókor számára.
1: Hát és így van a tulajdonosainak.
0: Mi a szépség ennek a szakmának és ennek a hivatásnak? Így jó néhány évtizedet eltöltve a szakmába, megfogalmazta már önmagának, hogy miért is jó Molnárnak, fő Molnárnak lenni?
1: Egy budaszem az egy élő lélek, és abból lesz ugye egy végtermék. Valamikor egy igen jó főmérnököt úgy mutatott be a vezérigazgató, mikor átkerült a malomiparból a sütőiparhoz, hogy ez az ember, ha meglátja buzaszemet, látja, hogy milyen kenyér lesz belőle. Hát körülbelül nagyon röviden ez a szépsége, de addig az út hosszú. Vagy eszembe jut Bétaut Elek bácsi karcagó, aki süket volt, tehát nagyot hallott, és kiabálni kellett vele. Állunk a malomudvaron, és mondja, hogy a harmadik töret zörök. Azt hallotta. Tehát ez... Valahol benne van az emberbe a gyakorlat utána a fülibe, a lelkibe vagy a szívibe, hogy zörög a malom. Én és apám is mindig azt mondta, hogy ez muzsikál. Az egyik az muzsikál, a másik meg zörög. Ami zörög, az nem jó. Ha muzsikált egybe, tehát mintha egy zenekart fogna össze a malomba, körülbelül ennyi.
0: Elhangzott portréműsorom mai vendégem Szívós Győző, beörlő főmalnár volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
3: Augusztus 12-e és 15-e között tartották idén az EGRI érseki papnevelő intézetben a hivatástisztázó lelki gyakorlatot. Szeretettel köszöntök több fiatal embert is rádiónk mikrofonjánál, később majd bemutatkoztok nekem, és szeretettel köszöntöm itt az érseki papnevelő intézet spirituálisát, Lóci Tamás atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Nagyon messziről indítom ezt a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy szerte az országon számos jó kezdeményezés van arra vonatkozóan, hogy az egyház és a lelki pásztorok kilépjenek azok közül a nagyon szűk keretek közül, amit mondjuk a plébánia és a templom épülete nyújt, annak érdekében, hogy minél több embert meg tudjanak szólítani, elsősorban a fiatalokat. Itt az EGRI Egyház megyében és ezen belül is a szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben az elmúlt években milyen kezdeményezések voltak arra vonatkozóan, hogy picit a papság és a papnövendékek közelebb kerüljenek a fiatal generációhoz?
4: Bizonyára nagyon sok jó kezdeményezés van plébániai szinten is. Nálunk itt a szemináriumban, hogy mondjam, valahogy hivatalból is ezt tennünk kell, hiszen a hivatás gondozásért is felelős vagyok én magam személy szerint is, meg azt hiszem minden szeminárium. És hát nem utolsó sorban a kispapok állnak életkorban a legközelebb ahhoz a korosztályhoz, akik közül szeretnénk támogatni, erősíteni a megszólításnak az észrevételét, hogy Isten szavát meghallják ezek a fiatalok. A mi szemináriumunk az elmúlt években jó pár programot kínál ezen a területen. Vannak hagyományos programok, amik már hosszú évtizedekre visszanyúlnak. Ez kimondottan a hivatást tisztázó nyári lelki gyakorlat, amely háromnapos bentlakásos alkalmat nyújt azoknak a fiataloknak, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, illetve ennek egy kicsit párja a tavaszi hivatás hétvége, amely kétnapos, és amely inkább a szemináriumnak így a tanév közbeni belső életében nyer bepillantást. Ezek mellé sorakozott fel az elmúlt időszakban talán legmarkánsabban az iskolai roadshow, amelyben az Egri Főegyházmegye fenntartásában, és most már a szerzetes rendek fenntartásában lévő katolikus iskolákat is meglátogatjuk, egész pontosan 2 fél évente, és ott egy délelőtt keretében egy adott korosztállyal a 11. évfolyammal találkozunk, és ez a találkozás, ez nyilván olyan találkozás, amellyel az Istennel próbáljuk elsősorban őket összekötni, és közben a személy szerint a kispapokkal is, illetve mindazzal az információval ellátni őket, amelyre szükségük van a döntés meghozatala érdekében. A rektoratyánk, ő ifjúsági referens is az Egyházmegyében, így jó pár regionális, meg országos ifjúsági rendezvényen is ott vagyunk, a szeminárium kispapságával, és azt gondolom, hogy a megjelenésünk, főleg ugye mivel a ruházatunk is tükrözi a hovatartozást, az már jel a mai világban, és a megszólíthatóságunk, az elérhetőségünk akár egy forrásponton, akár egy Nagymaroson, egy Egerszalókon, vagy legyen ez a legkisebb településnek a ifjúsági régiós rendezvényén is, egy nagy lehetőséget nyújt szerintem azoknak a fiataloknak, akik maguk nem is tudnák, hogy milyen irányba induljanak el ezen a területen. És erre én bátorítom is a fiúkat, hogy legyenek kezdeményezők a fiatalok megszólításában, hiszen elsősorban ő tőlük várjuk, mint fiatal lendő atyáktól, hogy a hivatás ébresztésben aktívan részt vegyenek.
3: Beszélgetünk a hivatás ébresztésről. Felidéződik bennem Vizi János rektoratyának egy számomra nagyon szimpatikus gondolata, amikor itt a hivatás tisztázó lelki gyakorlatról beszélgettünk pár héttel ezelőtt, és mondta, hogy a szeminárium ajtaja mindenki előtt nyitva van befelé is, meg ugyanúgy kifelé is. Senkit nem fog itt tartani senki, hogyha bejön erre a 3-4 napra. Mi a célja ezeknek a hivatástisztázó lelki gyakorlatoknak? Mennyire cél az, hogy valóban azok a fiatalok, akik ide bejönnek, azt mondom, hogy 16-18 évesen, még bőven a középiskola befejezése előtt, mennyire célja az az előjáróknak, akár neked spirituálisként, hogy valóban ezek a fiatalok a papi hivatást válasszák?
4: Nem mi vagyunk azok, akik a papi hivatást csináljuk, meg arra meghívunk valakit, ezért nekünk is úgy egy bizonyos szinten vissza kell fogni magunkat. Nekünk egy szerepünk van, hogy az Istennek a hangjával összekössük ezeket a fiatalokat. Ezért talán ezeknek a hivatástisztázóknak az egyik legfontosabb kezdőpontja az, hogy megismertetjük őket azzal az Istennel, aki meghív, hiszen az egész történet, az üdvösség történet csupa meghívások sorozata. Utána segítünk nekik elkülöníteni az Isten hangját, szavát a saját gondolataiktól, ez nem is olyan egyszerű első látásra. Utána segítjük őket abban, hogy válaszolni tudjanak erre a hangra. Ehhez is kell egy bátorság, hiszen ez nem egy akármilyen válasz, sokkal komolyabb és fontosabb, mint a hétköznapi válaszaink. Ebben valahogy ki is adjuk magunkat, kimondjuk, átadjuk magunkat, és az ennek megfelelő életforma megtalálásában is tudjuk őket segíteni. Aztán szerintem nagyon nagy segítség lehet az, hogy a saját hivatás történeteinket mi is, és a kispapok is megosztjuk a fiatalokkal, mert bár mindenki útja más, de az a tapasztalat, hogy tudunk meríteni egymás tapasztalataiból. Akkor segítünk nekik reflektálni az életükre, amit nem biztos, hogy mindenki olyan napi szinten végez. Segítünk az Isten szemével ránézni a saját életükre, hogy úgy tekintsenek erre, ahogyan az Úr nézi őket. Ebben szentírási történetek, szentek, más meghívottak segítenek minket. Aztán én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy minden évben egy gyakorló plébánossal találkozzanak. mert jók az itteni elmélkedések, szentségi imádás, vezetett ima, stb., de hogy egy alkalommal lépjünk ki, és egy néhány óra hosszára találkozzunk azzal, aki azt gyakorolja, ami a végcél, hiszen nem kispapságra akarjuk, nem kispapi hivatásokat akarunk ébreszteni, hanem papi hivatásokat, hiszen ez egy átmeneti időszak, a szeminárium időszaka. Talán ezek a legfontosabb összetevői az imádság, a liturgia, a csend, és hát ne felejtsük el azt, hogy a lelki gyakorlatozó egy kicsit magának is csinálja a lelki gyakorlatot, készületünk mi bármivel, meg az Isten is kiteheti szívét, lelkét, hogy az ő nyitottságuk nélkül ez nem működne.
3: Picit fáj a szívem, ugyanakkor nagyon jó érzéssel hallgattalak így nőként sokadik X után, hogy

0: találkoznak a fiúk. Szerinted ma egy 16-18 éves fiatal mennyire érett erre a tartalomra?
1: Először is azt mondanám, hogy mindenki számára vannak elérhető útvonalak ezen a téren, hiszen a lelki vezetés nyilván területtől függően, de hogy az remélhetőleg elérhető mindenki számára, illetve azért most már a katolikus keresztény irodalom nagyon sok segítséget tud nyújtani az önreflexióra, meg a Isten szemével láttatni magunkat, meg nagyon jó lelki gyakorlatokat kínál erre az egyház, vagy szerzetes rendek, vagy lelki gyakorlatos házak. Mi valóban ennek egy speciális körét hívjuk meg, illetve hát ők fogadják el általában a meghívásunkat, a középiskolás korosztály, viszont azt tapasztaljuk, hogy ők maguk is érzik azt, hogy a kortársaiktól már különböznek bizonyos tekintetben, hiszen azért ne felejtjük el, hogy ők elfogadnak egy ilyen meghívást a nyár közepén 3 napra, az már egy olyan fokú érettségről árulkodik, ami azért sokakban nincs meg, hogy ez megéri, hogy ez fontos lehet, hogy itt történhet valami olyan, ami felülír minden mást, mint ami történik eddig. Tehát mondjuk nem kezdőkkel állunk szemben ezen a lelki gyakorlaton. Nagyon jó, ahogy egymást is erősítik. Tehát, hogy látom azt rajtuk, hogy az egyiknek a története az inspirálja a másikat. Eszébe jutott valamit a másiknak is, tehát jó irányba mozdítja, akkor a közeg is sokat segít erre. Itt van, aki meg is fogalmazta, hogy itt nem jut eszébe úgy elővenni a telefont, vagy bármi mást, mert maga a szemináriumnak a közege, az épülete, a programjai azok olyan gazdag dolgokat kínálnak számára, ami elfeletteti a többi dolgot.
0: Megéri, felülír minden mást, és valamiféleképpen a javukra válik. Nem ezt a 3 szót használtad, én mégis ezzel fordulok oda a fiúkhoz, hozzátok. Megéri, felülír minden mást. Először egy bemutatkozást kérek szépen tőle.
2: Mező Ádám vagyok, 15 éves, én Jászberény mellől jöttem egy kis faluból, Farmosról. Az már nem az Egri Egyházmegyéhez tartozik, de Jászberénybe járok át templomba. Farmoson ismerkedtem meg a vallással az iskolában, de Berényben folytattam tovább, miután átmentem egy sokkal komolyabb iskolába, és amit a spirituális atya idézett, vagy mondott, onnan idézek, hogy különbnek lehet érezni magunkat emiatt, én ezt alá tudom írni, mert tényleg különbnek érzem magamat az osztályban, ezért, mert hogy kicsit máshogy gondolkozom így a vallás és minden terén. Én szerintem megéri ide eljönni, és elég sok mindent felül tud írni, mert fel tudom hozni azt, amit én is megéltem most ez alatt a pár nap alatt. Úgy én azt éreztem, hogy sokkal kevesebb volt a digitális zaj körülöttem, meg úgy egyébként is úgy minden, mert a programoknak a gazdagsága és a lelki elmélyülés az valahogyan megnyugvást adott nekem, és nem volt arra szükségem, hogy most minden egyes percben a telefonon majd azt nézem, hogy milyen hír van éppen, ki rakott ki milyen videót, vagy ki írt nekem. Úgy sokkal többet tudtam az Istennel foglalkozni ez alatt a néhány nap alatt, és én arra tudom bátorítani a fiatalokat, hogy ide megéri eljönni, hogyha tényleg lelki elmélyülést, vagy csak bizonytalanak az útjuk irányában, kapcsolatban, vagy ahogy én fogalmaztam az egyik ilyen elmélkedésben, hogy egy ilyen kereszteződéshez vagy kanyarhoz érkeztek, ahol egy külső segítség majd el kell. Szerintem a fiatalok mindenképpen jöjjenek el erre, mert megéri, mert én mondom, én azt éltem meg, hogy itt csend van, nyugalom van, és tényleg azt a lelki elmélyülést megkaptam, amire vártam.
0: Visszakanyarodunk majd még oda, hogy különbnek lenni, ezt a szót használtad, ennek minden pozitívumával együtt, hogy abban másnak lenni, én ezt úgy fogalmaznám át, hogy abban másnak lenni az osztálytársaidhoz képest, hogy más az Isten kapcsolatod, más a hitéleted. De a hitnek a magvait, az iskoládat megemlítetted, a hitnek a magvait mennyire a családodból, a szüleidtől hozod?
2: Ez érdekes lesz, amit mondok, mert egyébként ők nem feltétlen voltak vallásosok, tehát inkább az én érdeklődésem hozta el a vallást a családba, hogy az óvodában elkezdtem érdeklődni, hogy mi is ez a vallás, mi is ez a kereszténység, és akkor anyát kértem, hogy anya, menjünk hittanra, és mindig olyan élménnyel beszéltem róla így, ahogy visszahallottam a történeteket, mert nemrég beszéltünk otthon róla, és ez így megmaradt az óvoda óta, az általános iskolán át, most már a középiskolában is megmaradt, és ez a, őszintén szóval ez a 6. alkalom itt a szemináriumban nekem, a hivatás hétvégékkel együtt, és mindig boldogságban tudok innen távozni, tehát mindig megkapom azt, amire várok.
0: 15 éves vagy 6. alkalom, évente 2 ilyen van, tehát

0: mondhatom, az gyakorlatilag te 12 éves korod óta minden évben nagyjából, de itt vagy, és nagyon a szavaidból azt veszem ki, hogy egy nagyon határozott hivatástudattal vagy itt.
1: Hát, azt a határozott hivatástudatot azt még nem tudom 100%-ra mondani én se. Gondolkoztam így az elmúlt pár nap alatt, meg úgy általánosságban otthon is, és még mindig gondolkozok azon, hogy most melyik irányba kéne elindulni. Már kezd már kialakulni egy irány nekem, de még keresem rá az igazi választ, mert még sokat filozofálok, meg beszélgetek az Istennel is ugye magamnak, meg a kápolnában is, meg templomban is szoktam megfogalmazni imádságokat, meg kéréseket, hogy mutasd meg nekem azt az utat, amit nekem szánsz. Kezd már egy kicsi célvonal kialakulni, de még nem vagyok teljesen biztos abban, hogy melyik irányba induljak el, és ezért járok el ezekre a lelki gyakorlatokra.
0: Spirituális atya említette azt, hogy fontos különbséget tenni a saját gondolatunk és a Jóisten akarata között. Szerinted hogyan lehet megkülönböztetni ezt? Hogyan lehet valóban a szíved mélyén meghallani? Tudom, hogy nehezet kérdezek. Nehéz, titok, misztérium, mindig erről beszélünk, hogy a papi hivatás az egy titok. De meg tudod ezt körvonalakban akár fogalmazni, hogy ezt hogyan lehet megkülönböztetni, hogy nem a te elgondolásod, akaratod az, ami esetleg a papi hivatásra hív, hanem ez valóban a Jóisten hívása.
1: Én ehhez egy olyan élményt tudok felhozni, amit nemrég éltem meg egy kapcsolatban, mert sok kapcsolatom volt már lányokkal, de amik nem jöttek ki jól, ott mindig éreztem azt, hogy ez nem az az út, amit én keresek. És nemrég volt egy kapcsolatom, és ott én azt éreztem, hogy ez az, amit én keresek. Vagy ez az lehet, amit én keresek. És én ezt össze tudom kötni a papsággal is részben, mert az oltárnál is meg lehet ugyanezt élni, ugye hallottam már ilyen tanúságtételeket, mondjuk a Spiri atyának az egyik ilyen tanúságtétele, hogy hogyan lett ő pap. És ott is én azt tudtam levenni belőle, hogy ott is az volt, az az érzés volt, meg az az egy mondat, hogy ez az én utam, és ez az, amit én szeretnék, és én szerintem úgy lehet megélni, hogy ehhez ilyen abszolút nyugalom kell, tehát nulla zaj, meg teljes csend kell szerintem, tehát nem az, hogy ilyen zajos világban, meg mindenféle bántalmazások, meg ilyen iskolai dolgok között, tehát mondjuk a szoba mélyén is meg lehet élni szerintem ezt, vagy így a kápolnában, vagy akár ezen a lelki gyakorlaton is.
2: Mondattal lehet kapcsolódni, hogy nagyon fontos mérföldköve ezeknek a lelki gyakorlatoknak, hogy azt a görcsösséget, ami az útkeresésre néha rá tud görcsölni egy fiatal, azzal felszabadítsuk. Tehát elsőbb nem az utat kell megismerniük, hanem a hangot. És ha hang majd előbb-utóbb, és lehet, hogy ehhez sok türelem kell, mert utóbb lesz, de egyre tisztában fogja azt az irányt nekik mondani. És sokan elrontják, hogy jobban erősítik a kapcsolatukat az utakkal, mint a meghívó Istennel. Pedig hát az Isten, az út az egy eszköz. Az Isten a cél igazából.
0: Valahogy úgy fogalmaztál, hogy kicsit olyan kakukktojás vagy az Isten kapcsolatodat tekintve az osztálytársaid, a korosztályod körében. Hogyan tudsz a mindennapokban tanúságot tenni az Isten hitedről? Kell egyáltalán abban a közegben, osztálytársak, barátok között, ahol mozogsz?
1: Próbálkozom, de nem nagyon járok sikerrel emiatt. Ők el vannak a saját világukban, hogy így őszintén fogalmazzak. Hogyha mondjuk felmerül az, hogy megyünk Szentmisére, vagy Litániára, vagy Rózsafüzérre, mindig ez a tipikus nyavúkolás jön elő. Ez a nyávogás, hogy ne menjünk már, minek megyünk, ez a tipikus kifogások. Én próbáltam megszólítani embereket, volt akinél sikerre jártam, volt akinél nem, mert én azért szoktam mondani, hogy gyere el egy vasárnapi szentmisére, gyere segíteni, vagy csak elég, ha a padból végignézed. Hát van, aki el szokott jönni, van, aki nem. Több-kevesebb sikerrel járok, de én inkább más körökben mozgok az ilyen tanúságtételek terén. Mert mondom, az én korosztályomban elég nehéz, mert ez a minden a telefonon van, meg minden digitális már, és ott elég nehéz mozogni. Én a fiatalságban szoktam keresni embereket a lentebbi korosztályokban, mert ott én úgy érzem viszonylag könnyebb megszólítani gyerekeket, mert ott még ott van a kíváncsiság.

Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atyával, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával, valamint Mező Ádámmal beszélgettünk a hétvégén a szemináriumban megrendezett hivatástisztázó lelki gyakorlatról. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára. S mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Tompos Péter nevében is. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfőn délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán jelentette be, hogy az előzetes jelentés alapján személyi sérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is megerősítette. A mentőszolgálat közölte, hogy a pilóta állapota stabil, megfigyelésre mentőhelikopterrel kórházba szállították. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A megválasztott tisztviselők az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Siklósi Beatrix média szakembert jelöli a Fidesz a független közmédia testületbe, Szabó László kommunikáció szakembert és producert pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Tanácsba, közölte hétfőn a párt frakciója az MT-vel. A közmédia testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at média szakmai szervezetek jelölhetnek. A 7-tagú média tanácsban 3-3 tagot jelölhet a két politikai oldal, az elnöki tisztséget pedig pályázat útján töltik be. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyagtól tartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MT-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Ez különösen fontos a rágcsálható ceruza és tollvég díszítők esetében. Újraindult a vonatforgalom a déli körvasúton, de délután még jelentős késésekre kell számítani, tájékoztatta hétfő délben a MÁV Inform az MT-t. A Ferencváros és Budapest-Kelenföld közötti szakaszon több mint 2 órán át állt a forgalom, mert meghibásodott a Dunakanyarból Fonyódra tartó Jégmadár Express. A műszaki mentés befejeződött, a vonat továbbment, a 2 órás kényszer leállás viszont komoly fennakadásokat okozott. A Miskolc Nyíregyháza és Szeged felől a Balaton felé tartó járatok 60-120 percet késnek. Egyre erőszakosabbá válnak a múzeumi műkincsrablók Európában, közölte az Europol. Az Uniós Bűnöldözési Szervezet jelentése szerint az elkövetők több esetben pörölyt, robbanóanyagot vagy lőfegyvert is használnak a behatoláshoz és a személyzet megfélemlítéséhez. A bűnözők főként nagyértékű nemesfémeket, drága köveket és kulturálisan jelentős múlttárgyakat keresnek, amelyek iránt nagy a kereslet és az illegális piacon könnyen értékesíthetők. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, csak az északi megyékben lehet jelentéktelen zápor. A hőmérséklet késő este 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
2: Tizennégy óra négy perc. Hangárium. A szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést a korszerű komoly zene kiváló művészi formáció vezetőivel, alapítóival, szellemi vezéreivel, Novák Anikóval, a kiváló zongoraművész, karmester, zenetanár, nyelvész, énekessel, és Takács Róbert, zongoraművész, ütőhangszeres művész, kamarazenésszel, a Budapesti Operettszínház zenekari művészével, akik a Gandarvág zenekart találták ki, ami nagy-nagy örömünkre, most már jó ideje, és sok szép albummal és koncerttel örvendeztetnek meg minket folyamatosan. Korszerű komoly zene. Hogy miért az, és milyen a felállás, és milyen a hangulat, hogy alakul most a zenekar, arról természetes, hogy Anikót és Róbertet kérdezem, mert a zene az első perctől kezdve öt csillagos, de természetesen ugye nyilván örömmel mutatjátok be a társaságot, a hangszereket és az egész találmányt ezzel a stílussal, az úgynevezett korszerű komoly zenével, uplifting, classical, felemelő, klasszikus muzsika mai módon.
1: Maga a műfaj tulajdonképpen a muzsikán belül egyszerre tradicionális és mégis eredeti. Tényleg találó, amikor azt mondjuk, hogy korszerű, komoly zene, mert olyan hangszín gazdagság van benne, és olyan megoldások, amiket a történelem régebben nem tett lehetővé, tehát egyfajta szín, egyfajta színskála az, amit képviselünk, de a műfajon belül sem egységes, ezen belül is nagyon sokféle hangulatot és karaktert tudunk megvalósítani és közvetíteni. Alapvetően klasszikus, általunk ismert klasszikus hangszerekből áll az együttes, emellett ütő, egy nagyon erős ütős szekcióból, ami népi, tradicionális és dobszerkó az, amit magába foglal. Emellett vannak a népi hangszerek, nagyon ritkán pedig ének az egészben, pedig a musicalekben és más érdekes műfajokban már alkalmazott, nagyon finom, puha, vékony puha hangszín szerepel még, amit a szintetizátornak egy lágy hangszíne kölcsönöz. Ettől egy kicsit olyan lesz a zene, mint a sfumátó a régi festményeken. Van egy finom térkitöltése, és ettől egy kicsit gazdagabb, dúsabb, lágyabb, megérintőbb tud lenni az egész zenekari hangzás. Tehát ez igazából nem is hallatszódik, de érződik. Tehát a hallgatónak a lelkét ez meg tudja érinteni. Karakterben pedig nagyon sokféle, hiszen vannak nagyon menős, majd ez fog hallatszódni a mai utolsó muzsikánkon is, tehát vannak nagyon-nagyon ütős, nagyon dobolós, nagyon bulizós, kisülésre alkalmas, kitombolásra alkalmas, megkönnyebbülésre alkalmas muzsikák, vannak ellazulást segítő muzsikák, vannak nagyon elmélyülős zenéink, van olyan, ami a töltődést segíti, van, ami mederbe tereli az ember érzelmeit, tehát oda lyukhathatnánk ki, hogy a zene mindenkori szerepét igyekszünk teljes egészében felvonultatni és betölteni, akár a hallgatásról, akár a fizikai mozgás hozzákapcsolásáról, akár a zenére alkotásról beszélhetünk. Van olyan ékszerkészítő, aki például kifejezetten szívesen készít a zenénkre, mert serkenti, vannak olyan filmrendezők, akik használják a muzsikáinkat. Itt most bocsánat, hogy a használni szót alkalmaztam, de oda szeretnék kiukadni, hogy nagyon sok mindenre alkalmas. Sokan mondták, hogy nagyon képiek, nagyon filmzenések azok a muzsikák, amiket csinálunk. Rengeteg zenénk ered népi gyökerekből, a természet erejéből, és persze mindegyik a saját lelkünkből. Ugye Róbert, én és Zsuzsika kolléganőnk, a zeneszerzők, a hangszerelést mindhárman végezzük. És emellett én a népzene szeretetem miatt pedig külön nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy még népzenei és régi zenei feldolgozásokat hozzak olyan modernebb köntösben, ami segít abban, hogy aki egyébként nem hallgatna mondjuk népzenét vagy régi zenét, az el tudjon indulni e felé, ha szeretne. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy egy lehető tárral kínáljuk meg a hallgatókat.
0: Hát a klasszikus zene, mint olyan, ugye, a maga csodájával, az abszolút egy olyan kosár, amiben gyönyörűen ott mutatnak azok a színek, amiket a népzenék hoznak bele. És ezt nem csak Bartók miatt tudjuk, hanem egyáltalában ugye a népzene, a régi zene, a klasszikus zene, és egy másik komoly oszlop, ugye a jazz szabadsága. ez mind olyan, amikor minőségi csokikat gyúrsz egybe, vagy nem tudom, virágokat egy csokorba, hát az rosszul nem nézhet ki, vagy rossz hangulatú, rossz ízű nem lehet.
1: És ez mind a természet része, tehát hogyha megnézzük, hogy hogyan épül föl körülöttünk a környezet, a természetes környezet, mindezt magába foglalja, tehát ugye itt az improvizáció is a legmagasabb szintű együttműködés és egymásra figyelés, egymás érzékelése valójában. Nálunk annyi az érdekesség, hogy ezeket az improvizációkat végül leírjuk és fixáljuk azért, hogy ha mondjuk felvétel van vagy koncert, akkor tényleg úgy tudjunk egymásra figyelni, ahogy a legoptimálisabb.
2: És hát nem csak a dallamokat, hanem a tempókat is fixáljuk. Hogy, mert ugye előfordul, hogy mindig megszoktuk azt a tempót, akkor, de kell az érzés, még kicsit gyorsabban játszani.
0: Hát azért a lelkület, gyorsabban. A koncert, a hangulat varázsa, ugye ezért
2: nem, de előbb-utóbb
0: néha befolyásolja, nem?
2: Igen, de pont ezért vannak a fix tempók is lefixálva.
0: Biztosra menjünk, ha egyszer
2: nem, bevált. Az, hogy ha már egyszer van egy jó
1: tudjuk,
2: tempó,
1: hogy mi vált
0: ki lett találva.
1: Hogy, igen, hogy a legoptimálisabb.
2: Lehet, hogy nekünk már lassúnak tűnik.
0: Igen.
2: De aki hallgatja, annak biztosan nem az.
0: Igen. Nem bírom elviselni, amikor akár komoly progresszív, vagy hard rock, vagy bármilyen más minőségi stílusról beszélgetünk, nél a nagylemezen megszokott és jól eltalált tempóhoz képest csak azért, mert koncert van, és esetleg maga a zenekar is kicsit elveti a súlykot, és szinte dupla tempóban játsszák, élvezhetetlenül darálva egy húzós számot, aminek pont az volt a lényege, azt ők ott reméletlenül találták ki. No, el is hallgatunk, mert a zene jön, a hazatérést hallottuk, és jön a találkozás, Varázs és Vivaldi, Gandarvák Anikó, Róbert, köszönünk mindent.
1: Mi is köszönjük.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamás Menyhért. A Szent Anna tó regéje. Első rész.

Annánk, mi Annánk, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned, ó Anna, ó Anna. Nemzetünk maradék tisztessége.

0: Anna vödörbe dobja a felmosórongyot. Mint aki se lát, se hall, rádölt mozdulattal húzigálja a súroló kefét. Ma már másodjára mossa fel Vácmán szobáját. Az első után Vácmán sáros csizmával járkálta végig. Anna leült, kettőt szusszant, s újra nekifogott a takarításnak. Vácmán után Lisbeth harangoztatja sejem ruháját az ajtóban. Már megint itthon járt az úr? Anna a mosorongy után veti a súroló kefét. Itthon. Utánad szaglászott? Kérdi Lisbeth. Dolgos kézre vinni a szimata? Hökken meg Anna. Lisbeth Annára ereszti tekintetét. Van, amit annál is többre becsül. S mi lenne az? Tőlem kérdezed? Kitől kérdeném? Lisbeth foga közé szorítja megvetését. Magadtól, ha már a portékája lettél. Anna őrzött nyugalommal pillant Lisbethre. Mondja az elvetett portéka. Lisbeth rándít a fején. Ezt nekem mondtad? Mivel az úrnőn kívül... Befogd a szádat, mert... Mert? Lisbeth hisztérikusan toporzékol. Ha holnapig nem takarodsz el a háztól, gondom lesz rád! Anna a szemével mosolyog. Azt hittem, csak én tartom számon. Mit kéne számon tartanom? Kérdi Lisbeth. Hogy mikor jár le a szolgálatom? Lisbeth szája sziszegésre vékonyodik. Minden cselédnél előre valóban, mert mind közül te vagy a legveszedelmesebb. Igazán? Ne szájjaj annyit, inkább a kezed járjon. Mára végeztem. Folytasd az én szobámmal! Az a Julis dolga. Megparancsolom! Anna higgadtan nyúl a felmosó vödörért. Az én szolgálatom egyes egyedül az úr szolgálata. Nála kezdtem, nála fejezem be. Lisbeth sértődötten lép hátra. Az ajtóban Vácmánba ütközik. Vácmán tettetett öleléssel fonja át az asszonynyakát. Már megint zsörtölődsz. Lisbeth szúrósan néz az urára. Engem feddesz? Nem feddés ez. Különbül beszélsz velük, mint velem. Legalábbis még magad alá nem teríted őket. Vácmán szorít ölelésén. Kevesebb indulattal, Lisbeth. Lisbeth ellöki Vácmánt. Engedj az utamra! Látni se bírom azt a késóvár... Kevesebb indulattal, Lisbeth. Lisbeth elviharzik. Vácmán az asszony után fordul, megvárja, míg a második ajtót is becsukja maga után. Annához siet. Nos, meggondoltad? Anna hátrább lép. Hagyjon az úr. Mást nem tudsz mondani? Ha megfeszített, akkor sem... Azt akarod? Inkább. Vácmán nyakizma megfeszül. Utoljára kérlek. Az utolsó szavam se másul meg. Holnapra elválik. Ha nem holnap utánra, vág vissza a lány. Vácmán körüljárja a lányt. Új begyével végig cirógatja a nyakát. Őrületbe kergetsz. Anna kitérő mozdulatot tesz. Ugyan már. Olyasmivel tetézi szavát az úr, Vácmán szája kiszárad. Nem tetézem mással, csak azzal, amit láttam. Anna megszeppen. Mit látott? Az egész szépségedet. Ugyan hol látta volna? A szobádban mosdottál. De hiszen sötétben mosdottam. Holdvilágos sötétben. Gyenge volt a tegnap esti hold. A mosdótálat is úgy tapogattam ki. Vácmán tekintete szinte felfalja Annát. Így is sokat mutatott belőled. Anna zavartan csúsztatja kezét az ingombolására. Engedjen utamra az úr, mára még sok dolgom van. Vácmán félreáll. De csak estig. Este, miután elaludt a ház, Várlak a hátulsó lugasban. Anna fordulásból mondja. S ha nem megyek? Vácmán utána szól. Még egy hétig itt tartalak. Vagy ha úgy tetszik, két esztendeig. Anna kipillant az udvarra. A bejárati utat szegélyező fasorra veti tekintetét, és csak nem a lépcső feljáratig benyúló fenyők árnyékából próbálja megállapítani, hogy hányadik órájában járhat a nap. Hány órája van vissza a szabadulásig. Csak ezt az éjjelt hagyjam túl, sóhajt bele a kezdődő szürkületbe. Mint akit fuvallat érint meg, hidegülés fut végig a hátán. A hidegülés sokadjára bizseregteti meg. Hatodik napja másról se beszéltek gyertyaoltás után a leányok, mint Vácmán ágyas parancsolatairól. Anna a szobájába is magával viszi lúdbőrzését. A lányok faggatólag fogják közre. Azt hittük, nem enged ki, még... Hál' Isten, hogy itt vagy! Akire egyszer szemet vett, nem csapja ki a markából. Még azon az áron se... Hallgassuk, mit mond Anna? Anna hanyat dől az ágyon. Eddig még az én Istenem megőrzött. Az utolsó éjjelre nagyon ügyelj, inti az egyik lány. Balog Apollót is akkor becstelenítette meg, szól a másik. Mi majd vigyázunk rád, s ha kevesen lennénk, az asszonyságot is béavatjuk. Anna az ágytámláig húzóckodik. Te tudtál-e magadra ügyelni, Julis?
1: Tudtam.
0: Hát te, Orsi? Én is. S te, Bori?
2: Engem az asszonyság mentett meg.
0: Téged, Erzsi?
2: Mit gondolsz, miért tart még mindig itt?
0: Anna arca merő elszánás. Engem se kaparint meg annyi szent.
2: Ne hajd bármilyen mézes-mázos ígérgetésekkel hozakodik elő. Ne bizan, mert másnap kivet, mint a kapcarongyot. Kivet, s aztán már a kutyának se kell lesz. A mennyasszony koszorúdat is vetheted félre?
0: Anna elszomorodik. Már az is csúfság volt, amit eddig tett velem.
2: Több, mint csúfság. András vajon hogy viseli?
3: A hajdúk azt kacagják, hogy ét nap a főbejáratnál áldigál.
2: Áldigálna, ha hagynák!
3: Közel se jő, kergetik tovább.
2: Azt is beszélik, hogy két napja nyoma veszett.
0: Anna kérdőleg forgatja a fejét.
2: Igazat szóltok? Igaz-e vagy sem, anyja a megmondhatója? Bizonyosat senki se tud. Ami bizonyos, két napja semmi mozgás a ház körül.
3: Az uraságon is nagyobb a béke.
0: Anna

0: Na lejti karját. Igazságotok van. Jobb, ha szembenézek a maradék éjszakával.
1: Úgy-úgy szembe, ahogy mi tettük.
2: Csak hogy annak külön falat.
1: Ilyen ehültnek még nem láttam az urat.
0: Anna fázósan fogja össze a karját, mint akit megsemmisülés kerít hatalmába. Segélykérően pillog társaira. Ugye mellettem maradtok?
1: Melletted, melletted. Ha kerestet minket, megkopogtatjuk a másik két ajtót.
2: 13-an vagyunk, Anna.
1: 13-unkkal még a hajduk se bírnak el.
0: Anna halvány mosolyjal köszöni meg a szavak fogódzását. Julisban, Borisban, Erzsében egyaránt tartós a bizadalma. A többiek tegnap előtt hozattak ide. Fiatalnál is fiatalabb szűzek. Ők szorulnak csak igazán bátorításra, védteleneket menekíthető védelemre. A lányok is elcsendesednek. Orsi madárfüllel az ajtóra figyel. Bori sírással küszködik, Erzsi a párnába fúrja fejét. Julis Annán tartja tekintetét.
2: Feküdj le, Anna!
0: Éber aluvásra.
2: Az is aluvás.
0: Aluvásnak aluvás, de jobban kimerít, mintha ülve virrasztanék.
2: A virrasztást hagyd meg nekünk!
0: Eleget virrasztottatok. Szőcs Orsi Annára fordítja figyelését.
2: Mintha a készülés tartana fenn.
0: Anna néhány minutáig állja Orsi tekintetét.
2: Engem-e? Nem is az asszonyságunkat?
0: Asszonysága az ördögnek.
2: Ne vidd messzebb a szót. Arról beszélj, ami húzza az eszedet.
0: Anna zavartan pillog.
2: András holléte.
0: Más egyéb semmi?
2: Semmi.
0: Parancsolat se?
2: Miféle parancsolat?
0: Az úr parancsolata.
2: Anna, mint aki gödröket kerülget, járkál az ablak s az ágy közt. Ami parancsolatom volt, végbe vittem. Jó, nevezem akkor másképp. Hátra rendelést se kaptál?
0: Anna megint visszakérdezésbe menekül. Hátra rendelést?
2: Lugas látogatást!
0: Anna tagadása pirulásba fullad.
2: Minek faggatsz, ha úgy is tudod? Hogy elejét vegyük Vácmán monyaskodásának.
0: Ismertek annyira, mindig tudtam, mi csinálok.
2: A lugas nem az a hely, ahol jut idő gondolkodásra?
0: Bízzátok rám. Erzsebori féltéssel ragadja meg Anna kezét.
1: Az imént még a segítségünket kérted.
0: Akkorra még nem ért el az eszemig, hogy mi esett Andrással. Faltól falig verődik a csend. Kisvártatva együtt szakad fel a négy lány.
2: Mit akarsz tenni, Anna?
1: Ahogy elnézem, bosszúra készül.
2: A bosszútól csak ő édesedne meg. Gálgizi is így pacilta meg.
0: Anna halántéka kalapáló lüktetés.
2: Még magam sem tudom.
0: De hogy nem hagyom annyiban, az már bizonyos. Szőcs Orsi bíztatása Jakab Julist keresi.
2: Vedd elő az eszedet, Julis. Te vagy a felsültetés tudója.
0: Jakab Julis tudákos arcot ölt.
2: Hajoljatok közelébb!
0: A hajkoszorúk összeérnek, alattuk sustorgástól parázslik a levegő. Julis titkot titokra ölt, majd hangos kacarászással telik meg a sötétbe merült szobácska.

0: Anna a beszéltekhez igazodva ruhástul bújt a takaró alá. Lábát kinyújtotta, s borzolt várakozással járatta szemét az ablakig kapaszkodó holdvilágon. Hát még a hold is a gonoszát pártolja, társult szemjárásához gondolkodása. Néha úgy tetszik, nem más az egész, mint egy hatalmas, jóságos arc, amelyik a rosszakból kiszippant minden rosszat, a jókat tovább gazdagítja jóságával. Innét tudom, hogy ki a jó ember. Aki sose telik belátásával, hozzáválik hasonlatossá. A legtöbbje, mint Vácmán is, világlásán küllyel semmire se becsüli. Ha már világlik, legyen hasznára, segítse züllődésében. Pedig telítődéskor szentet is ültet világlása közepibe. Boldog asszonyunkat formázó asszonymást, hogy látva lássák, a tiszta élet való az embernek, nem a mocsokba hemperedés. Tiszta, ami ennek teremtett az Isten. Ó, édes holdam! Éjjeimnek leghűbb társa, tavi feredőzéseimnek titoknoka. A hanyatringó tavirózsákkal, levelekkel együtt örventél fehérlő testemnek, ártatlan állapotú mártózásomnak. Ezt az állapotot vessem most oda ennek az elvetemedett fajzatnak.
1: Mikor indulsz, Anna?
0: Szólal meg az egyik lány.
2: Te kérded, Ebori?
0: Én.
2: Még egy fertályóra.
1: Nem félsz?
0: Nyugtatom magam a holddal.
1: Te is?
0: Ahogy kiveszem a szuszogásotokból, mindazt csináljuk.
3: Jakab Julis is az ablak felé fordul.
2: Én nem. Az én eszem honjár. Van-e, mit az asztalra terítsenek? Nem hiába való szolgálat-e szolgálatom, ha nem tudok vele jobbítani sorukon. Mert attól, hogy az asszonság haját böndörítgetem, az adósság adósság marad.
0: Elegendő a szikra.
2: Úgy van. Az én fejemet is megjárta.
1: Még ez az uraság ül a nyakunkon, nyomorúsága nevünk.
0: A nyomorúságot még valahogy elviselni az ember.
1: Mit tudsz tenni, Bori?
2: Addig imádkozik, míg uraságot nem cserél a fejedelem.
1: Az is uraság lesz.
2: Stán ennél rosszabb.
0: Jakab Julis felszökik az ágyból.
2: Elég volt a falu gyűlésre való beszédből. Inkább szedelőzködjünk.
0: Egyenként osonnak a hátulsó kijárathoz. A diófa alatt gyülekeznek. A terebélyes ágak éppen olyan hallgatagok, mint a sűrűjében megbúvó madarak. A lányok cinkosává szegődött az egész kert. Ha más senki nem pártfogol minket, legalább az ég madarai pártfogoljanak, melengeti Erzse Bori a sűrűdés csendességét. A védtelentől várhat segítést. Különösen, ha testvéreivé válik a kicsiny teremtmények szeretése. Az én szememet gyermekébredés óta vonja magával minden égjáró madár. Anyám, aki a jószágok szeretésénél sose ment tovább, elégszer szidalmazott érte. De hát mit tegyek, ha egyszer melléjük pászította természetemet az Isten? Most eltölt bátorítással, hogy közelüket érzem. Suhogtathatják árnyékukat a bokrok. Helyén marad a szívem. A lányok megmozdulnak.
2: A kenyeret is hoztad?
0: Hoztam.
2: Orsi, vesse oda a kutyáknak, őt nem ugatják meg. Add a tarisznyámat, már is megyek előre. Anna, te még várj egy kicsit.
0: Annát szédülés fogja el.
2: Istenem! Ügyelj, a lukasba akkor se lépj be!
0: Ügyelek, Julis. Jakab Julis Bori után Erzsit is megérinti.
2: Ti pedig gyertek velem!
0: Árnyékként szertülnek széllyel.

Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regéje. Az első rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Mozart B-dur zongora versenyének harmadik tételét Anda Géza és a Camerata Akadémika Mozarteum előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Imádságban fordult az ebola járvány sújtotta Kongó felé. Megemlékezett a zamboi bányaomlás áldozatairól és a közép-olaszországi földrengés évfordulójáról is. 14. Leó pápa az augusztus 23-ai úrangyala után. Írta a vatikáni média. Az egyházfő imádságát és közelségét fejezte ki minden érintett közösség felé, és a kongói járvánnyal kapcsolatban arra biztatta a nemzetközi közösséget, hogy adjon megfelelő választ a helyzetre. A megelőzés munkájába pedig a helyi közösségeket is vonja be, hogy sok ember életét meg lehessen menteni. Augusztus 24-én van a közép-olaszországot sújtó földrengés 10. évfordulója. Leó pápa imádságáról biztosította az érintetteket. A pilóta felkészültségének, valamint a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem keletkezett kár a civil infrastruktúrában a Gripen lezuhanásakor. Közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Elmondta, a vizsgálatra várhatóan Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszer is volt. A tűzoltók a becsapódás után szinte azonnal megkezdték a hűtést. A pilóta jól van, sikerült katapultálnia, írja az MTI. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az alkalmazásban. Összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyagtól tartókat, ceruza és tolvék, díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Különösen fontos a rágcsálható ceruza és tolvég díszítők esetében. 78 év után megtalálták az izraeli államalapítás idején elsüllyesztett Altalena hajó roncsait, jelentette az izraeli média. A hajót Izrael partjaitól nyugatra 503 méteres mélységben találták meg. Az Altalena 1948-ban fegyvereket és mintegy 930 bevándorlót szállított. A rakomány átadása miatt fegyveres összecsapás tört ki az Irgun szervezet és az izraeli hadsereg között, amelyben 19-en meghaltak. Izrael első miniszterelnöke David Ben-Gurion később elrendelte a hajó elsüllyesztését. Az izraeli térképészeti hivatal történelmi pillanatnak nevezte a roncs megtalálását. Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk, csak az északi megyékben fordulhat elő jelentéktelen zápor. A hőmérséklet késő este 16 és 22 fok között alakul. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. A mai adásban visszatekintünk az idei Sziget Fesztiválon, az Iparművészeti Múzeum sátrában tett látogatásunkra, valamint arra a sajtótájékoztatóra, ahol a Magyar Művészeti Akadémia korábbi ösztöndíjasaival beszélgettünk. Mindenek előtt azonban figyelmükbe ajánljuk a Barabás Villa legújabb nyári színházi előadását, amely az úgynevezett képzelet színház műfaján keresztül ad különleges betekintést a 40-en túli női létbe. Tartsanak velünk!

0: 40 felett vajon mi változik meg egy nő életében, és mi az, ami éppen ekkor válik igazán láthatóvá? Ezeket a kérdéseket járja körül a Nő, ha elmúlt 40 című különleges képzeletszínházi előadás, amely Janikovszky Éva írásai nyomán egyszerre ígér őszinte, elgondolkodtató és önironikus találkozást a 40-en túli női léttel. Tollár Mónikát, a darab rendezőjét, Kovács Éva Rebeka kérdezte.
1: Hát ugye ennek az előadásnak már a címe is beszédes, tehát a 40 fölötti női élet épségeiről, mélységeiről, magasságairól gondolkodunk együtt a színészekkel, és ehhez Janikovszky Évának az egyik felnőtteknek szóló könyvét vesszük alapul, ami a Lemez két oldala című monológgyűjtemény. És aztán ennek kapcsán a mulatságos és erős görbetükröt tartó jelenetek után pedig beszélgetünk arról, hogy mi hogyan éljük meg a mindennapjainkban a saját nehézségeinket, vagy a saját kihívásainkat, amikor már elmúltunk 40 évesek.
2: Mitől aktuális ma ez a szöveg, Janikovszky Éva gondolatai?
1: Azt hiszem, hogy egyrészt nagyon szórakoztató az, hogy mivel ez egy 70-es években íródott szöveggyűjtemény, ezért nagyon-nagyon erősen érezhető rajta az a retro hangulat, amit sokan felnevetünk, és rögtön otthon érezzük magunkat, hiszen ez olyan régi világot idéz meg, amit azért nagyon-nagyon jól ismerünk. És ez egyben lehetőséget is ad arra, hogy azt érezzük, hogy ez tulajdonképpen nem rólunk szól, hanem ugye arról a régi világról, de ha kellően bátrak vagyunk, merészek vagyunk, akkor azért közel engedhetjük magunkhoz ezeket a Janikovszky szövegeket, és abszolút beláthatjuk azt, hogy bár évek szempontjából sokkal odébb vagyunk, de hát valami keveset változott az, hogy hogyan bánunk egymással, meg magunkkal a nehéz helyzeteinkben.
2: A képzeletszínház elnevezés, ez honnan jött? Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben más, mint egy hagyományos színházi előadás?
1: A képzeletszínház az egy olyan felolvasó színház, ami jóval több, mint egy felolvasó színház, mert bár a szereplőknek a kezükben van a példány, természetesen ismerik a szöveget kívülről, és tudják, hogy mit fognak mondani. És ez egyfajta közös játékra invitálása nézőkkel, hogy a szöveg elhangzása során arra buzdítjuk a hallgatóságot, hogy képzeljék el, a saját emlékképeik alapján rakják össze azokat a jeleneteket és azokat a női figurákat, akiket ugye a színpadon látnak, hallanak. És ez egyfajta olyan közös játékot eredményez, amiben mindenki investál abban, hogy ez az előadás aznap este a maga egyéni módján jöjjön létre. Tehát ha mondjuk ülnek 150-en a nézőtéren, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a fantáziájuk segítségével a nézők 150 féle módon hozzák létre valójában ugyanazt az előadást, amit ugye ugyanaznap este látnak.
2: És mennyire alakítják a közönség reakciói az est menetét? Előfordul, hogy két előadás teljesen más hangulatú lesz?
1: A képzeletszínháznak az az egyik sajátossága, hogy nem tud ugyanolyan lenni egyik előadás sem, hiszen maga a szereposztás is folyamatosan változik, illetve a nézőknek a bátorsága, együttjátszási kedve, hangulata is nagyon meghatározza azt, hogy aztán merre kanyarodunk. Tehát ez nagyon nagy teret, azt hiszem, hogy nagyon nagy szabadságot ad mind a játszónak, mind a nézőnek az ügyben, hogy valóban azt érezhesse, hogy ő aznap este egy olyan produkcióban vett részt, ahol ő igazán fontos volt, hogy pont ő volt ott.
2: Az elmúlt években több szereposztással is találkozhatott a közönség. Volt művészi oka a szereplőcserének, vagy inkább a színésznők elfoglaltságai miatt alakult így?
1: Ez a képzeletszínház műfajának koncepciója. Jelenleg a két női szerepet 25 színésznő játsza, és abszolút felváltva, tehát hogy mindenki mindenkivel kompatibilis, és bárki bárkivel összekerülhet. Egyébként ennek a Barabás Villás 30. előadásnak az lesz abszolút a különlegessége, hogy a Kovács Patrícia és a Györgyi Anna lesz a szereplő páros, akik ebben az előadásban még soha nem játszottak együtt, külön-külön ugye játszották már, de ők még soha nem voltak párban. Tehát ez nekünk is ebben a szempontból egy különleges este lesz, ez egyfajta debütálás, mert hogy megnézzük, hogy ők most milyenek így együtt ebben a dologban, amit ugye külön-külön nagyon jól ismernek.
2: Azt mondtad, hogy Györgyi Anna és Kovács Patrícia. Milyen új nézőpontot vagy új energiát hoznak ők a produkcióba?
1: Mind a kettőjüknek van egy-egy szédületes humora, végtelen nagy eleganciája, és az a fajta játékosság, és az a fajta hurtuglőiesség, amit ők képviselnek, én azt gondolom, hogy ez, amikor majd ott összeér aznap este középen a színpadon, nagyon szórakoztató, és nagyon szellemes, és nagyon elegáns este lesz, és nagyon sokat fogunk nevetni, miközben nagyon komoly dolgokról fogunk beszélgetni, nagyon komoly dolgok fognak előkerülni, de abban reménykedek, hogy a nézők az ő energiájukból egyfajta muníciót tudnak kapni ahhoz kapcsolódóan, hogy mondjuk ha hazamennek, akkor holnaptól hogyan csinálják az életüket, jobban vagy máshogy.
2: Ezeket az előadásokat próbáljátok, vagy élesbe megy?
1: Próbáljuk is.
2: Hogyan képzelje el a hallgató egy ilyen próbát?
1: Ez egy klasszikus szövegösszemondó próba, amiben egyrészt az egymásra hangoltságot gyakoroljuk egy kicsit, illetve meghatározzuk azokat a kereteket, hogy az adott helyszínhez igazodva hogyan tudjon a produkció élő maradni, illetve teljesen odaadaptálva, tehát hogy abszolút azt lehessen érezni, hogy ezen a helyszínen ez a produkció most megint ki van találva.
2: Mindig ilyen csodálatos ruhákban lépnek fel a közönség előtt a színésznők. Mesélnél róla, miért lett ez a koncepció része, és honnan valók a ruhák?
1: Koncepciónak azért lett része, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat példát mutatni, illetve kísérletezni azzal is, ami egyébként nagy gondot okoz a 40 fölötti női életben, hogy mi az, ami jó áll, és hogy mi az, amiben jól tudjuk magunkat érezni, de közben meg tudjuk tartani a nőiességünket. És hogy ez ne legyen túlzó, ez ne legyen nevetséges, ez ne legyen ciki. És amikor mi ezzel elkezdtünk kísérletezni, hogy vajon mik azok a ruhaköltemények, mi az a vizuális világ, amiben tulajdonképpen úgy tudnánk ezt megmutatni, hogy egyszerre példaértékű, de közben ez azért mégiscsak kényelmes és hordható és valóságos, hiszen hát egy színpadon vagyunk fönn, tehát mi nem Barbie babák vagyunk, meg nem manekenek. Akkor nagyon sok visszajelzést kapunk az ügyben, hogy ez is milyen sokat ad a nézőknek, ez a fajta vizuális különlegesség. Akkor elkezdtünk azzal is kísérletezni, hogy sok helyről, különböző irányokból szedjük össze a ruhákat, akár magához a helyszínhez öltözünk, és hogy együttműködünk magyar tervezőkkel, külföldről is van ruha. Tehát gyakorlatilag mindenhonnan, amit meglátunk, ezt ugyanúgy egy játéknak tekintjük, és azért is van az, hogy minden egyes alkalommal más ruha van rajtunk. Ez egyébként abszolút ellen nem egy a színházi szokásjognak, hiszen ott ugye az szokott történni, hogy a színésznők bejönnek, elveszik mindig ugyanazt a ruhát, ami ehhez képest ugye pont fordított irányba indulunk.
2: El tudnád képzelni azt, hogy a jövőben ismét új szereplőkkel folytatódjon az előadás?
1: Abszolút. Sőt, ez egy folyamat nálunk, mindig vannak új belépők, és ez mindig új szint, új energiát, új frissességet hoz a produkcióba, hiszen őtőlük mi ugyanúgy soha nem láttuk az előadást, nem hallottuk a szöveget, és amikor egy-egy új színésznő belép a produkcióba, akkor mindannyian nagyon nagy szeretet és kíváncsisággal várjuk, hogy mi az, amit ő esetleg meg tud mutatni a szövegből, amire mi még talán sose gondoltunk, pedig mondjuk játsszuk 13 éve, tehát azt gondoljuk, hogy ó, hát mi már mindent láttunk, meg már mindent tudunk.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy a szöveg mindig ugyanaz, csak aki játsza más.
1: Igen, a szöveg mindig ugyanaz, aki játsza az a más, a helyszín a más, és a ruha még az, ami más. És utána pedig a beszélgetés, ami pedig az előadás szerves része, az is változó szokott lenni, hogy milyen kérdések vannak, hogy miről beszélgetünk pontosan, hogy milyen kérdés mentén gondolkodunk együtt.
2: Volt valami olyan kérdés az elmúlt időszakban, ami nagyon-nagyon megragadt benned, ami azt mondott, hogy ezt nagyon jól megcsináltuk, ezt az előadást, hogy ezt a kérdést hozta föl a nézőben?
1: Én nagyon szeretem azt a kérdést, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan vagyunk a testi és a lelki ráncainkkal. Szerintem 40 fölött ez egy nagyon fontos téma, ez egy nagyon fontos kérdés, és azt is nagyon szeretem, amikor azon szoktam gondolkodni, hogyha egy időgép segítségével üzenhetnénk saját magunknak, fele annyi idős önmagunknak, mint amennyi idősek most vagyunk, hogy akkor ki mit válaszol erre a kérdésre, hogy mit küldene visszafele az időgépbe saját magának bátorításként.
2: Te rendezőként és moderátorként is részese vagy az estnek. Megváltoztatja ez az előadást?
1: Azt gondolom, hogy sokat ad hozzá az, hogy én megyek föl a színpadra, aki ezt az egészet kitaláltam, és ez egyrészt a színészeknek azt gondolom, hogy nagyon nagy biztonság, hiszen együtt vagyunk, és ők abszolút számíthatnak rám, és én számíthatok rájuk, illetve a nézőktől is azt a visszajelzést szoktam kapni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog számukra, hogy láthatóvá válik az az alkotó, akit ugye a legtöbb esetben azért nem szoktak látni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés összetalálkozás a közönséggel, a színészekkel, és hát magával a szöveggel, ugye, amivel én azért évek óta éjjel-nappal foglalkozom.
2: A Barabás Villa, ahol az előadás lesz a következő, augusztus 30-án, ahogy említette Györgyi Annával és Kovács Patriciával, egy különleges helyszín. Mit ad hozzá az előadás hangulatához?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép rendezvényhelyszín, sokak számára ugye esküvő helyszín is, és hogyha jó az idő, mert szép az idő, akkor kint játszunk a kertben, a belső kertben. Ha viszont nincs jó idő, akkor meg a beltérben játszunk, ami átalakult színházteremmé, egy nagyon jó hangulatú, bensőséges színházteremmé, amitől meg sokkal inkább a színház irányában megy a produkciónak a hangulata. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen is lesz az idő, rajtunk nem fog ki, mert ha kint vagyunk, akkor ez egy igazi nyáresti, jó hangulatú női előadás, ha pedig bent vagyunk, akkor pedig egy sokkal inkább klasszikus színházi előadásra alakul.
2: Kinek ajánlod elsősorban az estét? Csak a 40 év feletti nőknek, vagy a férfiaknak is, vagy fiatalabb generációnak is?
1: A 40 fölötti nők számára ez egy nagyon értékes és nagyon érdekes produkció, és egy igazán nekik való produkció. Aki nem sokára 40 éves lesz, talán annak is érdemes eljönni, megnézni és gondolkodni azon, hogy mifelé közelít az ő élete, mi vár rá, ezt abszolút jó értelemben gondolom. És nagyon hálásak vagyunk, amikor a hölgyeket elkísérik a párjuk, a férfiak, akik valószínűleg nem maguk vesznek erre az előadásra, ugye? De nagyon helyes, amikor ők is rácsodálkoznak a Janikoszké a szövegei alapján egy-egy olyan szituációra, ami abszolút ismerős nekik a saját mindennapi életükből, és van egy felszabadító nevetése, hogy ja, most már értem, hogy akkor mi történik.
2: Mit szeretnél, hogy a nézők hazavigyenek magukkal az előadás után?
1: Leginkább azt, hogy csodálatos dolog élni, és hogy annyi szépség van az életben, annyi jó dolog, és nőnek lenni is csodálatos, és ezt az egészet megfejlődni, megküzdeni, megemészteni, megszülni magunkból újra és újra magunkat, ez egy egészen masszerű emberi feladat, és ezt soha nem lehet feladni, hogy ne találjuk meg benne a szépséget.
0: Toller Mónikával, a Nőha elmúlt 40 című előadás rendezőjével Kovács Éva Rebeka beszélgetett. Az ezúttal Kovács Patrícia és Györgyi Anna főszereplésével látható produkció augusztus 30-án vasárnap 20 órakor várja az érdeklődőket a Barabás Villa kertjében.

0: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programja 2018-ban indult azzal a céllal, hogy támogassa az alkotó és előadó művészeti tevékenységet, és erősítse a 3 éves ösztöndíjat elnyerők szakmai kapcsolatait. Az új pályázati támogatási időszak szeptember 1-én indul. Az erről szóló sajtótájékoztatón a Hild villában Zsoldos Szilvia járt, ahol 2 egykori ösztöndíjassal beszélgetett. Elsőként dr. Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művésszel, aki az MMA segítségével írta meg ősszel megjelenő könyvét, amely Liszt Ferenc a Bölcsőtől a Sírig című utolsó szimfonikus költeményét elemzi. Ezt követően pedig Csáki András, junior prima és Liszt díjas gitárművészt kérte mikrofon elé, aki a klasszikus és a historikus gitár közötti különbséget is megvilágítja.
1: Ha jól értettem, akkor az önöké egy zenész család.
2: Dr. Várnagy Andrea vagyok, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész. Igazából nem teljesen zenész család, művész család. A lányommal léptem föl most is, aki a 4 kezes partnerem nagyon sok koncerten, és van egy színművész lányom, tehát ő a másik ágat képviseli a művészetnek, és hát a kisfia Magyar Sáros Pataki református kollégiumban tanul, de én azt gondolom, hogy ő is nagyon fogékony lesz a művészetek iránt. Ezt ilyenkor gyerekkorban nagyon jó, hogyha az ember magába tudja vinni az élet nehezebb napjaira is, mert valóban az Isten legnagyobb ajándéka a művészet, ami színesíti, gazdagítja az életünket, és őszintén remélem, hogy anyaként ezt tovább tudtam nekik adni.
1: Hogyan kapcsolódik ön az MMA művészeti ösztöndíj programjához?
2: Én az elsők között voltam, aki ebben a csodálatos programban részt vehet. Nagy meghatottsággal léptem át egyébként megint a Hild villának a küszöbét, és pont eszembe jutott, amikor ösztöndíjasként megkaptam a hírt, és csodálatos volt ez a 3 év. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan, hogy elnök úr ezt említette, nagyon sok olyan barátság, olyan inspiráció született bennem, amik a zenevarázslatot, az én mozgalmamnak a munkáját nagyon-nagyon inspirálták. És aztán nagyon-nagyon jó volt, amikor részt vehettem az Essence Artist programjaiban, ugye a Vigadóban volt szintén koncertünk, és most is az MMA áll a mögött, hogy a tavaly megvédett doktori disszertációmat könyvformájában adják ki. Liszt von der Wiege bis zum Grabe, vagy a Bölcsőtől a Sírig, a Hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel címmel, amely Liszt utolsó szimfonikus költeményét kutatja, és valóban egy hiánypótló könyv lesz, mert ez a nagy közönség számára ez a szimfonikus költemény talán nem annyira ismert, és én nagyon remélem, hogy ezáltal ezt a remek művet kicsit közelebb tudom vinni a nagy közönséghez, és ebben az MMA ott áll oszlopként, és támogatja az én könyvem kiadását.
1: Mit jelent önnek Liszt Ferenc és a művei?
2: Hogy az ember halad a korral, mennek az évek, szinte minden művész életében előjön az, hogy Liszt Ferenc olyan művészi és olyan emberi nagyság volt, ami gyakorlatilag tényleg példaképét tette mindannyiunk számára. A kötet nem csak a doktori disszertációt foglalja magában, hanem nagy interjúkat számomra nagyon fontos művészekkel, olyanokkal is, akik az én művészi utamat támogatják. Marton Éva, aki szintén azt fogalmazta meg számomra, hogy egyszer csak tényleg azt érezte, hogy Liszt az, aki valóban egy álló csillag a zenegén, de az egyik legnagyobb kuriózum ebben a könyvben, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját nekem adta. És ő ezt egy ajándékként is szánta nekem, és ebben beszél az elmúlásról, az élet értelméről, és arról, hogy ő igazándiból egy Liszt reinkarnációnak érzi magát. Amikor én ezt az interjút átküldtem neki, akkor elolvasta, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy egy méltó emléket állít majd ezzel az interjúval számára, és azt mondta, hogy tökéletes, és remélem, hogy sokak kezébe kerül majd ez a könyv.
1: Miről beszélgetett a nagyművészekkel ennek a kötetnek a kapcsán?
2: Pontosan arról, amit engem most kérdezett, tehát, hogy miért Liszt Ferenc? Mi az, ami meghatározza az időskori, a progresszív zenét író Liszt Ferenc életét? És azt, hogy ő hidat épített, az impressionizmus, vagy mondjuk ebben a műben a 3. tétellel már egészen Bartók zenéjéhez. Tehát, hogy mit látnak abból, hogy az ünnepelt sztárból egyszer csak egy letisztult, szinte csontzenét író, nagy-nagy zeneszerző vált, és mit jelent az ő Hangjegyek mögé rejtett üzenet? története. És valahogy azt látom, hogy minden művész életében, ugye itt van Tóth Péter, aki zeneszerzőként nyilatkozik ebben a könyvben, vagy Király Csaba professzor, vagy Martos Levente püspök úr, tehát mindenféle szempontból próbáltam ezt megvilágítani, és még egy érdekessége van, hogy grafológiai elemzést is végeztettem, hiszen Eckhart Máriától én megkaptam ennek a műnek az eredeti kéziratát, nyilvánvalóan annak másolatát a washingtoni könyvtárból, és fantasztikus, hogy milyen jellemrajzot adott Lisztről.
1: Erről el lehet valamit árulni? Tehát, hogy mi derült ki akkor ebből a grafológiai elemzésből?
2: Ami számomra a legszebb üzenettel bírt, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a művön, évekig áthúzta, korrigálta. Én láttam a lefedett eredeti kottában, hogy miket vetett el, milyen változatokat, azok is remekek voltak egyébként, de hogy mennyire csiszolta ezt a művet, és én először azt gondoltam, hogy talán ez már egy ilyen időskori bizonytalanság, talán egy tétovaság, és pontosan ezt hozta ki a grafológus Urbán Gabriella, hogy igazándiból annyi csapás érte, annyira sok nehézség vette körül. Valóban voltak torpanások az életében, de egy valami sosem változott. Az ő lendülete, az, hogy ez a fiatalos hévvel írja az újabb és újabb változatokat, tehát ezt lehet látni a kéziratból, és az a törekvés, hogy egy olyan remek művet alkosson, amely valóban a hangjegyekkel mondja el, hogy az élet egyetlen értelme, hogy megtaláljuk az utat Isten felé, és hogy neki tetsző életet éljünk.
1: Ez annyira érdekes, hogy valakinek az is sokat mond, ami nem látható, vagy ami nem a végeredmény.
2: Ez így van, és erről például az interjúban Tóth Péter zeneszerzővel beszéltünk. Ő azt mondja, hogy az van készen, ami már véglegesített. És hogy ez érdekes dolog, hogy én belenézhettem ebbe az alkotói folyamatba. És ugye én a nagy közönségnek írtam ezt a könyvet, illetve hát most remélem, hogy már októberben a Liszt születésnapra ez meg is jelenik. Van benne egy kéziratelemzés fejezet, ami akár a szakmának, akár talán a laikusoknak, a nagy közönségnek is szól, hiszen egy kicsit elmagyarázom, hogy miért mehetett abba az irányba. Nyilván ezek fikciók, de nagyon-nagyon jó eljátszani a gondolattal, hogy mi indíthatta a zeneszerzőt, hogy igen, arra tegye rá a végleges jelet.
1: Még egyszer mondjuk el a könyvnek a címét, és akkor ugye, ha jól értem, októbertől talán már megvásárolható.
2: Így van, Liszt Ferenc von der Wiege bis zum Grabe, avagy a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel.
1: A lányával játszott most négykezest. Mi az a plusz, amit a négykezes ad?
2: Azt, hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt érezni, együtt lélegezni, együtt örülni a sikernek, vagy esetleg együtt találni vigaszt, miután valami nem úgy sikerül, az én azt hiszem, hogy a mai technikai kütyükkel körülvett világban muszáj néha azt a belső csendet, békét megtalálni, és a másikkal együtt muzsikálni, és együtt lenni.
3: Csáki András vagyok, gitárművészként diplomáztam a Zeneakadémián, 2009 óta ott tanítok, és az évek során junior prima és Liszt díjat kaptam. Én 21 és 24 között voltam ösztöndíjasa a Művészeti Akadémiának, én akkor a 19. század elejé gitározásnak a historikus előadás módját vizsgáltam, akkori korabeli forrásokat olvastam külföldi nyelven, ezek alapján csináltam egy tanulmányt, illetve vettem egy hangszert is az ösztöndíjas pénzből. Historikus kópiának hívják ezeket a hangszereket, ami ugye a 200 évvel ezelőtti hangszernek a másolata. És ez azért nagyon fontos, mert külsőleg is eltérnek ezek a hangszerek, de a működési módjuk is egy picit más. Például ugye a gitáron van egy olyan technika, hogy mi bal kézzel is tudunk csak ráütni vagy elpengetni, nem kell jobb kézzel megpengesem ahhoz, hogy szóljon. Ezt nagyon sokat használták a 19. század elején, és ez a modern gitáron olyan furcsa, mert amikor pengetek egy hangot, ez a modern gitáron sokkal hangosabb, mint a bal kézzel pengetett. És ezért egy ilyen kiegyenlítetlenséget okoz. Ahogy a historikus kópián elkezdtem játszani, olyan fajta húrokkal és azokkal az utasításokkal, amik a kottában olvashatóak, mindjárt érthetővé vált minden.
1: Ez alatt mit értünk?
3: Például azt ugye, hogy amikor jegyezve van a kottában, hogy mondjuk ugye ennél a balkéz ráütésről beszélünk, csak balkézzel kell valamit eljátszani. És ugye a modern gitáron ez nem szólt jól. Ezért nem csak balkézzel játszottuk, hanem rásegítettünk jobb kézzel is. Na most ezen a hangszeren viszont, hogyha csak balkézzel játszom, akkor tökéletesen szól, és nincs szükség arra, hogy én jobb kézzel pengesem, mint a modern hangszeren. Tehát más új rendek is vannak. Csináltam is egy videót egyébként erről, két variációs művet is felvettem úgy, hogy az ismétléseknél mindig a modern hangszeren ismétlek, és első eljátszásnál pedig a historikus kópiával kezdem a felvételt, és utána ugyanazt a periódust eljátszom a másik hangszeren, és ezt így összetudták ugye vágni, és akkor így hallható is a különbség a két hangszer hangzása között. Meg hát látható is természetesen.
1: Tanít is a Zeneakadémián. Esetleg ezt a historikus gitárt is tanítják?
3: Klasszikus gitárban mi ugye gyakorlatilag a reneszánsztól a teljesen kortársig mindenfélét tanítunk. Én beszoktam vonni most már ezt a romantikus gitárt, tehát oda szoktam adni a tanítványaimnak is kipróbálni ezt a hangszert, hogy megérezzék érzetekbe, mennyire más azon a hangszeren játszani, mint modern hangszeren játszani. A külföldi iskolákban, külföldi kollégáimnál már gyakorlatilag ez egy ilyen mindennapos gyakorlat, hogy játszanak rajta. Én a mai napig is ezt az MMA-s idő alatt csináltam olyan koncertet, hogy játszom mindkét hangszeren, és akkor vannak olyan darabok, ahol megszavaztatom a közönséget, hogy melyiken szeretnék hallani. És akkor mindig változik az eredmény. Van, akinek tetszik ez a historikus hangszer, és azt szeretné még hallani, van, aki meg a modern mellett teszi le a garast.
1: Mennyire népszerű hangszer a gitár? Ritkán van szimfonikus zenekarokban gitárra szükség. Sokan választják ezt az életpályát?
3: Életpályának talán nem annyira sokan választják, de nagyon sokan tanulják, hiszen rengeteg előnye van. Ugye ez egy viszonylag olcsó hangszer, és nagyon sokféle műfajban lehet vele boldogulni. Tehát, hogyha valaki klasszikus alapokat megtanul, avval azért nagyon-nagyon sok felé el lehet jutni. Én kifejezetten ezt a nagyon klasszikus részét csinálom, tehát imádok Bachot játszani, én imádom ezt a régi zenét, tehát nem véletlenül a romantikus periódusnak is ezt az átnézését, a különböző iskolák, metodikák végigolvasását választottam témámul, mert én nagyon szeretem ezeket. De az biztos, hogy ez inkább egy réteg valami. A szimfonikus zenekarra leginkább szólistaként bukkan fel az ember. Én például november 18-án fogom a Zeneakadémia nagy termében szimfonikus zenekarral úgy játszani, hogy akkor szólista leszek. Tehát nem a zenekar része, hanem a gitár fog versenyezni a zenekarral. Van néhány olyan szerző, Mahlernek van a 7. szimfóniája 4. tételében gitár, tehát néha vannak ilyenek, hogy egy-egy szimfonikus műbe is írnak klasszikus gitárt. De azt gondolom tényleg, hogy alapszinten sokan tanulják, hozzánk az egyetemre is sokan jönnek, és aztán sokan tanítani kezdenek, koncerteznek mellette, műfajt váltanak. Nagyon sok olyan tanítványom van, aki elmegy utána esetleg jazz tanszakot elvégezni, tehát hogy sok felé lehet belőle mozdulni, meg nagyon sokan elmennek külföldre tanítani. Sajnos általában a nagyon jók, de hát ha majd egyszer ők is visszatérnek és megosztják a tapasztalataikat velünk is.
0: Az elmúlt percekben Zsoldos Szilvia interjúját hallhatták, először dr. Várnagy Andrea zongoraművésszel, akinek Liszt Ferenc utolsó remekművét elemző könyve októberre kerül a nagy közönség elé. Majd Csáki András gitárművésszel, aki szólistaként legközelebb november 18-án lép fel a Zeneakadémián. A Magyar Művészeti Akadémia új ösztöndíjasai pedig szeptember 1-én kezdik meg munkájukat.

0: Az idei sziget augusztus 16-án zárta kapuit. A fesztiválon Csúth Judit kolléganőnk az Iparművészeti Múzeum sátrában járt, ahol az intézmény kommunikációs vezetőjével, Koren Zsolttal beszélgetett, a fesztivál során szerzett tapasztalatokról és a múzeum őszi terveiről.
1: Az Iparművészeti Múzeum standja, világa itt a szigeten két zenei színpad között található. Ezt lehet is hallani a háttérben, hiszen az utolsó nap délutánján nagyon él a sziget, mint ahogy az eddigi napokon is, és az Iparművészeti Múzeum egy önálló világgal képviselteti magát ezen a fesztiválon, ami nagyon régóta a zene és sok egyéb más mellett a kultúrának is mindig kiemelt szerepet szán. De azt hiszem, hogy most ebben az időszakban ez egy különösen fontos dolog, hogy az Iparművészeti Múzeum itt lehet és találkozhat a közönségével.
2: Ez így igaz, mindenképpen nagyon fontosak az ehhez hasonló kitelepülések. Függetlenül attól, hogy most éppen zárva van az Iparművészeti Múzeum főépülete, mindenképp szeretünk jelen lenni a különböző fesztiválokon és közösségi helyszíneken. A Sziget Fesztiválon is már több mint két évtizeden rendszeresen jelen vagyunk. Volt egy-két kihagyás, de alapvetően, ahogy tetszik, törzs vendégek vagyunk. Az Iparművészeti Múzeum akkor is itt volt a kezdetektől, amikor önálló múzeumi negyed nevű programhelyszínként. Sok-sok múzeum költözött ki a Sziget Fesztiválra az elmúlt évtizedekben, és a Covid óta gyakorlatilag egyedüli közgyűjteményként jelentkezik minden évben az Iparművészeti Múzeum a Sziget Fesztiválon. Önálló helyszínnél nőttük ki magunkat, amire kifejezetten büszkék vagyunk. Ez a fesztivál szervezők részéről is egy komoly visszajelzés vagy elismerés. Nagyon fontos, hogy közvetlenül tudunk kommunikálni a közönségünkkel is, és azokkal is, akik még nem ismerik ezt az intézményt, vagy ezt a gyűjteményt.
1: Ahogy itt körbenézek, lehet itt játszani, lehet alkotni, meg lehet egy kicsit pihenni, és ez a fajta játék, amivel most itt az Iparművészeti Múzeum jelen van, ez kapcsolódik a Facebook oldalához is, és egyfajta párosítása ez a gyűjtemény darabjainak, és különböző hollywoodi hírességek gyönyörű ruháinak, amikkel megjelennek itt-ott ilyen nagyobb eseményeken. Ezt így jól foglalom össze? Mi adta ehhez az ötletet?
2: Ez egy olyan ötlet, ami egyszer csak kipattan a kollégák fejéből. A kommunikációs munkatársak egyszer csak előálltak ezzel az ötlettel több évvel ezelőtt, és váratlanul nagy sikere lett, aminek nyilván mi örültünk a legjobban. A közösségi médiában futótűzként terjedt, hogy micsoda őrültséget találtak ki az Iparművészeti Múzeumban. Nagyon örültünk neki, hogy egyszer csak ilyen szinten el tudtuk találni, és ilyen széles spektrumon a közönségnek az érdeklődését. Az az igazság, hogy ugye az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye teljesen evidens módon tud reagálni bármire, ami vizuálisan szembe jön velünk. Ez egyszerűen egy ilyen gyűjtemény, akár a kerámia gyűjteményre gondolunk, akár a textil gyűjteményre, az üveg gyűjteményre. Mindenhol találunk olyan motívumokat, olyan színvilágot, olyan formavilágot, olyan stílust, vagy egyéb műfaji jellegzetességeket, amelyek gyakorlatilag bármely korszakban reagálni tudnak azokra a dolgokra, amik egyébként tényleg bárhol szembe jönnek velünk. Nyilvánvaló, hogy amikor az Oscar-díjat átadják, vagy a Golden Globe-díjat átadják, akkor sokkal nagyobb figyelem irányul ezekre a szupersztárokra, és hát az ötlet nagyon egyszerűen annyi volt, hogy a világhíres színészek, művészek, zenészek ilyenkor nagyon különleges kreációkban, viseletekben jelennek meg a színpadon, a vörös szőnyegen, ugye ezt most mi is egy ilyen kis vörös szőnyeggel próbáltuk illusztrálni itt az Iparművészeti Múzeum sátrába. A Sziget Fesztiválon egy vörös szőnyegen lehet bevonulni bárkinek, és ezekhez a kreációkhoz mi mindig találtunk olyan műtárgyakat a gyűjteményből, amelyek párosává válik az adott ruhának. Ugye ezt itt rengeteg képen bemutatjuk, gyakorlatilag egy mini kiállítást, egy vetített mini kiállítást hoztunk magunkkal, amiben a korábbi évekből született ilyen típusú anyagot mutatjuk be. és készültünk egy olyan játékkal is, ahol a látogatók maguk válogathatják össze az adott műtárgyakat ezekkel a ruhákkal.
1: Igen, éppen most az asztalnál is játszanak többen is ezzel a játékkal, hazai fiatalok, külföldiek, és alapvetően fiatalok, mert azt gondolom, hogy ez a koncepció, ez valóban egy olyan elképzelés, amivel könnyű a fiatalokat megszólítani. Mik a tapasztalatok így a sziget végén, hogy hogyan reagál a fiatalság ma egy közgyűjteményre, egy múzeumra, hogyan reagálnak arra, hogy jelenleg ez a gyűjtemény nem elér, hogyan tud például ezen egy ilyen fesztiválos jelenlét segíteni?
2: Annyival azért ezt hadd egészítsem ki, hogy aki akar, az megtalál minket, és tud velünk találkozni. Budapesten a Rád György villában mutatjuk be a szecessziós gyűjteményünknek a 600 kiemelkedő darabját. Ott is rengeteg fiatal megfordul, nagyon sok iskolai csoport jön, és családokkal is folyamatosan érkeznek a fiatal látogatók is. De természetesen nem akarom megkerülni a kérdést. Ilyen értelemben valóban egy speciális helyzetben van az Iparművészeti Múzeum, hiszen 9. éve zárva van a főépületünk, és nyilván teljesen más, hogy működnénk, és más lenne az életünk abban az esetben, hogyha a saját főépületünkben nyitva lehetnénk, és 5-6-7-8 kiállítást egyszerre tudnánk prezentálni a látogatóknak. Jelenleg az a helyzet, hogy az állandó kiállításunk a Rátvillának a nagy részét elfoglalja, és két pici teremben még időszaki kiállításokon bizonyos tematikákat be tudunk mutatni. Az viszont, hogy nem vagyunk elérhetőek, az pont nem érződik a Sziget Fesztiválon. Tehát azért szeretjük mi is ezt nagyon, mert pont nem azt érezzük, hogy mi be vagyunk zárva és elérhetetlenek vagyunk, hanem kifejezetten pozitív visszaigazolást kapunk ezeken a fesztiválokon. Folyamatosan tele van a sátrunk fiatalokkal, rácsodálkoznak a gyűjteményre, és nyilvánvalóan elsősorban azért vagyunk itt, hogyha egyszer végre újra megnyit a főépületünk, az

0: kívánsanak, de a nappalt viszont hasznosan szeretnék eltölteni. Rengeteg egyetemista van, rengeteg értelmiségi fiatal, akik valóban a jövő értelmiségének a meghatározó magja lesz, és nagyon nem mindegy, hogy milyen inputokat kapnak egy ilyen fesztiválon.
1: Mielőtt még a következő koncert itt teljesen a szomszédban elkezdődik, búcsúzzunk azzal innen a szigetről, hogy sok mindenkit elért itt az Iparművészeti Múzeum az elmúlt egy hétben, de hát nem sokára ugye újraindul az élet, szeptemberben az iskolaév, és hogy az Iparművészeti Múzeum vár mindenkit szeretettel, mind a közösségi oldalán, mind pedig a Rád György villában. Úgyhogy gyorsan még azt mondjuk el, hogy most éppen mi látható ott.
0: A Rád György villában a szecessziós gyűjteményi állandó kiállításon kívül jelenleg a Lechner palotáról, a múzeum főépületéről mutatunk be egy pop-up kiállítást, és szeptember végéig mindenképpen látogatható lesz. Októbertől egy design kiállítással készülünk a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben. Nagyváradon készülünk még a Dress Code Secessió című viselet kiállításunkkal. Ezt is az őszre, ősz végére tervezi a múzeum a nagyváradi partnerrel együtt. Úgyhogy ott is, Budapesten is nagy szeretettel várunk mindenkit, és egy nagyon ígéretesnek tűnő távol-keleti turnéra indul megint a kerámia gyűjteményünk. Attól függetlenül, hogy zárva van a főépületünk, folyamatosan dolgozunk, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet érintkezni a múzeummal. A legegyszerűbben természetesen az interneten, a közösségi médiában, a múzeum hírlevelén és honlapján.
2: Korenn Zsolttal, az Iparművészeti Múzeum kommunikációs vezetőjével Csúth Judit beszélgetett az idei Sziget Fesztiválon. Az intézmény kiállításairól és programjairól további információt találhatnak a www.imm.hu oldalon, valamint a múzeum közösségi oldalain.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: 15 óra 50 perc. A hazánkban is ismert magyar Schönstatt mozgalomnak sok ága van. Ebből egy az ifjúsággal foglalkozik. 2020-ban alakult meg az MSKF, a Magyar Schönstatti Középiskolás Fiú Mozgalom, amelynek célja, hogy tagjaik Istent keressék és Mária oltalma alatt szilárd, szabad jellemekké váljanak. A 17 órai híreket követően hitéletünk krónikájában a magvetésben két gimnazistával beszélgetünk arról, hogy a nyári szünetben hogyan lehet tartalmassá tenni a szünetet.
1: Szerintem egyébként nem baj az, hogyha van technológia használat a nyárban. Nem baj az, hogyha játszunk játékokkal, mondjuk számítógépes játékokkal nyáron, mert nekem ehhez is nagyon jó közösségi élményeim kapcsolódnak. Az a fontos, hogy ne menjen erre le az egész napunk. Tehát én ezt mondjuk este 10-kor szoktam csinálni, amikor már le van fáradva az anyám, és mondjuk sok másnapra nem lennék képes. Utána mondjuk meg szoktam olvasni. De hogyha úgy érezzük, hogy ez nem veszel aktív időt tőlünk, akkor ez szerintem nem probléma. Én úgy vagyok vele, hogy én azt nagyon érzem, amikor az a technológia használat, amit épp csinálok, az max elvesz, vagy nem ad hozzá semmit. Egyébként ez nagyon ijesztő, hogy valamikor ezt érzem, és mégsem hagyom abba. Ez valószínűleg ez egyébként ez a függőség, meg hozzácsatolódás, ami mindenkinek az életében jelen van. Szerintem ennek kell tudni ellenállni. Amikor viszont képesek vagyunk másra, képesek vagyunk a valóságban jelen lenni, akkor menjünk ki, találkozzunk emberekkel, sportoljunk, menjünk be egy templomba, menjünk el kirándulni, vagy csak csináljunk bármi olyasmit, ami a valósághoz köt minket, meg a valós kapcsolatokhoz köt minket. Ez a nagyon fontos szerintem abban, hogy az ilyen időszakot jól kezeljük.
0: A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában, a magvetésben két gimnazistával beszélgetünk arról, hogy a nyári szünetben hogyan tehetik tartalmassá a szünidőt a fiatalok.

0: a Crossovers muzsikát. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhat óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A békét szolgáló diplomáciai és egyházi párbeszéd jegyében Moszkvába látogat Paul Richard Gallagher érsek, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között tárgyal az orosz hatóságokkal, valamint a moszkvai patriarhátus képviselőivel. A szentszéki diplomata az oroszországi katolikus püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és helyi közösségekkel is találkozik. A látogatás célja, hogy a szentszék a feszült nemzetközi helyzetben is fenntartsa a diplomáciai és ökumenikus párbeszédet. Gallagher érsek legutóbb 2021-ben járt az orosz fővárosban. A kormány 7,5%-ra módosította az idei költségvetési hiánycélt, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság költségei miatt idén nincs lehetőség a deficit további csökkentésére. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya 74,6%-ról átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A kormány augusztus 31-én nyújtja be a módosított költségvetést az országgyűlésnek. A pilóta felkészültségének, valamint a honvédség és a tűzoltó gyors reagálásának köszönhető, hogy nem keletkezett kár a civil infrastruktúrában a Gripen lezuhanásakor. Közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Elmondta, a vizsgálatra várhatóan Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A gépen levegő levegőrakéta és gépágyú lőszer is volt. A tűzoltók a becsapódás után szinte azonnal megkezdték a hűtést. A pilóta jól van, sikerült katapultálnia, írja az MTI. Mennyivel kell drágulnia az üzemanyagnak, hogy indokoltnak tartsa az állami fellépést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter? Vetette fel a Mi Hazánk az MTI-hez eljuttatott közleményében. Szajlai János, az ellenzéki párt energetikai kabinetjének alelnöke szerint a védett üzemanyagára kivezetéséről szóló parlamenti vitában a miniszter egyik legfontosabb érve az volt, hogy amennyiben ismét rendkívüli piaci helyzet áll elő, gyorsan és célzottan tud reagálni rendelettel. Az ellenzéki politikus hozzátette, azóta sem közölte sem a miniszter, sem a kormány, hogy mi az a pont, amikor lépéseket kívánnak tenni. Újabb légtérsértést észleltek hétfő hajnalban Románia délkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A Moldova felől Galac megye légterébe berepült drón felkutatására két F-16-os vadászgépet és egy helikoptert küldtek a térségbe. A katasztrófavédelem a mobiltelefonokra küldött üzenetben figyelmeztette a lakosságot a lezuhanó tárgyak veszélyére. Közben az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 8 rakétával és több mint 140 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Szabadföldi úton befelé a Vidámvásár utcánál. Baleset okoz útszűkületet a Szent Gellért rakparton az Erzsébet híd felé a Gyógyfürdő előtt. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közműépítés miatt. Lelassult a haladás a Hősök terétől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Károly körúton az Asszúria felé. Sávszűkületre kell mától készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Marad a száraz, napos idő, csak az északi megyékben fordulhat elő jelentéktelen zápor. A hőmérséklet késő este 16 és 22 fok között valószínű. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Óra 5 perc. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat Néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: Legutóbb az igazságosság erényével foglalkoztunk, úgyhogy szokás szerint áttekintettük az ókori görögöknek a tanítását, és egybevetettük ezt a Bibliában található igazságosság fogalommal. És ott hagytuk abba, hogy Szent Pál nagy felismerésénél, hogy az ember a cselekedetei által nem tud igazságos, megigazult, igaz ember lenni, hanem csak Isten cselekvésének a befogadásával. Mert Isten cselekvése az, hogy az egyszülött fiát föláldozta az ember üdvösségéért, és utána föltámasztotta a halálból. És aki ezt az isteni cselekvést hívő módon élete részévé teszi, az lesz a hit által megigazult ember, és normális esetben ez a hit cselekedetek formájában, ugye élő módon meg is nyilatkozik az életében. Ezek után nézzük a teológiai megközelítést. Először tételesen az igazságossággal Szent Ágoston foglalkozott a 4. század végén, 5. század elején, és ő úgy tekintett a Szent Pálféle gondolatkör alapján az emberiségre, hogy minden embernek szüksége van a bűntől való megszabadulásához, az Istentől jövő cselekvésnek, a megváltásnak a befogadására. És úgy gondolkodott Ágoston, hogy a bűnös emberiség kapcsán ugye Istennek ugye büntetnie kellett volna. És ezt a büntetést Jézus magára is vette a szörnyű kereszt halálával. Mivel azonban ő ezt ártatlanul csinálta a helyettesítő szenvedés gondolatán belül, a bűnösökért fölajálva szenvedett, ezért egyben ez a megváltás, ebben valósul meg ugye Isten végtelen ember szeretete és az embert üdvözíteni akarása. Ágostonnal kapcsolatban még egy fontos gondolat van, nevezetesen az, hogy ő volt az első, aki az igazságosság erényét két irányban is megvalósítandónak tartotta. Isten felé akkor vagyunk igazságosak, amikor ugye Jézus szavai szerint megadjuk Istennek azt, ami Istené. Megadjuk neki a hódolatot, az imádást, az engedelmességet. Ez pedig nem más, mint a vallásosság erénye. A vallásosság erényével Isten felé vagyunk igazságosak. És a másik iránya ennek az erénynek pedig a másik ember. És a másik ember felé újra csak egy fontos érdekesség Ágostonnál, hogy mivel tudom én megragadni azt, hogy mi az, ami a másiknak jár, hiszen azt kell megadnom neki. A joggal lehet ezt megragadni. Ami a másiknak jogosan jár, azt meg kell csinálnom, és akkor igazságos vagyok ő vele szemben. Akik még időszakonként latin szentmisén vesznek részt, azok föl is figyelhetnek erre, hogy a prefációban az elején a pap felszólítja a híveket, hogy adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, és magyarul úgy válaszolunk rá, hogy méltó és igazságos. Holott a latin szövegben az van, hogy vere dignum et justum est. Méltó és jogos hálát adni Istennek. Tehát a jog által tudjuk mi megragadni azt, hogy mi az, ami a másik embert megilleti. Most ezt a hagyományos ókori igazságosság fogalmat az egyház is elismeri, de csak bevezetésként. Emlékezhetünk rá, hogy az ókori görögök szerint az az igazságos, aki a másiknak megadja, ami neki jár. De hozzáteszünk két szempontot. Az egyik, hogy a hittel megvilágosított értelem által tudjuk fölismerni, hogy mi az, ami a másikat megilleti. Hiszen a hit által egy egészen más emberképet találunk. A hitre úgy tudunk eljutni, hogy bűnbánatot tartunk, metanoiát tartunk, a gondolkodás módunkat teljesen Istenhez igazítjuk. Tehát a hittel megvilágított értelem tudja megmondani, hogy mi az, amit a másik számára biztosítanunk kell. A másik kiegészítő szempont pedig a szeretet szempontja. A Szent Pál óta tudjuk, hogy bármilyen cselekvés, akármekkora hősiességről is van szó, ha nincs benne a szeretet szempontja, az nekünk, keresztényeknek értéktelen. A szeretetet viszont a görögök szenvedélynek tartották. Úgy tekintettek a szeretetre, mint az embernek a szenvedélyére, hogy az embert ugye jó szenvedélyek is, meg rossz szenvedélyek is időszakonként elérik, és valószínű ez a kinyilatkoztatás, vagy szüksége volt az emberiségnek a kinyilatkoztatásra ahhoz, hogy fölismerjük azt, hogy a szeretet az nem szenvedély. A szeretet az, ami az egyik embert kinyitja a másik ember felé. Tehát csak akkor tudunk emberileg kapcsolatot létesíteni valakivel, hogyha a szeretet ott van a magatartásunkban. A szeretet tehát az igazságosságnak az előfeltétele. És ez az, amit a kereszténység rendkívül hangsúllyal fontosnak tart. Meg kell tehát három dolgot különböztetnünk. Az egyik a jog, a másik az igazságosság, a harmadik pedig a szeretet. Nézzük először a jogot. A jognak az illetékességi köre csak a befejezett cselekvéseket érinti. Nagyon egyszerű példával azt, hogy valaki időben befizette-e az adóját. A jog csak ezt tudja nézni. Azt már nem tudja a jog nézni, hogy miközben az illető az adóját befizette, milyen átkokkal terhelte meg azokat, akik ilyen adófizetésre kötelezték őt, vagy az adóhatóságot milyen szidalmakkal illette. A jog csak a cselekedetet látja kívülről, megtörtént vagy nem történt meg. Ugyanakkor a jognál fontos szerepe van a bizonyíthatóságnak, ugye ezért előfordul adott esetben, hogy nem tudják rábizonyítani valakire a bűnt, és jogilag fölmentik, holott ugye az erkölcsi felelősség nyilvánvalóan megmaradt az illetőnek. De a jog az nem csak kikényszeríthető, hanem a vádlottnak is bizonyos jogokat ad, hogy ő védekezhet, hogy ő fellebbezhet, új tárgyalást kérhet, vagy perújra felvételt kérhet. De a jog, újra mondom, csak a bevégzett cselekvéseknek, a faktumoknak a külső világával tud foglalkozni. Most ezzel kapcsolatban az igazságosság nem a tárgy körében különbözik, hanem a szemléletmódjában. Az igazságosságnál ugyanis már a lelki ismeret is ott van, hogy ha mondjuk az előző példánál maradva, átkozódva fizettük be az adónkat, ezért jogilag nem terhel minket felelősség, de igazságosság alapján már igenis felelősség terhel minket, hogy adott esetben ártatlan hivatalnokokat nem szabad ilyen szavakkal illetnünk. Azt is lehet mondani, hogy az igazságosság az felügyeli és ellenőrzi a jogot. Még úgy is lehet elegánsan mondani, hogy humanizálni tudja az emberi jogot. Jól ismert mindannyiunk számára az, hogy önmagában a jog az nagyon sokszor jogtalanságot is tartalmazhat. Az igazságosság az, ami kiigazítja és hitelesebbé tudja tenni a jogot. Most ezzel kapcsolatban a harmadik szempont pedig ugye a szeretet. Jól jegyezzük meg, a szeretetnek tartalmaznia kell a jogot is. A szeretetnek tartalmaznia kell az igazságosságot is. És mégis több ezeknél felülmúlja ezeket. A szerető ember nagyvonalú tud lenni a másik ember iránt, olyat is meg tud adni a másiknak, ami a másikat nem illeti meg. És mégis a szeretet által könnyedén megadjuk neki. Vagy fordított esetben, a szeretet adott esetben le tud mondani a saját jogáról. Kevesebbel is beérem, mint amennyihez jogom lenne. Nagyvonalúvá tud válni az ember a szeretet által. A keresztény ember, hangsúlyozzuk csak újra, a keresztény ember az igazságosságot a jogra építi, de mindig a szeretet felülmúlásával, túláradásával kell gyakorolnia. A hagyományos teológia az igazságosság erényét három rész megvalósulásban tárgyalta. Egy negyedik is lesz, de az kiegészítő jellegű. Képzeljünk el egy háromszöget magunk előtt, és a teteje, a háromszögnek a csúcsa, ugye az az egyik fajta igazságosság megvalósulása. Úgy nevezzük, hogy ez a törvényes igazságosság. Itt a cél az, hogy a törvényeket minden ember tartsa meg, és így tud létrejönni a közjó, a társadalomnak a java. Minél több ember betartja a közlekedési szabályokat, annál biztonságosabb lesz a közlekedés, ez a közjó. Minél több ember adót fizet tisztességesen, annál több pénzt lehet fordítani rászorulóknak, satöbbiknek a segítésére. Ez a társadalomnak a java. Ez csak akkor tud megvalósulni, hogy az adott közösségben élőknek a többsége jogkövető magatartást folytat. Ha ez nem valósul meg, akkor ugye kiszámíthatatlanná, és sok feszültséggel terhelté válik a közgondolkodás. Megjegyzem, hogy ezzel a társadalmi, közösségi igazságossággal a 20. század óta egy egész új tudomány kezd foglalkozni a teológián belül is. Ez az egyház szociális tanítása, hogy milyen sztrájk jogai vannak a dolgozóknak, hogy milyen jogok illetik meg az ilyen-olyan, amolyan társadalmi szereplőket. Ezzel a modern szociális tanítással én nem foglalkozom itt nálunk a teológián, és Berán Ferenc személyében egy külön specialistája van ennek a területnek. Most képzeljük el a három szög csúcsáról a lefelé irányuló szakaszt, azt az oldalát a háromszögnek. Ez a második fajta igazságosság, amelynek pedig a célja az egyénnek a java. A társadalom egyénekből áll. Azok, akik megtartják a törvényeket, tehát a közjavát szolgálják, azokat meg más jellegű jogok illetik meg. Ilyenek például, hogy a munkához való jog, a tisztességes megélhetéshez való jog, a szólásszabadsághoz, a gyülekezési szabadsághoz, és így tovább, és így tovább. Ezek ugye beleépültek az emberi jogoknak a modern fogalomvilágába. Azt is hozzá kell tennünk ehhez a kétfajta igazságosságnak a megvalósulásához, hogy ezeknek arányban kell lenniük. Tehát minél több terhet kérünk egy konkrét embertől a közjó érdekében, annál több jog megilleti őt abban a közösségben. Természetszerűen egy államfőnek azért magasabb fizetés jár, mint egy átlag dolgozónak, de ezért cserébe ő neki sokkal nagyobb felelőssége van, akár a példamutató magatartása által, akár pedig a jogkövető magatartása által. Most a harmadik fajtát úgy képzeljük el, hogy a háromszögnek a két alsó csúcsát összekötjük, ez a harmadik fajta igazságosságot takarja, ez pedig az úgynevezett csere igazságosság. Két ember vagy két közösség közötti adásvételi üzleti világnak ez az alkotó eleme. Az az alapelvünk teológiailag, hogy mind a két félnek jól kell járnia. A csere igazságosság akkor valósul meg. Például, ha én megveszek egy könyvet, akkor jó minőségű, nem hibás nyomtatású, nem üres oldalakat tartalmazó könyvnek kell lennie, minőségi terméknek, és ezért cserében adok pénzt, és ez nem szabad, hogy hamisított pénz legyen, és így tovább. Tehát így jön létre két fél között a kölcsönös igazságosság, hogy én is jól járok, mert értékes könyvet vettem, és az eladó is, a könyv kiadó is jól jár, mert megfizetik a portékának az árát. Tudnunk kell, hogy a keresztény felfogás azt képviseli, hogy mind a három igazságosság lelki ismeretben kötelezi a keresztény embert. Magyarán bűnterhem alatt kötelez minket. Tehát a törvényes igazságosság, hogy az állam törvényeit megtartsuk akkor, hogyha üdvösségünket nem akadályozzák. Az osztó igazságosság is kötelez minket, hogy olyan mértékben részesedjünk a társadalom javaiból, amilyen mértékben megdolgoztunk érte, és a csere igazságosság is, hogy soha nem szabad senkit becsapnunk. Most éppen azért, mert ugye bűn terhe alatt kötelez minket, ezért a plusz egy, a negyedik igazságosság is megvan az egyház életében, ez pedig az úgynevezett büntető igazságosság, de azért nem kell félnünk ettől, hiszen gondolom a hallgatók többsége rendszeresen elvégzi a szentgyónását. Ez nem más, mint a büntető igazságosság, hogy bevalljuk a bűneinket jóvátételi kötelezettséggel, és megkapjuk cserében Istentől, Jézustól a pap közvetítésében a feloldozást, és megkapjuk vele együtt az elégtételt, tehát azt a sajátos vezeklést, amivel igazolni akarjuk megváltozási szándékunkat. Az igazságosság elleni bűnök fajtáit három csoportra tudjuk osztani. Az egyik fajta az igazságtalanság az emberi élet ellen. Ide tartoznak a nagyon súlyos bűnök is, például a gyilkosság, öngyilkosság, eutanázia, háború, de ide tartoznak a kisebb bűnök is, hogy verekedés következtében a másiknak fölsérül az arca vagy a bőre, stb. Igazságtalanok voltunk az emberi élet védelmével kapcsolatban. A második fajtája a bűnöknek a személy erkölcsi java elleni bűnöket tartalmazza. Tehát meggondolatlan ítélet, rágalmazás, megszólás, a másiknak a becsületében tettünk kárt, és így voltunk igazságtalanok vele szemben. Ugyancsak jóvátételi kötelezettségünk van. A harmadik fajtája a bűnöknek pedig a tulajdon elleni igazságtalanság, hogy akár egy egyént, akár egy közösséget valamilyen anyagi érték által megkárosítok, akár lopással, akár rablással, akár sikkasztással, akár pedig jogtalan károkozással, sok fajtája lehet. A katolikus egyház katekizmusa nagyon precízen közli az igazságossággal kapcsolatos egyházi tudnivalót. Idézem: az igazságosság erkölcsi erény, és nem más, mint az a szilárd és álhatatos akarat, amely meg akarja adni Istennek, ami Istené, és a felebarátnak, ami neki jár. Az Isten felé irányuló igazságosságot a vallásosság erényének nevezzük, az igazságosság az emberek felé pedig készségessé tesz a mások jogainak tiszteletben tartására, és segít az emberi kapcsolatok terén olyan összhang megteremtésében, amely előmozdítja a méltányosságot a személyek és a közjó irányában. Eddig az idézet. Befejezésül szokás szerint az ábrázolásról is ejtsünk pár szót. Újra mondom, hogy nagyon sokáig az európai kultúrában az írásbeliség csak egy szűk, gyakorlatilag a papi réteget érintette, és éppen ezért a szélesebb tömegek számára alkalmazták a templomokban, de főleg a székesegyházakban a képi ábrázolásokat. Így alakult ki a Biblia Pauperum, a szegények bibliája, hogy bibliai jeleneteket festettek a falra, vagy a díszes ablakokat ilyen jelenetekkel töltötték meg. De ilyen volt a hét főbűnnek is az ábrázolása, meg ilyen volt az erényeknek is az ábrázolása. Azok is a képi ábrázolás alapján le tudták olvasni annak az igazságnak a lényegét, akik nem tudták ezt írásos formában megismerni. És nagyon érdekes, hogy az igazságossággal kapcsolatos egyházi, tehát nem pogány, hanem egyházi ábrázolás mód is meglehetősen inkább a görög szemléletű, jogi jellegű igazságosságvilágot mutatja. Az egyik a sokak által ismert mérleg. Bíróságokon is, talán még most is lehet látni, ugye Justitia istennőnek a szobrát, egy bekötött szemű női alak, aki egy mérleget tart a kezében, és az egyik serpenyőjében vannak a jó dolgok, a másikban a rossz dolgok, és amelyik felé billen, ugye így hozza meg az ítéletet. Tudnunk kell, hogy eredetileg a bekötött szem az arra utalt, hogy a jog az önmagában vak. Később alakult ki ez az értelmezés, hogy részrehajlás nélküli az igazságosságot megtestesítő bírói ítélet. De mégiscsak ugye a görög felfogás van benne, a cselekedetek egyik meg másik serpenyőjébe való helyezés. A másik hasonló ehhez a szögmérő, a harmadik meg a földgömb. Mind a kettő arra utal, hogy az igazságossággal mintegy ki lehet mérni azokat a dolgokat, amikkel a másikat magatartásunkban meg kell ajándékoznunk. Tehát ki lehet mérni azt, hogy mi is a törvényes és erkölcsös emberi cselekvés. A negyedik képi ábrázolása az igazságosságnak a törvénykönyv. A törvénykönyv tartalmazza azt, hogy kinek mi a joga, és hogyha mi megsértettük ezeket a jogokat, akkor milyen büntető következményeket fogunk kapni. És végezetül a kard. A kardot tartó kéz, az is az igazságosságot jelképezte, mert, mint láttuk, a törvény adott esetben büntető jellegű, és a büntetést ki tudja róni, és be tudja vasalni minden emberen. Mit látunk, hogyha összefoglaljuk a mai elmélkedésünknek a tárgyát? De azt, hogy a keresztény gondolkodás bibliai alapokon indul, Szent Pálnak a koncepcióját tartalmazza, hogy az ember a cselekedetei által nem tud igazságos lenni, hanem csak Isten cselekvésének az hívő befogadásával lehetünk mi igazságosak, hogyha Jézus halálát és feltámadását életünk alap elemévé tesszük. Akkor megigazolunk, és akkor a másik ember felé ezt az újjászületett gondolkodásmódot tudjuk képviselni. A másik, amit összefoglalva meg tudunk állapítani, az, hogy az igazságosságnak a jogra kell épülnie, de túl kell lépnie rajta, de még az igazságosság is csak akkor lehet érték, hogyha benne van a legnagyobb értékünk, a szeretet. A szeretet nem szenvedély, nem érzelem, hanem az a szempont, ami által két személy egy tud lenni, ami által két személy rendezett kapcsolatban tud létezni. Végső soron pedig összefoglalva azt állíthatjuk, hogy az igazságosság erénye által az ember az isteni életben tud növekedni. Abban az életben, amit Jézus Krisztusban megkaptunk, amelyben a szentségek tudnak táplálni, erősíteni minket, és amely élet, a földi élet, az örökké valóságnak, az örök isteni életnek az előszobája kell, hogy legyen. Legközelebb a következő sarkalatos erényt vesszük szemügyre, az ókori görögök és a bibliai gondolkodás alapján, ez pedig a bátorságnak az erénye lesz.
0: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: Jacques Lussier trió felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16:30. A Dallamív most induló fél órájában Ferencsik János archív lemezeiből hallanak, premier évfordulók alkalmából. Elsőként Wagner Lohengrin című operája első felvonásának előjátékát játssza a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara. Ősbemutatója 1850. augusztus 28-án zajlott a Weimari Hof Teaterben, Liszt Ferenc vezényletével.

Wagner operája a Lohengrin első felvonásának előjátéka után Liszt Tasso című szimfonikus költeménye következik, amelyet az 1849. augusztus 28-ai Goethe centenáriumon a Torquato Tasso című dráma nyitányaként mutatott be a Weimari udvari színház a szerző vezényletével. A szimfonikus költeményt a Magyar Állami Hangversenyzenekar 1959-es lemezfelvételéről idézzük Ferencsik János vezényletével.

0: A dal, amit Liszt szimfonikus költeményével, a Tasso-val ért véget. Ferencsik János archív lemezfelvételeiből hallottak Magyar Kornél szerkesztésében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál. Ma délelőtt, írja az MTI. A gép vészjelzést adott le, leszállt, majd kigyulladt. A pilóta katapultált, a jelenlegi információk szerint állapota stabil. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz kiértékelése hátra van. A készenléti gripenek továbbra is szolgálatban maradnak. Hétfőn utalják az iskola kezdési támogató első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Székely János püspök vezette vasárnap Budapesten a világgyőzelmes királynője zarándoklatot, írja a Magyar Kurír. A hívek a Szent István Bazilikától a Szent Anna réti engesztelő kápolnához vonultak, ahol a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentmisét mutatott be. Homiliában úgy fogalmazott, Szűz Mária ég felé kinyíló kapu volt. Hangsúlyozta, a társadalmat nem lehet gyűlölködésre és igazságtalanságra építeni, csak szeretetre és igazságra. Forgalomkorlátozás lépett életbe a fővárosi Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleményben. A Rákóczi híd lehajtójánál a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasúti pálya vízelvezetésén dolgoznak a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad, írták. A munkálatok 6 hétig tartanak. A Soroksár felé közlekedőknek alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják. Újabb légtérsértést észleltek hétfő hajnalban Románia délkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A Moldova felől Galac megye légterébe berepült drón felkutatására két F-16-ost és egy helikoptert küldtek. A katasztrófavédelem a mobiltelefonokra küldött üzenetben figyelmeztette a lakosságot a lezuhanó tárgyak veszélyére. Közben az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka 8 rakétával és több mint 140 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket, radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelése melletti uniós elkötelezettségét erősíti meg. Az Útinform hírei. A 6-os úton Pécs közelében két személyautó ütközött. A 206-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Baleset történt a 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán. A 204-es kilométernél teljes szélességében lezárták a főutat, a forgalmat megállították. Kékcse belterületén a 381-es főúton a 43-as kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik. Tudtuk meg az Útinformtól. Hazánk időjárásáról. Derült időre számíthatunk az északi megyékben. Kevesebb gomoly és fátyol felhő valószínű. A hőmérséklet késő este 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Magvetés, hitéletünk krónikája.

Életünkben egyre égetőbb szükségét érezzük annak, hogy a szó legnemesebb értelmében férfiakat neveljünk. Fontosnak tartjuk, hogy megteremtsük és támogassuk a vágyat és törekvést, hogy a fiúk szabad, szilárd, önálló, felelős férfiakká váljanak a tömegek nyomása alá kerülő világban. Így a fiú mozgalomban azon tevékenykedünk, hogy a magunkkal szemben támasztott követelményeket a legmagasabbra fokozzuk, és Mária égi édesanyánk oltalma alatt törekedjünk a jézusi minta elérésére. Olvasható a Magyar Sönstadt Mozgalom honlapján. Köszöntöm Önöket, Kékes Jernikő vagyok.

0: Minden egyes lélek, amelyet nem nyerünk meg Krisztusnak, veszteség, vallja a most érettségizett Tóth Mihály, műsorunk egyik vendége. Különféle nyári program lehetőség, táborok, találkozók, zarándoklatok várják a fiatalokat. Egyik ilyen az Élesztő, amely valójában egy kis város misszió. Mit rejt a kopogtatás, a piacozás? Megmerjük szólítani az idegent és beszélni neki az evangéliumról? Kimerünk lépni a komfortzónánkból? Műsorunk vendége az idén érettségizett Kisciráki Attila és a Magyar Sörstati Középiskolás Fiú Mozgalom vezetője Tóth Mihály.
1: Az Élesztő az a Sörnstadtnak a missziós eseménye, missziós szervezése. Egy városmisszióról van szó. Úgy néz ki, hogy sörnstatos és most már mozgalmon kívüli fiatalok elmennek egy plébániára, ahol többnyire 10 napon keresztül a helyi igényekhez igazodva missziózunk. Ez azt jelenti, hogy kopogtatunk, meg piacmisszió van, szoktunk hittanórákat tartani, és hasonló ilyen közösségi eseményeket szervezünk, amik által hát ugye próbáljuk éleszteni a helyiekben a hitet, azt a tüzet, ami a hittel kapcsolatos. Nagyon jó megélések szoktak lenni az élesztőkön, a missziózók számára is. Akiknek a plébániájára megyünk, azok is nagyon jó tapasztalatokról szoktak beszámolni. Ez szerintem egy nagyon jó megélése az apostoli hivatásnak, amit Krisztustól kaptunk. Egyébként vannak például budapesti ilyen 2 vagy 3 napos hétvégi élesztők is. Ez az Élesztő Light. Azért light, mert rövidebb, meg nem telepszünk rá így egy konkrét plébániára, hanem Budapest különböző részein vagyunk kint. Szokott lenni ilyen örömzenemenet például benne. Ezeket is nagyon szokták szeretni az emberek, mind a résztvevők, mind pedig a nem résztvevők.
0: Akkor egy kicsit bontsuk ki, mert több olyan kifejezés elhangzott, amit a hallgató nem biztos, hogy tud hova tenni, például kopogtatás. Mi az, hogy piacolás?
1: A kopogtatás az igazából több keresztény közösségben is ismert dolog. Ez arról szól, hogy oda megyünk házakhoz, bekopogunk, megkérdezzük, hogy hogy vannak, meghallgatjuk őket. Szerintem ezekben fontos, hogy ne legyen az ember tolakodó, mert hát az egyrészt rossz benyomást tesz, másrészt pedig szerintem Isten se tolakodó, hanem hát próbáljuk őket megszólítani Isten szavával, de valahogy úgy, hogy ez mégis egy átélhető módon történjen, meg egy ne ilyen nagyon indirekt módon.
0: Volt már ilyen berészetet? Voltál már a kopogtatón?
1: Nem, semmilyen élesztőn én személyesen nem voltam, még ezek 18 pluszos programok, és mióta én 18 vagyok, még nem volt olyan élesztő, amire el tudtam volna menni. Most csak, hogy is mondjam, ilyen mások tapasztalataiból beszélek, de mivel olyan jók voltak ezek a megélések, amit hát barátaim tapasztaltak az ilyen programokon, hogy rengeteget hallottam róluk. Hát azokból tudok ilyenkor táplálkozni, amikor ezeket hirdetem. Illetve még kis tapasztalatom van olyan szempontból benne, hogy már én is elkezdtem szervezni egy ilyet. Ez középiskolásoknak fog szólni, egy MSKF élesztő lesz, középiskolás fiúknak, Keszthelyre megyünk. Ezeket egyébként mind az élesztőnek a weboldalán meg lehet tekinteni ezeket a programokat, és lehet is rájukat jelentkezni, akinek van kedve, úgyhogy ajánlom mindenkinek, mert tényleg nagyon jó élmény és nagyon jó szolgálat. Ember és Isten közötti kapcsolatnak a nagyon jó megélése.
0: Azért ehhez kell egyfajta bátorság, hogy te egy teljesen idegen helyre becsönges házakhoz. Jó szívvel fogadnak ilyenkor benneteket? Milyen visszajelzéseid vannak? Miket hallottál?
1: Az alapján, amiket hallottam, általában szívesen fogadják az embereket. Persze vannak elutasítások, de hát ilyenkor tiszteletben kell tartani az ember döntését. De gyakran van ilyen, például erre hallottam meglepően sokat, hogy a magányos embereknek ez mennyire sokat tud jelenteni mondjuk egy öregebb embernek, akihez mondjuk már nem tudnak járni a gyerekei, vagy talán nincsenek is gyerekei, és gyakorlatilag állandóan egyedül van, és akkor bejön hozzájuk egy ilyen misszió, és csak fél órát, egy órát így kijöntheti nekik a lelkét, és egy jót beszélgethetnek, ez nagyon sokat tud jelenteni nagyon sok embernek, és erről nagyon sokat hallok, hogy ez mennyire megérintette a missziózókat is. Illetve például az ilyen piacra kimenős, zenélős alkalmakkor ugye a piacmissziók alkalmával is nagyon jó szokott lenni a fogadtatás, meg mindig ilyeneket hallok, hogy feldobták az ott lévők a hangulatot, meg ennek az egésznek a lelkületét, hogy rátelepedett valami ilyen áhítatszerűség az egész helyre a jelenlévők által, úgyhogy nagyon felemelő szokott lenni hát az egész az interakciók miatt is.
0: Szóval ezt úgy képzeljem el, hogy egy kis településen vagytok, vagy egy nagy településen, elmentek hétvégén a piacra, síppaldobbal, nádi hegedővel, és egyházi vagy könnyűzenei énekeket, dicsőítő énekeket énekeltek. Hogyan folytatódik a misszió?
1: Valahogy így, ahogy mondod, síppaldobbal, nádi hegedővel, ki, ami éppen játszik, vagy aki épp csak a saját hangját tudja vinni, az azt. Itt nem az a lényeg, hogy milyen nagyon jó zene van, hanem az, hogy együtt vagyunk, hogy együtt zenélünk. Dicsőítő dolog szoktak lenni egyébként. Megint csak nem tudom saját tapasztalatból beszélni, de az alapján, amiket hallottam, valahogy az ott lévők mindig úgy érzik, hogy még aki nem is tud zenélni, vagy nem is tud olyan jól énekelni, azok is úgy érzik, hogy rengeteget tudnak hozzátenni, mert nem csak éneklést lehet ott, hanem kapcsolatba lépni az emberekkel, megszólítani úgyis az embereket. Ez ilyen tök szabad dolog, hogy akit akarsz, megszólítod, odamész hozzá, beszélgetsz vele, ha ő is nyitott rá nyilvánvalóan, oda jönnek hozzád megkérdezni, hogy ti itt mit csináltok, akkor elmagyarázod. Egy csomó olyan szokott lenni, hogy helyiek becsatlakoznak a missziózásba, mert nagyon annyira megtetszik nekik, amit csinálnak az ott lévők. Ez a piacozás, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Nyilván kell hozzá egy bátorság, ebben igazad van, hogy kell hozzá egy ilyen felvállalóság. Hát nem is tudom, kitől hallottam, hogy ha Isten ilyen hangot adott, akkor hallgassa. Tehát, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy kinek milyen hangja van ilyenkor, meg hogy kinek milyen kommunikációs készségei vannak, hanem hogy használja, hogy tegye meg, amit tud a saját lehetőségeihez mérten, és tényleg missziózzon, mert erre vagyunk hivatottak többek közt.
0: Ilyenkor az ember kilép a komfortzónájából. Ezzel a 10 nap alatt vagy megtanulják, vagy ráéreznek ennek az ízére, hogy hogyan szólítsanak meg idegen embereket. Mit gondoltok a hétköznapban, ezt miért nem tudjuk megtenni, vagy megmerjük tenni? Bemerünk kopogtatni az ajtókon, hogy hirdessük Krisztus evangéliumát? Zsebi?
2: Szerintem nagyon sokszor félünk attól, hogy az elutasítástól, pedig szerintem attól függetlenül, hogy nagyon sok ember van körülöttünk, nagyon magányosak tudunk lenni, vagy azok is vagyunk. Van ez, amit Ferenc pápa mondott, ez a culture of encounter, tehát ez a találkozás kultúrája igazából. Lényegében szerintem ez abból áll, hogy amikor tudunk és lehetőségünk van, akkor a másikkal beszélgessünk, nem kell feltétlen Istenről, mert hogyha mondjuk valaki hótateista, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb indítás, hogy akkor tudod, hogy Jézus szeret, és nem kerülsz pokolra? Valószínűleg nem biztos, hogy ez a legjobb, de attól függetlenül, hogyha csak egy boltban vagyunk, és vásárolunk, és mondjuk vacakol a pénztárgép, akkor egy jókedélyű poént ellőni a pénztárosnak, azzal már megnevettetjük, és akkor már volt egy interakció, sokkal jobb lesz valószínűleg a napja, mert ilyet nem sokan csinálnak, és igazából nem tudom, hogy miért. Tudom, hogy nehéz, és gondolom, hát, hogy nem is ismerem ezt az embert, mit tudnék neki mondani, de mégis emberek vagyunk, és ami miatt emberek vagyunk, már ez összekapcsol minket. Tehát amikor ott vagyunk az adott szituációban, ez az egész életre igaz, tehát abból kell főzni, ami van. Tehát, hogyha az adott szituációban ennyi van, akkor ennyit kell belőle kihozni. És lesznek bukók, de szerintem mindig jó, hogyha inkább megszólalunk, mint hogy nem szólalunk meg.
0: Lehet, hogy rátok nem jellemző, mert nagyon jól tudtok beszélni, kommunikálni, megszólítani a másik embert, de volt olyan helyzet az életetekben, amikor ki kellett lépni a komfortzónából, akár egy ilyen találkozó vagy misszió szervezésénél, mi kellett ahhoz, hogy ezt megugorjátok, vagy mi az, ami nehézséget okozott, vagy okozott-e egyáltalán nehézséget, hogy hogyan induljatok el?
1: Azért attól függetlenül, hogy nekem általában ugye az interakció nem okoz nehézséget más emberekkel. Azért Istenről beszélni valakivel, aki nem annyira fogékony erre, az nem annyira egyszerű, mert mindig az ember kicsit úgy érzi, hogy túlerőlteti, szerintem. Pedig sokszor egyébként még az illető, akivel beszélgetsz róla, se érzi így. Csak te így, nem tudom, ez ilyen belső cenzor szól neked, hogy na hát ez most már biztos sok. Szerintem fontos, hogy mértéktartóak legyünk ilyenkor, de az is fontos, hogy ne vegyük ezt túlzásba, tehát lehet visszajelzést várni, és persze, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, engem ez nem érdekel, hagyjál vele békén, akkor hagyni kell békén. Viszont, hogyha nem kapunk visszautasítást, nincsenek erre utaló jelek, akkor igenis, ezt nagyon nyomatni kell, mert minden egyes lélek, amit nem nyerünk meg Krisztusnak, az veszteség. Persze, biztos vannak nehézségek, annak, aki mondjuk nehezebben kommunikál, vagy egy ilyen introvertáltabb személyiség, annak még több. Ezeken át lehet lendülni, meg mindenkinek a saját talentumai szerint kell segíteni az ilyen területeken. Tehát nem arról van szó, hogy mindenkinek kopogtatni kell, vagy mindenkinek piacoznia kell, vagy ilyenek, hanem arról van szó, hogy mindenki, ahogy tud, a saját tehetségéhez, a saját személyiségéhez köthető módon kell ebbe beleszállnia, mert az viszont kötelességünk, hogy az apostoli hivatásnak eleget tegyünk.
0: Mindig ilyen egyértelmű volt ez számotokra? Hogy annak a talentumnak, amiben birtokában vagytok, tovább kell adni, vagy a hitet, amennyire tudjátok, terjeszteni, vagy zsebite korábban mondtad, apologétának lenni?
2: Ja, nem. Hát ez idő volt, meg szerintem ez ima, ez sok ima.
0: Meg kell érni ahhoz, hogy az ember bizonyossággal tudjon beszélni az evangélium örömhíréről.
2: Hát szerintem abszolút, tehát hogyha mondjuk valakinek gyerekcipőben jár a hite, akkor azért nem biztos, hogy ez a legjobb dolog, hogy egyből elkezdni, hanem kicsit imádkozzon, legyen Jézussal, tanuljon a hitéről, és amikor már van a kobakjában anyag, akkor azt másnak is továbbadni. Nem kell ettől félni, attól függetlenül, hogy sokszor félelmetes, de hogyha úgy adja a szituáció, akkor bele kell állni, mert mind a kettőnknek, vagy mind a hármunknak, hogyha a nagyfőnököt is belevesszük, jobb lesz.
1: Igazad van, Sebi, abban, hogy jó, hogyha felkészült az ember, meg jó, hogyha egy érett hittel tud ebbe belevágni, de szerintem ebben a fajta hozzáállásban megvan az a veszély, hogy valaki nem akar elkezdeni egy ilyen folyamatot egészen addig, amíg nincs teológusi diplomája. Tehát szerintem a saját köreiben, aki már valamennyit ért a hitéből, azt a valamennyit át tudja adni annak, akinek még annyi sincs, mint neki. Mert hogyha valakinek átadod a hited, azzal te nem vesztesz el semmit, hanem valaki más nyer. Tehát ez nem olyan, mint amikor adok valakinek egy százast, hogy odaadom neki a százast, és akkor neki van, nekem meg már nincs. Hanem, hogyha átadom valakinek a hitem, akkor nekem ugyanúgy megmarad, sőt, növekszik. Neki viszont van valami, ami addig nem volt. Fontos, hogy ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér, de viszont addig meg szerintem nyújtózkodjunk.

0: A hazánkban is ismert magyar Schönstatt mozgalomnak sok ága van, ebből egy az ifjúsággal foglalkozik. 2020-ban alakult meg az MSKF, a Magyar Schönstatti Középiskolás Fiú Mozgalom. Önszerveződő apostoli mozgalomról van szó, melynek célja, hogy tagjaik Istent keressék és Mária oltalma alatt szilárd, szabad jellemekké váljanak. A mozgalom minden tagjának felajánlják a Schönstatti karizmát, a szeretett szövetséget. Az általuk választott vezetőség irányít, elnökét évente újra válasszák a tagok közül. Folytatjuk a beszélgetést Kis Ciráki Attilával és Tóth Mihállyal.
1: A Schönstatti fiútábor, ez szintén egy nagyon jó lelki program iskolás fiúknak, tehát 1-től 12. osztályig bárki jöhet. És idén egy jubileumi nagy tábor tartunk, Farkasgyepűn, a Názár rétem, Bakonyi települék. Mivel nagy tábor lesz, ezért minden korosztály egyszerre egy helyen fog táborozni, tehát ilyen nagyon grandiózus lesz az egész, és remek szórakozás, teljesen nomád körülmények vannak, tehát nincs elektromosság, nincsen mondjuk vezetékes víz, patakba fürdés, meg ilyenek, szóval nagyon jó szórakozás. És még egyszer mondom, hogy 1-től 12-ig minden táborozónak meg lesz a saját altábor, tehát van alsós, felsős, meg gimis altábor, nyilván mindegyik a korosztályhoz igazodva. Nagyon jó programok, nagyon jó lelki programok, nagyon jó szórakozás, túrák, sport, tehát minden füstes izomszag, meg minden, nagyon jó az.
0: Olyan fiatalok is jelentkezhetnek, akiknek eddig nem volt kapcsolata a Schönstatt mozgalommal?
1: Természetesen én pont így kerültem kapcsolatba a Schönstatt mozgalommal, tehát elég jól belekeveredtem. Mindenkit buzdítok, akinek aktuális, hogy jöjjön el, nézze meg, szerintem csalódni biztos nem fog, és el lehet dönteni, hogy szimpatikus-e neki vagy nem.
0: Azért ebben a mai korban, amikor a fiatalok már telefon nélkül sem tudnak már aludni, elég kontraszt ez ahhoz az életmódhoz képest, amit ez a tábor kínál. Nincsenek ilyen megrökönyödések, meglepődések, vagy tanácstalanságok, hogy hova kerültem?
1: Vannak. Egyébként mondjuk nekem nem volt, mert akkoriban én még nem használtam semmilyen telefont, amikor először voltam, aztán meg tök természetes volt, amikor már használtam. De szokott lenni ilyen, hogy ez kicsit nehézséget okoz mondjuk az első napom, de ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy el se hozzák a mobilt. Vagy ha elhozzák, akkor oda kell adni a táborvezetőknek a tábor elején, és akkor ők vigyáznak rá. Ez hát mondjuk a alsós-felsős táborban igaz, gimisen már nem teljesen, de ott se használjuk őket. Tehát csak ott szükségtelen elvenni, mert ott a gimisekben már meg lehet bízni, hogy nem fognak telefonozni suttyomban. Egyébként ez is tök jó szerintem, hogy így szabadon rájuk lehet bízni, hogy figyelj, megvan rá a lehetőséged, de ne csináld, mert sokkal jobb dolgod van. Én is érzem ezt egyébként, hogy van, amikor kicsit nehéz ettől így elszakadni, de aztán meg amikor belekerülsz a pillanatba, és ott élsz tényleg, tehát abban a térben internet nélkül, ugye az internet társatol minket egy ilyen globális hálózat, és kicsit úgy érezzük, hogy mindenhol vagyunk, és mindenkor vagyunk. És ott pedig ez, hogy nincs telefon, az legalábbis nekem annyira jó szokott lenni, hogy itt vagyok ebben a pillanatban, nem szólnak hozzám mindenhonnan, csak konkrétan onnan, ahonnan, hogy is mondjam, van ennek értelme. Szóval, hogy egy ilyen sokkal letisztultabb, egy sokkal valóságosabb élet az ilyen, és persze, ezt már sokszor elmondtam, hogy nagyon hasznos dolognak tartom az internetet, meg a technológiát. Jó szórakozás is tud lenni, de nagyon hasznos az, amikor lekapcsolja magát az ember egy időre, és enélkül tud élni, mert egyrészt remek istenélmények szoktak lenni, másrészt pedig a többiekkel való kapcsolódás sokkal egyszerűbb, és egy ilyen remek jelenlétet alakít ki, ahol ezek még hatékonyabban, még emberségesebben megélhetőek.
0: Tudtok-e javaslatot adni arra vonatkozóan, hogy most kezdődött a nyári szünet, sok fiatalnak a apuka, anyuka dolgozik, 13-14-15 évesen még otthon van a gyerek, az egész napja 8-tól 4-ig, amíg a szülők nincsenek otthon, úgymond szabad. És aki nem hívő, nem jár templomban, nem jár közösségben, nem jár sportolni, hajlamos arra, hogy egész nap a telefonon lóg, azon keresztül építi a kapcsolatait. Hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket elérni, hogy az állandó telefonfüggőségből ki lehessen őket ragadni? Nyilván egy ilyen tábor alkalmas arra, mikor egy hétig kiszakad ebből a városi civilizációból. De mit tudtok javasolni ezeknek a gyerekeknek? Van-e rálátásotok? Nem olyan régen voltatok még ti is ebben a korban. Titeket mivel lehetett kirángatni?
2: Hát nekem igazából értelmét vesztette ez az egész, tehát nyilván én is, mint szerintem nagyon sokan a korosztályunkból mobilfüggő voltam, lehet, hogy még most is az vagyok, csak mondjuk most már normális dolgokra használom. Tehát egyszerűen érdektelenné vált az, amit a mobilon csináltam, tehát most már igazából kapcsolatot tartok, meg információkat keresek, tehát ennyi. Nagyjából meg egy-két filmet, sorozatot megnézek, tehát ennyi a technológiához való kapcsolatom. Hogyha mondjuk valaki elkezd olvasni, akkor szerintem ott az kulcs, hogy senki sem utál olvasni, tehát én ezt nem hiszem, csak rossz könyveket olvasott. Mert én nekem is volt egy időszakom, amikor nagyon keveset olvastam, és egyszer csak kezembe vettem egy könyvet, ami megtetszett, és azt ledaráltam. Volt, hogy egy hét alatt olyan is volt. Tehát jó könyveket kell olvasni, az már nagyon jó. És ugye az, hogy olvasunk, ha csak magunkban is, az már a beszédkészségünket is fejleszti. Erre vannak kutatások, de nem vagyok elég okos, hogy ezt megfogalmazzam, hogy hogyan, de hogy az akkor is érezhetők rezgések, ilyen hangrezgések, amikor magunkban olvasunk, és ez a beszédkészségünket fejleszti. Ami a közösséget illeti, hát nem tudom, az egy-két barátja mindenkinek van, vagy legalább olyan, akivel beszélő viszonyban van, legalábbis nagyon remélem, és azokkal esetleg elmenni, vagy velük elmenni moziba. De az már sokkal jobb, mint hogyha egyedül nézünk meg otthon egy filmet, de hogyha valakinek, ne adj Isten, nem lenne barátja, akkor a internet mondjuk ebből a szempontból jó, mert hogyha valakivel kapcsolódunk az interneten, akkor elkapcsolódhatunk a való életben is, és való életben sokkal jobb. Itt meg kell lépni az első lépést, és meg kell mondani, hogy figyelj, nem iszunk meg egy bambit, egy kávét, nem nézünk meg egy filmet, és akkor az már egy program, és vagy hogy csak elmennek sétálni, vagy sportolni, igazából ezt csinálni kell.
0: Pisti, neked mindig úgy teltek most beszélünk csak a nyári szünetről, hogy tartalommal töltötted meg a napot, és volt ez esetleg, hogy unatkozol, vagy minden napnak keretet adtál, vagy volt valami támpont, ami ezt tudtál alkalmazkodni? Nyári táborok, nagymamához menetel.
1: Voltak nyári táborok, volt nagymamához menetel. Szerintem egyébként nem baj az, hogyha van technológia használat a nyárban. Nem baj az, hogyha játszunk játékokkal, mondjuk számítógépes játékokkal nyáron, mert nekem ehhez is nagyon jó közösségi élményeim kapcsolódnak. Az a fontos, hogy ne menjen erre az egész napunk. Tehát én ezt mondjuk este 10-kor szoktam csinálni, amikor már le van fáradva az anyam, és mondjuk sok másnapban nem lennék képes. Utána mondjuk meg szoktam olvasni. De hogyha úgy érezzük, hogy ez nem veszel aktív időt tőlünk, akkor ez szerintem nem probléma. Én úgy vagyok vele, hogy én azt nagyon érzem, amikor az a technológia használat, amit épp csinálok, az max elvesz, vagy nem ad hozzá semmit. Egyébként ez nagyon ijesztő, hogy valamikor ezt érzem, és mégse hagyom abba. Ez valószínűleg egyébként ez a függőség, meg hozzácsatolódás, ami mindenkinek az életében jelen van. Szerintem ennek kell tudni ellenállni. Amikor viszont képesek vagyunk másra, képesek vagyunk a valóságban jelen lenni, akkor menjünk ki, találkozzunk emberekkel, sportoljunk, menjünk be egy templomba, menjünk el kirándulni, vagy csak csináljunk bármi olyasmit, ami a valósághoz köt minket, meg a valós kapcsolatokhoz köt minket. Ez a nagyon fontos szerintem abban, hogy az ilyen időszakot jól kezeljük. Az olvasás nem még rácsatolva. Fejleszti a beszédkészséget az olvasás, szókincset bővít az olvasás, és a jövőben érettségiző iskolásoknak mondom, az érettségén iszonyú sokat segít, hogyha értitek a szöveget. Tehát olvassatok, mert sokat fog segíteni az érettségén. Plusz 50-60 pont, én mondom. Mondjuk biológia emelt érettségém sokkal rosszabb lett volna, hogyha nem lenne jó szövegértési készségem. Iszonyúan fontos, és nem csak az érettségén, hanem a későbbi életben is, hogy értelmezni tudjunk egy összetett mondatot. Mert például a hivatali okiratokban undorító nyelvezet van, aminek semmi köze a valós nyelvezethez, de azt is csak úgy lehet megérteni, hogyha tudsz értelmezni egy összetett mondatot, amit meg az irodalomból lehet megtanulni, és máshonnan meg nem nagyon. Úgyhogy nagyon fontos az olvasás, már csak praktikai okokból is, meg egyébként a művészet az nagyon szép dolog, és nagyon fontos, és hogy is mondjam, az emberi kultúra alapja a művészet, aminek az egyik legkiforrottabb és leggyönyörködtetőbb ága az irodalom, úgyhogy kell olvasni, mert minden szempontból fontos.
0: A Sönstati Mozgalom programjairól a honlapjukon tájékozódhatnak. A nyári táborra jelentkezni a Magyar Sönstati Középiskolás Fiú Mozgalom közösségi felületén az adatbázisra kattintva lehet. Az elmúlt percekben Tóth Mihályt és Kis Ciráki Attilát hallották. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is a műsor szerkesztője Kékes Jenikő.

0: Hitvallás. Stankó Attila katolikus pap előadását hallgathatják meg.
1: Tündöklik a mennyekben az ünnepelt áldozó pap, a tanítók csillaga ragyogva izzik. A hit érintetlen fényét a földkerekség minden tájára szórva. Ilyen fényes polgárral büszkélkedve, ó égi Sion, örvendezve mondj dicséretet az üdvösség urának, aki csodás módon magához fűzte, és fénnyel töltötte előt. Ő a szent hitet éberen mindvégig erősíti, a tévedések fegyvereit erővel leigázza, a szennyes erkölcsöket lemossas, elűzi világos tanítással. Te, aki Krisztus nyájának jóságos őrszeme vagy, s mintaképként tündökölsz a papság és szerzetesek előtt, ezt közölt ki nekünk Isten jóságos arcát, imáddal mindenkor. Dicsőség, tisztelet, hatalom a boldog háromságnak, amelynek a földön szeretettel igyekeztél mélységeit kutatni, s ragyogó fényét birtoklod a csillagok közt. Ámen. Szent Ágoston napjának himnusza kifejezetten az ágostoni lelkiség és a középkori latin költészet sajátos ötvözeteként áll előttünk. Míg az újkori liturgia a negyedik versszakban az Augustine plebis pie doctor megszólítást használja, ez a hagyományos szöveg a püspöki tisztség bibliai képét állítja a középpontba. Gregis Christi speculator almus, Krisztus nyájának jóságos őrszeme, felvigyázója. A himnusz szókincse nagyon érdekes. Az első versszakban a rutilat coruscat kettős fénymetafora áll előttünk. Vörösösen izzó és a villódzó fény, ami Ágoston teológiai tisztánlátásának és szenvedélyes szeretetének együttes szimbóluma. A költeményben találunk ritkán előforduló klasszikus és görög műszavakat, ilyen a klimata. A görög klíma szóból eredő latin átvétel, amely eredetileg az éghajlati öveket, átvitt értelemben a földkerekség valamennyi régióját, vidékét jelenti. Ugyanilyen kifejezés a triász. A szokásos trinitas, szent háromság helyett a görögös triász alakot használja a szerző az ötödik versszakban, ami a középkori latin egyházi poézis antikvitást idéző törekvése volt. De figyeljük meg a teológiai hangsúlyokat is. A harmadik versszakban arma et errorum subgit potenter sora konkrétan utal Ágoston három nagy teológiai küzdelmére, a manicheusokkal, a donatistákkal és a pelágiánusokkal, ahol a dogma clarum, világos és tiszta tanítás, nem elméleti tétel, hanem erkölcsi megtisztulás. A Fulgentin Célis kezdetű himnusz szerzője Schönauer Egbert apát, aki a szintén Schönauer jelzővel illetett Szent Erzsébet testvére volt, és lejegyezte nővére látomásait. Híresek a katarok ellen írott beszédei. 1184. március 28-án hunyt el. Több kutató, köztük Anselmo Lentini liturgia tudós szerint, aki módosításokat is eszközölt a szövegben, a himnusz eredendően Nagy Szent Gergely tiszteletére íródott. Később a szöveg adaptáción ment keresztül, az utolsó verszakok átdolgozásával kifejezetten Szent Ágoston érdemeire fordították a figyelmet, így a himnusz változtatásai pontosabban illeszkednek Ágoston életére és teológiai örökségére. Tündöklik az égben az ünnepelt pap, a doktorok csillaga tűzvörösen izzik, a hit érintetlen fényét hinti szerte a földkerekségen. Aurelius Augustinus méltán tekinthető a hanyatlásnak indult nyugat-római birodalom egyik legnagyobb latin nyelven író teológusának, akinek munkássága a birodalom afrikai provinciájából beragyogta az egész keresztény világot. Szentünk a numidiai Trastéban született 354. november 13-án, a pogány, de később megkeresztelkedett Patricius és a mélyen hívő berber származású Mónika gyermekeként. Édesapja betegsége idején katekumen lett. Ágoston gyermekként szintén befogadást nyert a katekumenek közé, ám noha Krisztus alakját mindig csodálta, az egyház tanításával és gyakorlatával szemben egyre kritikusabbá vált és eltávolodott édesanyja hitétől. Anyanyelve a latin volt, a környezetében beszélt pun nyelvet ismerte, a görög nyelv elsajátításával azonban gyermekként komolyan küzdött. 11 évesen Madaurusban tanult, majd 17 évesen Kartágóban folytatott retorikai tanulmányokat. Itt hedonista életformát kezdett élni, ahogy ő maga írja, bűnös szerelmek sisterektek körülöttem. Itt került kezébe Cicero Hortensius című műve, amely megváltoztatta látásmódját és az igazság keresése a filozófiai gondolkodás útjára indította. Ugyanekkor kezdte olvasni a Bibliát, ám annak egyszerű latinsága miatt csalódott benne. Intellektuális ésségét egy időre a manicheusok dualista nézeteiben csillapította. A manicheus szektához való tartozás karrierje szempontjából is előnyökkel járt. Egy kiválasztott elit tagjának érezhette magát. Alig 20 évesen, édesapja halála után egy ideig Tagastéban tanított, majd Rómán keresztül Milánóba érkezett, ahol udvari rétor lett a város prefektusa Summa Hus közbenjárásával. A tehetséges ifjú Milánóban tért meg Szent Ambrus püspök hatására, aki 387. április 24-én húsvét vigíliáján meg is keresztelte. Ágostont lenyűgözte Ambrus retorikai stílusa és mély teológiai felkészültsége, aminek révén feloldódtak intellektuális kétségei. Ezt követően elhatározta, hogy visszatér szülőföldjére. Így fényes polgároddal, ó mennybéli Sion, örvendezve mondj dicséretet az üdvösség urának, aki csodálatos módon legyőzte önmagát, betelve a fénnyel. Imádkozzuk himnuszunkban. Ő a megszentelt hitet virrasztva folytonosan erősítette, hatalommal legyűrte a tévedés fegyvereit, mosta és eltávolította a szennyezett szokásokat a tiszta tanítással. Noha fiatalon eltávolodott a hitélettől, radikális elszántsággal kezdte keresni az igazságot, amely irányzatban nem talált választ, annak egyszerűen hátat fordított. Útjai során jutott el a híres tételhez, crede ut intelligas, intellige ut credas. Higgy, hogy érts, érts, hogy higgy. Megtérése során megtapasztalta, hogy az Istentől való eltávolodás egyben az önmagától való eltávolodást is jelenti. A Vallomások című művében így ír. Valójában beljebb voltál bennem, mint a legbensőbb valóm, és meghaladtad azt, ami bennem a legmagasabb. Előttem voltál, de én már eltávolodtam önmagamtól. Önmagamat sem tudtam megtalálni, még kevésbé téged. Himnuszunk harmadik verszaka a Vallomások 10. könyvének híres imádságával rímel. Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség. Későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed előzte vakságomat. Illatott felhője, felgomolygott, és belélegeztem. És most epedek utánod. Megízleltelek, és most éhezem és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való. Kiváló rétorként és teológusként Ágoston szembeszállott kora három nagy tévtanításával. A manicheizmussal, amelynek korábban tehát maga is tagja volt, a donatizmussal, amely az afrikai egyház egységét fenyegette abban a korban, és a pelágianizmussal, amely tagadta az áteredő bűnt és a kegyelem szükségességét. Hippó városában a donatista szakadás miatt két egyház

Tudás ellenére pappá is szenteltek. 396-ban Valériusz segédpüspökévé szentelték, majd Valériusz halála után ő lett Hippó püspöke. Ebben a szolgálatban fáradhatatlanul prédikált, támogatta a szegényeket, vitairatokat írt. Hippó Régiusban hunyt el 430. augusztus 28-án, miközben a várost a vandálok tartották ostromzár alatt. Földi maradványait később Szardínián keresztül az észak-olaszországi Pavia San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában helyezték el, ahol ma is díszes márványsírban nyugszik. Kortársa és életrajzírója Possidius püspök így emlékezik meg róla. Nagy számú papságot hagyott az egyházra, továbbá férfi és női kolostorokat, amelyek tele voltak olyanokkal, akik tisztasági és engedelmességi fogadalmat tettek előjáróiknak. Olyan könyvtárakat hagyott hátra, amelyekben megvoltak az ő könyvei és tanulmányai, továbbá más szenteké is. Ezekből arról értesülhetünk, hogy Isten kegyelme folytán melyek voltak érdemei, és miben állt nagysága az egyházban. Dicséret, tisztelet, hatalom a boldog háromságnak, akit a földön szeretettel tanulmányoztál, akinek ragyogó fényét most a csillagok közbirtoklod. Ezzel zárjuk himnuszunkat. A himnusznak ez a záró doxológiája Szent Ágoston egyik legkiemelkedő főművének, a De Trinitate című értekezésének állít emléket. Ebben a művében a szent teológus az emberi lélek benső szerkezetében keresi az Isten háromsági lenyomatát, megállapítva, hogy az emberi lélek három alapvető funkciója az emlékezet, a megértés és az akarat, szeretet tükrözi vissza a Szent Háromság egyisten benső életét. Ezen művéből néhány részletet idézünk. Urunk Istenünk, hisszük benned az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Különben nem mondta volna az igazság, menjetek, kereszteljetek meg minden népet az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében, ha csak nem volna háromság. Urunk Istenünk, nem parancsoltad volna, hogy olyannak a nevében kereszteljenek meg bennünket, aki nem Urunk és Istenünk. Azt sem mondta volna az isteni szó, halld Izrael, az Urad, Istened az egy Isten, ha nem lennél háromság és egy Úr, egy Isten. Továbbá, ha te, Atya Isten, csak magad lennél, és a te fiad Jézus Krisztus csak magad lennél, és a te ajándékod a Szentlélek, akkor nem olvasnánk a Szentírásban, hogy Isten elküldte fiát. És te egy szülött szintén nem mondtad volna a Szentlélekről, akit az Atya küld az én nevemben, és akit én küldök nektek az Atyától.

Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékesi Enikő, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt.

0: Carl Philipp Emanuel Bach E-dur triójának részletét Jean-Pierre Rampal és Aurel Nicolet játszotta. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba, jó estét kívánok! A szeretet mozgat, mondta Dante isteni színjátékának utolsó sorából idézve Leó pápa augusztus 22-én Riminiben, ahol a találkozó a népek közötti barátságért résztvevőihez szólt. Beszédében a népek közötti barátság és a békeépítésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről beszélt. A pápa azt mondta, a katolikus kultúrának a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk és akikkel az igazságban kell találkoznunk. Hétfőn utalják az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség hétfőn az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, a Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. A kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyekben meghatározzák, hogy mit kell tenni a hazánk megmentéséért a klímaváltozás okozta válsághelyzetben, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson vasárnap. A kormányfő a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Keresztény párkereső napot tartanak Debrecenben, tudatta a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. Oroszország kész növelni az Indiába irányuló műtrágya szállításokat, jelentette ki Vlagyimir Putyin, amikor hétfőn a Kremlben fogadta az indiai külügyminisztert, aki az atomenergia területén folytatott együttműködésről is tárgyal a Moszkvával. Putyin jelezte, a jövő hétvégén a Sánkhái Együttműködési Szervezet Biskeki csúcstalálkozóján találkozhat Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. Egyre erőszakosabbá válnak a múzeumi műkincsrablások Európában, közölte hétfőn az Europol. Az uniós bűnüldözési szervezet jelentése szerint az elkövetők több esetben pörölyt, robbanó anyagot vagy lőfegyvert is használnak a behatoláshoz és a személyzet megfélemlítéséhez. A bűnözők főként nagyértékű nemesfémeket, drágaköveket és kulturálisan jelentős műtárgyakat keresnek, amelyek iránt nagy a kereslet és az illegális piacon könnyen értékesíthetők. Hazánk időjárásáról: csak az északi megyékben fordulhat elő jelentéktelen zápor. A hőmérséklet késő este 16 és 22 fok között alakul. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Teljességünk felé. Folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést.

0: Teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, mindennapjaink működését. Köszönti Önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Mai adásunk vendége Szakács Adrien krízistanácsadó, szakpszichológus, szervezet és szociálpszichológus, aki Családi kríziseink című könyvét azoknak szánta, akik szeretnének tudatosan, kiegyensúlyozottan haladni életútjukon. Miért gondolta úgy, hogy pszichológusként könyvet ír?
1: Kedvenc területem a krízisek, azért szeretem ezt a területet, mert itt egy nagyon gyors terápiával igazából segítséget lehet nyújtani az embereknek, és mindig, amikor én így megjelenek a médiában, vagy akárhol, akkor nekem fontos, hogy legyen ennek egy kicsit ilyen edukatív jellege. Amikor valaki krízisben van, akkor ugye nagyon beszűkült a tudat, egyre jobban kétségbe esik, és egyre jobban csak az az adott eset van fókuszban, és azt gondolom, hogy egy ilyen pici könyv segítséget tud nyújtani egy ilyen helyzetben. Olyan a nyelvezete, olyan a mérete is, hogy nem ijeszti el az embert, hanem hogyha belenéz, akkor meg tud nyugodni, hogy ez nem csak velem történik, mással is történik. Ad is segítséget, illetve ahhoz is ad támpontot, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni.
0: Ez egy sorozatnak az első része. Az a címe, hogy pszichológus a polcon. Ugye mondta, hogy ezekben a krízisekben lehet segíteni. Mondjuk el, hogy igazából mi az, hogy krízis?
1: Egy olyan élethelyzet, amire az embernek korábbról nincsen megoldási technikája. Tehát amikor egy teljesen újszerű helyzetben vagyunk, és kétségbe esünk tőle. Az, hogy milyen helyzet válik a mi életünkben krízissé, az sok mindentől függ, mert egyrészt függ attól, hogy van-e már valamilyen tapasztalatom az ilyen jellegű krízis megoldásában, illetve függ attól, hogyha már volt korábban egy ilyen hasonló krízisem, akkor azt mennyire tudtam sikeresen megoldani és feldolgozni. Nyilván, hogyha nem, akkor az akkori krízis az összeadódik a mostanival, és ugye ez egy még nagyobb nehéz helyzet lesz, és mivel ugye korábbról hiába ismerem a hasonló helyzetet, viszont nem tudtam sikeresen megoldani, ugye jön egy ilyen élmény, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kudarcos élethelyzet az én számomra, illetve függ attól is, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk egyébként. Összejöttek a hullámok a fejünk felett, vagy minden olyan könnyedén megy. Ha éppen minden olyan könnyedén megy, akkor sokkal könnyebben tudunk megoldani bármilyen nehéz helyzetet, hogyha pedig ez már az utolsó csepp a pohárban, akkor nyilván még azok is hozzáadódnak ehhez a nehéz élethelyzethez.
0: Azért ez a kedvenc területe, mert hogy ebből ki lehet az embereket billenteni?
1: Igen, azért, mert hogy nagyon gyorsan ki lehet ebből így lépni. Nekem a kedvenc technikám az így az átkeretezés, tehát, hogy mindenben megkeressük azt, hogy mi értelme van, vagy hogy mit fog ez a későbbiekben adni nekünk, és végül is csak az első lépcsőfokra nehéz fellépni onnan, mert sokkal könnyebben fel tudjuk építeni saját magunkat.
0: Valószínűleg nincs olyan ember, aki nem kerül az élete során egyszer-egyszer krízisbe.
1: Igen, tehát krízist mindannyian átélünk, ugye több fajtája van a kríziseknek, vannak olyan krízisek, amik a különböző életszakaszváltásokból természetszerűek következnek, mint mondjuk egy kisgyerek életében a dackorszak, vagy a kamaszkor, vagy az, amikor elveszítünk valamit, vagy akár egy betegség kapcsán, és vannak véletlenszerű krízisek, amik nem következnek be törvényszerűen mindenkivel, például mondjuk egy iskolai szorongás, vagy egy bántalmazás.
0: Ebben a könyvben gyakorlati tanácsot akart adni az embereknek.
1: Nem csak egy leíró jellege van, hanem én 20 éve praktizálok, és mindenhol gyakorlatilag a saját praxisomból hozok be eseteket, amiknek a megoldását is leírom. Általában olyan típusú példákat próbáltam, ami azért sokunkkal előfordul, de közben meg vannak benne nyilván ilyen különlegesek is. Azokat az eseteket próbáltam kiemelni, amik az adott krízisben így a legkülönlegesebbek voltak.
0: Ez egy picike könyv, akár zsebben is elfér, és tényleg nagyon rövidek a fejezetek, és nagyon praktikusak.
1: Nyilván ez cél volt, hogy beférjen egy táskába, mert ugye aki krízisben van, annak tényleg beszűkül a tudata, nem érti a bonyolult mondatokat, az idegen kifejezéseket. Ha valaki krízisben van, akkor leveszi a polcról, fellapozza, és akkor ott rögtön ad egy ilyen mentőkötelet abban az adott élethelyzetben, mert nagyon fontos, hogy mélyebbre süllyedünk egy krízisben, és egyre nehezebben tudunk kilépni belőle, az ilyen apróságokon múlik, hogy abban az adott pillanatban van-e valami, amiben bele tudok kapaszkodni, vagy ami meg tud nyugtatni, mert akkor legalább azon az adott szinten szinten van, ahonnan már könnyebb felfele lépni. Ha nem kapjuk meg ezt a segítséget, akkor sokkal könnyebb lejjebb és lejjebb menni, ahonnan már nehezebb lesz feljönni. Illetve nyilván van egy olyan célja is, hogy szórakoztató olvasni, krízis nélkül is, mert hogy mindannyian kerülünk krízisbe, és amikor abban vagyunk, akkor jó, hogyha van hova visszanyúlni.
0: Mikkel fordulnak leginkább az emberek segítségért önhöz?
1: Mindenféle élethelyzettel, nyilván magánéleti válsággal, kapcsolati válsággal, párkapcsolati válsággal, vagy akár válással, kötődési nehézségekkel, gyász esetében, vagy súlyos betegség kapcsán, akár hogyha az egyén magát érinti, vagy hogyha a közvetlen környezetében kerül valaki ilyen helyzetbe, vagy karrier területén, hogyha valamilyen elakadás van, munkahely elvesztése, tehát mindenféle ilyen életvezetési problémákkal kapcsolatban.
0: Azt írta, hogy a krízisek azok változások. Változni a legnehezebb, tudunk-e változni?
1: Az egész életünk során változunk, tehát ugye a személyiségünk az a halálunkig fejlődik és beépülnek dolgok. Ha úgy is érezzük, hogy nem tudunk változni, vagy stabilak tudunk maradni, akkor is változunk, mert azok a hatások, amik érnek, azoknak nyoma van, és az be fog épülni a személyiségünkbe. Tehát ugye akaratunktól függetlenül is változunk, de nyilván egy nehéz élethelyzetben, vagy egy olyan élethelyzetben, amikor valaki azt érzi, hogy valami nem jó, és van egy ilyen motivációja, hogy én változtatni szeretnék, az nagyon jó, mert hogy ott biztos, hogy tud változni. Minden új helyzet az igazából az előző helyzetnek az elengedését kívánja meg tőlünk. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor egy új élethelyzetbe kerülünk, meg az is lehet, hogy egy jó élethelyzetbe kerülünk, de azt az előzőt azt el kell engedni, és azt meg kell gyászolni. Az egy veszteségélmény, mert hogy túllépünk azon az adott életszakaszon, vagy azon az élethelyzeten.
0: Mondjunk egy ilyen váltást, például élethelyzetváltást.
1: Mondok egy nagyon negatívat, tehát mondjuk egy bántalmazó kapcsolatból is azért borzasztóan nehéz kilépni a bántalmazottnak, mert neki az az élete, tehát nem feltétlenül van közvetlen tapasztaláson alapuló más élménye, illetve az már az ő számára lehet, hogy nem jó, de mégis kiszámítható, és azáltal, hogy kiszámítható, ez ad egy óriási biztonságérzetet a bizonytalanhoz képest, ami ugye a kiszámíthatatlansága miatt lesz bizonytalan. És ugye ebből ezért borzasztóan nehéz kilépni, és amikor már az első lökés az megvan, és ugye már jön egy ilyen tapasztalás, hogy ez jó nekem, akkor onnantól tud elindulni, de akkor is meg kell gyászolni ezt az időszakot, mert az az ő élethelyzete volt, valamiért belekerült, valamiért benne volt, valamiért valamikor meghozott egy döntést, hogy belekerüljön ebbe az élethelyzetbe. Nyilván ez egy kudarc az ő számára, hogy egy ilyenbe belekerült, olyan szempontból is, hogy benne volt, olyan szempontból is, hogy vajon mennyire vagyok én jó emberismerő, hogy bele tudtam kerülni egy ilyen élethelyzetbe, tehát hogy nagyon-nagyon sok szempontból meginog a saját magába vetett hite is, amit újra kell építeni.
0: A saját, úgymond nem jó döntésemet is el kell gyászolni.
1: Igen, illetve azt az énemet, aki benne volt abban az élethelyzetben, aki ott hozott döntéseket, aki belement bizonyos szituációkba, akivel megtörténhettek bizonyos szituációk, akinek nem volt ereje, vagy bátorsága, vagy bármi miatt nem tudott kilépni már az első pillanatban ebből az adott élethelyzetből.
0: Szerezhetünk-e önbizalmat, vagy úgymond győztesen kerülünk-e ki ezekből a helyzetekből?
1: Nyilván, ha kikerülünk, akkor győztesek vagyunk, hiszen le tudtuk győzni ezt az adott élethelyzetet, és egyébként azt gondolom, hogy minden nehéz helyzetnek a megoldása, az beépül a mi megoldási technikánkba, és erőssé tesz minket. Tehát egy következő hasonló élethelyzetben már biztos, hogy teljesen máshogy tudunk reagálni, és profitálni tudunk ebből az egészből. És igen, nehéz bármilyen kapcsolatból egyébként kilépni, de fontos azt szem előtt tartani, hogy ahhoz, hogy egy új élethelyzetbe kerüljek, és új lehetőségekhez juttassam saját magam, le kell zárni valamit, amihez erőre van szükségem.
0: Azt írta, hogy ez a gyász folyamat, ez legalább másfél év.
1: Igen, mert az első év az arról szól, hogy ugye átéljük újra már egy új kerethelyzetben a különböző ünnepeket, a különböző évfordulókat, a különböző alkalmakat, akár egy gyász esetén, amikor mondjuk elveszítünk valakit, aki a betegségnek a különböző szakaszain ment keresztül, vagy a különböző ünnepeket, vagy akár egy válás után, ugye már egy új kerethelyzetben, és az első év végén megvan az az élményünk, hogy na, túléltem ezeket az élethelyzeteket már ebben az újra keretezett életemben, és a következő következő fél év pedig arról szól, hogy megerősödünk, hogy igen, tényleg én erre képes vagyok, és ezért kell az egy plusz fél év ahhoz, hogy feldolgozzunk egy ilyen helyzetet. És nem gondolom, hogy az időt sürgetni lenne érdemes, vagy lehetne, mert egy lábtörésnél is megvan, hogy ez mondjuk 4 hét gipsz, és hogyha a második héten már el akarok kezdeni rohangálni, akkor nem fog sikerülni, akkor ez egy nem megfelelő szövődményes gyógyulás lesz. A lelkünknek is szüksége van erre az időre, mert ott is egy szövődményes, egy patológiás gyászfeldolgozás fog történni, hogyha nem engedünk magunknak időt arra, hogy meggyászoljuk ezt az adott élethelyzetet.
0: A patológiás gyászfeldolgozás az pontosan mit jelent?
1: Azt jelenti, hogy elakad az egyén a gyászfeldolgozásnak valamely folyamatán, és nem jut el oda, ahova a másfél év után el kell, hogy jusson, hanem megreked annak valamelyik szakaszában. Nem kerül feldolgozásra, hanem ott dolgozik a mélyben, és ugye itt jön be az, amit mondtam a beszélgetésünk elején, hogyha van korábbról egy nem megfelelően feldolgozott veszteségélményem, vagy akár gyászélményem, akkor az egy következő hasonló élethelyzetben hozzá fog kapcsolódni ahhoz az újhoz, és a kettő együtt fog engem nyomasztani, és a kettőt együtt kell, hogy legyőzzem és megoldjam. Elfolytani ezeket a dolgokat nem lehet a végtelenségig, tehát előbb-utóbb a felszínre törnek, vagy valamilyen feszültség, vagy frusztráció, vagy nagyon-nagyon sok esetben pszichoszomatikus betegségek, vagy egyéb betegségek formájában, tehát mindenképpen fel kell őket dolgozni.
0: És így eszembe jutott közbe a másfél évhez, hogy a házasság előtt is például legalább egy évig érdemes ismerkedni, mert akkor szintén körbeér az év.
1: Van egy ilyen fejezet is a könyvben, hogy az én megtebből hogyan lesz a mi, és valóban ehhez is időre van szükség, mert ugye az elején van a rózsaszín felhő, meg a különböző hormonoknak a hatása miatt azt gondolja, hogy teljesen más észlelési mód, de a különböző élethelyzetekben tudjuk kipróbálni azt, hogy mennyire működik ez. Amikor jönnek a mindennapi problémák, amikor már fáradt az egyik, vagy frusztrált a másik, vagy alkalmazkodni kell egymáshoz, akkor jön ki igazából az, hogy mennyire vagyunk képesek mi egymás mellett létezni hosszú távon. Vannak-e közös célok, vagy közös probléma megoldási technikák, közös értékek, tudunk-e közös szabályokat létrehozni, amik alapján mi mint pár, vagy mi mint család működni tudunk majd későbbiekben.
0: Tulajdonképpen a párkapcsolat kezdete is egy krízis helyzet.
1: Bizonyos szempontból igen, hiszen ugye ez egy új életszakasz, és lehet, hogy ez boldogsággal van teli, de mégis hoz egy csomó nehézséget, amivel meg kell küzdeni, illetve az, hogy két ember megtanul egymáshoz alkalmazkodni, az óhatatlanul jelenti azt, hogy egy kicsit el kell, hogy engedje a függetlenségét, a szabadságát, saját akaratból ugyan, de választ egy keretrendszert, amiben ő be akar illeszkedni, de annak ellenére, hogy ez egy saját választás, mégiscsak jár nehézségekkel, illetve belső feszültségekkel, amiket meg kell tanulni, feldolgozni, illetve kezelni.
0: Elgyászolom a függetlenségemet.
1: Bizonyos szempontból igen, illetve hát megteremtem azt, hogy akarok tartozni valakihez, és emiatt elengedek magamból dolgokat. Nyilván itt nagyon fontos, hogy mit engedünk el magunkból, vagy milyen mértékben, mert hogy az pedig kell, hogy megmaradjunk azért olyannak, amilyenek mi valójában vagyunk.
0: Ez is egy fejezet, hogy a gyerek születése aztán ebbe a kapcsolatba szintén egy krízis helyzet, vagy egyszerűen csak egy nehézség, vagy mi a különbség a kettő között?
1: Az, hogy egy nehéz helyzet krízissé válik-e, az attól függ, hogy mennyi időn belül tudom megoldani, illetve hogy meg tudom-e oldani. Tehát ugye a gyerekszületés az abból a szempontból nagyon nehéz, hogy ugye előtte együtt élt egy férfi és egy nő, esetleg egy férj és egy feleség, de ugye utána ki kell, hogy alakuljon egy anya és egy apa szerep is, ami azért nehézségek révén alakul ki. Ugye úgy alakul ki például az anya és az apai szerepünk, hogy kialakul az anyai kompetenciám, az apai kompetenciám. Tehát ugye, amikor megszületik egy kisgyerek, akkor attól nem válik rögtön anyává az az anya, hanem bele kell, hogy tanuljon ebbe az anya szerepbe. Mondjuk egy nehéz temperamentumú baba, aki így nagyon sok erőfeszítést kíván az anyától, és mondjuk a családból jön, hogy ki milyen módon csinálná ezt sokkal jobban, vagy esetleg másképp, az ugye gyengíti az anyai kompetencia, az anyai önbizalom kialakulását, ami bizony egy krízis helyzetbe is tudja taszítani azt a nőt, mert egyszerűen azt érzi, hogy itt végig egy új élethelyzetben, amivel nem tudok megküzdeni, és kívülről is azt kapom, hogy hát tényleg mindenki is sokkal jobban tudna megküzdeni ezzel a helyzettel, ez nehéz. Hogyha egy támogató környezetben van, és ugye erősítik, és bátorítják, és elismerik azt, amit ő tesz ebben a helyzetben, akkor sokkal jobban tudja magát érezni, és sokkal jobban kialakul ez az anyai kompetencia érzés benne. Tehát ettől is függ az, hogy ez csak egy nehéz élethelyzet lesz, vagy pedig krízis lesz.
0: Ez is még az anyasághoz tartozik. Ezt szerintem nagyon szépen fogalmazta meg, hogy amellett, hogy annyi szívünk van, amennyi gyermekünk, annyi szülő is él bennünk, ahány gyermekünk van. Mit jelent ez?
1: Hát egyrészt azt is jelenti, hogy minden gyerek más és más, illetve azt is jelenti, hogy nem kell, hogy megosszuk a szeretetet, hogy nem arról van szó, hogy a szeretet elfogyna, meg nem ugyanazt a szeretetet kell lefelezni, hogyha születik egy második vagy egy harmadik gyerekünk, amit az addig élő gyerekeink megkaptak, hanem tényleg azt gondolom, hogy amikor születik még egy gyerekünk, akkor azzal születik még egy szívünk, ami az övé lesz. És azt is tudomásul kell, hogy vegyük, hogy azok a szülői megoldási technikák, amik az egyik gyerekünknél bejöttek, azok azt gondolom, hogy biztos, hogy nem lesznek alkalmazhatóak a másik gyerekünknél, ha csak nem vagyunk hiper-szuper szerencsések az életben, de nem vagyunk, már csak azért sem, mert hogy amikor beszületik egy gyerek egy családba, akkor ott van egy családdinamika, és az új baba ehhez fog alkalmazkodni. Amikor az első gyerek születik be, ott még nincsen gyerek. Ott egyszerűen ő abban a pillanatban bekerül a középpontba, és ugye ő ezt a dinamikát fogja felvenni, ebbe a családi struktúrába keresi majd meg a helyét. És a második baba ösztönösen differenciálni fogja magát az elsőtől, tehát teljesen más lesz a helyzetekben való viselkedése és megnyilvánulása, mint az első gyereké volt. Nem tudatosan, tudat alatt fog ez megtörténni.
0: Vannak a kisgyerekes évek, de azért talán mindenkinek a legnehezebb, amikor a gyerekek kamaszkorba érkeznek. Ez kinek krízis, inkább a gyereknek, vagy a szülőnek?
1: Ez egy óriási krízis a gyereknek is, és a szülőnek is. A gyereknek azért, mert ugye azért a kamaszkor kezdetére már van egy kialakult személyisége, egy külalakja, tehát belenéz a tükörbe, és felismeri saját magát, de azt szoktam mondani, hogy itt ugye nyilván az idegrendszeri változások, a hormonrendszeri változások húzódnak meg a háttérben, és ugye ez egy óriási ilyen fejlődési lépés egy gyerek életében. Az, aki ő volt korábban, az egyszerűen megsemmisült. Tehát mindig azt mondom, hogy olyan, mint egy ilyen gyöngycsor, ami a nyakunkban volt, és elszakad, és így össze-vissza gurulnak a gyöngyök, és ész nélkül próbálja a kamasz is összeszedegetni ezeket, meg a szülő is, mert hogy mind a ketten kétségbe esnek. A kamasznak is borzasztó, hogy belenéz a tükörbe, és egy olyan arcot lát, amit korábban nem, hirtelen megnyúlik, a teste is megváltozik, ugye a hormonok hatására az illata is megváltozik, az érzései is megváltoznak, a reakciói is megváltoznak, tehát egyszerűen egy érzelmi hullámvasúton van, és kiszámíthatatlanná válik, nem csak a környezete, hanem saját maga számára is. Nyilván a szülőnek is nehéz, mert volt egy cikicuki gyereke, akit már ismert, és akkor egyszer csak egyik pillanatra a másikra megnő, magasabb lesz, mint ő, de közben mégiscsak nagyon furcsán viselkedik, azt gondolná, hogy ő már egy kicsi felnőtt, de közben meg egy nagy gyerek, nem tud vele mit kezdeni, és amikor haragszik ránk, akkor nem úgy mondja, mint egy édes 3 éves vagy 2 éves, hogy nem vagyok a barátod, hanem sokkal kemény ebben fejezi ki az ellenérzését, ráadásul alakul az értékrendszere, a kritikai érzéke, tehát folyamatosan kritikus velünk, folyamatosan vitatkozik, folyamatosan határt feszeget, viszont ez a dolga. Engedni is kell, hogy ez megtörténjen, nem szabad minden helyzetben legyőzni őt, és megmondani, hogy mit, hogy kéne, hogy csináljon, mert akkor egyszerűen nem tud az ő személyisége fejlődni, és az a későbbiekben meg fogja bosszulni magát, hogy egy elfojtott kamaszkora volt.
0: Akkor hogyan tudom magamat, mint szülőt is segíteni, és a gyereket is ebben a felnövésben?
1: Azt gondolom, hogy óriási tudatosságra van ebben szükség, hogy amikor éppen így felénk tornyosulva, felemelt hangon próbálná ő a határait feszegetni, akkor meglássuk benne azt a kisgyereket, aki valaha volt, és megdobbanjon az a szülői szív azzal az óriási elfogadással és szeretettel, és amiképpen ne menjünk bele ilyen nagy véremenő vitákba, mert akkor nagyon gyorsan meg fog romlani a viszony a szülő és a kamasz között, és a kamasz nem felénk, hanem kifelé fog fordulni a családból. Illetve, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy mire eljut egy gyerek a kamaszkorba, addigra mi már nagyon-nagyon sok mindent beletöltöttünk a neveléssel jó esetben, és az azért nem semmisül meg. Tehát bízzunk abban a nevelésben, amit a kamaszkorig beletöltöttünk a gyerekbe, itt pedig hagyjunk neki bizonyos keretek között szabadságot.
0: A felnövés az egy folyamat, talán nem is tetten érhető, de ha esetleg mégis, akkor miből vesszük észre ezt, hogy felnőtt a gyerek?
1: Az már egy abszolút érett és felnőttes megnyilvánulás, hogyha valakinek van felelősségtudata a különböző helyzetekben, a helyzetek felé és az emberek felé.
0: Volt egy fejezet a könyvben a titkolózásról.
1: A gyerekek sokkal több mindent éreznek, mint amit a szavakon keresztül meghallanak. De már az egész kicsi gyerekek. Tehát ugye ez azért is van, mert az elején ők még nem tudnak beszélni. Tehát nonverbálisan és metakommunikáció révén kell, hogy kommunikáljanak, illetve kell, hogy értelmezzék a környezetüket. Tehát egy kisgyereknek a metakommunikációs érzékenysége a sokkal magasabb szinten van egyébként, sok esetben, mint egy felnőttnek. Tehát hiába nem mondunk ki szavakkal előttük dolgokat, akármilyen életkorú gyerekről van szó, akkor is ők leveszik a rezgéseket, és leveszik azt, hogy azt, amit mondunk, az nincs összhangban a metakommunikációnkkal. Ez ugye azért nagyon veszélyes, mert itt ugye ő elveszíti a biztonságérzetét, pedig egy gyerek számára a két legfontosabb pillér, az a szülő kell, hogy legyen.
0: Egyébként mik azok a titkok, úgymond, amiket a szülők nem szoktak elmondani, és el kellene?
1: Akár az anyagi helyzetről, egészen odáig, hogy mondjuk eltitkolnak egy szoros hozzátartozónak a betegségét, vagy akár a válást, vagy azt, hogy problémák vannak a családon belül. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok tabu téma alakul ki a családokban, amik nem csak azt eredményezik, hogy ők egyszerűen nem beszélnek róla, hanem hogy titkolózás formájában megy. Tehát, hogy már mindenki tud róla, csak mondjuk az adott gyerek nem. Ez azért sem jó, mert a gyerek már sokkal korábban érzi azt, hogy baj van, és amíg nem tudja, hogy mi a baj, addig van benne egy ilyen bizonytalanságérzet, ami ugye megingatja a biztonságérzetét, ráadásul nagyon sok esetben azt gondolják, hogy azért nem mondták nekünk, mert hogy ez belőlünk fakad, tehát hogy mi vagyunk az okai ennek a történésnek, és akkor kialakul bennük a bűntudatérzése, a lelkiismeret furdalás, feszültséget, frusztrációt élnek át a bizonytalanság miatt. Én mindig azt mondom, hogy a legrosszabb dolog is jobb, mint a bizonytalanság.
0: Amikor a szülők válnak, akkor ugye, ahogy mondta, és a gyerek már sokkal előbb érzi, főleg, hogyha már nem annyira kicsi, és mégsem mondják meg. Itt érdemes-e egymásra várni a két szülőnek, hogy ezt elmondja? Vagy ha képtelenek leülni, akkor mi a megoldás?
1: Fontos eljutni két felnőttnek odáig, hogy erről tudjanak kommunikálni a gyerek előtt, hogyha nem, akkor szakember segítségét kell kérni, hogy ők erre képessé váljanak. Hogyha ez mégsem történik meg, akkor azt gondolom, hogy annak a szülőnek, aki egy bizalmi viszonyban van a gyerekkel, legalább annak a szülőnek érdemes elmondani a gyereknek, hogy oké, baj van, megtaláljuk a megoldást, bízz el bennünk, mert ki fogunk lépni ebből az adott élethelyzetből. Akármilyen helyzet is alakul ki két felnőtt között, azért a gyerek miatt ők szülőtársak maradnak, és a gyerekről közösen kell gondoskodni.
0: Ez az első része a sorozatnak. Mi lesz a folytatásban?
1: Lesz egy olyan, ami a különböző kapcsolatokról szól, illetve lesz egy olyan, ami a családon belüli tabu témákról fog szólni. A tabu témáknak a fő területe az egyik, az a pénz lesz, hogy mennyire tabu téma a családon belül a pénz.
0: Nagy erénye ennek a könyvnek a gyakorlatiasság. Azt lehet érezni, hogy nem csak pszichológusként, hanem szülőként is írta, ezt jól gondolom.
1: Nekem van két kislányom, tehát szülő is vagyok, amellett, hogy pszichológus vagyok, és pszichológus is vagyok, amellett, hogy szülő vagyok, tehát én ezeket nyilván nem is akarom szétválasztani, tehát az én személyiségem az nyilván így egész.
0: A teljességünk felé mai adásának vendége Szakács Adrián krízis tanácsadó szakpszichológus, szervezet- és szociálpszichológus volt. Technikai munkatársunk Bójás János nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.

0: Szekeres Tamás felvételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 24-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál. Hétfőn kezdték el utalni az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. A békét szolgáló diplomáciai és egyházi párbeszéd jegyében Moszkvába látogat Paul Richard Gallagher érsek, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között tárgyal az orosz hatóságokkal, valamint a moszkvai patriarchátus képviselőivel. A szentszéki diplomata az oroszországi katolikus püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és helyi közösségekkel is találkozik. A látogatás célja, hogy a szentszék a feszült nemzetközi helyzetben is fenntartsa a diplomáciai és ökumenikus párbeszédet. Gallagher érsek legutóbb 2021-ben járt az orosz fővárosban. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál hétfő délelőtt, írja az MTI. A gép vészjelzést adott le, leszállt, majd kigyulladt. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A készeléti Gripenek továbbra is szolgálatban maradnak. A balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése komoly, de nem életveszélyes, ezt a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára írta hétfő délután Facebook oldalán. Kürtös László miután meglátogatta a kórházban a pilótát, elmondta, a kialakult vészhelyzetben a pilóta úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Később az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház azt közölte az MTI-vel, hogy a pilóta gerince megsérült a katapultálás során, a tisztet megműtik. A vadászgép pilótájának állapota stabil, a műtétet kedden hajtják végre. A kormány 7,5%-ra módosította az idei költségvetési hiánycélt, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei miatt idén nincs lehetőség a deficit további csökkentésére. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya 74,6%-ról átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A kormány augusztus 31-én nyújtja be a módosított költségvetést az országgyűlésnek. A négyből már három blokk teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter hétfőn Facebook oldalán. A kormányfő hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A vállalati szférától is támogatást kér a kormány az 1956-os forradalmi szabadságharc 70. évfordulójának közös megünnepléséhez. Magyar Péter miniszterelnök paksi sajtótájékoztatóján azt mondta, kis és nagyvállalatok, valamint nemzetközi cégek felajánlásaira is számítanak. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében erre úgy reagált, a magyar vállalkozók adófizetőként már hozzájárulnak az ünnepséghez. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. A szerkesztőt hallják.
2: Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer embert foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A bejelentett munkanapok száma megközelítette a 2 milliót, egy munkavállaló átlagosan pedig 7 napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatásban, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkalmi és idény munkásokat minden esetben még a munkavégzés kezdete előtt be kell jelenteni. Ennek elmulasztása ugyanolyan szankciókkal járhat, mint más be nem jelentett foglalkoztatás. A munkáltató alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kaphat, üzlethelyiségét bezárhatják és felkerülhet a NAV nyilvános listájára. A bejelentést online az EFO és az EFO Pro mobil alkalmazásban, illetve telefonon a 185-ös ingyenes számon is meg lehet tenni. A dolgozók a NAV mobil alkalmazásban ellenőrizhetik saját foglalkoztatási adataikat és bejelentett munkanapjaikat. Fontos szabály, hogy aki bizonyos foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhekből legalább 300 000 forintos adótartozást halmozott fel, addig nem alkalmazhat egyszerűsített foglalkoztatásban munkavállalót, amíg nem rendezi tartozását. Egy dolgozó az összes munkahelyét együtt számítva évente legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. A mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben ez további 90 nappal meghaladható. Az egyszerűsített foglalkoztatás adókedvezményt is jelent. A napi munkabér 19.305 forintig adómentes, szakképzettséget igénylő munkakörben pedig 22.308 forintig nem kell adót fizetni, és ez alatt az összeghatár alatt a munkabért bevallani sem kell, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség hétfőn az MTI-t. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, a Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második, szintén 50 000 forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak, iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyagtoltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Ez különösen fontos a rákcsálható ceruza és tolvég díszítők esetében, írták. Speciális hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV a sorompóházaknál, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, a rendkívüli hőség a vasúti infrastruktúrát is próbára teszi. A vállalat ezért keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá tehetik a berendezéseiket. A sorompóházak speciális hővédő bevonata az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Szent Istvánhoz kötődő erekélyeket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekélyeket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adták át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának. A Csehfőváros és környékének több mint 100 fős magyarsága a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezett meg a magyar állam megalapításáról. Marosvásárhelyet közvetlenül érintheti a Fekete-tengerből kitermelhető gáz, aminek érdekében Románia katonai erejét is fokozottan erősítik a tengeri övezetben. Gáspár Sándor tudósít.
3: Hétfő reggel a határ melletti Galac lakosságát riasztották a román légtérbe berepült drón miatt, miközben most már állandó riadókészültségben vannak a Neptun Deep tengeri gázmezőnél, hiszen augusztus 20-án a platform közelébe úszott robbanóanyaggal teli tengeri drón román vadászgép lőtte szét végül. Az elmúlt 3 nap alatt 96 drónt észleltek román területen vagy közvetlen közelében. 4-et a román vagy NATO járőrök le is lőttek. Gyorgyica Vlad vezérkari főnök már hónapokkal ezelőtt jelezte, a Romániához tartozó fekete-tengeri gázkitermelés övezetére nem terjed ki a NATO 5. cikkeinek védőernyője. Vagyis Bukarestnek kell védenie a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékeket, meg a Neptandip gázmezőt. A 100 milliárd köbméteres készlet kitermelése 2027-ben kezdődne, évi 8 milliárd köbméteres szakaszokban. A 10 szondától 160 kilométeres vezeték szállítja partra a gázt a 225 méter magas, 16.500 tonnás platformról, tehát ugyancsak kiterjedt területen kell biztosítani a védelmét annak a gáznak, amelynek egy része Marosvásárhelyre kerülne, a romániai mezőgazdaság számára szükséges műtrágya belföldi előállítására az Azomures kombinátban, amely évek óta áll, mert hogy drága a gáz, meg nincs is. A román hadügyben elégtelennek minősítik a jelenlegi flottát. A Törökországban építtetett korvettet most szerelik föl légelhárító rakétákkal és torpedókkal. A Rheinmetalltól 920 millió euró értékben rendeltek járőrhajókat, de ezek csak 2030-ban lesznek bevethetőek. Az orosz drónok mellett ukrán dróntámadásokkal is számolnak, hiszen júniusban Konstanca kikötőjében a gázterminál mellett robbant a drónjuk. A Neptandip gázmezőről a Magyarországgal is ködös Brau gázvezetéken jutna tovább a gáz, ami így európai fontosságú projekt.
0: Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal erősítik az erdőtüzek elleni védekezést Horvátországban. A Környezetvédelmi Minisztérium hétfőn közölte, 50 új kamerával bővítették a korai észlelést szolgáló rendszert. Az eszközök éjjel-nappal automatikusan érzékelik a füstöt és a lángokat, így gyorsabban riaszthatók a tűzoltók. A rendszer meteorológiai adatokat is használ, a felvételek pedig valamennyi megyei tűzoltósági irányítóközpontban elérhetők. 35 éves Ukrajna Volodymyr Zelenszkij kitartásra szólított fel, Nyíri Kata jelenti.
4: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján úgy fogalmazott, az ország a háború ellenére sem adja fel, és végül eléri a békét. Az államfő szerint Oroszország a háború előtt elsősorban Ukrajna erőforrásait, fegyverzetét és tartalékait mérte fel, egy valamit azonban nem vett számításba, az ukrán emberek elszántságát. Zelenszkij szerint az ukrán társadalmat az egymás iránti támogatás és az ország iránti hit tartja össze. Mint mondta, több százezer önkéntes állt a hadseregbe, olyan emberek,

0: Az összegből többek között légi és rakétavédelmi rendszereket, lakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület hétfőn. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelése melletti uniós elkötelezettségét erősíti meg. Uniós körútra induló António Costa, írja az MTI. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismeri az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait.
1: Kárpát-medencei sajtófigyelő. 50 éve Washingtonig viszik az erdélyi magyar ügyeket, olvasható a Krónikában. 50 éve néhány fiatal New Yorkban úgy döntött, nem elég beszélni az erdélyi magyarok helyzetéről, el kell juttatni az ügyüket oda, ahol a döntések születnek. A Hámos László nevével összefort Magyar Emberi Jogok Alapítványának története azóta a kommunista diktatúrával szembeni fellépéstől a washingtoni és brüsszeli érdekképviseletigével. A szervezet fél évszázados tevékenységéről, Hámos László örökségéről és a határon túli magyar jogvédelem mai kihívásairól tartottak kerekasztalbeszélgetést a kolozsvári Magyar Napokon. A Magyarország kolozsvári főkonzulátusa szervezte beszélgetésen, Szekeres Zsolt a jogvédő szervezet elnöke, Kelemen Hunor az RMDS elnöke és Kolumbán Vilmos az erdélyi református egyházkerület püspöke vett részt. A beszélgetést Betlendi András kisebbségjogász moderálta. A kolozsvári Magyar Napokon arról is szó esett, miközben az elmúlt fél évszázadban alapvetően megváltoztak a kisebbségi jogvédelem körülményei, az egyházi restitúció, a nyelvhasználat és a közösségi jogok számos kérdése továbbra sem rendezett. Rendkívül heves vihar söpört végig péntek éjjel a Rimaszombati járás több településén, írta a Pozsonyi Újszó. A péntekről szombatra virradóra délgömört sújtó heves szélvihar után még vasárnap is folytatódtak a mentési és helyreállítási munkálatok, tájékoztatotta a belügyminisztérium. Vasárnap is zajlott a kidőlt fák eltávolítása, az épületek megrongálódott tetőszerkezeteinek ideiglenes lefedése, valamint az érintett települések ivóvízellátása. A heves szélvihar több rimaszombati járásbeli községet, valamint a nagyrőcei járásban fekvő Tornalja városát is sújtotta. A vihar több tucat épületben okozott károkat, hatalmas fákat döntött ki, megrongálta az elektromos hálózatot és az oszlopokat. Rendkívüli helyzetet a Rimaszombati járás 15 községében, valamint Tornaján hirdettek. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Jellemzően fátyol felhős lesz az ég, éjszakon lehet több a felhő, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Kedden fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben zivatar. A szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Főpíreink még egyszer, röviden. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál. Hétfőn kezdték el utalni az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Iványi Balást hallják.
2: 2026. augusztus 24-e

0: Van hétfő, Isten éltesse Bertalan nevű hallgatóinkat. A Bertalan egy arámi eredetű bibliai név, jelentése Ptolemaiosz fia. Augusztus 24-én az egyház Szent Bertalan apostol ünnepét tartja. A 12 apostol egyike volt, akit a hagyomány Nátánellel azonosít. A feltámadás után Kis-Ázsiában és Örményországban hirdette az evangéliumot, ahol vértanú halált szenvedett. A hagyomány szerint elevenen megnyúzták, majd lefejezték, ezért a tímárok, a bőrművesek és a cserzővargák védőszentjeként tisztelik. Ünnepét már az ókeresztény korban is számon tartották, a művészetben pedig gyakran saját lenyúzott bőrét, vagy a mártíromságára utaló kést tart a kezében. Krisztus után 79-ben ezen a napon tört ki a Vezúv, amely néhány óra alatt elpusztította Pompeit, Herkuláneumot, Stábiát és több környékbeli települést. A katasztrófát évekkel korábban már egy pusztító földrengés előzte meg, ám a lakosság nem sejtette, hogy a vulkán ekkora pusztításra készül. A kitörés során izzó hamu, vulkáni törmelék és mérgező gázok temették maguk alá a városokat, ahol ezrek vesztették életüket. A tragédia egyik legismertebb szemtanúja az ifjabb Plinius volt, aki nagybátyja idősebb Plinius haláláról és a kitörésről Tacitusnak írt leveleiben számolt be. Ezek a beszámolók ma is a vulkánkitörés legfontosabb történeti forrásai. A 18. században megkezdett ásatások során szinte érintetlen utcák, lakóházak, freskók és használati tárgyak kerültek elő, a habumban megőrződött emberi testek lenyomatai pedig megrázó közelségbe hozzák az ókori katasztrófát. 1572. augusztus 24-én Franciaország több városára is átterjedt a Szent Bertalan éji vérengzés, amelynek kezdete előző éjszaka volt Párizsban. A katolikus vezetés támogatásával hugenották ezreit gyilkolták meg, és a mészárlása a francia vallásháborúk egyik legsötétebb fejezetévé vált. Az események hosszú időre ellehetetlenítették a katolikusok és protestánsok közötti megbékélést. 1804-ben ezen a napon Joseph Louis Gay-Lussac és Jean-Baptiste Biot hidrogénnel töltött léggömbbel mintegy 4000 méter magasra emelkedett, hogy a föld mágneses terét és a légkör tulajdonságait vizsgálja. Gay-Lussac néhány héttel később egyedül is felszállt és 7016 méteres magassági rekordot állított fel, amely csaknem fél évszázadon át megdönthetetlen maradt. Mérései jelentősen hozzájárultak a légkör és a meteorológiai jelenségek tudományos kutatásához. 1823. augusztus 24-én nyitotta meg kapuit Miskolc első állandó kőszínháza, a mai Miskolci Nemzeti Színház elődje. A nyitő előadáson Kisfaludy Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. Az első épület 20 évvel később tűzvészben elpusztult, ám a város nem mondott le a magyar nyelvű színjátszásról. A ma is álló színház a 19. század közepén épült fel, és napjainkban Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő magyar nyelvű kőszínháza. 1838-ban ezen a napon halt meg Kölcsey Ferenc költő, a himnusz szerzője és a reformkor egyik legnagyobb szellemi alakja. Nem csak költőként, hanem országgyűlési követként és politikai gondolkodóként is jelentős szerepet játszott a reformkori Magyarország közéletében. Következetesen kiállt a magyar nyelv ügye, a polgári átalakulás és a nemzeti felemelkedés mellett. A himnusz mellett a Parainézisz Kölcsey Kálmánhoz című erkölcsi útmutatója és irodalomkritikai munkái is a magyar művelődés történet kiemelkedő alkotásai. Szatmárcseként temették el, síremléke ma is a magyar irodalom egyik fontos emlékhelye. 1991. augusztus 24-én az ukrán parlament elfogadta az ország függetlenségi nyilatkozatát, kimondva ezzel Ukrajna elszakadását a Szovjetuniótól. A döntés néhány nappal a moszkvai puccskísérlet bukása után született meg, és fontos állomása lett a Szovjetunió felbomlásának. A függetlenséget még ugyanabban az évben népszavazás is megerősítette. Augusztus 24-e így azóta Ukrajna nemzeti ünnepe. 2006-ban, ezen a napon a Nemzetközi Csillagászati Unió újra definiálta a bolygó fogalmát, és a Plútót törpebolygóvá minősítette. A döntés világszerte nagy visszhangot váltott ki, hiszen addig generációk tanulták úgy, hogy a Plútó a naprendszer 9. bolygója. Az égitest azóta is a törpe bolygók közé tartozik, a tudományos vita pedig jól példázza, hogy a tudomány új felfedezések hatására időről időre felülvizsgálja korábbi ismereteit.
1: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

0: A Voice of Spirit muzsikált.
1: Kedves hallgatóink, a 19 órai harangszó után rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a Szent Atyáért, hogy biztosan és világosan vezesse az egyházat, s mi szeretettel figyeljünk tanítására a sok zűrzavar és békétlenség közepette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk népünk erkölcsi megújulásáért, és azért, hogy mi keresztények hiteles követői legyünk Krisztus Urunknak.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk azért, hogy minél több keresztény kötelezze el magát Krisztus követése mellett, visszautasítva a sátán egyre csábítóbb és erőszakosabb mesterkedéseit. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk beteg és szenvedő testvéreinkért, s az őket ápolókért, hogy adjon erőt nekik Krisztus értünk szeretetből vállalt kínszenvedése és feltámadása.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk népünk erkölcsi megújulásáért, és azért, hogy mi keresztények jó példánkkal igazi kovászai legyünk a jövő társadalmának. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Hétfőn kezdték el utalni az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. A balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése komoly, de nem életveszélyes, írta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Kürtös László, miután meglátogatta a kórházban a pilótát, elmondta, a kialakult vészhelyzetben a pilóta úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Forgalomkorlátozás lépett életbe a fővárosi Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte a minisztérium. A Rákóczi híd lehajtójánál a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasúti pálya vízelvezetésén dolgoznak a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A munkálatok várhatóan 6 hétig tartanak. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balatonfűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A békefolyamat akadályozásával vádolta Nagy-Britanniát a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, London rendszeresen olajat önt az ukrajnai háború tüzére. Peszkov arra reagált, hogy a brit kormány engedélyezte egy európai védelmi vállalatnak, hogy Ukrajnának átadjon bizonyos Scalp manőverező robotrepülőgépek brit alkatrészeire vonatkozó minősített információkat. A szóvivő szerint az orosz erők felderítik és megsemmisítik a fegyvergyártó helyszíneket. 78 év után megtalálták az izraeli államalapítás idején elsüllyesztett Altalena hajó roncsait, jelentette az izraeli média. A hajót Izrael partjaitól nyugatra 503 méteres mélységben találták meg. Az Altalena 1948-ban fegyvereket és mintegy 930 bevándorlót szállított. A rakomány átadása miatt fegyveres összecsapás tört ki az Irgun szervezet és az izraeli hadsereg között, amelyben 19-en meghaltak. Izrael első miniszterelnöke David Ben-Gurion később elrendelte a hajó elsüllyesztését. Az izraeli térképészeti hivatal történelmi pillanatnak nevezte a roncs megtalálását. Hazánk időjárásáról. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Mészöly Miklós, Emide és Amoda.

0: Élt egyszer két jó barát, Emide a dinnyefejű, Amoda a tojásfejű. Mióta az eszüket tudták, mindig együtt csetlettek a világban. Az egyiknek az inge volt rojtos, a másiknak a nadrágján fújt át a szél. Emide hordta a kalap karimáját, Amoda a csücskös maradékát. Mivel cipő is csak egy pár jutott nekik, azon is megosztoztak. Ha tehették volna a lyukat a cipőtalpon, még azt is megfelezték volna. Mégse jutottak soha semmire. Egyszer elhatározták, hogy házat építenek, és azon túl úgy élnek, mint a királyok. Egész nap esznek, meg alusznak. Egy kerek domb aljában ki is választották az alkalmas helyet. Szerencsére volt a közelben kő is, fa is elegendő, minden, ami kell a házépítéshez. Igaz ugyan, hogy még sohasem próbáltak olyat, de számít az. A madár se búcsúban veszi a fészkét, mégis van neki. Épp csak ők ne tudnának házat rittyenteni. Mielőtt nekifogtak volna a munkának, Emide így szólt a barátjához. Hallod-e, koma? Te hord csak a követ, Emide, meglátod, kész leszünk izibe. Amoda így bólogatott rá. Jól van, koma, te meg csak vidd a fát, Amoda, estére kész lesz a kahiba. De még este is ugyanott tartottak, ahol reggel. Amíg az egyik Emide hordta a fát, a másik Amoda hordta a követ. A vége persze az lett, hogy csináltak két rettentő nagy rakást, az egyiket kőből, a másikat fából. De ahová a házat akarták építeni, ott nem maradt egyéb, csak a puszta föld. A két legény a fejét vakarta. Mindegyik azt hitte, hogy a másik a hibás, ezen szörnyen összekaptak. Ilyeneket mondtak egymásnak. Olyan buta vagy, mint a korpa a zsákban. Te meg olyan ügyetlen, mint a szög az ablakfában. Ezt a beszélgetést addig folytatták, míg be nem rekedtek, akkor kibékültek és megfogadták, hogy reggel újra kezdik a munkát. Még pírja sem volt a napnak, már talpon volt a két legény. Hogy a haszontalan munkának elejét vegyék, ravaszul most mindent fordítva csináltak. Amit előző nap Emide cipeltek, azt most átrakták Amoda. De az eredmény megint ugyanaz lett. Csupán a farakás helyébe került a kő, a kőrakás helyébe a fa. Csak egy nem volt sehol sem, a vityilló. Nosza, törték a fejüket. Most mit tegyenek? Végre kisütötték, hogy többet nem cipelnek semmit sehová, hanem mindjárt ott helyben fölépítik a házat, ahol követ meg fát lelnek. Igen ám, de hiába rakták egymás hegyibe a követ. A négy fal sehogy sem akart összetalálkozni. Mindegyik külön-külön meredezett a magasba, de ez még semmi. Az ajtót a padlásra rakták, a kéményt a pincébe, az ablakot meg a kerítés végébe. Már délre járt, mire ráeszméltek, hogy hiba csúszott a számításba. Emide leült szomorúan az egyik fa tövébe, és így szólt. Té, nem nekünk való mesterség, ez hallod? Nem volna jobb, ha világgá mennénk.
1: Okos beszéd, hümmögött Amoda. De merre, hova menjünk? Lenek vagy főnek, jobbra vagy balra?
0: Emide így válaszolt. Menjünk egyenest előre. Úgy lett. Szépen összeszedték a cókmókjukat, belegyömöszölték két feneketlen zsákba, és elindultak. Emide jobbra vette az útját, Amoda balra, s már jó messzire baktattak, mikor egyszerre gyanút fogtak, hiszen ha így folytatják, soha többé nem találkoznak. Elkezdtek hát égtelenül kiabálni.
1: Hé, nem arra van előre, hanem erre!
0: De nem tudtak megegyezni. Helyette leültek a zsákjukra, és ott vártak, mint két csökönyös szamár. Talán még most is ott ülnének, ha nem jön arra egy kecskeszakállas ember. Ennek az embernek göcsörtös bot billegett a vállán, a boton pedig legalább két tucat nyúlbőr lógott, már messziről bűzlött. A féle nyúlbőr kereskedő volt, lehetett látni. Egyéb iránt egy kutya is poroszkált a nyomában, s az rögtön ugatni kezdett, amikor a legényeket meglátta. Na, erre a bőrös is megállt, és csak úgy fokhegyről oda kiáltott. – Mink otlotok, legények? Féltek, hogy elszalad a zsák?
1: – Aj, dehogy is! – sóhajtottak azok. – Nagyobb a mi bajunk! Azt nem tudjuk, bátyó, merre van előre!
0: A bőrös nagy gazember volt. Tudta mindjárt, mit válaszoljon.
1: Hát, azon könnyen segíthetünk, mondta nevetve. Én elárulom nektek. Arra van előre, amerre szalad a kutyám. Ha nem hiszitek, tegyetek próbát. Én majd füttyentek neki, ti meg fussatok utána.
0: A két legény nagyot nézett.
1: Hát, ilyen egyszerű a dolog. Csak kutya kell hozzá. No, hiszen nem csoda akkor, ha nem tudtak dűlőre jutni. S úgy megörültek a jó tanácsnak, hogy még a zsákjukról is megfeledkeztek. Ledobták a földre, a nadrágjukat felgyűrték térdig, és a kutya után lódultak.
0: A bőrös meg ott maradt, és a hasát fogta. Miután jól kimulatta magát, gyorsan összeszedte a két zsákot, a bőröket ügyesen belegyömöszölte, aztán a kutyája után füttyentett, hogy az se loholjon hiába. Most már fordulhatott vissza, megszolgálta a mindennapit. Ő pedig csendben elódalgott. Csupán a göcsörtös botot hajította a fűbe. Azt ott hagyta cserébe.

Mikor a két legény lihegve visszatért, elképedve látták, hogy se zsák, se bőrös, se kutya. Nagyon nekiszomorodtak, lógatták a búsfejüket. Egyszer csak Emide megszólalt. Ne búsulj, komám! Minden bajban akad

0: Volt az. Ugyanis a hozzávaló tornácos házzal együtt fönt a levegőben kevékedett, se messze, se közel, talán 2 óra járásra. De hogyan? Az egész ház tótágast állt a levegőben, mintha a szél mindenestül felborította volna. A kéményből lefelé gomolygott a füst. Az ólak, a bogyák, a csűrök, de még a libák az udvaron, a birkák az akolban, azok is úgy áldogáltak, mint a légy a mennyezeten. Égnek vetett lábbal. Egy szóval nem volt a helyén semmi sem. Ahol a padlásnak kellett volna lenni, ott szolgált az ajtó, ahol meg a pincének, ott a kémény pipált. Azért ne higgye senki, hogy a két legény meglepődött. Cseppet se. Inkább a kedvük szélesedett. Itt aztán biztosan jó helyre szegődünk, mondogatták. Úgy fest ez a porta, mintha mi építettük volna. És lelkesen kutyagoltak tovább, hogy még este előtt odaérjenek. De lám, alig bukott le a nap, a ház szőrén szálán eltűnt az ég aljáról. De még akkor sem lankadtak, eltökélték, hogy addig nem nyugosznak, amíg a házat meg nem lelik. Égen vagy földön valahol meg kell lennie. S mentek éjjel, mentek nappal, kocsinyom vizéből ittak, vagy sóska levélen éltek, de senki ember fiával nem találkoztak. Egy éjszaka, amikor már annyi erejük sem volt, hogy 2 lépjenek, ledőltek az első bokor aljába, és elaludtak. De a göcsörtös botot még álmukban is szorongatták. Hajnalban írtózatos birkabégetésre ébredtek, mintha nem nyírtak, hanem nyúztak volna egy egész nyájat. Mindjárt felpattantak serényen. Kiderült, hogy éppen ott éjszakáztak a tanyaház szomszédságában, ahová napok óta el akartak jutni. Amit a déli báb mutatott nekik, az állott előttük valóságként. Csak most semmi sem hibázott rajta, se a kémény, se az ajtóablak, még a birkák is a lábukon álltak. A két legény csalódottan vonogatta a vállát, aztán legyintettek. Betérünk mi akkor is, ha nem áll tótágast, csak akadjon valami munka. És bekopogtak a házba. Nem is egy gazdát találtak oda bent, hanem 2. 2 rettentő lusta testvéré volt a birtok, akik már egy álló hete azon birkóztak, hogy melyikük hajtsa ki a nyájat. Mikor rájuk nyitották az ajtót, éppen a földön gyurmolták egymást, így gondolván elosztani az igazságot. Emide és amoda békésen támasztani kezdték az ajtófélfát, amíg csak a testvérek észre nem vették őket. – Hát ti, hogy kerültök ide, mit akartok? – szóltak elképedve. – Elszegődnénk szolgálni, mondta Emide. – De nem akartuk fönnakasztani kigyelmeteket. Csak tessenek, puhítsák egymást, mi ráérünk. A 2 hájgombóc bosszúsan tápászkodott talpra. Aggügye mindeneteket, hiszen éppen ti kelletek nekünk. Akartok-e birkapásztorok lenni?
1: Akarunk, akarunk, hogy ne akarnánk, hangzott a felelet.
0: Hát akkor már is azok vagytok. Kaptok enni, inni, amennyi belétek fér. Csak a nyájat ellássátok. Egyiktek a fekete nyájgondját viselje, másiktok a fehérét. De szét ne tereljétek őket, mert nincs Isten, aki összehajkurásza. A legények hümmögtek, hogy csak bízzák rájuk, amit ők elvégeznek, annak nem marad se híja, se föle, az tiszta munka lesz. Meg is állapodtak mindjárt. Első nap nem csináltak mást, csak belaktak jól, hogy erősödjenek a sok koplalás után. Aztán másnap kora hajnalban, mikor a gazdák még nagyban fújták a kását, kiballagtak az akolhoz. De a bökkenő az volt, mi legyen a bottal. Ha nem fogják a végit, megint szem elől vesztik egymást. Ha megfogják, hogyan tereljék a nyájat 2 felől? A megoldásra Emide talált rá. Azt tegyük, koma, hogy törjük 2 a botot, és úgy fogjuk a végét.

0: Akkor te is, én is bátran járkelhetünk, nem lehet baj. És eszerint cselekedtek. De mi történt? Mint a förgeteg, a birkák kirohantak az ajtón, a feketék emerre, a fehérek amarra, a legények meg utánuk. Hiába szorongatták a botot, attól sem ők, sem a birkák nem terelődtek összébb. Csak rohangáltak, ordítoztak a sűrű porfelhőben. Egy-kettőre befellegzett a pásztorkodásnak. Kis idő múlva Emide egy lábon járó szamár rózsabokrot pillantott meg, és ez a bokor megszólalásig úgy csámpázott, ahogy az ő barátja szokott. Nem is tévedett. Amoda volt az. A birkák feldöntötték, otthagyták a földön, a föld tele volt széttiport tüskével, s az most mind az ő ruháján díszelgett. Rettenetes káromkodásban tört ki, mikor Emidét meglátta.
1: – No, hallod, ezt jól kitaláltad? Egy csempesz bicskának több esze van, mint neked. Mihez kezdjünk most? Oda a nyáj, oda a becsület, inkább a botot sose törtük volna ketté.
0: De sajna már nem volt mit tenni. Emide engedelmesen megtisztogatta barátját a tüskéktől, és így vigasztalta. Az igaz, hogy buta voltam, de okos te se voltál, mert hittél nekem. Hát lássuk, te mit tennél most? Menjünk vissza a tanyára, hogy verjenek 25-öt a hátunkra? Ezt egyikük sem akarta. Végre is odajukadtak ki, hogy ha már se házat építeni, se birka pásztorkodni nem tudtak, hát majd asszonyt keríteni tudnak. Mikor a két lusta testvér kikecmergett az ágyból, már csak a puszta legelőt találták. Szó, ami szó, nem nagyon búsultak a birkák miatt, így legalább nincsen gondjuk velük. De a jó világ mégsem tartott soká, mert csak hamar azon kezdtek veszekedni, hogy most a libákat kietesse. Szinte azt kívánták, bár toppanna be újra a két legény. De hol jártak már azok?

0: Emide és Amoda bot hiányában most már egymás kezét fogta, és úgy baktatott a hetedik határban. Éppen egy faluba igyekeztek, ahol farsangot ünnepeltek. A falu apraja nagyja kint tolongott a házak előtt. Az út közepén csizmás legények zsákokból pejvát szórtak a földre. A pejvát meg a lányok nagy fagerebjékkel szorgalmasan elboronálták. Emide és Amoda szájtátva nézték a csődületet. Azt hitték, meghibbant a sok ember, azért csinálnak ilyen haszontalan munkát. Megszólítottak egy réklis öregasszonyt, aki az út mentén állt.
1: – Mamóka, mondjad már meg, mit mivelnek ezek?
0: Az asszony jót kacagott a tudatlan kérdésen, aztán titokzatosan így szólt. – Tudjátok, édeseim, kevés a legény a faluban. Azért most pejvát vetnek, pejvát boronálnak, hogy több legény szülessék. A két barát vidáman kúrjantott, hiszen akkor jobb helyre nem is jöhettek volna. Ahol kevés a legény, ott éppen őrájuk van szükség. S büszkén kihúzták magukat, mintha a leányok már is őket lesnék. Így nézelődtek egy darabig, aztán beálltak sereghajtónak. A menet csak hamar befordult egy kacskaringós utcába, amelyiknek a végében a csárda állt. Ott olyan vigadalmat csaptak, hogy még a lovak is sört ittak, és ahányan csak voltak, mind táncra kerekedtek. Különösen két leány ropta vígan. Az egyik fekete volt, a másik szőke. Csak úgy suhogott a szoknyájuk, csak úgy szikrázott a szemük. Alig fordultak egyet, mindjárt másik legény kapta derékon őket. Egyszer csak Emide izgatottan meglökte Amodát. – Te melyiket választod a két gyönyörű közül?
2: – Én a feketét,
0: súgta Amoda.
1: – Az jó,
2: mert én a szőkét,
0: nyugodott meg Emide. – De hogyan kezdjünk hozzá?
1: – Hogyan? Hát úgy, hogy oda megyünk. Táncot járunk velük, aztán meg feleségül kérjük őket.
0: És bátran célba vették a maguk választottját. Hirtelen minden szem feléjük fordult. Csönd lett. Rettenetes csönd. Még a cigányok is elfelejtették a vonót húzni. De ők azért csak mentek, illő módon meghajoltak, és leemelték a fejükről, ami a kalapból nekik jutott. Az egyik a karimát, a másik a csücsköt. A két szépséges leányzó csodálkozva fordult feléjük.
1: Mit óhajtotok, legények?
0: S azok kivágták büszkén.
1: Előbb táncot járni, aztán lakodalmat ülni, azután pedig nyárson sült borjúból jó belakmározni.
0: Hát erre mindenki hahotázni kezdett, csak a két leány maradt komoly. Titokban egymásra kacsintottak. Jól van, legények, mondták.
2: Lesz lakodalom, lesz sült borjú, lesz minden.
0: Ha eljárjátok velünk a farsangi táncot. A két koma se látott, se hallott, mindenbe beleegyezett. A sok népség meg körülállta őket, és vártak kíváncsian. A fekete lány így szólt Amodának.
1: Ha azt kiáltom, ide lábam, ne oda, hátra van még a java.
0: Ugrasz előre, ugrasz hátra, ameddig csak bírod szusszal. Aztán a szőke oktatta Emidét.
1: Ha azt kiáltom, idekezem, ne oda, hátra van még a java, suhintasz előre, suhintasz hátra, ameddig csak bírod szusszal.
0: A két legény bólogatott, hogy érti, s akkor rázendített a banda. De alig játszottak egy dobbanásnyit, Amoda már ugrott is előre, mikor hátra kellett volna, és úgy odakoppintott a fejét a szépséges leányzó fejéhez, hogy annak rögtön diónyi púp nőtt a homlokán. Emide pedig a kezével suhintott rosszkor, és a párját úgy pofonlódította, hogy mind az öt ujja nyomát ott hagyta emlékbe. Erre olyan zsivaj támadt, amilyet még nem hallott a falu. Ki mit talált,
1: azzal rontott neki a két szerencsétlen flótásnak. A legények bottal, az asszonyok seprűvel, mindenki őket döngette, hogy így csúfá tették a szépséges két leányt. Bizony, ez lett az ő lakodalmukból. Az egyik főnek, a másik lenek futott. Stán még ma is a világban kódorognak és egymást keresik, ha azóta meg nem haltak.

0: Elhangzott Mészői Miklós, Emide és Amoda, felolvasta Stenl Ádám. Hangmérnök Biksa Levente, rendező Elekné Román Kata.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg én Istenem. Jézus véres kegyelmed, minden jóvá tegyenek. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Hétfőn kezdték el utalni az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. A balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése komoly, de nem életveszélyes, írta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Kürtös László, miután meglátogatta a kórházban a pilótát, elmondta, a kialakult vészhelyzetben a pilóta úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára. Visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Forgalomkorlátozás lépett életbe a fővárosi Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte a minisztérium. A Rákóczi híd lehajtójánál a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasúti pálya vízzel vezetésén dolgoznak a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A munkálatok várhatóan 6 hétig tartanak. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold- és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balatonfűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik. A békefolyamat akadályozásával vádolta Nagy-Britanniát a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, London rendszeresen olajat önt az ukrajnai háború tüzére. Peszkov arra reagált, hogy a brit kormány engedélyezte egy európai védelmi vállalatnak, hogy Ukrajnának átadjon bizonyos Scalp manőverező robotrepülőgépek brit alkatrészeire vonatkozó minősített információkat. A szóvivő szerint az orosz erők felderítik és megsemmisítik a fegyvergyártó helyszíneket. 78 év után megtalálták az izraeli államalapítás idején elsüllyesztett Altalena hajó roncsait, jelentette az izraeli média. A hajót Izrael partjaitól nyugatra 503 méteres mélységben találták meg. Az Altalena 1948-ban fegyvereket és mintegy 930 bevándorlót szállított. A rakomány átadása miatt fegyveres összecsapás tört ki az Irgun szervezet és az izraeli hadsereg között, amelyben 19-en meghaltak. Izrael első miniszterelnöke David Ben-Gurion később elrendelte a hajó elsüllyesztését. Az izraeli térképészeti hivatal történelmi pillanatnak nevezte a roncs megtalálását. Hazánk időjárásáról. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Ha elmegyek a Budapesti Városliget mezőgazdasági múzeuma mellett, mindig ránézek Anonymus szobrára. Ligeti Miklós remek szobrára. Tudják, arra csukjás bronzszoborra gondolok, melynek ölében annyiszor találnak menedéket a turisták. Remek szobor. Senkitől se hallottam volna még azt, hogy nem felel meg a kívánalomnak, kiváló, érzékletesen visszaadja az ismeretlenségbe burkolózó P-mestert, P-magisztert. Nos, tehát amikor elmegyek a szobor előtt, gyakran eszembe jutnak Anonymus gesztájának híres Gesta Hungarorumnak sorai, melyek a következőképpen hangzanak. Az Úr megtestesülésének 819. esztendejében ügyek, ki nemes vezére volt Szkítiának, feleségül vette Önet Belia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta, mert teherben lévő anyjának isteni látomás jelent meg Turul madár képében. Méhéből rohanó víz fakadt, meggyarapodott, ám de nem a maga földjén. Ebből azt jósolták, hogy ágyékából dicső királyok származnak. Álmos nemzette Árpádot, ki elfoglalta szép Pannóniát. Az Isten Álmos vezéren és Árpádon jól beváltotta a jövendülést, hiszen attól a naptól fogva mindazon helyet, melyet lábaik tapottak, az ő maradékaik birtokolják, mindmáig. Árpád nemzette Zoltánt, Zoltán nemzette Taksonyt, Taksony pedig nemzette Gézát és Mihályt, Géza pedig isteni jóslat által intve nemzette Gyula leányától, Saroltól, az Úr megtestesülésének 969. évében, Szent István királyt. Eddig olvastam fel a részletet Anonymus gesztájából, és hát az Árpádok történetéről hallunk itt lényeges sorokat, magának Árpádnak a kijövetelét Pannóniába. Latin nyelvű magyar történeti elbeszélésről van szó, ugye ez a geszta, és szerzőinek kilétéről, kedves hallgatóink, sokáig folyt a találgatás. Nyelvészek, történészek, irodalmárok körében arról folyt a polémia, hogy vajon melyik uralkodóhoz köthető a mű szerzőjének személye. Mert a gondot az okozta, hogy Szent István királyig tart Anonymus gesztájának a története, tehát elvileg első Béla jegyzője is lehetett volna, második Béláé, harmadik és negyedik Béláé is, de hát a történettudomány, a nyelvtudomány megegyezett abban, és azt hiszem, hogy ez teljesen így van és igaz, hogy bizony harmadik Béla királyunk jegyzője volt, P-mester, P-magiszter, tehát valamikor a halotti beszéd születésének esztendeiben láttak napvilágot Anonymus gesztájának sorai. A 18. század végén 1746-ban került elő, tehát viszonylag későn Anonymus gesztája, és mindjárt megihlette a mi csokonai Vitéz Mihályunkat, be nem fejezett Árpádról szóló hős költeménye megírására, és a már befejezett 1825-ben napvilágot látott Zalán futása című Vörösmarty eposz megszületésére. A honfoglaló Árpád alakja később is izgatja az írókat, költőket. A millennium idején születik meg a híres Veszti körkép. Egy nagy 20. századi író, költő, aki szinte minden irodalmi műfajban kipróbálta magát, a népért, a nemzetiért érzett felelősségtől vezérelve alkotta meg súlyos életművét. Nos, ez a költő, aki élete végéig meg nem szűnő figyelemmel és aggodalommal követte végig a magyarság sorsát, jövőjét, egy nagy versben megidézi Árpád alakját. Hát önök már valószínűleg kitalálták, hogy ez a költő és író Illyés Gyula. Nem csak a vezért Árpádot örökíti meg ebben a versben, hanem azokat a kétségeket, szorongásokat is megfogalmazza Árpáddal kapcsolatban, melyek fogva tarthatták a vezért, attól a perctől fogva, hogy egy kis nép élére állt. Hát hallgassuk meg ezt a nagy verset, Illyés Gyulától, melynek címe Árpád. Halmot is alig látott az a nép még, s most égbeszökő sziklák és csúcsok, eső, s október végén hó suhog, jégrök csusszantja a riatló léptét, és nincsen út, csak összegyűlt lucsok a szurdikokban, se ösvény, se lábnyom. Törik a kerék köves patakágyon. bukik a sík földhöz szokott tulok, s rohanni kell. Előre, bármi áron. Tegnap megint nyomukba lovagolt már egy hadbesenyő, s bosszú álló bolgár. Tovább, föl, arra, túrra, bármi várjon. Alig volt nő, alig egy csacsogó száj. A bosszú állás nem kegyelmezett, vének se voltak, minden elveszett, mi összetartott, bíró, jós, pap, oltár. Egy csapat özvegy férfi, s egy sereg árva siheder, ez volt a magyarság. Ez asszonyát siratta, az az anyját. Így érték el a legfelső hegyet. S ott érték csak a baj igazi nagyját. Nem volt kilátás, de ha léptek mélység, köd volt, s a jövő benne csupa rémség, a holtakat a csupasz földre hagyták. Mert nem lehetett itt se pihenés még. Nemzet, jobb lett volna tán szétoszlani, fusson rossorsával külön kiki, nem méri ukkó oly vadul ütését, ha nem zömre, nem törzsre mérheti. Repüljön szét, mint Isten lángja ért fa, Attila király vére maradéka. Ezzel töltődött szív és ész teli, lám a vezér is. Mitől olyan néma, mert az volt Árpád, ahogy szinte földre érő lábával visszafogta törpe ményét indultában a szakadékba. A tiszte volt, hogy gondoljon előre, mit gondolhatott, míg lehunyva ferde vadmacska szemét megpróbált egy percre az eszével belelátni a jövőbe. Ha megállít egy bősz lesz, ami leszre, tán visszajuthat a rokon világba, ki visszajut majd örökös igába, mert legkutyább, ha a testvér kötöz le. De hogyha mennek tovább oda átra, mivé vál ez az özvegy árva nép vadidegenek közt, egy nemzedék, s néz idegenként vissza önmagára, lehet új otthon, lesz új feleség, ő az uráé, de kit szül a gyermek, idegen arc lesz és idegen termet, keverék lesz, s majd nem is keverék. A csóktól szinte, melyet rálehelnek a latina, szláva, germán anyák, elveszti a bőr sárgás aranyát, kisimul a szép hiú szem szögellet. Lesznek minél jobbak az új arák, lesz méhük, annál mélyebb temető. Ott enyész el a napfényként sütő mongol mosoly, a hun pupilla láng. Ez furhatta. Bár szóval kibeszélni nem tudta, ez gyötörte a vezért, míg meg nem lelte, amiért ha vért, ha lelket váltva is érdemes élni. S a menetből egy sziklára kiállva jelt adott, gyorsan, s nézte fürge szemmel, mint juhász, aki minden ürüt ismer. Hogy tódul népe át Európába? Kedves hallgatóink, nem az egész verset olvastam fel, részleteit, talán épp a legszebbeket hagytam ki. Ennyi fért bele az időbe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Ludwig van Beethoven A-dur Kreutzer szonátájának második tétele hangzott el. Előadta Megumi Teshima és Jasminka Stanzul.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 1929. augusztus 24-én született Moldován Stefánia operaénekesnő. Rá emlékezünk Beethoven, Verdi és Wagner felvételeivel.

0: Moldován Stefánia énekelte Leonóra áriáját Beethoven Fidéliójából, Erzsébet áriáját Verdi Don Carlosából, Leonóra áriáját a Végzett Hatalma című Verdi operából, majd Zenta balladáját Wagner Bolygó Hollandiából. Elhangzott a hangoló. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál hétfő délelőtt, írja az MTI. A gép vészjelzést adott le, leszállt, majd kigyulladt. A pilóta katapultált. Állapota stabil, de gerincsérülést szenvedett, kedden megműtik a Honvéd kórházban. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz kiértékelése még folyamatban van. A készeléti gripenek továbbra is szolgálatban maradnak. A kormány 7,5%-ra módosította az idei költségvetési hiánycélt, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei miatt idén nincs lehetőség a deficit további csökkentésére. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya 74,6%-ról átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A kormány augusztus 31-én nyújtja be a módosított költségvetést az országgyűlésnek. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A megválasztott tisztviselők az eredmény kihirdetése után esküdtesznek. Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak. Iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület hétfőn. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelésében letti uniós elkötelezettségét erősíti meg. A béke folyamat akadályozásával vádolt a Nagy-Britanniát a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, London rendszeresen olajat önt az ukrajnai háború tüzére. Peszkov arra reagált, hogy a brit kormány engedélyezte egy európai védelmi vállalatnak, hogy Ukrajnának átadjon bizonyos Scalp manőverező robotrepülőgépek brit alkatrészeire vonatkozó minősített információkat. A szóvivő szerint az orosz erők felderítik és megsemmisítik a fegyvergyártó helyszíneket. Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal erősítik az erdőtüzek elleni védekezést Horvátországban. A Környezetvédelmi Minisztérium hétfőn közölte, 50 új kamerával bővítették a korai észlelést szolgáló rendszert. Az eszközök éjjel-nappal automatikusan érzékelik a füstöt és a lángokat, így gyorsabban riaszthatók a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Kedden fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. Másutt kevés helyen lehet csapadék, a szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Natánaellel, és közölte vele: Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Natánael. Jöjj és nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Natánael közeledik hozzá, így szólt: Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natánael megkérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus így felelt: Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: Bizony-bizony mondom neked, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az emberfia felett. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának első fejezetéből a 45-től az 51. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc a Vatikáni Rádió adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszélő a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békéért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli verőfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
2: Ki è davvero Gesù per me?
1: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi voltunk megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti kinek tartotok engem?
2: Ma voi. Ki dite che io sia?
1: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
2: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
1: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
2: Che più interpellano la nostra coscienza.
1: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alak-e, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezessen minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkozzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba,
2: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose,
1: hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel is azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Hív is azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
2: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
1: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségű Szűz Máriát,
2: invokiamo la Vergine Maria,
1: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta Szűz anya az intézet fohásszal rövid emélkedését Leó pápa.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
1: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim! Imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
2: La Repubblica Democratica del Congo,
1: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
2: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
1: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit, továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
2: Auguro a tutti! Una buona domenica!
1: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 12:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
2: a luz de Cristo resucitado
1: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
2: Tumulo d'apostolo São Pedro.
1: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhely fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szent Atya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba, de csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen fethetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
2: São Dom do Senhor.
1: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek. Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért. A fatimai szűzőnek kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosban látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni rádióadását hallották.

0: Antonio Vivaldi Hámol koncertó hegedűrei zenekarra című szerzeményének második tétele hangzott el. Előadta Jáp Schlöder és a Capella Savaria. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regéje. Első rész.

Annánk, mi Annánk, szép liliumszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned, ó Anna, ó Anna. Nemzetünk maradék tisztessége.

0: Anna vödörbe dobja a felmosórongyot. Mint aki se lát, se hal, rádölt mozdulattal húzigálja a súroló kefét. Ma már másodjára mossa fel Vácmán szobáját. Az első után Vácmán sáros csizmával járkálta végig. Anna leült, kettőt szusszant, s újra nekifogott a takarításnak. Vácmán után Lisbeth harangoztatja selyem ruháját az ajtóban. Már megint itthon járt az úr? Anna a mosorongy után veti a súroló kefét. Itthon. Utánad szaglászott? Kérdi Lisbeth. Dolgos kézre vinné a szimata? Hökken meg Anna. Lisbeth Annára ereszti tekintetét. Van, amit annál is többre becsül. S mi lenne az? Tőlem kérdezed? Kitől kérdeném? Lisbeth foga közé szorítja megvetését. Magadtól, ha már a portékája lettél. Anna őrzött nyugalommal pillant Lisbethre. Mondja az elvetett portéka. Lisbeth rándít a fején. Ezt nekem mondtad? Mivel az úrnőn kívül... Befogd a szádat, mert... Mert? Lisbeth hisztérikusan toporzékol. Ha holnapig nem takarodsz el a háztól, gondom lesz rád! Anna a szemével mosolyog. Azt hittem, csak én tartom számon. Mit kéne számon tartanom? Kérdi Lisbeth. Hogy mikor jár le a szolgálatom? Lisbeth szája sziszegésre vékonyodik. Minden cselédnél előre valóban, mert mind közül te vagy a legveszedelmesebb. Igazán? Ne szájaj annyit, inkább a kezed járjon. Mára végeztem. Folytasd az én szobámmal! Az a Julis dolga. Megparancsolom! Anna higgadtan nyúl a felmosó vödörért. Az én szolgálatom egyes-egyedül az úr szolgálata. Nála kezdtem, nála fejezem be. Lisbeth sértődötten lép hátra. Az ajtóban Vácmánba ütközik. Vácmán tettetett öleléssel fonja át az asszonynyakát. Már megint zsörtölődsz. Lisbeth szúrósan néz az urára. Engem feddesz? Nem feddés ez. Különbül beszélsz velük, mint velem. Legalábbis még magad alá nem teríted őket. Vácmán szorít ölelésén. Kevesebb indulattal, Lisbeth. Lisbeth ellöki Vácmánt. Engedj az utamra! Látni se bírom azt a késóvár... Kevesebb indulattal, Lisbeth. Lisbeth elviharzik. Vácmán az asszony után fordul, megvárja, míg a második ajtót is becsukja maga után. Annához siet. Nos... Meggondoltad? Anna hátrább lép. Hagyjon az úr. Mást nem tudsz mondani?
1: Ha megfeszített, akkor sem...
0: Azt akarod?
1: Inkább.
0: Vácmán nyakizma megfeszül. Utoljára kérlek.
1: Az utolsó szavam sem másul meg.
0: Holnapra elválik.
1: Ha nem, holnap utánra,
0: vág vissza a lány.
1: Vácmán körüljárja a lányt, új begyével végig cirógatja a nyakát.
0: Őrületbe kergetsz.
1: Anna kitérő mozdulatot tesz. Ugyan már, olyasmivel tetézi szavát az úr,
0: Vácmán szája kiszárad. Nem tetézem mással, csak azzal, amit láttam.
1: Anna megszeppen. Mit látott?
0: Az egész szépségedet.
1: Ugyan hol látta volna?
0: A szobádban mosdottál.
1: De hiszen sötétben mosdottam.
0: Holdvilágos sötétben.
1: Gyenge volt a tegnap esti hold. A mosdótálat is úgy tapogattam ki.
0: Vácmán tekintete szinte felfalja Annát. Így is sokat mutatott belőled.
1: Anna zavartan csúsztatja kezét az ingombolására. Engedjen utamra az úr, mára még sok dolgom van.
0: Vácmán félreáll. De csak estig. Este, miután elaludt a ház, Várlak a hátulsó lugasban.
1: Anna fordulásból mondja. S ha nem megyek? Vácmán utána szól.
0: Még egy hétig itt tartalak. Vagy ha úgy tetszik, két esztendeig.
1: Anna kipillant az udvarra. A bejárati utat szegélyező fasorra veti tekintetét, és csak nem a lépcső feljáratig benyúló fenyők árnyékából próbálja megállapítani, hogy hányadik órájában járhat a nap. Hány órája van vissza a szabadulásig. Csak ezt az éjjelt hagyjam túl, sóhajt bele a kezdődő szürkületbe. Mint akit fuvallat érint meg, hidegülés fut végig a hátán. A hidegülés sokadjára bizseregteti meg. Hatodik napja másról se beszéltek gyertyaoltás után a leányok, mint Vácmán ágyas parancsolatairól. Anna a szobájába is magával viszi lútbőrzését. A lányok faggatólag fogják közre. Azt hittük, nem enged ki, míg... Hál' Isten, hogy itt vagy!
2: Akire egyszer szemet vett, nem csapja ki a markából. Még azon az áron se...
1: Hallgassuk, mit mond Anna? Anna hanyat dől az ágyon. Eddig még az én Istenem megőrzött. Az utolsó éjjelre nagyon ügyelj, inti az egyik lány. Balog Apollót is akkor becstelenítette meg, szól a másik. Mi majd vigyázunk rád, s ha kevesen lennénk, az asszonyságot is béavatjuk. Anna az ágytámláig húzóckodik. Te tudtál-e magadra ügyelni, Julis?
3: Tudtam.
1: Hát te, Orsi? Én is. S te, Bori?
4: Engem az asszonyság mentett meg.
1: Téged, Erzsi?
5: Mit gondolsz, miért tart még mindig itt?
1: Anna arca merő elszánás. Engem se kaparint meg annyi szent.
4: Ne hajd, bármilyen mézes-mázos ígérgetésekkel hozakodik elő. Ne bizan, mert másnap kivet, mint a kapcarongyot.
1: Kivet, s aztán már a kutyának se kell lesz.
4: A mennyasszony koszorúdat is vetheted félre?
1: Anna elszomorodik. Már az is csúfság volt, amit eddig tett velem.
4: Több, mint csúfság. András vajon hogy viseli?
2: A hajdúk azt kacagják, hogy ét nap a főbejáratnál áldigál.
4: Áldigálna, ha hagynák!
2: Közel se jő, kergetik tovább.
4: Azt is beszélik, hogy két napja nyoma veszett.
1: Anna kérdőleg forgatja a fejét.
4: Igazat szóltok? Igaz-e vagy sem, anyja a megmondhatója?
1: Bizonyos, hogy senki se tud.
4: Ami bizonyos, két napja semmi mozgás a ház körül.
2: Az uraságon is nagyobb a béke.
1: Anna ijetten hallja a híreszteléseket.
4: Valamit tenni kéne.
2: Én is a mondó vagyok.
4: Azt javallanám, szökjél meg, Anna!
1: Ha az olyan könnyű lenne.
4: Megkerested, s külön büntetés sóz a nyakadba.
1: Azt azért mégse, Anna vére is nemesi vér.
2: Törődik is avval.
1: Anna tágra nyílt szemmel nézi a parányi ablakot. Odalép, megemeli a függönykét. Kiférek rajta.
4: Ne bomolj, Anna! És ha éppen akkor kerested?
6: 11 tájt visszaszökik.
4: Addigra haza se ér, nemhogy térül.
1: Anna leejti karját. Igazságotok van. Jobb, ha szembenézek a maradék éjszakával.
4: Úgy-úgy szembe, ahogy mi tettük.
6: Csak hogy Anna külön falat.
4: Ilyen ehültnek még nem láttam az urat.
1: Anna fázósan fogja össze a karját, mint akit megsemmisülés kerít hatalmába. Segélykérően pillog társaira. Ugye mellettem maradtok?
4: Melletted, melletted. Ha kerested minket, megkopogtatjuk a másik két ajtót.
6: 13-an vagyunk, Anna.
4: 13-unkkal még a hajduk se bírnak el.
1: Anna halvány mosolyjal köszöni meg a szavak fogódzását. Julisban, Borisban, Erzsében egyaránt tartós a bizadalma. A többiek tegnap előtt hozattak ide. Fiatalnál is fiatalabb szűzek. Ők szorulnak csak igazán bátorításra, védteleneket menekíthető védelemre. A lányok is elcsendesednek. Orsi madárfüllel az ajtóra figyel. Bori sírással küszködik, Erzsi a párnába fúrja fejét. Julis Annán tartja tekintetét.
6: Feküdj le, Anna!
1: Éber aluvásra.
6: Az is aluvás.
1: Aluvásnak aluvás, de jobban kimerít, mintha ülve virrasztanék.
6: A virrasztást hagyd meg nekünk!
1: Eleget virrasztottatok. Szőcs Orsi Annára fordítja figyelését.
6: Mintha a készülés tartana fenn.
1: Anna néhány minutáig állja Orsi tekintetét.
6: Engem-e? Nem is az asszonyságunkat?
1: Asszonysága az ördögnek.
6: Ne vidd messzebb a szót. Arról beszélj, ami húzza az eszedet.
1: Anna zavartan pillog.
6: András holléte.
1: Más egyéb semmi?
6: Semmi.
1: Parancsolat se?
6: Miféle parancsolat?
1: Az úr parancsolata. Anna, mint aki gödröket kerülget, járkál az ablak s az ágy közt. Ami parancsolatom volt, végbe vittem.
6: Jó, nevezem akkor másképp. Hátrarendelést se kaptál?
1: Anna megint visszakérdezésbe menekül. Hátrarendelést?
6: Lugas látogatást!
1: Anna tagadása pirulásba fullad.
6: Minek faggatsz, ha úgy is tudod? Hogy elejét vegyük Vácmán monyaskodásának.
1: Ismertek annyira, mindig tudtam, mi csinálok.
6: A lugas nem az a hely, ahol jut idő gondolkodásra?
1: Bízzátok reám. Erzsebori féltéssel ragadja meg Anna kezét.
6: Az imént még a segítségünket kérted.
1: Akkorra még nem ért el az eszemig, hogy mi esett Andrással. Faltól falig verődik a csend. Kisvártatva együtt szakadt fel a négy lány.
6: Mit akarsz tenni, Anna?
1: Ahogy elnézem, bosszúra készül.
6: A bosszútól csak ő édesedne meg. Gál Gizi is így pacilta meg.
1: Anna halántéka kalapáló lüktetés.
6: Még magam sem tudom. De hogy nem hagyom annyiban, az már bizonyos.
1: Szőcs Orsi bíztatása Jakab Julist keresi.
6: Vedd elő az eszedet, Julis. Te vagy a felsültetés tudója.
1: Jakab Julis tudákos arcot ölt.
6: Hajoljatok közelébb!
1: A hajkoszorúk összeérnek, alattuk sustorgástól parázslik a levegő.

0: Anna a beszéltekhez igazodva ruhástul bújt a takaró alá. Lábát kinyújtotta, s borzolt várakozással járatta szemét az ablakig kapaszkodó holdvilágon. Hát még a hold is a gonoszát pártolja, társult szemjárásához gondolkodása. Néha úgy tetszik, nem más az egész, mint egy hatalmas, jóságos arc, amelyik a rosszakból kiszippant minden rosszat, a jókat tovább gazdagítja jóságával. Innét tudom, hogy ki a jó ember. Aki sose telik belátásával, hozzáválik hasonlatossá. A legtöbbje, mint Vácmán is, világlásán kűjjel semmire se becsüli. Ha már világlik, legyen hasznára, segítse züllődésében. Pedig telítődéskor szentet is ültet világlása közepibe. Boldog asszonyunkat formázó asszonymást, hogy látva lássák, a tiszta élet való az embernek, nem a mocsokba hemperedés. Tiszta, ami ennek teremtett az Isten. Ó, édes holdam! Éjjeimnek leghűbb társa, tavi feredőzéseimnek titoknoka. A hanyatringó tavirózsákkal, levelekkel együtt örventél fehérlő testemnek, ártatlan állapotú mártózásomnak. Ezt az állapotot vessem most oda ennek az elvetemedett fajzatnak.
1: Mikor indulsz, Anna?
0: Szólal meg az egyik lány.
2: Te kérded, Bori?
0: Én.
2: Még egy fertályóra.
1: Nem félsz?
0: Nyugtatom magam a holddal.
1: Te is?
0: Ahogy kiveszem a szuszogásotokból, mindazt csináljuk.
3: Jakab Julis is az ablak felé fordul.
2: Én nem. Az én eszem honjár. Van-e, mit az asztalra terítsenek? Nem hiába való szolgálat-e szolgálatom, ha nem tudok vele jobbítani sorukon. Mert attól, hogy az asszonság haját böndörítgetem, az adósság adósság marad.
0: Elegendő a szikra.
2: Úgy van. Az én fejemet is megjárta.
1: Még ez az uraság ül a nyakunkon, nyomorúság a nevünk.
0: A nyomorúságot még valahogy elviselni az ember.
1: Mit tudsz tenni, Bori?
2: Addig imádkozik, míg uraságot nem cserél a fejedelem.
1: Az is uraság lesz.
2: Stán ennél rosszabb.
0: Jakab Julis felszökik az ágyból.
2: Elég volt a falu gyűlésre való beszédből. Inkább szedelőzködjünk.
0: Egyenként osonnak a hátulsó kijárathoz. A diófa alatt gyülekeznek. A terebélyes ágak éppen olyan hallgatagok, mint a sűrűjében megbúvó madarak. A lányok cinkosává szegődött az egész kert. Ha más senki nem pártfogol minket, legalább az ég madarai pártfogoljanak, melengeti Erzse Bori a sűrűdés csendességét. A védtelentől várhat segítést. Különösen, ha testvéreivé válik a kicsiny teremtmények szeretése. Az én szememet gyermekébredés óta vonja magával minden égjáró madár. Anyám, aki a jószágok szeretésénél sose ment tovább, elégszer szidalmazott érte. De hát mit tegyek, ha egyszer melléjük pászította természetemet az Isten? Most eltölt bátorítással, hogy közelül.

őket érzem. Suhogtathatják árnyékukat a bokrok. Helyén marad a szívem. A lányok megmozdulnak. A kenyeret is hoztad? Hoztam. Orsi, vesse oda a kutyáknak, őt nem ugatják meg. Add a tarisznyámat, már is megyek előre. Anna, te még várj egy kicsit. Annát szédülés fogja el. Istenem! Ügyelj, a lukasba akkor se lépj be! Ügyelek, Julis. Jakab Julis Bori után Erzsit is megérinti. Ti pedig gyertek velem! Árnyékként szertülnek széllyel.

Tamási Menyhért, a Szent Anna túregéje. Az első rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Wolfgang Amadeus Mozart B-dur zongora versenyének harmadik tétele hangzott el. Előadta Anda Géza a Camerata Academica Mozarteummal.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál hétfő délelőtt, írja az MTI. A gép vészjelzést adott le, leszállt, majd kigyulladt. A pilóta katapultált. Állapota stabil, de gerincsérülést szenvedett, kedden megműtik a Honvéd kórházban. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz kiértékelése még folyamatban van. A készeléti gripenek továbbra is szolgálatban maradnak. A kormány 7,5%-ra módosította az idei költségvetési hiánycélt, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei miatt idén nincs lehetőség a deficit további csökkentésére. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya 74,6%-ról átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A kormány augusztus 31-én nyújtja be a módosított költségvetést az országgyűlésnek. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A megválasztott tisztviselők az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak, iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület hétfőn. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelésében letti uniós elkötelezettségét erősíti meg. A béke folyamat akadályozásával vádolta Nagy-Britanniát a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, London rendszeresen olajat önt az ukrajnai háború tüzére. Peszkov arra reagált, hogy a brit kormány engedélyezte egy európai védelmi vállalatnak, hogy Ukrajnának átadjon bizonyos Scalp manőverező robotrepülőgépek brit alkatrészeire vonatkozó minősített információkat. A szóvivő szerint az orosz erők felderítik és megsemmisítik a fegyvergyártó helyszíneket. Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal erősítik az erdőtüzek elleni védekezést Horvátországban. A Környezetvédelmi Minisztérium hétfőn közölte, 50 új kamerával bővítették a korai észlelést szolgáló rendszert. Az eszközök éjjel-nappal automatikusan érzékelik a füstöt és a lángokat, így gyorsabban riaszthatók a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Kedden fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. Másutt kevés helyen lehet csapadék, a szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Magvetés, hitéletünk krónikája.

Életünkben egyre égetőbb szükségét érezzük annak, hogy a szó legnemesebb értelmében férfiakat neveljünk. Fontosnak tartjuk, hogy megteremtsük és támogassuk a vágyat és törekvést, hogy a fiúk szabad, szilárd, önálló, felelős férfiakká váljanak a tömegek nyomása alá kerülő világban. Így a fiú mozgalomban azon tevékenykedünk, hogy a magunkkal szemben támasztott követelményeket a legmagasabbra fokozzuk, és Mária, égi édesanyánk oltalma alatt törekedjünk a jézusi minta elérésére. Olvasható a Magyar Sönstadt Mozgalom honlapján. Köszöntöm Önöket, Kékes Jernikő vagyok.

0: Minden egyes lélek, amelyet nem nyerünk meg Krisztusnak, veszteség, vallja a most érettségizett Tóth Mihály műsorunk egyik vendége. Különféle nyári program lehetőség, táborok, találkozók, zarándoklatok várják a fiatalokat. Egyik ilyen az Élesztő, amely valójában egy kisváros misszió. Mit rejt a kopogtatás, a piacozás? Megmerjük szólítani az idegent és beszélni neki az evangéliumról? Kimerünk lépni a komfortzónánkból? Műsorunk vendége az idén érettségizett Kiscziráki Attila és a Magyar Sörstati Középiskolás Fiú Mozgalom vezetője Tóth Mihály.
1: Az Élesztő az a Sörnstadtnak a missziós eseménye, missziós szervezése. Egy városmisszióról van szó. Úgy néz ki, hogy sörnstatos és most már mozgalmon kívüli fiatalok elmennek egy plébániára, ahol többnyire 10 napon keresztül a helyi igényekhez igazodva missziózunk. Ez azt jelenti, hogy kopogtatunk, meg piacmisszió van, szoktunk hittanórákat tartani, és hasonló ilyen közösségi eseményeket szervezünk, amik által hát ugye próbáljuk éleszteni a helyiekben a hitet, azt a tüzet, ami a hittel kapcsolatos. Nagyon jó megélések szoktak lenni az élesztőkön, a missziózók számára is. Akiknek a plébániájára megyünk, azok is nagyon jó tapasztalatokról szoktak beszámolni. Ez szerintem egy nagyon jó megélése az apostoli hivatásnak, amit Krisztustól kaptunk. Egyébként vannak például budapesti ilyen 2 vagy 3 napos hétvégi élesztők is. Ez az Élesztő Light. Azért light, mert rövidebb, meg nem telepszünk rá így egy konkrét plébániára, hanem Budapest különböző részein vagyunk kint. Szokott lenni ilyen örömzenemenet például benne. Ezeket is nagyon szokták szeretni az emberek, mind a résztvevők, mind pedig a nem résztvevők.
0: Akkor egy kicsit bontsuk ki, mert több olyan kifejezés elhangzott, amit a hallgató nem biztos, hogy tud hova tenni, például kopogtatás. Mi az, hogy piacolás?
1: A kopogtatás az igazából több keresztény közösségben is ismert dolog. Ez arról szól, hogy oda megyünk házakhoz, bekopogunk, megkérdezzük, hogy hogy vannak, meghallgatjuk őket. Szerintem ezekben fontos, hogy ne legyen az ember tolakodó, mert hát az egyrészt rossz benyomást tesz, másrészt pedig szerintem Isten se tolakodó, hanem hát próbáljuk őket megszólítani Isten szavával, de valahogy úgy, hogy ez mégis egy átélhető módon történjen, meg egy ne ilyen nagyon indirekt módon.
0: Volt már ilyen berészetet? Voltál már a kopogtatón?
1: Nem, semmilyen élesztőn én személyesen nem voltam, még ezek 18 pluszos programok, és mióta én 18 vagyok, még nem volt olyan élesztő, amire el tudtam volna menni. Most csak, hogy is mondjam, ilyen mások tapasztalataiból beszélek, de mivel olyan jók voltak ezek a megélések, amit hát barátaim tapasztaltak az ilyen programokon, hogy rengeteget hallottam róluk. Hát azokból tudok ilyenkor táplálkozni, amikor ezeket hirdetem. Illetve még kis tapasztalatom van olyan szempontból benne, hogy már én is elkezdtem szervezni egy ilyet. Ez középiskolásoknak fog szólni, egy MSKF élesztő lesz, középiskolás fiúknak, Keszthelyre megyünk. Ezeket egyébként mind az élesztőnek a weboldalán meg lehet tekinteni ezeket a programokat, és lehet is rájukat jelentkezni, akinek van kedve, úgyhogy ajánlom mindenkinek, mert tényleg nagyon jó élmény és nagyon jó szolgálat. Ember és Isten közötti kapcsolatnak a nagyon jó megélése.
0: Azért ehhez kell egyfajta bátorság, hogy te egy teljesen idegen helyre, becsönges házakhoz jó szívvel fogadnak ilyenkor benneteket? Milyen visszajelzéseid vannak? Miket hallottál?
1: Az alapján, amiket hallottam, általában szívesen fogadják az embereket, persze vannak elutasítások, de hát ilyenkor tiszteletben kell tartani az ember döntését. De gyakran van ilyen, például erre hallottam meglepően sokat, hogy a magányos embereknek ez mennyire sokat tud jelenteni mondjuk egy öregebb embernek, akihez mondjuk már nem tudnak járni a gyerekei, vagy talán nincsenek is gyerekei, és gyakorlatilag állandóan egyedül van, és akkor bejön hozzájuk egy ilyen misszió, és csak fél órát, egy órát így kiöntheti nekik a lelkét, és egy jót beszélgethetnek, ez nagyon sokat tud jelenteni nagyon sok embernek, és erről nagyon sokat hallok, hogy ez mennyire megérintette a missziózókat is. Illetve például az ilyen piacra kimenős, zenélős alkalmakkor ugye a piacmissziók alkalmával is nagyon jó szokott lenni a fogadtatás, meg mindig ilyeneket hallok, hogy feldobták az ott lévők hangulatot, meg ennek az egésznek a lelkületét, hogy rátelepedett valami ilyen áhítatszerűség az egész helyre a jelenlévők által, úgyhogy nagyon felemelő szokott lenni. Hát az egész az interakciók miatt is.
0: Szóval ezt úgy képzeljem el, hogy a kis településen vagytok, vagy egy nagy településen, elmentek hétvégén a piacra, síppal-dobbal, nádihegedővel, és egyházi vagy könnyűzenei énekeket, dicsőítő énekeket énekeltek. Hogyan folytatódik a misszió?
1: Valahogy így, ahogy mondod, síppal-dobbal, nádihegedővel, ki, ami éppen játszik, vagy aki épp csak a saját hangját tudja vinni, az azt. Itt nem az a lényeg, hogy milyen nagyon jó zene van, hanem az, hogy együtt vagyunk, hogy együtt zenélünk. Dicsőítő dolog szoktak lenni egyébként. Megint csak nem tudom saját tapasztalatból beszélni, de az alapján, amiket hallottam, valahogy az ott lévők mindig úgy érzik, hogy még aki nem is tud zenélni, vagy nem is tud olyan jól énekelni, azok is úgy érzik, hogy rengeteget tudnak hozzátenni, mert nem csak éneklést lehet ott, hanem kapcsolatba lépni az emberekkel, megszólítani úgy is az embereket. Ez ilyen tök szabad dolog, hogy akit akarsz, megszólítod, odamész hozzá, beszélgetsz vele, ha ő is nyitott rá nyilvánvalóan, oda jönnek hozzád megkérdezni, hogy ti itt mit csináltok, akkor elmagyarázod. Egy csomó olyan szokott lenni, hogy helyiek becsatlakoznak a missziózásba, mert nagyon annyira megtetszik nekik, amit csinálnak az ott lévők. Ez a piacozás, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Nyilván kell hozzá egy bátorság, ebben igazad van, hogy kell hozzá egy ilyen felvállalóság. Hát nem is tudom, kitől hallottam, hogy ha Isten ilyen hangot adott, akkor hallgassa. Tehát, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy kinek milyen hangja van ilyenkor, meg hogy kinek milyen kommunikációs készségei vannak, hanem hogy használja, hogy tegye meg, amit tud a saját lehetőségeihez mérten, és tényleg missziózzon, mert erre vagyunk hivatottak többek közt.
0: Ilyenkor az ember kilép a komfortzónájából. Ezzel a 10 nap alatt vagy megtanulják, vagy ráéreznek ennek az ízére, hogy hogyan szólítsanak meg idegen embereket. Mit gondoltok a hétköznapban, ezt miért nem tudjuk megtenni, vagy megmerjük tenni? Bemerünk kopogtatni az ajtókon, hogy hirdessük Krisztus evangéliumát? Zsebi?
2: Szerintem nagyon sokszor félünk attól, hogy az elutasítástól, pedig szerintem attól függetlenül, hogy nagyon sok ember van körülöttünk, nagyon magányosak tudunk lenni, vagy azok is vagyunk. Van ez, amit Ferenc pápa mondott, ez a culture of encounter, tehát ez a találkozás kultúrája igazából. Lényegében szerintem ez abból áll, hogy amikor tudunk és lehetőségünk van, akkor a másikkal beszélgessünk, nem kell feltétlen Istenről, mert hogyha mondjuk valaki hótateista, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb indítás, hogy akkor tudod, hogy Jézus szeret, és nem kerülsz pokolra? Valószínűleg nem biztos, hogy ez a legjobb, de attól függetlenül, hogyha csak egy boltban vagyunk, és vásárolunk, és mondjuk vacakol a pénztárgép, akkor egy jókedélyű poént ellőni a pénztárosnak, azzal már megnevettetjük, és akkor már volt egy interakció, sokkal jobb lesz valószínűleg a napja, mert ilyet nem sokan csinálnak, és igazából nem tudom, hogy miért. Tudom, hogy nehéz, és gondolok, hát, hogy nem is ismerem ezt az embert, mit tudnék neki mondani, de mégis emberek vagyunk, és ami miatt emberek vagyunk, már ez összekapcsol minket. Tehát amikor ott vagyunk az adott szituációban, ez az egész életre igaz, tehát abból kell főzni, ami van. Tehát, hogyha az adott szituációban ennyi van, akkor ennyit kell belőle kihozni. És lesznek bukók, de szerintem mindig jó, hogyha inkább megszólalunk, mint hogy nem szólalunk meg.
0: Lehet, hogy rátok nem jellemző, mert nagyon jól tudtok beszélni, kommunikálni, megszólítani a másik embert, de volt olyan helyzet az életetekben, amikor ki kellett lépni a komfortzónából, akár egy ilyen találkozó vagy misszió szervezésénél, mi kellett ahhoz, hogy ezt megugorjátok, vagy mi az, ami nehézséget okozott, vagy okozott-e egyáltalán nehézséget, hogy hogyan induljatok el?
1: Azért attól függetlenül, hogy nekem általában ugye az interakció nem okoz nehézséget más emberekkel. Azért Istenről beszélni valakivel, aki nem annyira fogékony erre, az nem annyira egyszerű, mert mindig az ember kicsit úgy érzi, hogy túlerőlteti, szerintem. Pedig sokszor egyébként még az illető, akivel beszélgetsz róla, se érzi így, csak te így, nem tudom, ez ilyen belső cenzor szól neked, hogy na hát ez most már biztos sok. Szerintem fontos, hogy mértéktartóak legyünk ilyenkor, de az is fontos, hogy ne vegyük ezt túlzásba, tehát lehet visszajelzést várni, és persze, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, engem ez nem érdekel, hagyjál vele békén, akkor hagyni kell békén. Viszont, hogyha nem kapunk visszautasítást, nincsenek erre utaló jelek, akkor igenis, ezt nagyon nyomatni kell, mert minden egyes lélek, amit nem nyerünk meg Krisztusnak, az veszteség. Persze, biztos vannak nehézségek, annak, aki mondjuk nehezebben kommunikál, vagy egy ilyen introvertáltabb személyiség, annak még több. Ezeken át lehet lendülni, meg mindenkinek a saját talentumai szerint kell segíteni az ilyen területeken. Tehát nem arról van szó, hogy mindenkinek kopogtatni kell, vagy mindenkinek piacoznia kell, vagy ilyenek, hanem arról van szó, hogy mindenki, ahogy tud, a saját tehetségéhez, a saját személyiségéhez köthető módon kell ebbe beleszállnia, mert az viszont kötelességünk, hogy az apostoli hivatásnak eleget tegyünk.
0: Mindig ilyen egyértelmű volt ez számotokra? Hogy annak a talentumnak, amiben birtokában vagytok, tovább kell adni, vagy a hitet, amennyire tudjátok terjeszteni, vagy Zsebite korábban mondtad, apologétának lenni?
2: Ja, nem, hát ez idő volt, meg szerintem ez ima, ez sok ima.
0: Meg kell érni ahhoz, hogy az ember bizonyossággal tudjon beszélni az evangélium örömhíréről.
2: Hát szerintem abszolút, tehát hogyha mondjuk valakinek gyerekcipőben jár a hite, akkor azért nem biztos, hogy ez a legjobb dolog, hogy egyből elkezdjen, hanem kicsit imádkozzon, legyen Jézussal, tanuljon a hitéről, és amikor már van a kobakjában anyag, akkor azt másnak is továbbadni. Nem kell ettől félni, attól függetlenül, hogy sokszor félelmetes, de hogyha úgy adja a szituáció, akkor bele kell állni, mert mind a kettőnknek, vagy mind a hármunknak, hogyha a nagyfőnököt is belevesszük, jobb lesz.
1: Igazad van, Sebi, abban, hogy jó, hogyha felkészült az ember, meg jó, hogyha egy érett hittel tud ebbe belevágni, de szerintem ebben a fajta hozzáállásban megvan az a veszély, hogy valaki nem akar elkezdeni egy ilyen folyamatot egészen addig, amíg nincs teológusi diplomája. Tehát szerintem a saját köreiben, aki már valamennyit ért a hitéből, azt a valamennyit át tudja adni annak, akinek még annyi sincs, mint neki. Mert hogyha valakinek átadod a hited, azzal te nem vesztesz el semmit, hanem valaki más nyer. Tehát ez nem olyan, mint amikor adok valakinek egy százast, hogy odaadom neki a százast, és akkor neki van, nekem meg már nincs. Hanem hogyha átadom valakinek a hitem, akkor nekem ugyanúgy megmarad, sőt növekszik. Neki viszont van valami, ami addig nem volt. Fontos, hogy ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér, de viszont addig meg szerintem nyújtózkodjunk.

0: A hazánkban is ismert magyar Schönstatt mozgalomnak sok ága van, ebből egy az ifjúsággal foglalkozik. 2020-ban alakult meg az MSKF, a Magyar Schönstatti Középiskolás Fiú Mozgalom. Önszerveződő apostoli mozgalomról van szó, melynek célja, hogy tagjaik Istent keressék és Mária oltalma alatt szilárd, szabad jellemekké váljanak. A mozgalom minden tagjának felajánlják a Schönstatti karizmát, a szeretett szövetséget. Az általuk választott vezetőség irányít, elnökét évente újra válasszák a tagok közül. Folytatjuk a beszélgetést Kisciráki Attilával és Tóth Mihállyal.
1: A Schönstatti fiútábor, ez szintén egy ilyen nagyon jó lelki program iskolás fiúknak, tehát 1-től 12. osztályig bárki jöhet, és idén egy jubileumi nagy tábor tartunk Farkasgyepűn, a Názár rétem, Bakonyi települék. Mivel nagy tábor lesz, ezért minden korosztály egyszerre egy helyen fog táborozni, tehát ilyen nagyon grandiózus lesz az egész, és remek szórakozás, teljesen nomád körülmények vannak, tehát nincs elektromosság, nincsen mondjuk vezetékes víz, patakba fürdés, meg ilyenek, szóval nagyon jó szórakozás. És még egyszer mondom, hogy 1-től 12-ig minden táborozónak meg lesz a saját altábor, tehát van alsós, felsős, meg gimis altábor, nyilván mindegyik a korosztályhoz igazodva. Nagyon jó programok, nagyon jó lelki programok, nagyon jó szórakozás, túrák, sport, tehát minden, füst és izomszag, meg minden, nagyon jó az.
0: Olyan fiatalok is jelentkezhetnek, akiknek eddig nem volt kapcsolata a Schönstatt mozgalommal?
1: Természetesen én pont így kerültem kapcsolatba a Schönstatt mozgalommal, aztán hát elég jól belekeveredtem. Mindenkit buzdítok, akinek aktuális, hogy jöjjön el, nézze meg, szerintem csalódni biztos nem fog, és el lehet dönteni, hogy szimpatikus-e neki vagy nem.
0: Azért ebben a mai korban, amikor a fiatalok már telefon nélkül sem tudnak már aludni, elég kontraszt ez ahhoz az életmódhoz képest, amit ez a tábor kínál. Nincsenek ilyen megrökönyödések, meglepődések, vagy tanácstalanságok, hogy hova kerültem?
1: Vannak egyébként, mondjuk nekem nem volt, mert akkoriban én még nem használtam semmilyen telefont, amikor először voltam, aztán meg tök természetes volt, amikor már használtam. De szokott lenni ilyen, hogy ez kicsit nehézséget okoz mondjuk az első napom, de ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy el se hozzák a mobilt. Vagy ha elhozzák, akkor oda kell adni a táborvezetőknek a tábor elején, és akkor ők vigyáznak rá. Ez hát mondjuk a alsós-felsős táborban igaz, gimisen már nem teljesen, de ott se használjuk őket. Tehát csak ott szükségtelen elvenni, mert ott a gimisekben már meg lehet bízni, hogy nem fognak telefonozni suttyomban. Egyébként ez is tök jó szerintem, hogy így szabadon rájuk lehet bízni, hogy figyelj, megvan rá a lehetőséged, de ne csináld, mert sokkal jobb dolgod van. Én is érzem ezt egyébként, hogy van, amikor kicsit nehéz ettől így elszakadni, de aztán meg amikor belekerülsz a pillanatba, és ott élsz tényleg, tehát abban a térben internet nélkül, ugye az internet társatol minket egy ilyen globális hálózat, és kicsit úgy érezzük, hogy mindenhol vagyunk, és mindenkor vagyunk. És ott pedig ez, hogy nincs telefon, az legalábbis nekem annyira jó szokott lenni, hogy itt vagyok ebben a pillanatban, nem szólnak hozzám mindenhonnan, csak konkrétan onnan, ahonnan, hogy is mondjam, van ennek értelme. Szóval, hogy egy ilyen sokkal letisztultabb, egy sokkal valóságosabb élet az ilyen, és persze, ezt már sokszor elmondtam, hogy nagyon hasznos dolognak tartom az internetet, meg a technológiát, jó szórakozás is tud lenni, de nagyon hasznos az, amikor lekapcsolja magát az ember egy időre, és enélkül tud élni, mert egyrészt remek istenélmények szoktak lenni, másrészt pedig a többiekkel való kapcsolódás sokkal egyszerűbb, és egy ilyen remek jelenlétet alakít ki, ahol ezek még hatékonyabban, még emberségesebben megélhetőek.
0: Tudtok-e javaslatot adni arra vonatkozóan, hogy most kezdődött a nyári szünet, sok fiatalnak a apuka, anyuka dolgozik, 13-14-15 évesen még otthon van a gyerek, az egész napja 8-tól 4-ig, amíg a szülők nincsenek otthon, úgymond szabad. És aki nem hívő, nem jár templomba, nem jár közösségbe, nem jár sportolni, hajlamos arra, hogy egész nap a telefonon lóg, azon keresztül építi a kapcsolatait, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket elérni, hogy az állandó telefonfüggőségből ki lehessen őket ragadni. Nyilván egy ilyen tábor alkalmas arra, mikor egy hétig kiszakad ebből a városi civilizációból. De mit tudtok javasolni ezeknek a gyerekeknek? Van-e rálátásotok? Nem olyan régen voltatok még ti is ebben a korban. Titeket mivel lehetett kirángatni?
2: Hát nekem igazából értelmét vesztette ez az egész, tehát nyilván én is, mint szerintem nagyon sokan a korosztályunkból mobilfüggő voltam, hát hogy még most is az vagyok, csak mondjuk most már normális dolgokra használom. Tehát egyszerűen érdektelenné vált az, amit a mobilon csináltam, tehát most már igazából kapcsolatot tartok, meg információkat keresek, tehát ennyi. Nagyjából meg egy-két filmet, sorozatot megnézek, tehát ennyi a technológiához való kapcsolatom. Hogyha mondjuk valaki elkezd olvasni, akkor szerintem ott az kulcs, hogy senki sem utál olvasni, tehát én ezt nem hiszem, csak rossz könyveket olvasott. Mert én nekem is volt egy időszakom, amikor nagyon keveset olvastam, és egyszer csak kezembe vettem egy könyvet, ami megtetszett, és azt ledaráltam. Volt, hogy egy hét alatt olyan is volt. Tehát jó könyveket kell olvasni, az már nagyon jó. És ugye az, hogy olvasunk, ha csak magunkban is, az már a beszédkészségünket is fejleszti. Erre vannak kutatások, de nem vagyok elég okos, hogy ezt megfogalmazzam, hogy hogyan, de hogy akkor is érezhetők rezgések, ilyen hangrezgések, amikor magunkban olvasunk, és ez a beszédkészségünket fejleszti. Ami a közösséget illeti, hát nem tudom, az egy-két barátja mindenkinek van, vagy legalább olyan, akivel beszélő viszonyban van, legalábbis nagyon remélem, és azokkal esetleg elmenni, vagy velük elmenni moziba. De az már sokkal jobb, mint hogyha egyedül nézünk meg otthon egy filmet, de hogyha valakinek, ne adj Isten, nem lenne barátja, akkor a internet mondjuk ebből a szempontból jó, mert hogyha valakivel kapcsolódunk az interneten, akkor elkapcsolódhatunk a való életben is, és való életben sokkal jobb. Itt meg kell lépni az első lépést, és meg kell mondani, hogy figyelj, nem iszunk meg egy bambit, egy kávét, nem nézünk meg egy filmet, és akkor az már egy program, és vagy hogy csak elmennek sétálni, vagy sportolni, igazából ezt csinálni kell.
0: Misti, neked mindig úgy teltek most beszélünk csak a nyári szünetről, hogy tartalommal töltötted meg a napot, és volt ez esetleg, hogy unatkozol, vagy minden napnak keretet adtál, vagy volt valami támpont, ami ezt tudtál alkalmazkodni? Nyári táborok, nagymamához menetel.
1: Voltak nyári táborok, volt nagymamához menetel. Szerintem egyébként nem baj az, hogyha van technológia használat a nyárban. Nem baj az, hogyha játszunk játékokkal, mondjuk számítógépes játékokkal nyáron, mert nekem ehhez is nagyon jó közösségi élményeim kapcsolódnak. Az a fontos, hogy ne menjen erre az egész napunk. Tehát én ezt mondjuk este 10-kor szoktam csinálni, amikor már le van fáradva az anyam, és mondjuk sok másnapra nem lennék képes. Utána mondjuk még szoktam olvasni. De hogyha úgy érezzük, hogy ez nem veszel aktív időt tőlünk, akkor ez szerintem nem probléma. Én úgy vagyok vele, hogy én azt nagyon érzem, amikor az a technológia használat, amit épp csinálok, az max elvesz, vagy nem ad hozzá semmit. Egyébként ez nagyon ijesztő, hogy valamikor ezt érzem, és mégsem hagyom abba. Ez valószínűleg ez egyébként ez a függőség, meg hozzácsatolódás, ami mindenkinek az életében jelen van. Szerintem ennek kell tudni ellenállni. Amikor viszont képesek vagyunk másra, képesek vagyunk a valóságban jelen lenni, akkor menjünk ki, találkozzunk emberekkel, sportoljunk, menjünk be egy templomba, menjünk el kirándulni, vagy csak csináljunk bármi olyasmit, ami a valósághoz köt minket, meg a valós kapcsolatokhoz köt minket. Ez a nagyon fontos szerintem abban, hogy az ilyen időszakot jól kezeljük. Az olvasás nem még rácsatolva. Fejleszti a beszédkészséget az olvasás, szókincset bővít az olvasás, és a jövőben érettségiző iskolásoknak mondom, az érettségén iszonyú sokat segít, hogyha értitek a szöveget. Tehát olvassatok, mert sokat fog segíteni az érettségén. Plusz 50-60 pont, én mondom. Mondjuk biológia emelt érettségém sokkal rosszabb lett volna, hogyha nem lenne jó szövegértési készségem. Iszonyúan fontos, és nem csak az érettségén, hanem a későbbi életben is, hogy értelmezni tudjunk egy összetett mondatot. Mert például a hivatali okiratokban undorító nyelvezet van, aminek semmi köze a valós nyelvezethez, de azt is csak úgy lehet megérteni, hogyha tudsz értelmezni egy összetett mondatot, amit meg az irodalomból lehet megtanulni, és máshonnan meg nem nagyon. Úgyhogy nagyon fontos az olvasás, már csak praktikai okokból is, meg egyébként a művészet az nagyon szép dolog, és nagyon fontos, és hogy is mondjam, az emberi kultúra alapja a művészet, aminek az egyik legkiforrottabb és leggyönyörködtetőbb ága az irodalom, úgyhogy kell olvasni, mert minden szempontból fontos.
0: A Sönstati Mozgalom programjairól a honlapjukon tájékozódhatnak. A a nyári táborra jelentkezni a Magyar Sönstati Középiskolás Fiú Mozgalom közösségi felületén az adatbázisra kattintva lehet. Az elmúlt percekben Tóth Mihályt és Kis Ciráki Attilát hallották. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is a műsor szerkesztője Kékes Jenikő.

0: Hitvallás. Stankó Attila katolikus pap előadását hallgathatják meg.
1: Tündöklik a mennyekben az ünnepelt áldozó pap, a tanítók csillaga ragyogva izzik. A hit érintetlen fényét a földkerekség minden tájára szórva. Ilyen fényes polgárral büszkélkedve, ó égi Sion, örvendezve mondj dicséretet az üdvösség urának, aki csodás módon magához fűzte, és fénnyel töltötte előt. Ő a szent hitet éberen mindvégig erősíti, a tévedések fegyvereit erővel leigázza, a szennyes erkölcsöket lemossas, elűzi világos tanítással. Te, aki Krisztus nyájának jóságos őrszeme vagy, s mintaképként tündökölsz a papság és szerzetesek előtt, ezt közölt ki nekünk Isten jóságos arcát, imáddal mindenkor. Dicsőség, tisztelet, hatalom a boldog háromságnak, amelynek a földön szeretettel igyekeztél mélységeit kutatni, s ragyogó fényét birtoklod a csillagok közt. Ámen. Szent Ágoston napjának himnusza kifejezetten az ágostoni lelkiség és a középkori latin költészet sajátos ötvözeteként áll előttünk. Míg az újkori liturgia a negyedik versszakban az Augustine plebis pie doctor megszólítást használja, ez a hagyományos szöveg a püspöki tisztség bibliai képét állítja a középpontba. Gregis Christi speculator almus, Krisztus nyájának jóságos őrszeme, felvigyázója. A himnusz szókincse nagyon érdekes. Az első versszakban a rutilat coruscat kettős fénymetafora áll előttünk. Vörösösen izzó és a villódzó fény, ami Ágoston teológiai tisztánlátásának és szenvedélyes szeretetének együttes szimbóluma. A költeményben találunk ritkán előforduló klasszikus és görög műszavakat, ilyen a klimata. A görög klíma szóból eredő latin átvétel, amely eredetileg az éghajlati öveket, átvitt értelemben a földkerekség valamennyi régióját, vidékét jelenti. Ugyanilyen kifejezés a trias. A szokásos trinitas, szent háromság helyett a görögös trias alakot használja a szerző az ötödik versszakban, ami a középkori latin egyházi poézis antikvitást idéző törekvése volt. De figyeljük meg a teológiai hangsúlyokat is. A harmadik versszakban arma et errorum subgit potenter sora konkrétan utal Ágoston három nagy teológiai küzdelmére, a manicheusokkal, a donatistákkal és a pelágiánusokkal, ahol a dogma clarum, világos és tiszta tanítás, nem elméleti tétel, hanem erkölcsi megtisztulás. A Fulgentin Célis kezdetű himnusz szerzője Schönauer Egbert apát, aki a szintén Schönauer jelzővel illetett Szent Erzsébet testvére volt, és lejegyezte nővére látomásait. Híresek a katarok ellen írott beszédei. 1184. március 28-án hunyt el. Több kutató, köztük Anselmo Lentini liturgia tudós szerint, aki módosításokat is eszközölt a szövegben, a himnusz eredendően Nagy Szent Gergely tiszteletére íródott. Később a szöveg adaptáción ment keresztül, az utolsó versszakok átdolgozásával kifejezetten Szent Ágoston érdemeire fordították a figyelmet, így a himnusz változtatásai pontosabban illeszkednek Ágoston életére és teológiai örökségére. Tündöklik az égben az ünnepelt pap, a doktorok csillaga tűzvörösen izzik, a hit érintetlen fényét hinti szerte a földkerekségen. Aurelius Augustinus méltán tekinthető a hanyatlásnak indult nyugat-római birodalom egyik legnagyobb latin nyelven író teológusának, akinek munkássága a birodalom afrikai provinciájából beragyogta az egész keresztény világot. Szentünk a numidiai Trastében született 354. november 13-án, a pogány, de később megkeresztelkedett Patricius, és a mélyen hívő berber származású Mónika gyermekeként. Édesapja betegsége idején katekumen lett. Ágoston gyermekként szintén befogadást nyert a katekumenek közé, ám noha Krisztus alakját mindig csodálta, az egyház tanításával és gyakorlatával szemben egyre kritikusabbá vált és eltávolodott édesanyja hitétől. Anyanyelve a latin volt, a környezetében beszélt pun nyelvet ismerte, a görög nyelv elsajátításával azonban gyermekként komolyan küzdött. 11 évesen Madaurusban tanult, majd 17 évesen Kartágóban folytatott retorikai tanulmányokat. Itt hedonista életformát kezdett élni, ahogy ő maga írja, bűnös szerelmek sisteregtek körülöttem. Itt került kezébe Cicero Hortensius című műve, amely megváltoztatta látásmódját és az igazság keresése a filozófiai gondolkodás útjára indította. Ugyanekkor kezdte olvasni a Bibliát, ám annak egyszerű latinsága miatt csalódott benne. Intellektuális ésségét egy időre a manicheusok dualista nézeteiben csillapította. A manicheus szektához való tartozás karrierje szempontjából is előnyökkel járt. Egy kiválasztott elit tagjának érezhette magát. Alig 20 évesen, édesapja halála után egy ideig Tagastéban tanított, majd Rómán keresztül Milánóba érkezett, ahol udvari rétor lett a város prefektusa Szümmachusz közbenjárásával. A tehetséges ifjú Milánóban tért meg Szent Ambrus püspök hatására, aki 387. április 24-én húsvét vigíliáján meg is keresztelte. Ágostont lenyűgözte Ambrus retorikai stílusa és mély teológiai felkészültsége, aminek révén feloldódtak intellektuális kétségei. Ezt követően elhatározta, hogy visszatér szülőföldjére. Így fényes polgároddal, ó mennybéli Sion, örvendezve mondj dicséretet az üdvösség urának, aki csodálatos módon legyőzte önmagát, betelve a fénnyel. Imádkozzuk himnuszunkban. Ő a megszentelt hitet virrasztva folytonosan erősítette, hatalommal legyűrte a tévedés fegyvereit, mosta és eltávolította a szennyezett szokásokat a tiszta tanítással. Noha fiatalon eltávolodott a hitélettől, radikális elszántsággal kezdte keresni az igazságot, amely irányzatban nem talált választ, annak egyszerűen hátat fordított. Útjai során jutott el a híres tételhez, crede ut intelligas, intellige ut credas. Higgy, hogy érts, érts, hogy higgy. Megtérése során megtapasztalta, hogy az Istentől való eltávolodás egyben az önmagától való eltávolodást is jelenti. A Vallomások című művében így ír. Valójában beljebb voltál bennem, mint a legbensőbb valóm, és meghaladtad azt, ami bennem a legmagasabb. Előttem voltál, de én már eltávolodtam önmagamtól. Önmagamat sem tudtam megtalálni, még kevésbé téged. Himnuszunk harmadik verszaka a Vallomások 10. könyvének híres imádságával rímel. Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség. Későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed előzte vakságomat. Illatott felhője, felgomolygott, és belélegeztem. És most epedek utánod. Megízleltelek, és most éhezem, és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való. Kiváló rétorként és teológusként Ágoston szembeszállott kora három nagy tévtanításával. A manicheizmussal, amelynek korában tehát maga is tagja volt, a donatizmussal, amely az afrikai egyház egységét fenyegette abban a korban, és a pelágianizmussal, amely tagadta az áteredő bűnt és a kegyelem szükségességét. Hippó városában a donatista szakadás miatt két egyház és két püspök működött, és a viták nem ritkán erőszakba torkoltak. Ágoston évtizedeken át türelemmel küzdött az egységért, amelyet végül a 411-es kartágói zsinaton sikerült tisztázni és elérni. Aki Krisztus nyájának kedves őrszemeként a papság és szerzetesség tündöklő példája vagy, te Isten jóságos színe előtt értünk, mindenkor mondj imát. Imádkozzuk. Édesanyja Szent Mónika halálát követően Ágoston visszatért Afrikába, ahol társaival szerzetesi közösséget alapított. 391-ben Hippó városába látogatott, ahol a görög származású Valérius püspök latinul jól beszélő segítőt keresett. A nép Ágostont választotta, akit vonakodás ellenére pappá is szenteltek. 396-ban Valérius segédpüspökévé szentelték, majd Valérius halála után ő lett Hippó püspöke. Ebben a szolgálatban fáradhatatlanul prédikált, támogatta a szegényeket, vitairatokat írt. Hippó Régiusban hunyt el 430. augusztus 28-án, miközben a várost a vandálok tartották ostromzár alatt. Földi maradványait később Szardínián keresztül az észak-olaszországi Pávia San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában helyezték el, ahol ma is díszes márványsírban nyugszik. Kortársa és életrajzírója Posidius püspök így emlékezik meg róla. Nagy számú papságot hagyott az egyházra, továbbá férfi és női kolostorokat, amelyek tele voltak olyanokkal, akik tisztasági és engedelmességi fogadalmat tettek előjáróiknak. Olyan könyvtárakat hagyott hátra, amelyekben megvoltak az ő könyvei és tanulmányai, továbbá más szenteké is. Ezekből arról értesülhetünk, hogy Isten kegyelme folytán melyek voltak érdemei, és miben állt nagysága az egyházban. Dicséret, tisztelet, hatalom a boldog háromságnak, akit a földön szeretettel tanulmányoztál, akinek ragyogó fényét most a csillagok közbirtoklod. Ezzel zárjuk himnuszunkat. A himnusznak ez a záró doxológiája Szent Ágoston egyik legkiemelkedő főművének, a De Trinitate című értekezésének állít emléket. Ebben a művében a szent teológus az emberi lélek benső szerkezetében keresi az Isten háromsági lenyomatát, megállapítva, hogy az emberi lélek három alapvető funkciója, az emlékezet, a megértés és az akarat, szeretet, tükrözi vissza a Szent Háromság egyisten benső életét. Ezen művéből néhány részletet idézünk. Urunk Istenünk, hisszük benned az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Különben nem mondta volna az igazság, menjetek, kereszteljetek meg minden népet az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében, ha csak nem volna háromság. Urunk Istenünk, nem parancsoltad volna, hogy olyannak a nevében kereszteljenek meg bennünket, aki nem Urunk és Istenünk. Azt sem mondta volna az isteni szó, halld Izrael az Urad

Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Carl Philipp Emanuel Bach E-dur triójának részletét Jean-Pierre Rampal és Aurel Nicolé játszotta. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra, teljességünk felé.

0: Teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, mindennapjaink működését. Köszönti Önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Mai adásunk vendége Szakács Adrien krízistanácsadó, szakpszichológus, szervezet és szociálpszichológus, aki Családi Kríziseink című könyvét azoknak szánta, akik szeretnének tudatosan, kiegyensúlyozottan haladni életútjukon. Miért gondolta úgy, hogy pszichológusként könyvet ír?
1: Kedvenc területem a krízisek, azért szeretem ezt a területet, mert itt egy nagyon gyors terápiával igazából segítséget lehet nyújtani az embereknek, és mindig, amikor én így megjelenek a médiában, vagy akárhol, akkor nekem fontos, hogy legyen ennek egy kicsit ilyen edukatív jellege. Amikor valaki krízisben van, akkor ugye nagyon beszűkült a tudat, egyre jobban kétségbe esik, és egyre jobban csak az az adott eset van fókuszban, és azt gondolom, hogy egy ilyen pici könyv segítséget tud nyújtani egy ilyen helyzetben. Olyan a nyelvezete, olyan a mérete is, hogy nem mijeszti el az embert, hanem hogyha belenéz, akkor meg tud nyugodni, hogy ez nem csak velem történik, mással is történik, ad is segítséget, illetve ahhoz is ad támpontot, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni.
0: Ez egy sorozatnak az első része, az a címe, hogy Pszichológus a polcon. Ugye mondta, hogy ezekben a krízisekben lehet segíteni. Mondjuk el, hogy igazából mi az, hogy krízis?
1: Egy olyan élethelyzet, amire az embernek korábbról nincsen megoldási technikája. Tehát amikor egy teljesen újszerű helyzetben vagyunk, és kétségbe esünk tőle. Az, hogy milyen helyzet válik a mi életünkben krízissé, az sok mindentől függ, mert egyrészt függ attól, hogy van-e már valamilyen tapasztalatom az ilyen jellegű krízis megoldásában, illetve függ attól, hogyha már volt korábban egy ilyen hasonló krízisem, akkor azt mennyire tudtam sikeresen megoldani és feldolgozni. Nyilván, hogyha nem, akkor az akkori krízis az összeadódik a mostanival, és ugye ez egy még nagyobb nehéz helyzet lesz, és mivel ugye korábbról hiába ismerem a hasonló helyzetet, viszont nem tudtam sikeresen megoldani, ugye jön egy ilyen élmény, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen kudarcos élethelyzet az én számomra, illetve függ attól is, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk egyébként. Összejöttek a hullámok a fejünk felett, vagy minden olyan könnyedén megy. Ha éppen minden olyan könnyedén megy, akkor sokkal könnyebben tudunk megoldani bármilyen nehéz helyzetet, hogyha pedig ez már az utolsó csepp a pohárban, akkor nyilván még azok is hozzáadódnak ez a nehéz élethelyzethez.
0: Azért ez a kedvenc területe, mert hogy ebből ki lehet az embereket billenteni?
1: Igen, azért, mert hogy nagyon gyorsan ki lehet ebből így lépni. Nekem a kedvenc technikám az így az átkeretezés, tehát, hogy mindenben megkeressük azt, hogy mi értelme van, vagy hogy mit fog ez a későbbiekben adni nekünk, és végül is csak az első lépcsőfokra nehéz fellépni onnan, mert sokkal könnyebben fel tudjuk építeni saját magunkat.
0: Valószínűleg nincs olyan ember, aki nem kerül az élete során egyszer-egyszer krízisbe.
1: Igen, tehát krízist mindannyian átélünk, ugye több fajtája van a kríziseknek, vannak olyan krízisek, amik a különböző életszakaszváltásokból természetszerűek következnek, mint mondjuk egy kisgyerek életében a dackorszak, vagy a kamaszkor, vagy az, amikor elveszítünk valamit, vagy akár egy betegség kapcsán, és vannak véletlenszerű krízisek, amik nem következnek be törvényszerűen mindenkivel, például mondjuk egy iskolai szorongás, vagy egy bántalmazás.
0: Ebben a könyvben gyakorlati tanácsot akart adni az embereknek.
1: Nem csak egy leíró jellege van, hanem én 20 éve praktizálok, és mindenhol gyakorlatilag a saját praxisomból hozok be eseteket, amiknek a megoldását is leírom. Általában olyan típusú példákat próbáltam, ami azért sokunkkal előfordul, de közben meg vannak benne nyilván ilyen különlegesek is. Azokat az eseteket próbáltam kiemelni, amik az adott krízisben így a legkülönlegesebbek voltak.
0: Ez egy picike könyv, akár zsebben is elfér, és tényleg nagyon rövidek a fejezetek, és nagyon praktikusak.
1: Nyilván ez cél volt, hogy beférjen egy táskába, mert ugye aki krízisben van, annak tényleg beszűkül a tudata, nem érti a bonyolult mondatokat, az idegen kifejezéseket. Ha valaki krízisben van, akkor leveszi a polcról, fellapozza, és akkor ott rögtön ad egy ilyen mentőkötelet abban az adott élethelyzetben, mert nagyon fontos, hogy mélyebbre süllyedünk egy krízisben, és egyre nehezebben tudunk kilépni belőle, az ilyen apróságokon múlik, hogy abban az adott pillanatban van-e valami, amiben bele tudok kapaszkodni, vagy ami meg tud nyugtatni, mert akkor legalább azon az adott szint szinten van, ahonnan már könnyebb felfele lépni. Ha nem kapjuk meg ezt a segítséget, akkor sokkal könnyebb lejjebb és lejjebb menni, ahonnan már nehezebb lesz feljönni. Illetve nyilván van egy olyan célja is, hogy szórakoztató olvasni, krízis nélkül is, mert hogy mindannyian kerülünk krízisbe, és amikor abban vagyunk, akkor jó, hogyha van hova visszanyúlni.
0: Mikkel fordulnak leginkább az emberek segítségért önhöz?
1: Mindenféle élethelyzettel, nyilván magánéleti válsággal, kapcsolati válsággal, párkapcsolati válsággal, vagy akár válással, kötődési nehézségekkel, gyász esetében, vagy súlyos betegség kapcsán, akár hogyha az egyén magát érinti, vagy hogyha a közvetlen környezetében kerül valaki ilyen helyzetben, vagy karrier területén, hogyha valamilyen elakadás van, munkahely elvesztése, tehát mindenféle ilyen életvezetési problémákkal kapcsolatban.
0: Azt írta, hogy a krízisek azok változások. Változni a legnehezebb, tudunk-e változni?
1: Az egész életünk során változunk, tehát ugye a személyiségünk az a halálunkig fejlődik és beépülnek dolgok. Ha úgy is érezzük, hogy nem tudunk változni, vagy stabilak tudunk maradni, akkor is változunk, mert azok a hatások, amik érnek, azoknak nyoma van, és az be fog épülni a személyiségünkbe. Tehát, hogy akaratunktól függetlenül is változunk, de nyilván egy nehéz élethelyzetben, vagy egy olyan élethelyzetben, amikor valaki azt érzi, hogy valami nem jó, és van egy ilyen motivációja, hogy én változtatni szeretnék, az nagyon jó, mert hogy ott biztos, hogy tud változni. Minden új helyzet az igazából az előző helyzetnek az elengedését kívánja meg tőlünk. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor egy új élethelyzetbe kerülünk, meg az is lehet, hogy egy jó élethelyzetbe kerülünk, de azt az előzőt azt el kell engedni, és azt meg kell gyászolni. Az egy veszteségélmény, mert hogy túllépünk azon az adott életszakaszon, vagy azon az élethelyzeten.
0: Mondjunk egy ilyen váltást, például élethelyzetváltást.
1: Mondok egy nagyon negatívat, tehát mondjuk egy bántalmazó kapcsolatból is azért borzasztóan nehéz kilépni a bántalmazottnak, mert neki az az élete, tehát nem feltétlenül van közvetlen tapasztaláson alapuló más élménye, illetve az már az ő számára lehet, hogy nem jó, de mégis kiszámítható, és azáltal, hogy kiszámítható, ez ad egy óriási biztonságérzetet a bizonytalanhoz képest, ami ugye a kiszámíthatatlansága miatt lesz bizonytalan. És ugye ebből ezért borzasztóan nehéz kilépni, és amikor már az első lökés az megvan, és ugye már jön egy ilyen tapasztalás, hogy ez jó nekem, akkor onnantól tud elindulni, de akkor is meg kell gyászolni ezt az időszakot, mert az az ő élethelyzete volt, valamiért belekerült, valamiért benne volt, valamiért valamikor meghozott egy döntést, hogy belekerüljön ebbe az élethelyzetbe. Nyilván ez egy kudarc az ő számára, hogy egy ilyenbe belekerült, olyan szempontból is, hogy benne volt, olyan szempontból is, hogy vajon mennyire vagyok én jó emberismerő, hogy bele tudtam kerülni egy ilyen élethelyzetbe, tehát hogy nagyon-nagyon sok szempontból meginog a saját magába vetett hite is, amit újra kell építeni.
0: A saját, úgymond nem jó döntésemet is el kell gyászolni.
1: Igen, illetve azt az énemet, aki benne volt abban az élethelyzetben, aki ott hozott döntéseket, aki belement bizonyos szituációkba, akivel megtörténhettek bizonyos szituációk, akinek nem volt ereje, vagy bátorsága, vagy bármi miatt nem tudott kilépni már az első pillanatban ebből az adott élethelyzetből.
0: Szerezhetünk-e önbizalmat, vagy úgymond győztesen kerülünk-e ki ezekből a helyzetekből?
1: Nyilván, ha kikerülünk, akkor győztesek vagyunk, hiszen le tudtuk győzni ezt az adott élethelyzetet, és egyébként azt gondolom, hogy minden nehéz helyzetnek a megoldása, az beépül a mi megoldási technikánkba, és erőssé tesz minket. Tehát egy következő hasonló élethelyzetben már biztos, hogy teljesen máshogy tudunk reagálni, és profitálni tudunk ebből az egészből. És igen, nehéz bármilyen kapcsolatból egyébként kilépni, de fontos azt szem előtt tartani, hogy ahhoz, hogy egy új élethelyzetbe kerüljek, és új lehetőségekhez juttassam saját magamat, le kell zárni valamit, amihez erőre van szükségem.
0: Azt írta, hogy ez a gyász folyamat, ez legalább másfél év.
1: Igen, mert az első év az arról szól, hogy ugye átéljük újra már egy új kerethelyzetben a különböző ünnepeket, a különböző évfordulókat, a különböző alkalmakat, akár egy gyász esetén, amikor mondjuk elveszítünk valakit, aki a betegségnek a különböző szakaszain ment keresztül, vagy a különböző ünnepeket, vagy akár egy válás után, ugye már egy új kerethelyzetben, és az első év végén megvan az az élményünk, hogy na, túléltem ezeket az élethelyzeteket már ebben az újra keretezett életemben, és a következő következő fél év pedig arról szól, hogy megerősödünk, hogy igen, tényleg én erre képes vagyok, és ezért kell az egy plusz fél év ahhoz, hogy feldolgozzunk egy ilyen helyzetet. És nem gondolom, hogy az időt sürgetni lenne érdemes, vagy lehetne, mert egy lábtörésnél is megvan, hogy ez mondjuk 4 hét gipsz, és hogyha a második héten már el akarok kezdeni rohangálni, akkor nem fog sikerülni, akkor ez egy nem megfelelő szövődményes gyógyulás lesz. A lelkünknek is szüksége van erre az időre, mert ott is egy szövődményes, egy patológiás gyászfeldolgozás fog történni, hogyha nem engedünk magunknak időt arra, hogy meggyászoljuk ezt az adott élethelyzetet.
0: A patológiás gyászfeldolgozás az pontosan mit jelent?
1: Azt jelenti, hogy elakad az egyén a gyászfeldolgozásnak valamely folyamatán, és nem jut el oda, ahova a másfél év után el kell, hogy jusson, hanem megreked annak valamelyik szakaszában. Nem kerül feldolgozásra, hanem ott dolgozik a mélyben, és ugye itt jön be az, amit mondtam a beszélgetésünk elején, hogyha van korábbról egy nem megfelelően feldolgozott veszteségélményem, vagy akár gyászélményem, akkor az egy következő hasonló élethelyzetben hozzá fog kapcsolódni ahhoz az újhoz, és a kettő együtt fog engem nyomasztani, és a kettőt együtt kell, hogy legyőzzem és megoldjam. Elfolytani ezeket a dolgokat nem lehet a végtelenségig, tehát előbb-utóbb a felszínre törnek, vagy valamilyen feszültség, vagy frusztráció, vagy nagyon-nagyon sok esetben pszichoszomatikus betegségek, vagy egyéb betegségek formájában, tehát mindenképpen fel kell őket dolgozni.
0: És így eszembe jutott közbe a másfél évhez, hogy a házasság előtt is például legalább egy évig érdemes ismerkedni, mert akkor szintén körbeér az év.
1: Van egy ilyen fejezet is a könyvben, hogy az én megtebből hogyan lesz a mi, és valóban ehhez is időre van szükség, mert ugye az elején van a rózsaszín felhő, meg a különböző hormonoknak a hatása miatt azt gondolom, hogy egy teljesen más észlelési mód, de a különböző élethelyzetekben tudjuk kipróbálni azt, hogy mennyire működik ez. Amikor jönnek a mindennapi problémák, amikor már fáradt az egyik, vagy frusztrált a másik, vagy alkalmazkodni kell egymáshoz, akkor jön ki igazából az, hogy mennyire vagyunk képesek mi egymás mellett létezni hosszú távon. Vannak-e közös célok, vagy közös probléma megoldási technikák, közös értékek, tudunk-e közös szabályokat létrehozni, amik alapján mi mint pár, vagy mi mint család működni tudunk majd későbbiekben.
0: Tulajdonképpen a párkapcsolat kezdete is egy krízis helyzet.
1: Bizonyos szempontból igen, hiszen ugye ez egy új életszakasz, és lehet, hogy ez boldogsággal van teli, de mégis hoz egy csomó nehézséget, amivel meg kell küzdeni, illetve az, hogy két ember megtanul egymáshoz alkalmazkodni, az óhatatlanul jelenti azt, hogy egy kicsit el kell, hogy engedje a függetlenségét, a szabadságát, saját akaratból ugyan, de választ egy keretrendszert, amiben ő be akar illeszkedni, de annak ellenére, hogy ez egy saját választás, mégiscsak jár nehézségekkel, illetve belső feszültségekkel, amiket meg kell tanulni, feldolgozni, illetve kezelni.
0: Elgyászolom a függetlenségemet.
1: Bizonyos szempontból igen, illetve hát megteremtem azt, hogy akarok tartozni valakihez, és emiatt elengedek magamból dolgokat. Nyilván itt nagyon fontos, hogy mit engedünk el magunkból, vagy milyen mértékben, mert hogy az pedig kell, hogy megmaradjunk azért olyannak, amilyenek mi valójában vagyunk.
0: Ez is egy fejezet, hogy a gyerek születése aztán ebbe a kapcsolatban szintén egy krízis helyzet, vagy egyszerűen csak egy nehézség, vagy mi a különbség a kettő között?
1: Az, hogy egy nehéz helyzet krízissé válik-e, az attól függ, hogy mennyi időn belül tudom megoldani, illetve hogy meg tudom-e oldani. Tehát ugye a gyerekszületés az abból a szempontból nagyon nehéz, hogy ugye előtte együtt élt egy férfi és egy nő, esetleg egy férj és egy feleség, de ugye utána ki kell, hogy alakuljon egy anya és egy apa szerep is, ami azért nehézségek révén alakul ki. Ugye úgy alakul ki például az anyai és az apai szerepünk, hogy kialakul az anyai kompetenciám, az apai kompetenciám. Tehát ugye, amikor megszületik egy kisgyerek, akkor attól nem válik rögtön anyává az az anya, hanem bele kell, hogy tanuljon ebbe az anya szerepbe. Mondjuk egy nehéz temperamentumú baba, aki így nagyon sok erőfeszítést kíván az anyától, és mondjuk a családból jön, hogy ki milyen módon csinálná ezt sokkal jobban, vagy esetleg másképp, az ugye gyengíti az anyai kompetencia, az anyai önbizalom kialakulását, ami bizony egy krízis helyzetbe is tudja taszítani azt a nőt, mert egyszerűen azt érzi, hogy itt vagyok egy új élethelyzetben, amivel nem tudok megküzdeni, és kívülről is azt kapom, hogy hát tényleg mindenki is sokkal jobban tudna megküzdeni ezzel a helyzettel, ez nehéz. Hogyha egy támogató környezetben van, és ugye erősítik, és bátorítják, és elismerik azt, amit ő tesz ebben a helyzetben, akkor sokkal jobban tudja magát érezni, és sokkal jobban kialakul ez az anyai kompetencia érzés benne. Tehát ettől is függ az, hogy ez csak egy nehéz élethelyzet lesz, vagy pedig krízis lesz.
0: Ez is még az anyasághoz tartozik. Ez szerintem nagyon szépen fogalmazta meg, hogy amellett, hogy annyi szívünk van, amennyi gyermekünk, annyi szülő is él bennünk, ahány gyermekünk van. Mit jelent ez?
1: Hát egyrészt azt is jelenti, hogy minden gyerek más és más, illetve azt is jelenti, hogy nem kell, hogy megosszuk a szeretetet, hogy nem arról van szó, hogy a szeretet elfogyna, meg nem ugyanazt a szeretetet kell lefelezni, hogyha születik egy második vagy egy harmadik gyerekünk, amit az addig élő gyerekeink megkaptak, hanem tényleg azt gondolom, hogy amikor születik még egy gyerekünk, akkor azzal születik még egy szívünk, ami az övé lesz. És azt is tudomásul kell, hogy vegyük, hogy azok a szülői megoldási technikák, amik az egyik gyerekünknél bejöttek, azok azt gondolom, hogy biztos, hogy nem lesznek alkalmazhatóak a másik gyerekünknél, ha csak nem vagyunk hiper-szuper szerencsések az életben, de nem vagyunk, már csak azért sem, mert hogy amikor beszületik egy gyerek egy családba, akkor ott van egy családdinamika, és az új baba ehhez fog alkalmazkodni. Amikor az első gyerek születik be, ott még nincsen gyerek. Ott egyszerűen ő abban a pillanatban bekerül a középpontba, és ugye ő ezt a dinamikát fogja felvenni, ebbe a családi struktúrába keresi majd meg a helyét. És a második baba ösztönösen differenciálni fogja magát az elsőtől, tehát teljesen más lesz a helyzetekben való viselkedése és megnyilvánulása, mint az első gyereké volt. Nem tudatosan, tudat alatt fog ez megtörténni.
0: Vannak a kisgyerekes évek, de azért talán mindenkinek a legnehezebb, amikor a gyerekek kamaszkorba érkeznek. Ez kinek krízis, inkább a gyereknek, vagy a szülőnek?
1: Ez egy óriási krízis a gyereknek is, és a szülőnek is. A gyereknek azért, mert ugye azért a kamaszkor kezdetére már van egy kialakult személyisége, egy külalakja, tehát belenéz a tükörbe és felismeri saját magát, de azt szoktam mondani, hogy itt ugye nyilván az idegrendszeri változások, a hormonrendszeri változások húzódnak meg a háttérben, és ugye ez egy óriási ilyen fejlődési lépés egy gyerek életében. Az, aki ő volt korábban, az egyszerűen megsemmisült. Tehát mindig azt mondom, hogy olyan, mint egy ilyen gyöngysor, ami a nyakunkban volt, és elszakad, és így össze-vissza gurulnak a gyöngyök, és ész nélkül próbálja a kamasz is összeszedegetni ezeket, meg a szülő is, mert hogy mind a ketten kétségbe esnek. A kamasznak is borzasztó, hogy belenéz a tükörbe, és egy olyan arcot lát, amit korábban nem, hirtelen megnyúlik, a teste is megváltozik, ugye a hormonok hatására az illata is megváltozik, az érzései is megváltoznak, a reakciói is megváltoznak, tehát egyszerűen egy érzelmi hullámvasúton van, és kiszámíthatatlanná válik, nem csak a környezete, hanem saját maga számára is. Nyilván a szülőnek is nehéz, mert volt egy ciki-cuki gyereke, akit már ismert, és akkor egyszer csak egyik pillanatról a másikra megnő, magasabb lesz, mint ő, de közben mégiscsak nagyon furcsán viselkedik, azt gondolná, hogy ő már egy kicsi felnőtt, de közben meg egy nagy gyerek, nem tud vele mit kezdeni, és amikor haragszik ránk, akkor nem úgy mondja, mint egy édes 3 éves vagy 2 éves, hogy nem vagyok a barátod, hanem sokkal keményebb ebben fejezi ki az ellenérzését. Ráadásul alakul az értékrendszere, a kritikai érzéke, tehát folyamatosan kritikus velünk, folyamatosan vitatkozik, folyamatosan határt feszeget, viszont ez a dolga. Engedni is kell, hogy ez megtörténjen. Nem szabad minden helyzetben legyőzni őt, és megmondani, hogy mit, hogy kéne, hogy csináljon, mert akkor egyszerűen nem tud az ő személyisége fejlődni, és az a későbbiekben meg fogja bosszulni magát, hogy egy elfojtott kamaszkora volt.
0: Akkor hogyan tudom magamat, mint szülőt is segíteni, és a gyereket is ebben a felnövésben?
1: Azt gondolom, hogy óriási tudatosságra van ebben szükség, hogy amikor éppen így felénk tornyosulva, felemelt hangon próbálná ő a határait feszegetni, akkor meglássuk benne azt a kisgyereket, aki valaha volt, és megdobbanjon az a szülői szív azzal az óriási elfogadással és szeretettel, és amiképpen ne menjünk bele ilyen nagy véremenő vitákba, mert akkor nagyon gyorsan meg fog romlani a viszony a szülő és a kamasz között, és a kamasz nem felénk, hanem kifelé fog fordulni a családból. Illetve, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy mire eljut egy gyerek a kamaszkorba, addigra mi már nagyon-nagyon sok mindent beletöltöttünk a neveléssel jó esetben, és az azért nem semmisül meg. Tehát bízzunk abban a nevelésben, amit a kamaszkorig beletöltöttünk a gyerekbe, itt pedig hagyjunk neki bizonyos keretek között szabadságot.
0: A felnövés az egy folyamat, talán nem is tetten érhető, de ha esetleg mégis, akkor miből vesszük észre ezt, hogy felnőtt a gyerek?
1: Az már egy abszolút érett és felnőttes megnyilvánulás, hogyha valakinek van felelősségtudata a különböző helyzetekben, a helyzetek felé és az emberek felé.
0: Volt egy fejezet a könyvben a titkolózásról.
1: A gyerekek sokkal több mindent éreznek, mint amit a szavakon keresztül meghallanak. De már az egész kicsi gyerekek. Tehát ugye ez azért is van, mert az elején ők még nem tudnak beszélni. Tehát nonverbálisan és metakommunikáció révén kell, hogy kommunikáljanak, illetve kell, hogy értelmezzék a környezetüket. Tehát egy kisgyereknek a metakommunikációs érzékenysége a sokkal magasabb szinten van egyébként, sok esetben, mint egy felnőttnek. Tehát hiába nem mondunk ki szavakkal előttük dolgokat, akármilyen életkorú gyerekről van szó, akkor is ők leveszik a rezgéseket, és leveszik azt, hogy azt, amit mondunk, az nincs összhangban a metakommunikációnkkal. Ez ugye azért nagyon veszélyes, mert itt ugye ő elveszíti a biztonságérzetét, pedig egy gyerek számára a két legfontosabb pillér az a szülő kell, hogy legyen.
0: Egyébként mik azok a titkok, úgymond, amiket a szülők nem szoktak elmondani, és el kellene?
1: Akár az anyagi helyzetről, egészen odáig, hogy mondjuk eltitkolnak egy szoros hozzátartozónak a betegségét, vagy akár a válást, vagy azt, hogy problémák vannak a családon belül. Tehát nagyon-nagyon sok tabu téma alakul ki a családokban, amik nem csak azt eredményezik, hogy ők egyszerűen nem beszélnek róla, hanem hogy titkolózás formájában megy. Tehát, hogy már mindenki tud róla, csak mondjuk az adott gyerek nem. Ez azért sem jó, mert a gyerek már sokkal korábban érzi azt, hogy baj van, és amíg nem tudja, hogy mi a baj, addig van benne egy ilyen bizonytalanságérzet, ami ugye megingatja a biztonságérzetét, ráadásul nagyon sok esetben azt gondolják, hogy azért nem mondták nekünk, mert hogy ez belőlünk fakad. Tehát, hogy mi vagyunk az okai ennek a történésnek, és akkor kialakul bennük a bűntudatérzése, a lelkiismeret furdalás, feszültséget, frusztrációt élnek át a bizonytalanság miatt. Én mindig azt mondom, hogy a legrosszabb dolog is jobb, mint a bizonytalanság.
0: Amikor a szülők válnak, akkor ugye, ahogy mondta, és a gyerek már sokkal előbb érzi, főleg, hogyha már nem annyira kicsi, és mégsem mondják meg. Itt érdemes-e egymásra várni a két szülőnek, hogy ezt elmondja, vagy ha képtelenek leülni, akkor mi a megoldás?
1: Fontos eljutni két felnőttnek odáig, hogy erről tudjanak kommunikálni a gyerek előtt, hogyha nem, akkor szakember segítségét kell kérni, hogy ők erre képessé váljanak. Hogyha ez mégsem történik meg, akkor azt gondolom, hogy annak a szülőnek, aki egy bizalmi viszonyban van a gyerekkel, legalább annak a szülőnek érdemes elmondani a gyereknek, hogy oké, baj van, megtaláljuk a megoldást, bízz el bennünk, mert ki fogunk lépni ebből az adott élethelyzetből. Akármilyen helyzet is alakul ki két felnőtt között, azért a gyerek miatt ők szülőtársak maradnak, és a gyerekről közösen kell gondoskodni.
0: Ez az első része a sorozatnak. Mi lesz a folytatásban?
1: Lesz egy olyan, ami a különböző kapcsolatokról szól, illetve lesz egy olyan, ami a családon belüli tabu témákról fog szólni. A tabu témáknak a fő területe az egyik, az a pénz lesz, hogy mennyire tabu téma a családon belül a pénz.
0: Nagy erénye ennek a könyvnek a gyakorlatiasság. Azt lehet érezni, hogy nem csak pszichológusként, hanem szülőként is írta, ezt jól gondolom.
1: Nekem van két kislányom, tehát szülő is vagyok, amellett, hogy pszichológus vagyok, és pszichológus is vagyok, amellett, hogy szülő vagyok, tehát én ezeket nyilván nem is akarom szétválasztani, tehát az én személyiségem az nyilván így egész.
0: A teljességünk felé mai adásának vendége Szakács Adrián krízis tanácsadó szakpszichológus, szervezet és szociálpszichológus volt. Technikai munkatársunk Bójás János nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.

0: Kövi Szabolcs muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23:30, hanguló. 1903. augusztus 24-én született Zatureczky Ede hegedűművész, a Zene Akadémia rektora. A következő percekben Bartók Béla gyermekeknek című sorozatából játszik Zatureczky Ede.

Zacurecki Ede és Menahem Pressler játszott Bartók Béla gyermekeknek című sorozatából. 1669. augusztus 24-én született Alessandro Barcello, olasz zeneszerző. Hallgassák meg a komponista E-moll koncertóját Heinz Holliger és a Camerata Bern előadásában.

Alessandro Marcello E-moll koncertóját Heinz Holliger és a Camerata Bern előadásában hallották. 1903. augusztus 24-én született idősebb Peskó Zoltán, orgonaművész. Rá emlékezve hallgassák meg Liszt Ferenc löprelüdjét a fia Peskó Zoltán vezényletével. Közreműködik az SVF Szimfonikus Zenekar.

Az SVF szimfonikus zenekar játszotta Liszt Ferenc Le Prelüdjét, vezényelt Peskó Zoltán. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a technikai munkatárs Urbán Péter és Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Bögös Herjett, a Peresztegi Attila, valamint a bemondó Ungvári Judit és Lázár Csaba. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Johann Sebastian Bach szerzeményét Csáky András szólaltatta meg. Anselm Grün és Linda János Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Ilnikő olvas fel.

A nőnek nagy fájdalmat okoz, ha férje elhagyja őt. Elválik tőle, fontosabbnak ítélt munkája, vagy egy másik nő miatt. Az asszonyban ilyenkor sok kérdés és érzés kavarog. Nem vagyok elég jó. A férjem más nőt szeret. Mit csináltam rosszul? Már semmit sem érek. Hágár közel kerül ahhoz a ponthoz, hogy feladja maga és a fia életét. Ám az angyal, aki látta a nő és a gyermek kilódását, felnagyította Hágár szemét, aki meglátott egy kutat, amelyből ihatott. Az angyal megmutatta Hágárnak, hogy nem csupán egy elhagyott nő, hogy igenis ott rejlik benne egy forrás, amelyből meríthet. Vannak rejtett erőforrásai, amelyekre támaszkodhat. Nem függ a férfitől, nem a férfi alapján határozza meg magát. A saját lábán áll. Soha ki nem apadó források rejtőznek benne. Ha a nőnek sikerül kapcsolatba kerülnie ezzel a belső forrással, akkor a magány nehéz állapotában is ki tud tartani, nem adja fel. És így új élet fakad belőle, amelyet önnön belső forrása táplál. Saját méltósága alapján határozza meg önmagát, azaz végül is Isten felől. A férje által elhagyott asszonyban önkéntelenül is óriási haragot szül az, ha a férfi azzal távozik, hogy sok minden hiányzott neki a kapcsolatukból. A nő ilyenkor úgy véli, hogy ha a férje erről korábban nyíltan beszélt volna, akkor ő reagálhatott volna rá valahogyan, ám így tehetetlennek érzi magát, hiszen utólag már nem tudja pótolni azt, ami korábban hiányzott a kapcsolatukból. Amikor ilyen esetben rákérdezek a nőknél arra, hogy valóban semmi jele nem volt-e annak, hogy férjüknek hiányzik valami, sokszor azt a választ kapom, hogy de, voltak előjelek, de azokat nem vették annyira komolyan, mert nem gondolták, hogy azon múlik a kapcsolat. Ilyenkor ébrednek rá, hogy nekik is voltak olyan kívánalmaik a kapcsolatot illetően, amelyeket nem fejeztek ki. Az elhagyottság okozta mély fájdalom ilyenkor több mindent érint a nőben. A visszautasítást, a hogyan tovább félelmét, valamint a férjükkel kapcsolatos bizalomhiányt. Annak a bizalomnak a hiányát, amely ahhoz kell, hogy szembe tudjunk nézni a problémákkal. Beszélgetéseink során a nők megérezték, hogy az a feladatuk, hogy érzékenyebbé váljanak a saját érzéseik és vágyaik iránt. Mert ők ezek elevenségét viszik bele a kapcsolatba, és a kapcsolat ezek révén lesz élővé. A hétköznapokat azonban gyakran teljesen kitöltik a kötelességek, ami gyengíti a nők ezen érzékenységét. Azonban az a tapasztalat, hogy a férjük elhagyta őket, arra ösztönözheti az ilyen helyzetbe került nőket, hogy ne hagyják el magukat, ne hagyják figyelmen kívül az érzéseiket, és ne csak másra legyen gondjuk, hanem önmagukra is. Egy nő, aki indián sámán férjével a németországi Algőben él, mesélte, hogy az indiánoknál arra is van példa, hogy egy idősebb férfi eltávolodik a feleségétől, és egy másik nőhöz költözik. Az asszony ilyenkor természetesen egyfelől fájdalmat és az elválás okozta gyászt éli át, de nem ragad le annál az érzésnél, hogy elhagyták, hanem kezdeményező szerepet vállal. Elengedi a férjét, és ezáltal maga is szabaddá válik, mondván, szabadon engedem őt, és mindig a férjem marad. Azaz semmit sem veszel az együtt töltött évekből. A férfi új kapcsolata nem hasonlítható össze az ő házasságukkal, hanem egyszerűen valami más. Ez nem sebzi meg az ő értékességüket olyan mértékben, ahogy a nyugati társadalmakban élő sok nő tapasztalja. Az indián nő inkább úgy éli meg ezt a helyzetet, hogy a természethez hasonlóan a szerelemben is van születés és elmúlás. És kár azon gyötrődni, hogy mindenből mi a mi hibánk. És az indián férfi az új asszonnyal bekerül a családba. Ebben a történetben tiszteletre méltó az aktív elengedés motívuma, amit a természet gyakran megkíván az embertől, és amit az indiánok a férfi és a nő szerelmére is vonatkoztatnak. Nálunk egy válás kapcsán mindig azt keresi az ember, hogy ki volt a hibás, ki mit mulasztott. Sok sértettség és neheztelés van benne, és az az érzés, hogy veszített az értékességéből. Az indiánoknál inkább az élet elfogadása dominál. A nőknek is könnyebb, mert ha ilyen helyzetbe kerülnek, a közösség hordozza őket.
A Háger történetében szereplő kultmotívum több zsidó költőt is inspirált. Nelly Sach számára a remény ős szimbóluma az a kút, amelyhez az angyal elvezette Hágárt. De kútjaid a te naplóid, ó Izrael! Ben Korin pedig így énekel a kínok kínját átélő Hágáról, aki mindeközben mégis bízik a segítségben. Fáradt szolgáló tenyerébe rejtette az arcát, a könyvtől ázót, és egy angyalt sejtett a távolban, egy idegen isten angyal seregéből. Csak gondolta, de igazi angyal lett belőle. Odahajolt hozzá fényes ragyogással, és vigasszá lett, és otthonná, és védelmet nyújtott. A nők számára mindenkor ismerős az a helyzet, amelybe Hágár került. Újra és újra megtörténik, hogy egy férfi elhagyja feleségét, akár el is taszítja őt. Gyakran, mint Hágár esetében, egy másik nő miatt, akit jobban kedvel a férfi. Ilyenkor a nő valóban rabszolgának érzi magát, aki mindent megtett a férfiért, aki most elveti őt, mert már nincs szüksége rá, egy másik nő értekli. Az asszony úgy érzi magát, mint egy szolga, akit kihasználtak, aki rendben tartotta a férfi otthonát, ruháit, és most kiűzik a sivatagba, mert immár nincs szükség rá. Ha a nő túlságosan az anyai oldalát éli meg, a benne lévő érzéki nő gyakran már nincs előtérben, eltűnik. Az is elképzelhető, hogy a túlzott anyaisággal a nő saját nőisége érzéki oldalától védi magát, mert etéren nem érzi magát szabadnak. Talán a korábbi megítélések akadályozzák abban, hogy nyitottabb legyen. Vagy úgy érzi, hogy meg kell felelnie a férfi elvárásainak, és ezért leginkább védekező magatartást vesz fel. Mindez érzékeny pontja lehet egy kapcsolatnak, és többnyire hiányzik, hogy megbeszéljék, pedig erre mindkét félnek szüksége volna ahhoz, hogy azt érezze, hogy a másik figyelembe veszi az ő szükségleteit. A nőnek különösen mély sebet okoz, ha ezért hagyja el őt a férfi, és választ új nőt.

0: Hansel Grün és Linda Járos Éld, ami vagy, a Nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Ha elmegyek a Budapesti Városliget mezőgazdasági múzeuma mellett, mindig ránézek Anonymus szobrára, Ligeti Miklós remek szobrára. Tudják, arra csukjás bronzszoborra gondolok, melynek ölében annyiszor találnak menedéket a turisták. Remek szobor. Senkitől se hallottam volna még azt, hogy nem felel meg a kívánalomnak, kiváló, érzékletesen visszaadja az ismeretlenségbe burkolózó P-mestert, P-magisztert. Nos, tehát amikor elmegyek a szobor előtt, gyakran eszembe jutnak Anonymus gesztájának, híres Gesta Hungarorumnak sorai, melyek a következőképpen hangzanak. Az Úr megtestesülésének 819. esztendejében ügyek, ki nemes vezére volt Szkítiának, feleségül vette Önet Belia vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta, mert teherben lévő anyjának isteni látomás jelent meg Turul madár képében. Méhéből rohanó víz fakadt, meggyarapodott, ám de nem a maga földjén. Ebből azt jósolták, hogy ágyékából dicső királyok származnak. Álmos nemzette Árpádot, ki elfoglalta szép Pannóniát. Az Isten Álmos vezéren és Árpádon jól beváltotta a jövendőlést, hiszen attól a naptól fogva mindazon helyet, melyet lábaik tapottak, az ő maradékaik birtokolják mindmáig. Árpád nemzette Zoltánt, Zoltán nemzette Taksonyt, Taksony pedig nemzette Gézát és Mihályt, Géza pedig isteni jóslat által intve nemzette Gyula leányától, Saroltól, az Úr megtestesülésének 969. évében, Szent István királyt. Eddig olvastam fel a részletet Anonymus gesztájából, és hát az Árpádok történetéről hallunk itt lényeges sorokat, magának Árpádnak a kijövetelét Pannóniába. Latin nyelvű magyar történeti elbeszélésről van szó, ugye ez a geszta, és szerzőinek kilétéről, kedves hallgatóink, sokáig folyt a találgatás. Nyelvészek, történészek, irodalmárok körében arról folyt a polémia, hogy vajon melyik uralkodóhoz köthető a mű szerzőjének személye. Mert a gondot az okozta, hogy Szent István királyig tart Anonymus gesztájának a története, tehát elvileg első Béla jegyzője is lehetett volna, második Béláé, harmadik és negyedik Béláé is, de hát a történettudomány, a nyelvtudomány megegyezett abban, és azt hiszem, hogy ez teljesen így van és igaz, hogy bizony harmadik Béla királyunk jegyzője volt, P-mester, P-magiszter, tehát valamikor A halotti beszéd születésének esztendeiben láttak napvilágot Anonymus gesztájának sorai. A 18. század végén 1746-ban került elő, tehát viszonylag későn Anonymus gesztája, és mindjárt megihlette a mi csokonai Vitéz Mihályunkat, be nem fejezett Árpádról szóló hős költeménye megírására, és a már befejezett 1825-ben napvilágot látott Zalán futása című Vörösmarty eposz megszületésére. A honfoglaló Árpád alakja később is izgatja az írókat, költőket. A millennium idején születik meg a híres Veszti körkép. Egy nagy 20. századi író, költő, aki szinte minden irodalmi műfajban kipróbálta magát, a népért, a nemzetiért érzett felelősségtől vezérelve alkotta meg súlyos életművét. Nos, ez a költő, aki élete végéig meg nem szűnő figyelemmel és aggodalommal követte végig a magyarság sorsát, jövőjét, egy nagy versben megidézi Árpád alakját. Hát önök már valószínűleg kitalálták, hogy ez a költő és író Illyés Gyula. Nem csak a vezért Árpádot örökíti meg ebben a versben, hanem azokat a kétségeket, szorongásokat is megfogalmazza Árpáddal kapcsolatban, melyek fogva tarthatták a vezért, attól a perctől fogva, hogy egy kis nép élére állt. Hát hallgassuk meg ezt a nagy verset, Illyés Gyulától, melynek címe Árpád. Halmot is alig látott az a nép még, s most égbe szökő sziklák és csúcsok, eső, s október végén hó suhog, jégrök csusszantja a riatló léptét, és nincsen út, csak összegyűlt lucsok a szurdikokban, se ösvény, se lábnyom. Törik a kerék köves patakágyon, bukik a sík földhöz szokott tulok, s rohanni kell, előre, bármi áron. Tegnap megint nyomukba lovagolt már egy hadbesenyő, s bosszúálló bolgár. Tovább, föl, arra, túrra, bármi várjon. Alig volt nő, alig egy csacsogó száj, a bosszúállás nem kegyelmezett, vének se voltak, minden elveszett, mi összetartott, bíró, jós, pap, oltár, egy csapat özvegy férfi, s egy sereg árva siheder, ez volt a magyarság, ez asszonyát siratta, az az anyját. Így érték el a legfelső hegyet. S ott érték csak a baj igazi nagyját. Nem volt kilátás, de ha léptek mélység, köd volt, s a jövő benne csupa rémség, a holtakat a csupasz földre hagyták, mert nem lehetett itt se pihenés még. Nemzet, jobb lett volna tán szétoszlani, fusson rossz sorsával külön kiki, nem méri uk, oly vadul ütését, ha nem zömre, nem törzsre mérheti. Repüljön szét, mint Isten lángja ért fa, Attila király vére maradéka. Ezzel töltődött szív és észteli, lám a vezér is. Mitől olyan néma? Mert az volt Árpád, ahogy szinte földre érő lábával visszafogta törpe ményét indultában a szakadékba. A tiszte volt, hogy gondoljon előre. Mit gondolhatott, míg lehunyva ferde vadmacska szemét megpróbált egy percre az eszével belelátni a jövőbe? Ha megállít egy bősz lesz, ami leszre, tán visszajuthat a rokon világba, ki visszajut majd örökös igába, mert legkutyább, ha a testvér kötöz le. De hogyha mennek tovább oda átra, mivé vál ez az özvegy árva nép vadidegenek közt? Egy nemzedék, s néz idegenként vissza önmagára. Lehet új otthon, lesz új feleség, ő az urájé, de kit szül a gyermek, idegen arc lesz és idegen termet. Keverék lesz, s majd nem is keverék. a csóktól szinte, melyet rálehelnek a latina, szláva, germán anyák, elveszti a bőr sárgás aranyát, kisimul a szép hiú szem szögellet. Lesznek minél jobbak az új arák, lesz méhük, annál mélyebb temető. Ott enyész el a napfényként sütő mongol mosoly, a hun pupilla láng. Ez furhatta. Bár szóval kibeszélni nem tudta, ez gyötörte a vezért, míg meg nem lelte, amiért ha vért, ha lelket váltva is érdemes élni. S a menetből egy sziklára kiállva jelt adott, gyorsan, s nézte fürge szemmel, mint juhász, aki minden ürüt ismer. Hogy tódul népe át Európába? Kedves hallgatóink, nem az egész verset olvastam fel, részleteit, talán épp a legszebbeket hagytam ki. Ennyi fért bele az időbe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok Önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: A Capella Savaria muzsikált, a művészeti vezető Kalló Zsolt volt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. A mikrofonnál Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést a korszerű komoly zene kiváló művészi formáció vezetőivel, alapítóival, szellemi vezéreivel, Novák Anikóval, a kiváló zongoraművész, karmester, zenetanár, nyelvész, énekessel, és Takács Róbert, zongoraművész, ütőhangszeres művész, kamarazenésszel, a Budapesti Operett Színház zenekari művészével, akik a Gandarvág zenekart találták ki, ami nagy-nagy örömünkre, most már jó ideje, és sok szép albummal és koncerttel örvendeztetnek meg minket folyamatosan. Korszerű komoly zene. Hogy miért az, és milyen a felállás, és milyen a hangulat, hogy alakul most a zenekar, arról természetes, hogy Anikót és Róbertet kérdezem, mert a zene az első perctől kezdve öt csillagos, de természetesen ugye nyilván örömmel mutatjátok be a társaságot, a hangszereket, és az egész találmányt ezzel a stílussal, az úgynevezett korszerű komoly zenével, uplifting, classical, felemelő, klasszikus muzsika mai módon.
1: Maga a műfaj tulajdonképpen a muzsikán belül egyszerre tradicionális és mégis eredeti. Tényleg találó, amikor azt mondjuk, hogy korszerű, komoly zene, mert olyan hangszín gazdagság van benne, és olyan megoldások, amiket a történelem régebben nem tett lehetővé, tehát egyfajta szín, egyfajta színskála az, amit képviselünk, de a műfajon belül sem egységes, ezen belül is nagyon sokféle hangulatot és karaktert tudunk megvalósítani és közvetíteni. Alapvetően klasszikus, általunk ismert klasszikus hangszerekből áll az együttes, emellett ütő, egy nagyon erős ütős szekcióból, ami népi, tradicionális és dobszerkó az, amit magába foglal. Emellett vannak a népi hangszerek, nagyon ritkán pedig ének az egészben, pedig a musicalekben és más érdekes műfajokban már alkalmazott, nagyon finom, puha, vékony puha hangszín szerepel még, amit a szintetizátornak egy lágy hangszíne kölcsönöz. Ettől egy kicsit olyan lesz a zene, mint a sfumátó a régi festményeken. Van egy finom térkitöltése, és ettől egy kicsit gazdagabb, dúsabb, lágyabb, megérintőbb tud lenni az egész zenekari hangzás. Tehát ez igazából nem is hallatszódik, de érződik. Tehát a hallgatónak a lelkét ez meg tudja érinteni. Karakterben pedig nagyon sokféle, hiszen vannak nagyon menős, majd ez fog hallatszódni a mai utolsó muzsikánkon is, tehát vannak nagyon-nagyon ütős, nagyon dobolós, nagyon bulizós, kisülésre alkalmas, kitombolásra alkalmas, megkönnyebbülésre alkalmas muzsikák, vannak ellazulást segítő muzsikák, vannak nagyon elmélyülős zenéink, van olyan, ami a töltődést segíti, van, ami mederbe tereli az ember érzelmeit, tehát oda lyukhathatnánk ki, hogy a zene mindenkori szerepét igyekszünk teljes egészében felvonultatni és betölteni, akár a hallgatásról, akár a fizikai mozgás hozzákapcsolásáról, akár a zenére alkotásról beszélhetünk. Van olyan ékszerkészítő, aki például kifejezetten szívesen készít a zenénkre, mert serkenti, vannak olyan filmrendezők, akik használják a muzsikáinkat. Itt most bocsánat, hogy a használni szót alkalmaztam, de oda szeretnék kiukadni, hogy nagyon sok mindenre alkalmas. Sokan mondták, hogy nagyon képiek, nagyon filmzenések azok a muzsikák, amiket csinálunk. Rengeteg zenénk ered népi gyökerekből, a természet erejéből, és persze mindegyik a saját lelkünkből. Ugye Róbert, én és Zsuzsika kolléganőnk, a zeneszerzők, a hangszerelést mindhárman végezzük. És emellett én a népzene szeretetem miatt pedig külön nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy még népzenei és régi zenei feldolgozásokat hozzak olyan modernebb köntösben, ami segít abban, hogy aki egyébként nem hallgatna mondjuk népzenét vagy régi zenét, az el tudjon indulni e felé, ha szeretne. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy egy lehető tárral kínáljuk meg a hallgatókat.
0: Hát a klasszikus zene, mint olyan, ugye, a maga csodájával, az abszolút egy olyan kosár, amiben gyönyörűen ott mutatnak azok a színek, amiket a népzenék hoznak bele. És ezt nem csak Bartók miatt tudjuk, hanem egyáltalában ugye a népzene, a régi zene, a klasszikus zene, és egy másik komoly oszlop, ugye a jazz szabadsága, ez mind olyan, amikor minőségi csokikat gyúrsz egybe, vagy nem tudom, virágokat egy csokorba, hát az rosszul nem nézhet ki, vagy rossz hangulatú, rossz ízű nem lehet.
1: És ez mind a természet része, tehát hogyha megnézzük, hogy hogyan épül föl körülöttünk a környezet, a természetes környezet, mindezt magába foglalja, tehát ugye itt az improvizáció is a legmagasabb szintű együttműködés és egymásra figyelés, egymás érzékelése valójában. Nálunk annyi az érdekesség, hogy ezeket az improvizációkat végül leírjuk és fixáljuk azért, hogy ha mondjuk felvétel van vagy koncert, akkor tényleg úgy tudjunk egymásra figyelni, ahogy a legoptimálisabb.
2: És hát nem csak a dallamokat, hanem a tempókat is fixáljuk. Hogy, mert ugye előfordul, hogy mindig megszoktuk azt a tempót, akkor, de kell az érzés, még akkor kicsit gyorsabban játszunk.
0: Hát az, hogy a lelkület, a koncert, a hangulat varázsa, ugye ezért
2: nem, de előbb-utóbb
0: néha befolyásolja, nem?
2: Igen, de pont ezért vannak a fix tempók is lefixálva.
0: Biztosra menjünk, ha egyszer
2: nem, bevált. Az, hogy ha már egyszer van egy jó
1: tudjuk,
2: tempó,
1: hogy mi mit vált
0: ki lett találva.
1: Hogy a legoptimálisabb.
2: Lehet, hogy nekünk már lassúnak tűnik.
0: Igen.
2: De aki hallgatja, annak biztosan nem az.
0: Igen. Nem bírom elviselni, amikor akár komoly progresszív, vagy hard rock, vagy bármilyen más minőségi stílusról beszélgetünk, nél a nagylemezen megszokott és jól eltalált tempóhoz képest csak azért, mert koncert van, és esetleg maga a zenekar is kicsit elveti a súlykot, és szinte dupla tempóban játsszák, élvezhetetlenül darálva egy húzós számot, aminek pont az volt a lényege, azt ők ott nem véletlenül találták ki. No, el is hallgatunk, mert a zene jön, a hazatérést hallattuk, és jön a találkozás, Varázs és Vivaldi, Gandarvák Anikó, Róbert, köszönünk mindent.
1: Mi is köszönjük.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Messzelátunk mai adásában Berkenye község értékeivel, látnivalóival, vendégcsalogató és marasztaló pontjaival ismerkedünk. Ilyen a minden évszakban gyönyörű vérszilva fasor, a Hársastó, a község tájháza, mely közösségi tér, s a falu sváb tárgyi emlékeit is itt őrzik. Felkeressük a római katolikus templomot, a közelében fakadó forrást, és azt is megtudjuk majd, hány útmenti kereszt, feszület található a községben. Műsorunk végén egy különleges baba gyűjtemény születésének történetét is megismerjük. Tartsanak velünk! Berkenye völgyben, nagyon szép természeti környezetben elterülő község. Vasúton is megközelíthető, de aki autóval érkezik, olyan vérszilva fasor között halad a község irányában, ami nyári időszakban is festői képpel fogadja az érkezőt. Sétánkat Schmidt Józseffel, a Berkenyei Tájház vezetőjével a település központjában kezdjük.
1: 2000 után kezdett ez lenni, mert akácfák voltak régen, és sikerült ilyen vérszilvafákat beszerezni, és akkor az önkormányzat a saját embereivel ugye elültette, és azóta...
0: A település központjában is látunk néhányat. Igen, itt egy Nepomuki Szent János szobor.
1: 1857-ben állította egy Grausmann Ferenc nevű ember. Az általában mindig folyók, partokon van, és itt ment is egy árok, azért is van ez itt. És járt itt Stuttgartból a múzeumban egy olyan házaspár, akik 44-ben mentek ki. Már nem nagyon tudtak magyarul, de elmondták, hogy kint Stuttgart környékén ugyanilyenek vannak.
0: Tető alatt van a igen, szobor, igen. Hogy ne ázzon.
1: Hát, mivel festő a szakmám, hát ezeknek a felújítása mindig én rám vár, ugyanúgy a kereszteknél is. 18 van a községben, és ezek mind német feliratúak, és mind 1800-as években. Egy pár van, ami 1900-as évek elején épült, de a legtöbbje, ahogy ez is 1894-ben.
0: Tehát a legelsővel ott találkoztam, amikor erre a bizonyos bevezető útra, a vérszilvafás útra bekanyarodtam, ott is van egy feszület,
1: ott is van.
0: Az az első talán.
1: Igen, igen, az.
0: És utána többször láttam a települést.
1: Még a tónál van még egy nagyon idős.
0: Van ennek története, hogy mi miatt van ennyi?
1: Igen, vallásosak voltak az emberek, és nagyon sokat adtak arra, tehát az anyagiakat nem nézték, tehát ezen nem spóroltak, mert vagy egy olyan, hogy egy gyógyuláshoz, vagy olyan is van, ami ottan a kocsi alatt van, például 20-ba épít, emelte a gazdája, mert az első világháborúból szerencsésen hazatért. Gyógyulás, meg hála, ilyesmi. Sőt, olyan is volt, hogy egy családba 10 gyerek meghalt. És akkor a 11. az megmaradt, az megérte a 88 évet, és ezért a szülők feszületet állítottak, és ezt úgy jegyezték be az egyházi történetbe, Vácon, a püspöki levéltárba, hogy aki arra adományozni akar, akkor arra a keresztre tud pénzt hagyni.
0: A házak előtt az előkert, most petúnia is virágzik, igen. A rózsa, vasvirág, magasra növő sárga virágok is, nem tudom pontosan a nevét. Nincs olyan ház, amelyik előtt ne lenne valamilyen növény.
1: A svábok a virágot, meg a tisztaságot nagyon szeretik. És akkor itt van egy ilyen kis forrás.
0: 1963-as?
1: Nem? Addig is megvolt, csak a kőfalat akkor emelték, hogy kicsit szép legyen.
0: Hát akkor ugyanúgy ivóvíz, tehát ihatunk, csak ugye a csecsemőknek
1: nem lehet. Tegnap itt Vízér és Nógrádról egy fiatal asszony volt itt. 5 kannával vitt, mert az annyira jó.
0: Forrás egy tujabokor alatt csobog, folyamatosan csobog.
1: És megmutatom, hogy honnét jön.
0: Ösvényen a tujabokrok között egy lépcsőn föl sétálunk, ott és itt van a forrás?
1: Az épület alatt van a forrás, és aztán az van is egy lelakatolt vasajtó, és akkor onnan jön itt a föld alatt.
0: Haladunk a templom irányában.
1: A templomnak a lábazatán ki volt téve régebben, most nincs ott, hogy 215 méterrel a tengerszint felett van ez a templomnak az alapja, és majd ott mindjárt meg tudjuk mutatni, hogy a csóványosra velünk szembe az 938 méter, tehát 700 valahány méter különbség van, és nem is tűnik annyinak.
0: Itt van a plébánia mellette, és meg kell kerülnünk a szentély. oldalát, a másik oldalról van a bejárat. Most érkezünk fel a dombtetőre.
1: És akkor most, ha visszanézünk egy kicsit, a két oszlop között 938 méter a csóványos, a Börzsön legmagasabb pontja, és ugye 700 méter van köztünk így különbség, az nem is látszódik annyira. Mert mi 215-ön vagyunk most.
0: Ó, de szép park. Rajzolódik ki, és innen a dombról látjuk a község, illetve a hegyvonulat másik részét, másik oldalát.
1: Menjünk először oda, vagy ide?
0: Nézzük elő meg a szobrot.
1: Ez a betelepülési emlékmű 2017-ben lett. Ez egy kőből van, tehát alul azt a három lépcsőt azt ne számoljuk, mert ez úgy van terméskőből csinálva, de onnan. És ugye a bejövő embereknek a szőlőfürtöt látjuk, és ez egy családi kép alapján készített, azt hiszem, Koltai László, fa és kőfaragó, tehát egy tömbből ő kifaragta. Nagyon érdekes, menjünk közelebb, mert a ruhát is látni, például a szoknyának a ráncait, mert ugye a bőrszoknya az úgy ráncokba van rakva.
0: Egy férfi és egy női alakot látunk, mellettük a szőlőfürtel, és a férfi neki támaszkodik egy korlátnak, kőből faragott korlátnak.
1: És azért mondom, hogy családi kép, mert ő kért ez a művész fényképet, hogy aminek alapján ezt a ruhákat megtudja, ugye a férfinek, és ott látjuk a magyaros díszítést a nadrágon, meg ugyanúgy a csizmán is, és akkor az volt a kikötés a anyósomnak, hogy rendben csak az arc ne hasonlítson rájuk. És ezt ő betartotta, és azóta most már le lett tisztítva, mert itt a fáktól azért elég mohás, és egy 70 mázsás kőtömbből lett ez kifaragva.

0: Igen, és akkor itt van a templomnak a bejárata erről az oldalról.
1: Igen, 1777-ben épült barokk stílusban Migazi Kristóf Váci püspök vezetésével. Az összes kereszt föl lett újítva, ez például ez szintén 1894-ben készült.
0: Igen, szintén német felirat rajta.
1: Igen. Hát ennek is van egy története, mert a férfi a déd nagyapám volt, de gyerekük nem volt, akkor ez hogy lehet? Tehát ez a Lónik Julianna volt a felesége, gyerekük, családjuk nem volt, de a század forduló előtt még elvesztették, ugye eladták a földjeiket, és a pénz tönkre ment. És ebben az asszony belehalt bánatába. És ez a Nerpel Mátyás, ez akkor elvett egy 28 évvel fiatalabb lányt, akitől 4 gyerek született, és az egyik, az én nagymamám, az ő lányuk volt. És ez a 300 éves évfordulóra épült, ez a lépcső, meg ez a kis karzat.
0: A lépcsőt mindenhol levendula sövények szegélyezik.
1: Ott pedig egy trianoni emlékmű van ott a zászlónál, ahol június 4-én volt egy kis megemlékezés.
0: Megjött a postaautó közben, igen. A távol van, a tavat látjuk, ugye?
1: Igen, igen.
0: A Berkenyei tó.
1: Igen.
0: Milyen története van ennek a tónak? Mennyire természetes, mennyire mesterséges? Most is nagyon szép, tehát érdemes kirándulni oda.
1: Az valamikor egy legelő volt, egy patak megy rajta keresztül, és mikor a málna termelés beindult, szükséges volt víznek. Na most ugye a falu tetején ugye az az adottság van, ott kevésbé van víz, mint itt a falu aljába, és akkor ezt 2000-ben megcsinálták ilyen mesterséges tónak, és ez a morgópatak, ez táplálja, sőt le is vezet, és utána elmegy ez a Dunába, úgyhogy ott, ahogy a vasút is megy, az erdő mögött elmegy oda-vissza, és ott, ahol régen van az erdő széle, ott megint vissza, és úgy van Szokolya, és akkor Magyarkút, Verőce, Verőcén elmegy a patak jobbra Dunába, a vonat meg megy tovább Vácra. Benn van egy ilyen nagy teljesítményű szivattyú, és az felnyomja oda a falu tetejéhez, és ott pedig úgy volt ez az öntözéses rendszer, hogy minden sorba ment műanyagcső, kilukasztva szelepekkel, és minden tő kapott általában egy nap 4 liter vizet.
0: Most mi van a tó körül, azon kívül, hogy nádas és kiránduló hely?
1: Csak kiránduló hely. Igen, az van. Nagyon 800 méter körbe, nagyon jó, mert egy fenyő erdő is van, és nagyon jó a levegő, tehát tiszta és egészséges.
0: És fotópont, mert a tó egyik oldaláról nagyon szép képeket lehet a környező hegyvonulatokról készíteni.
1: Általában fővárosi vagy fővárosi környékiek, akiknek ugye a levegő ott nagyon rossz volt, és ide kijöttek, szippantottak ebből a jó levegőből, akkor már itt is ragadtak, és ezért a falu létszáma is egy kicsit így megnövekedett.
0: Ott is látok egy keresztet a vasúti sínak is híd mellett.
1: 1929-ben készült, az is fel van újítva.
0: Most jön a vonat,
1: igen.
0: Távolban látjuk is.
1: Igen.
0: 3 kocsi, bézé, kék.
1: Igen. És minden 3/4-kor megy Vác felé, és minden 4/4-kor jön Vác felől.
0: Igen. És viszonylag jó helyen áll meg, mert a település központja is föl tud jönni a hídon át, megközelíteni a települést.
1: Igen.
0: A másik domboldal is elérhető könnyen,
1: igen,
0: az állomásról. És busz is jön Berkenyére.
1: Igen, az a falunak a tetején. Mi úgy mondják, a falu tetején már földrajzilag az a teteje, és akkor a buszjárat meg oda van.
0: Akkor nézzük meg a templomot, ameddig tudunk, be tudunk esetleg a rácsik tekinteni. Nagyon szép kovácsolt vas rács, ami határolja a bejáratán.
1: Ezt egy család készítette.
0: 2000?
1: Ez a betelepülő, a templom építés, ez pedig a felújításnak az éve.
0: 1777, az egyik ajtón, a másikon pedig a 2000-es évszám. Igen.
1: Templomunk mérete 24 méter hosszú, 12 méter széles, és itt a kupolás részeken 9 méter magas. A falak vastagsága 80 centitől másfél méterig. Középen a erősítéseknél másfél méter vastagok a falak. A főoltárképünk érdekes, hogy 1774-ben Hans Martin Schmidt, osztrák festő készítette, a Szentkereszt felmagasztalása. Ezért van a templombúcsunk szeptember 14-én, és ugye akkor már kész volt a kép, akkor 4 évig őrizték, és utána tették ki. A felújításánál itt voltam, 2000-ben lett felújítva, nagyon sok helyen lukas volt, és a restaurátor befoltozta villanyvasalóval, meg ilyen viaszkos vászonnal, nagyon érdekes volt, és akkor ide le volt terítve, itt le lett egy szinten lakkal kenve, 4 méterszer 2 méteres, és 6 ember kellett, hogy föltegye a helyére, mert fel van akasztva.
0: Igen, de elég méretes, tehát látjuk, hogy igen, méretes.
1: A mellékoltárkép az pedig angyali üdvözletig, és először azt hitték, hogy ez egy Maulpercs kép, még a Váci egyház történész is úgy tudta, de aztán, amikor a restaurátorok fölújították, akkor megtalálták azt alul, hogy Wolhofer János, magyar festő 1790-ben vagy 80-ban készítette. A szobraink azok gipszből vagy műkőből vannak, egyedül egy ott fönt abban a vakablakban van, Mária édesapjáé, Joakimé, az fából van.
0: Ott a beugró, baloldali beugró.
1: Az a legértékesebb.
0: Joakimot is ritkán látjuk szobor alakban megformázva. Nézzük csak meg, így kicsit közelebb is kell jönnünk. Egy alak, tehát egy maga áll, mint igen, szobor. Itt lent pedig Anna és Mária?
1: Igen, a Szent Anna és Mária. Gyerekkoromban az volt a szokás, hogy itt az áldoztató rácsot egyik minisztráns mindig a kaput becsukta, és akkor végig meg kinyitotta, de most már mindig csak így van.
0: Igen, most már nincs kapu, hanem ez a kő...
1: Igen, de nem oda térdelünk áldozásra, hanem itt középen.
0: Igen, kőkorlát van két oldalról, és középen az oltárnál van hely.
1: És ennél keresztkútnál pedig 1947-ben kereszteltek engem is.
2: Schmidt Józseffel beszélgetésünket hamarosan a Községtájházában folytatjuk.

0: A község nagy tárgy és képanyaggal rendelkező helytörténeti gyűjteménye a Petőfi utcai tájház szobáiban tekinthető meg, ahol a látogatók mindig kapnak szakvezetést. Az utcáról, a Tornác kapun át a gangra lépünk.
1: Egy magángyűjteményként indult 1986-ban otthon a mi családunkban, a gyűjtemény is a darabok a családunké, és ott a saját házba lett kiállítva, de kicsinek bizonyult, és 92-ben az önkormányzat megvásárolta ezt a házat azért, mert egy ide betelepített család kihalt, és szabaddá vált. Egy kis támogatásból felújította, és azóta itt 95-ben lett ez hivatalosan átadva, és azóta itt mutatjuk, azóta én vezetem. Hát sajnos nincs, aki átvegye tőlem, és most már hát közel 40 éve vezetem, de ugyanúgy a falu történetét is gyűjtöm. Ezt nagyon szeretem csinálni. Néprajzi végzettségem nincsen, de úgy gondolom, és érzem, hogy mivel szeretem csinálni, azért így elég jó. Összejön, meg tudok mindenkinek mindent válaszolni, amit szükséges.
0: Akkor nézzük meg, hogy mi az, amit láthatnak a betérők. Hosszú udvar, nagyon szép rendezett a hátsó részen, látok kemencét, de majd még odáig eljutunk.
1: Az épület jellegzetesen sváb építményvályokból készült, 44 méter hosszú. Mindent igyekeztek ősenk egy sorba elhelyezni, tehát keskeny hosszú épület, keskeny hosszú udvar. A keskeny hosszú udvarnak az volt a jelentősége, hogy megrakott szekerekkel, ugye a kertben ott volt pajta, meg lerakat, és olyan pajta volt, hogy megrakott szekérrel be lehetett menni, ha hirtelen jött az eső, tehát nagyon fontos volt, hogy a takarmány vagy a gabona ne ázzon meg, és be tudtak tető alá állni. A folyosót azt mind gangnak hívjuk, és ez azért volt fontos, ott a végén egy ajtó is volt, és az udvarban voltak a szárnyasok, ugye libák, kacsák, tyúkok, ne tudjanak feljönni, és itt tisztaság legyen a folyosón, de ezen kívül még az is fontos volt, hogy a vályogfal ne kapjon esőt, tehát ez megvédte, mert ha nem kap esőt, akkor nagyon sokáig el van. Ez az épület 1850-ben épült, és nagyon jó állapotban van. Én szerintem még 100 évet ki fog bírni. Ugye a török időben teljesen elpusztult a község, itt nem volt élet. És a Váci püspöknek, mert itt földes úr soha nem volt Berkenyén, mindig a Váci püspöknek volt ez a birodalma. Nos, a Váci püspöknek érdeke volt, hogy itt emberek lakjanak, termeljék ki az erdőből a fát, mert rengeteg erdő volt, műveljék meg a földet, tehát, hogy itt az élet beinduljon. És ezért betelepítési biztosokat küldött Németországba, és Németországba is egy olyan vidékre, a Baden-Württemberg és Bajorország határán van, a würzburgi érsekséggel volt kapcsolata, és ezek segítették azt, hogy ezek a betelepítési biztosok, akik kimentek innen, olyan helyet keressenek föl, volt egy nagyon szegény vidék a Tauber folyó völgyébe, és ott sikerült családokat megnyerni arra, hogy jöjjenek ide Magyarországra. Ez 1100 kilométer, és bizony, hát manapság nem tudom egy család megetenni ezt, hogy bizonytalan be eljönni. De annak ellenére a püspök nagyon sok segítséget adott, tehát igavonó állatok, meg építőanyag, tehát itt beindult az élet. A Dunán jöttek tutallyal, nem csak ide Berkenyére, hanem sok vidékre. Ha ránézünk a térképre, ugye a Duna mellett le Bajáig nagyon sok sváb település van, főleg evangélikusok jöttek oda. Most ide célzottan katolikus családok jöttek. A Dunán jöttek körülbelül 7 kilométerre délre itt a Verőcei Dunapart, ott szálltak partra, és ide jöttek 1718. október 4-én. Négy család jött, elmondanám a neveiket is, Toma, Klug, Weingarten és Wild nevű családok. Sajnos ezek a nevek kihaltak már, de aztán jött 15-én egy újabb család, és nagyon érdekes, annak a neve még most is megvan, és ezt majd családfán tudom majd megmutatni. Az őségnek, a sváboknak a szorgalma, az még ma is nagyon meglátszódik, mert a szorgalom mellett a takarékosság és a virág szeretet az megvan, mert ugye ablakokban mindenhol muskátli, az út szélén rózsák vannak, és ezt mind a lakók saját maguk intézik, ők kezelik.
0: Igen, nekem is ez volt az első benyomásom, ahogy beérkeztem a faluba, hogy rózsaillat fogadott. aztán láttam, hogy mindenhol rózsa van, és hogy nagyon szép tiszták rendezettek a porták, igen, az udvarok mindenhol, vagy muskátlé, vagy valami most virágzó nyári, hát virágszíneség.
1: A sváb embereknél, hogy szeretik a portát tisztán tartani, sőt, az én gyerekkoromban olyan is volt, hogy szombat este még az utcát is mindenki felsöpörte a ház előtt, hogy ez vasárnap, ugye ünnepnap lévén szép tisztaság legyen. Igen. Hát az ablakokban mindenhol muskátli van, itt is van muskátli, és hát ha sikerül esővízzel azzal locsolni, akkor azért az egész nyáron itten nyílik, és azért a vendégek ezt mindig észreveszik.
0: Egész más. Közben, hogyha visszatérünk a tájház udvarra, itt is most az almafa nagyon gazdagon terem, egy öreg alma, de nagyon sok, már sok lehullott, de igen, nagyon sok a termés sok rajta.
1: Sokáig nem tudtuk a típusát, a nevét az almának. Valami szakembertől az csak sikerült, hogy Aranypál az a almának a neve. Kicsit hasonlít a Jonatánhoz, saványkás, de nem Jonatán, tehát azért más ízek vannak benne.
0: Szőlőtőkék sorakoznak. Régi,
1: mert ugye őseink nagyon érdekes, bútort nem hoztak, mert nem volt nekik, de ruhájuk, szaktudásuk, meg szerszámaik, azokat hoztak, de még szőlőtövet is hoztak magukkal, ez nagyon érdekes. És aztán ugye itt elültették, mert azért szerették a bort, pár év múlva ugye elkezdett teremni, de 1855-ben a filoxéra kipusztította. Utána ez a direkt termő noa szőlő, ez lett telepítve. Aztán a 60-as években, mikor beindult a málna termelés itt Berkenyén, mindenki kivágta a szőlőt, és málnát ültetett, mert legalább 10-szeres haszon volt a málnából. És most egy 2 éve a polgármesterünk az is ilyen szőlőtermelő, és mondta, hogy mi lenne, hogyha a régi szőlőfajtákat itt megpróbálnánk, és 16 tő van elültetve, 2 vagy 3 kimaradt, de azt majd pótoljuk, és tavaly már volt termés, és most is láttam ott az egyiken, hogy már van.
0: Igen.
1: És nagyon fontos megemlítenem ezt a berkenyefát. Ugye berkenye, a berkenyefáról kapta nevét, népies nevén régen úgy hívták, hogy barkócafa.
0: Mióta berkenye? Mióta berkenye a település neve?
1: Eleinte Frankenwald volt 1718-ban, de aztán ugye mivel magyar területen laktak, akkor ugye a nyelv is mindig eltulódott a német nyelv a magyar nyelv irán, és akkor ilyen fa sok volt, de teljesen kipusztult, és szinte hihetetlen, hogy Csehországban sikerült egy olyan települést találni, ahol nagy berkenye kultúra van, berkenye pálinka fesztivál is van például. És ez a fa, ez onnan származik, ez körülbelül 3 vagy 4 éve hozták ide, 5. évben fog termést hozni, de ma oldalt már lehet egy kicsit látni.
0: Ez igen, jó, ez a magas fának tűnik, igen, nekem, és na, a berkenye, ez pici narancssárga bogyó, vagy milyen bogyó ez?
1: Ez a mezei berkenye, igen, ennek a gyümölcse fogyasztható olyan, mint a naspolya, és kell, hogy a dér egyszer megcsípje, és akkor olyan naspolyaszerű, tehát meg lehet enni. A madárberkenye, az a narancs színű, az nem élvezhető, az a csontolú madaraknak van. De van aztán még itt a faluban még fekete berkenye, ami bokorszerű, és olyan a termése, kicsit a kökényhöz hasonlít, meg a áfonyához, és nagyon sok antioxidáns van, mert sötét színű gyümölcs, és ez a mezei berkenye, ez az év fája volt, és ott már van egy újabb is, egy
0: kapcsolat,
1: igen, egy ilyen csemetét, ez szintén Csehországból van, mert sikerült kapcsolatot teremtenünk a két község között, és Berkenyéről megy egy 6-8 tagú küldöttség csoport oda a Berkenye Pálinka Fesztiválra, és ők meg ide a disznőlésre február elején, január végén jönnek ide, és akkor egy ilyen partner kapcsolat van.
0: 2-3 év múlva ez már teremni fog?
1: Igen, igen.
0: És ez mikor? Nyár vége, ősz eleje? Milyen termés?
1: Ősz felé, mert amikor már ugye jönnek a hidegek novemberben, hát van, amikor októberben is, ha egyszer-kétszer megcsípi a dér, akkor jó. Hát tehát olyan durván szilvanagyságú, és olyan kásás a belseje.
0: 2 év múlva visszajövök ide, és megnézzük össze, jó? Megmutatod,
1: remélem,
0: nekem, hogy milyen lesz,
1: remélem,
0: már a termék.
1: Hogy lesz, remélem, hogy lesz rajta.

0: belépünk az egykori konyhába, mondjuk ez egy füstös konyha.
1: Füstös konyha, de mink hideg konyhának hívjuk. Nyári időszakban akkor itt is laktak, de téli időszakban akkor elől volt ott egy meleg konyha. Téli időszakban csak a kenyérsütés alkalmával jöttek ide. Na most ez egy ilyen szabad kémény, ami összegyűjtötte ugye a kemencének a füstjét, a tűzhelynek a füstjét, amit mi sparhernek hívunk, de ezen kívül még itt egy háromlábú rézüst is volt. Ha szüleink a mezőről hazatérve kevés idejük volt, akkor itt 20 perc alatt el lehetett készíteni az ételt. Hát a kemence ilyen régen minden svábházban volt, de a modernizálás során lebontották, és már csak ez az egy van Berkényén. Udvari kemence van több is, de a lakáson belüli konyhában lévő kemence csak ez az egy van. Régen a három generáció az együtt élt a sváb családokba, és ugye a gyerekek száma sok volt. Például 12 csésze itt azért van kitéve, mert az itt lakó családban 12 gyerek volt. Na most a kenyérsütés, nek volt egy fortéja, hogy rengeteg főtt krumplit tettek a kenyértésztába. Itt egy krumpli nyomót láthatunk, tehát a kicsi kézivel lassan ment volna, de ezzel egyszerre sokat lehetett.
0: Ez fából van.
1: Fából van, és ez biztosította azt, hogy egy hét múlva is még általában hetente sütöttek, az utolsó kenyér is még élvezhető volt, mert ez a krumpli, ez biztosította azt, hogy nem keményedett meg.
0: De ugyanúgy keltészta, tehát ugyanúgy kovászos kenyér volt, és abba raktak még plusz krumplit, törött krumplit?
1: Azt.
0: Főtörött krumplit.
1: Igen, és a kertbe megtermett ugye a zöldség krumpli, tehát az kéznél volt.
0: Igen. Padlón. Rongyszőnyegeket látunk, berendezve.
1: Mondanám azt, hogy ugye a sváboknak, tehát a szorgalom, meg a vallásosság mellett, még a takarékosság, de én helyben egy olyat gyűjtöttem, egy olyan tulajdonságot, hogy nagyon szeretik a pontosságot. Minden helységben volt óra, konyhában volt egy kakukkos óra, itt a szobában megint egy óra, mert így sokkal jobban be tudták osztani az idejüket. Aztán én 73 évvel ezelőtt kezdtem el az iskolát, és a berkenyei lányoknak ilyen iskolatáskájuk volt.
0: Gékény?
1: Igen, akkor még ugye belefért, nem kellett annyi minden, mint most. A fiúknak ilyen deszkaládikó, és én egy különlegességet mutatnék be, ez a nagyapámnak volt az iskolatáskája, ő 1899-ben volt első osztályos, és ebbe palatábla és kréta van, mert ugye füzet nem volt, hanem erre történt az írás, és ez egy nagyon nagy kincs. Mondhatnám, nekem ez a legértékesebb a gyűjteménybe.
0: Több mint 100 éves. Olyan, igen, mint egy kis diplomatatáska, igen, csak fele akkora mondjuk, de fából.
1: Aztán ugye számítógép is volt, ez a Habakusz féle számológép. Okostelefon nem volt, meg zsebszámológép, de nagyon jól tudtak ezzel, mert tudom, hogy a nagyszüleim meg szüleim ezzel tanultak számolni. Aztán faszenes vasaló, ezt is általában a gyerekeknek van, aki még a látott, de működését nem tudja, annak elmagyarázom, hogy történik.
0: Igen, és itt a családfátok, a Schmidt család fája, igen, és a Zegner család.
1: Az én ősöm volt az ötödik betelepülő.
0: Igen, és nem mondtál nevet, de akkor direkt nem kérdeztem, igen, de akkor igen, kiderült.
1: És akkor a megyei levéltár elkészítette, a Nógrád megyei levéltár, mert ilyet ugye nem lehet elkészíteni, csak úgy ott vannak az adatok. És ugye az én családom, meg a feleségem a Zegner család, és ugye itt vagyunk mi ketten, a zöld jelölésnél, 1970-ben találkoztunk, és itt vannak a gyerekeink, unokáink. Vallás mindig átszőtte a berkenyei emberek életét, és például itt egy zenélő szentképet látunk, ami 1910-ben készült Németországban, meg is szólaltatom. Minden családban volt, Németországban osztott.

0: akármilyen szegény volt a család, azért ez megvolt. Itt pedig egy olyan papunknak látjuk a ruháját, aki az én gyerekkoromban itt Berkenyén szolgált, egy nagyon okos ember volt, és a Pécelen élő hozzátartozó, hogy egy pár évvel ezelőtt elhozták az ő ruháját, mert mondták, hogy ők nagyon sok jót hallottak a testvérüktől Berkenyéről, és mivel én minisztráltam is nála, nagyon jó ismertem, tiszteletet még mindig érzek iránta, mert 56 évvel ezelőtt ő kötötte össze házasságunkat feleségemmel.
1: Újfalusi István, igen. Mondjuk el a nevét.
0: Az eredeti neve, mert ez már egy magyarosított név, Lingauer István volt.
1: Szintén sváb.
0: Igen, igen, igen. Aztán itt pedig
1: sok-sok cipőt látunk, itt csizmákat, női cipő, férfi cipő,
0: viseletek. Egy faragott szekrényt látunk, és a berkenyei fiúknak, fiatal embereknek volt egy hímzett ing, akkor nagyon sokban volt, még a monogram is be volt írva, behímezve.
1: Aztán
0: igen, posztó mellény, és akkor kabát, sőt téli kabát, és itt a nagyszüleimnek tudnám a ruháját bemutatni. Nagyapám 1919-ben házasodott, ővé volt az iskolatáska, és ugye a ruhájára vigyázott is, de egyébként ez Amerikából származik, kamgár nevű anyag, ez rendkívül erős, még a farmertól is erősebb, és ebből varta helyi szabó, két szabó volt, de egyformán dolgoztak, és viccesen úgy mondhatnám, hogy egyen ruha volt, mert minden férfinek ugyanaz a típusú ruhája volt. Aztán itt a nagymamának látjuk a esküvői menyasszonyi viseletét, és ugye az esküvő napján ott látni az eredeti koszorút, akkor került fel a menyasszony fejére, és a rozmaringot, mert a rozmaring a német meg a sváb embereknél a tisztaságnak a jelképe volt, és mindig így rozmaringot belevarták.
1: Láttam itt az udvaron is a gang van, mentén, igen, be vannak igen, ültetve igen, a rozmaring bokrok, nagyon szépek.
0: Egy sváb lány általában két szekrényt és egy ágyat kapott a szülőktől, tehát egy ilyen festett szekrényt és egy olyan diófa szekrényt, ami 1860-ban kapta az ők nagymama, és még mindig nagyon jó állapotban van. Itt a nagymamát látjuk, ő nem járt a mezőre dolgozni, szintén úgy, mint a nagyapa, és itthon ugye megfőzte az ebédet, a gyerekeket ellátta óvodába, iskolába, és ha volt csecsemő, akkor még annak is gondját tudta viselni, és ha még mindig maradt ideje, akkor pedig az imakönyvből tudott imádkozni.
2: Schmidt Józseffel, a Berkenyei Tájház vezetőjével a muzsika után folytatjuk beszélgetésünket. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: ugye innen tudunk tovább menni a gangon.
1: Kamra, pince és a présház.
0: Kerekeskút az udvaron.
1: Igen, az állatok itatására volt.
0: Bejöttünk a hátsó színbe.
1: Ez
0: volt a présház? Igen. A szőlőfeldolgozás, ugye? Az ennek az eszközeit is.
1: Ugye a szerszámok, meg különböző dolgok. Legelőször ott ugye egy gyalupadot látunk, mert a nagyapa asztalos volt. Aztán ugye itt a mosóteknőt látunk, mellett egy rokkát, hozzávaló rosták voltak, és itt pedig ugye az étkező asztal, és ugye vallásos életük folytán egy feszület és egy vallásos tartalmú falvédőt lehetett látni, és akkor itt ugye nagyon régi leveses tál, ez a fajansz, a porcelánnak az őse.
0: Ez egy ilyen nyári konyha feladatát
1: igen,
0: is betöltötte?
1: Az is. Főzni lehetett, télen meg meleget adott, a konyhai felszereléseket látjuk, aztán ugye mikor még szőlőt műveltünk, akkor hazahozták a puttonyba a szőlőt, illetve hát hordókba, beletették a darálóba, ledarálták, a mustot lemerték a kosárból, és a megmaradt szőlőhéjat, amit törkölynek hívunk, az beletették a présbe, és kipréselték még az utolsó szem mustot is. Na most, ha csak ilyen lukas volt, akkor pedig ott a dézsába, ugye nem káda, hanem kicsi dézsa, kis darálóval ledarálták, a kicsi préssel lepréselték, és ide a kicsi hordóba beletöltötték. Na most a disznóvágás, az megint csak egy ilyen, szinte ünnep volt a családban, mindig karácsony és újév között volt, mikor a gyerekek otthon voltak, és csak a sváb településeken, egyébként Nógrád megyében csak két sváb település létezik, Berkenye és a szomszédos Szendely. És mi a hát földrajzileg egy kicsit szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert a megye legszélén vagyunk, 5 kilométerre már Pest megye van.
0: És akkor éppen Nógrád megye mind a két
1: igen,
0: település.
1: Csak a sváb településeken forrázták abba a teknőbe forró vízzel a disznót. Azért érdekes, mert például egy fekete szőrű disznónál a szőrtöve ott maradt, és akkor az látni lehetett. De ha így kihúzták, akkor nem. És milyen érdekes, a 60-as években, amikor munkahelyek meg házasságok révén keveredett már a nép a szomszédközségekkel, átvették, és most mindenhol forrázzák a disznót, utána pedig gázzal még megpörzsölik. Visszatérünk ide a málnáskocsihoz.
0: Itt a málnáskocsi, igen.
1: 1960-61-ben kezdődött a málna termelés Berkenyén, akkor volt az, hogy a szőlőket kivágták, és mindenki málna veszőt telepített, és reggel ugye a háziasszony ebbe belekészítette az ételt, gyerekek azért minden családban voltak, ha fiú gyerekek voltak, akkor elő a rúdnál ugye húzták, és ilyen farekeszekbe születeltük a málnát, és abba zsírpapír vagy pergamentpapír volt, abba került bele, és este meg behoztuk a fölvásárlóhoz, később aztán épült egy hűtőház is, ami most is megvan 100 vagonos, csak épp málna nincs benne, illetve Kínából hoznak málnát, de ég és föld különbség. És ez egy nagyon jó jövedelmező foglalkozás volt, az ugrásszerűen megemelte az életszínvonalat.
0: És ez milyen málna volt? Tehát nagy szemű?
1: Kicsi, először kicsi. Ez volt a marosi málna, de nagyon jó ízű, nagyon zamatos, édes volt. Később aztán jött a fertődi, az nagyon szép volt, mert egyforma volt, de már ízre nem volt olyan jó, és a ládába, már műanyag ládákba, de faládákba is, akkor már nejlonokat tettek, egy sorba volt azért, hogy ne nyomódjon, nagyon szépen mutatott, kiválóan, csak az íze nem volt olyan, és ezt mink, akik a régi málnát ismertük, mink ezt igazolni tudjuk, hogy ez így volt. És egy nagyon kicsi családi történet, ha belefér, hogy 1986-ban feleségemmel volt ugye munkájunk, volt két középiskolás gyerekünk, és egy nyári munkából, plusz munkából, egy személyautót, egy zsigulit tudtunk venni.
0: Csak a málna termesztésből?
1: 142.000 forint volt akkor egy zsiguli, és azt tudtunk venni belőle.
0: Meddig tudták születeni? Tehát ezek olyan fajta málnák voltak, hogy azért több héten keresztül adta a termést?
1: Igen, pont egy hónapig volt.
0: És a ribizli, fekete ribizli, piros ribizli, josta, piszke, tehát ezek az egyéb bogyós gyümölcsűek mennyire voltak párhuzamosan a málnával, vagy ez egy külön korszak volt?
1: Kicsit mondhatnám, hogy külön korszak, mert mikor a málna már kezdett úgy kimenni, ugye bevezették a locsolást. Ott a falu aljában lévő tóból, onnan ment a locsolás. Ugye a nagy melegben nem volt ilyen klíma, mint most. Tehát a nagy melegben, még a kisebb melegben elment, hogy a tövek ilyen csepegtető öntözés, De mikor a nagy melegbe ugye a lombja leégett, lesült, akkor már aztán megszűnt, mert azt már nem bírta ki a málna. És amikor a málna már szűnőben volt, akkor aztán a fekete ribizli, két családnak van berkenye is, az a bokros berkenye, ugye ezt termesztették, és akkor próbálkoztak itt a szomszédfaluban Szilvával, de most úgy néz ki, hogy ez a időjárás, az a nagy szárazság, meg a meleg, ugye múltkor itt 42-43 fok volt, ez aztán tönkre teszi teljesen. És akkor kicsit megnézzük majd a kemencét.
0: Igen, ez itt van az udvaron fölállítva, de komplett kemence, ez nem csak egy egyszerű kemence, hanem tűzhelyjel együtt készült.
1: Kettős használatú, mert ott a bubos kemence, igen. Itt pedig a tűzhely. A tűzhely független a kemencétől, ha bár a füstjük ugye egyesült, de mikor kisebb valami kell, akkor itt ebbe lehet, és oldalt meg van egy sütő.
0: Milyen berkenyei ételek vannak, amit általában itt főztek az asszonyok? Sváb ételek, gyümölcsös finomságok?
1: Tudok egy párat mondani, mert itt volt egy ilyen gyűjtés, és 1980-ban, még onnan emlékszem, a krumplis tészta. Máshol is csinálják, de ez jellegzetes, és mert napokra meg voltak határozva például pénteken, akkor mindig bableves volt, gombóccal, hús nélkül. Szombaton meg paprikás krumpli. És még feleségemmel még kicsit még most is tartjuk, hogy paprikás krumplit szombaton. Aztán ugye, hát pénteken ugye mindig böjtöt tartottak, vasárnap akkor mindig vágtak csirkét, vagy füstölt húst, akkor hétfőn általában vagy a vasárnapi maradékot, vagy valamilyen tésztát csináltak, kedden akkor főzeléket, minden napra megvan, hogy mi volt a hagyományos étel.
0: A berkenyei helytörténeti gyűjteményt Schmidt József, a tájház vezetője mutatta be. Az épület első szobájában bölcsőtől a sírig Ünnepek és viseletek címmel baba gyűjteményt láthatnak az érkezők. A zene után a gyűjtemény megálmodóját, Gil Józsefnét kérdezem majd.

0: Gil Józsefné, Genzelmann Anna vagyok, tőzsgyökeres sváb vagyok.
1: Milyen gyűjtemény ez, amiben most bejöttünk?
0: 2000-ben voltam Erdélybe, és ott voltam egy múzeumban, ahol ilyen népviseleti kiállítás volt, és akkor ötlött nekem az eszembe, hogy a mi viseletünk eltűnik, már nincs is viseletünk, és ezért megörökítettem a babákon. Mikor hazajöttem, akkor a barátnőimnek mondtam, hogy ez a tervem, hogy szeretnék egy ilyen kiállítást csinálni a viseletünkről. Aztán hordták nekem sorra a babákat, úgyhogy a babákat én kaptam a barátnőimtől, meg volt, amit még Esztergomból is kaptam babát, képzeld el, és akkor ugye tél hosszú vartam őket. 3 évig tartott, amíg végig tudtam csinálni az egészet, és hát ez a bölcsőtől a sírig szól, ez a kiállítás, és akkor, hogyha akarod, akkor el is indulunk. Ulmer Schachtel ezt a unokám csinálta, mert ilyen hajóval jöttünk egészen Verőcéig.
1: Igen, már itt az Ulmer Schachtelen is látjuk a családokat, miket igen, hoztak, állatokat, igen, egy-két ami, zsákot.
0: Igen, amit tudtak legszükségesebbet elhozni, azt elhozták. Igen. Aztán most elindulnánk, itten a születés van, ez egy keresztelői ruhácska, ez a ingecske, a férjemnek volt a keresztelői ingecskéje.
1: Ezt nem is kellett akkor megvarni, csak ráadtad a babára.
0: Igen, csak ráadtam a babára. Meg ugye manapság ugye van a badi, meg ilyen egyebek, amikkel öltöztetik a kisbabákat, úgyhogy ez meg hát ugye régen pólyában voltak a kisbabák, amíg ki nem nőtték a pólyát.
1: És fiú viselet, ilyen szoknyaszerű?
0: Igen, most úgy képzeld el, hogy ez a két baba, mind a kettő kislánynak néz ki, de ez kisfiú, de addig, míg nem lett szobatiszta, addig őnek is szoknyát kellett viselni. És amint látod, sötét a ruhácska, mert ugye annak idején nem volt mosógép, akkor ha lehetett, akkor igyekeztek olyan anyagokat vásárolni, ami nem koszolódik annyira, és nem olyan kényes, és akkor így tudtuk ezt is megőrizni. Akkor menjünk ide, ugye itten van egy bölcső, amiben a kisbaba volt.
1: Látjuk az asszonykán is nagyon szép rakott szoknya igen, van, kendő a fején, igen, elegáns kis rövidújú ing, igen, zsabóval, úgy látom berakva, nagyon igen, kedves kis gallér, színes igen, kötény, csipkés kötény, és a baba pedig a bölcsőben.
0: Igen, igen. Ezeket aztán már mind én vartam, csak ez a kettő...
1: Ami baba.
0: Igen, igen, ez a kettő, ez volt megörökölve ez a ruhácska.
1: Akkor itt folytatódik a berkenyei.
0: Itt igen, folytatódik.
1: Középen, ugye igen, az
0: középen a... Ez a mennyasszony, meg a vőlegény. Hát nálunk ősztől tavaszig voltak az esküvők, mert ugye nyáron dolgozni kellett a határba, meg ugye ősszel a disznó meghízott, a bor kifort, kacsa, liba, minden adva volt, és akkor így tartották az esküvőt, hogy kipakolták a házat, szomszédoktól kapták a asztalt, meg a székeket, ugye padokat, és akkor így tudtak nagy lakodalmat csinálni, és annak idején vasárnap voltak az esküvők a nagy misébe. A mennyasszonyt korán kellett kelteni, mert az ő fejdísze az egy nagyon macerás dolog volt, ez élő rozmaringot kellett belevarni a hajába. A copfokba befonták először, és utána belevarták a rozmaringot, és úgy került rá ez a gyönyörű koszorú. Akkor utána meg aztán föl lett öltöztetve egy piros szoknya.
1: Ez van alul, egy rakott szoknya.
0: Igen, és akkor hát ugye volt alatta 5 fehér csipke szoknya, és akkor ez meg a fehér surc volt, úgy hívták ezt a kötényt, hogy surc.
1: Ez is rakott fehér kötény.
0: Igen, rakott fehér kötény volt. A templomba viszont nem a fehér csipkeválkendővel mentek, mert ugye ősz volt, hanem fekete kis kabáttal mentek a templomba, és akkor, mikor hazajöttek a templomból, akkor levette a csipkeválkendőt, fölvette, és akkor ezzel volt egészen éjfélig.

0: Igen. És a vőlegénynél is,
1: a vőlegénynél is igen volt a
0: hogy mondják,
1: bokréta.
0: Ez a bokréta, ott is van rozmaring, a másiknál igen, pedig mirtuszvágszerű.
1: Na most itten ez a koszorús lány, igen. Koszorús lánynak az volt a dolga, hogyha jöttek a vendégek, akkor mindenkinek adott egy szár rozmaringot, hogy ezzel jelezték, hogy ő esküvőhöz tartozik. Itt van egy kendő, amibe a vőlegénynek a koszorúját vitte, ez volt a vőlegény koszorúja, rozmaring és kerek volt ez is.
0: És ezzel mit csinált a vőlegény? Tehát ezt vitte,
1: a vőlegény,
0: vagy...
1: mikor az esküt mondta a templomba, akkor a koszorús lánya fejére rakta a vőlegénynek, ugye a tisztaság jelképe, és akkor a vőlegény is koszorús volt.
0: Mellette áll a vőfény.
1: A vőfény, igen.
0: Szintén kalapban egy kis kabátka igen. rajta, és a mellényére bal oldalra kitűzve igen. egy nagy szalag.
1: Igen. De itt is, amint látod, a ruha ugyanaz, mint a mennyasszonyé. Úgyhogy nálunk nem volt nagyon különbség, a vasárnapi, meg a nagyünnepnapi, ez mind piros szoknya volt, és vagy fehér kötény, vagy fekete kötény. Ez meg egy keresztmama, amint látott kisbaba van a karján, vitte a kisbabát keresztelni, de az anyuka nem mehetett keresztelni, csak a bábasszony meg a keresztmama mentek, mert pogány volt még a kisbaba, ugye addig a anyuka nem mehetett ki a házból. És még volt egy olyan szomorú dolog is, hogy nagyon sok kisbaba meghalt. Volt olyan esztendő, hogy 30 kisbaba született, és 2 maradt életbe. És azért is iparkodtak nagyon, hogy meglegyen keresztelve, hogy mint kis angyalka kerüljön a mennyországba.
2: A berkenyei viseletet fellépéseik alkalmával a helyi dalkör és tánccsoport tagjain is láthatjuk. Az iménti percekben Gil Józsefnével, a baba gyűjtemény készítőjével beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Berkenye község látnivalóival ismerkedtünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: a Bárándi Citera együttes muzsikát. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ungvári Judit. A mai adásban visszatekintünk az idei Sziget Fesztiválon, az Iparművészeti Múzeum sátrában tett látogatásunkra, valamint arra a sajtótájékoztatóra, ahol a Magyar Művészeti Akadémia korábbi ösztöndíjasaival beszélgettünk. Mindenek előtt azonban figyelmükbe ajánljuk a Barabás Villa legújabb nyári színházi előadását, amely az úgynevezett képzelet színház műfaján keresztül ad különleges betekintést a 40-en túli női létbe. Tartsanak velünk!

0: 40 felett vajon mi változik meg egy nő életében, és mi az, ami éppen ekkor válik igazán láthatóvá? Ezeket a kérdéseket járja körül a Nő, ha elmúlt 40 című különleges képzeletszínházi előadás, amely Janikovszky Éva írásai nyomán egyszerre ígér őszinte, elgondolkodtató és önironikus találkozást a 40-en túli női léttel. Tollár Mónikát, a darab rendezőjét Kovács Éva Rebeka kérdezte.
1: Hát ugye ennek az előadásnak már a címe is beszédes, tehát a 40 fölötti női élet épségeiről, mélységeiről, magasságairól gondolkodunk együtt a színészekkel, és ehhez Janikovszky Évának az egyik felnőtteknek szóló könyvét vesszük alapul, ami a Lemez két oldala című monológgyűjtemény, és aztán ennek kapcsán a mulatságos és erős görbetükröt tartó jelenetek után pedig beszélgetünk arról, hogy mi ugyan éljük meg a mindennapjainkban a saját nehézségeinket, vagy a saját kihívásainkat, amikor már elmúltunk 40 évesek.
2: Mitől aktuális ma ez a szöveg, Janikovszky Éva gondolata?